0: hogy ő ezt igazából jól menedzselte, mert ebből kihozták ebből a projektből a maximumot.
1: Az egy darab.
0: Az egy darab narancsot.
1: Csak a büdös kölök.

0: egyszerűen észszerűtlen. Nyilván ezeket a irracionális, szocialista, kommunista projekteket emeli ezzel ki, vagy
1: például... A hiánygazdálkodást önmagában, hogy mindenből hiány van. Te hiába küszködjön...
0: De itt nem az a lényeg, hogy hiány van, hanem hogy nem kitalálja valaki. Nekem inkább a tervutasításos, hogy valaki meghatározza a hivatalba, hogy miből, mennyit, stb. És ez abszolút tarthatatlan.
1: Azért, mert a kereslet kínálatnak az elutasítása, az ezt okozza gyakorlatilag hiányt. És ez a lényeg az egész filmnek, hogy még észből is hiány van.
2: De most a globális felmelegedés nyomán, ugye profétikusnak fog bizonyulni a film, hiszen egy előbb-utóbb csak lesz magyar narancs. Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk, ez azért egy szép mondat, ezt azóta is ugye mondjuk szállóigeként, ez kicsit arra emlékeztet, mint amikor a Megáll az időben azt mondják, hogy hát akkor itt fogunk élni. Uh-huh. Tehát ebben van egy hazaszeretet.
0: Bennem még, amikor ezeket a különböző helyszíneket nézem, Uszoda, Angol Park, meg Növényi Kutatóintézet, akkor azért fölmerül, hogy és mi van azzal az emberrel, akinek ezeket vezetnie kellene? Az hol van? Recsken? Ezért fejti a bányát?
1: Hát az előző rendszer elsodorta, sajnos. Az a rendszer sodorta, ami az ezt a rendszert, amit ugye leváltott, az ugye így lett ebben, egy ilyen helyzetben kerültek.
2: Igen, vagy ha a teljes magyar történet nézzük, akkor Auschwitzban megsemmisítették az egyik típusút, aki jól tudná vezetni ezt a kutatóintézetet, és igen, aztán jön a Rákosi rendszer. Ez a saját elitjét megsemmisítő nemzet, az nem túl sok jóra hivatott.
0: Most nem tudom, hogy mi lehetett volna még. Lehetséges, hogy ezeknek egy része ilyen arisztokrata volt, és szintén mondjuk 44-45-ben elmenekült az országból. Na mindegy.
2: Na most, ami a börtönben ott egy kiváló társaság gyűlik össze.
1: Hát igazán volt már rendszernek az igazi elitje.
2: Igen,
1: a börtönben. De ha megnézzük 90-es éveket, ugye aki valamilyen ugye komoly gondolkodóvá vált, az valamilyen szinten ugye az előző rendszernek ugye a mondjuk ugye büntetettje volt. Akik valóban magukon megtapasztalták, és rákényszerültek arra, hogy mondjuk azt, hogy komoly gondolatokat fejtsenek ki. Illetve a börtönben sokan mondják, hogy olyan társasággal találkoztak, amilyennel odakint sohasem. És ott tanultak a legtöbbet. Igazándiból.
2: Az ökumenében is beszélünk a börtön ökumenéről, mert ugye együtt volt a püspök, meg a protestáns lelkipásztor, meg a rabbi, egy cellába voltak.
0: Igen, vannak ilyen jól hangzó börtönlisták, hogy ki mindenki volt.
1: Meg ott szabadon beszélhettek, mert már nem volt mit veszteni.
0: Aha. Hát nem, azért volt ahol lehet, nem?
1: Annyi, hát jó, magánzárkán.
0: Nem voltak ott patkányok, meg téglák a börtönben is.
1: De ott már meg voltál fogva.
0: Nem biztos. Na mindegy, ez most...
2: Nyilván múlt azon is, hogy milyen hosszú az ítéleted.
1: Hát szerencsére nem tapasztaltuk.
0: Meg várjál, tehát hogyha te beszélsz a múltadról a börtönben, lehet, hogy elárulsz olyat, aki még kint van.
2: Igen, igen.
0: Amíg ezt fontos elmondani, a negyedik nagyon fontos feladatáról már beszéltünk egy picit, de hogy a per során itt történik egy váltás, mert a Pelikánból, aki eddig egy balfálcán volt, és mindig
2: sodródott. Ébred.
0: Igen, és egy ösztönös ellenálló válik belőle a végén. Kicsit, mint a Pierre, a Megáll az időben, ha már szóba hoztad azt a filmet. Nem, tehát, hogy azért ez inkább egy avantgárd lázadás, mint olyan, aminek olyan túl sok értelme lenne. Bár hogyha a rádióban is ment volna, sajnos nem. Ugye most gondolkodom, hogy Rajkper az ment a rádióban, vagy nem, vagy csak külön adásban Rákosi hallgatta valahol, mint hogy itt a Bástya elvtárs. Tehát, hogy igazából olyan sokat nem árt a rendszernek ezzel.
2: Két vége van a filmnek.
0: Mindkettőt láttad?
2: Igen. Az eredeti végében kiszabadul, és hát tanácstalanul bolyong egy labirintusszerű, némileg megváltozott városban, ahol nem nagyon értik az ő szavát. És ez a tétovaság, tanácstalanság ahogyan véget ér. Ehelyett a cenzúra beleerőltetett egy jelenetet, ahol a villamoson az ekkor már bukott virágelvtárssal összefut és rövid párbeszédbe bonyolódik. Uh-huh. És akkor én erre gondoltam, hogy ez a tanácstalanság, ez még erősebb, tehát nem véletlenül ez a vége, mert akkor ez utalna, hogy 69-be vagy 81-be hogyan érezzük magunkat, így értékveszítve.
0: Szokták bírálni a filmet, például Kab, hogy Kovács András Bálint, hogy elvicceli ezt a rendszert. Tehát, hogy van itt egy lezárt kor, és így degradáljuk történelmi erkölcsét.

0: Bocsi, politikai lomtárává ezt az egészet.
1: A lezárt kor alatt most a Rákosi rendszert értette.
0: Okay.
1: Én sosem tettem meg az agyamban ezt a megkülönböztetést, tehát itt, amikor elkészül ez a film 69-ben, mutatják 81-ben, akkor ez nem egy lezárt kor, és az, hogy mondjam, viccként elviselhetővé varázsolódik, meg túlélhetővé, az inkább egy erénye.
0: Attól függ, hogy a társadalom melyik rétegében vagy, ugye szokták történetanárok hangsúlyozni, hogy a két rendszer között az a fő különbség, hogy még az egyik azt mondja, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, a Kádár rendszerben már aki nincs ellenünk, az velünk van. Ez a társadalomnak a 80%-a, és a társadalom 80%-a számára ez igenis már egy lezárt kor, vagy egy másik rendszer. Zárójel, meg amit felsoroltam, hogy azért azok a csúnya bűnök, amik miatt kirobbant 56, azokat már nem követik el, és már nem lesz újabb 56.
1: Tehát... igen, bár olyan érvelést is hallottam, és ez közelebb áll a véleményemhez, hogy ez egy még rothadtabb a Kádár rendszer. Azért, mert pont ezért, amiket mondasz, tehát, hogy ez a teljes reményvesztés, mindenkit cinkossá tesznek, mindenkit betörnek, és szabadságról semmiféle szó nincs. Tehát már nem is kötelező sötét éveket teremteni ahhoz, hogy kooperáljon az ember.
0: Ja, tehát ezzel egyet tudunk érteni, hogy csak nem szeretnék annyira, tehát vigyáznék ezekkel a megbélyegző szavakkal. Még ami eszembe jut, hogy most mennyire tudjuk azonosítani a két kommunizmust, tehát, hogy mi például reformátusok, amikor a katolikusok bűneit szokták felsorolni, akkor milyen úgy érezzük, hogy hát ez nem, ezt csak a katolikusok csinálták. Tehát, hogy valami ilyesmi van szerintem itt is, hogy van egy különbség, pedig a 12. században, vagy a 13. században
1: közösen csináltuk.
0: Azt szintén keresztények csinálták, csak most nem tudom, azért nem katolikus egyház volt a neve, római katolikus
1: igen,
0: egyház volt.
1: Egyház, igen.
0: És amíg próbáljuk is magunkat jobb színben feltüntetni, hogy mondjuk akár még Assisi Szent Ferencet is, de Husz Jánost egészen biztos előreformátorként nevezzük, azért ez, itt van egy játék ebben az egészben. Szokták ilyen narratív identitásról is beszélni, igen, hogy most kivel azonosítom magam, és kitől különböztetem meg magam.
2: Meg az is nagyon érdekes ebben, hogy a 90-es években már ez a film ez gyakorlatilag már ütött. Ez már ott volt mindenkinek a fejében. És miért volt ez fontos? Mert gyakorlatilag az az elit, amelyik nem lett elszámoltatva, nevezzük így, az ennek a filmnek is többek között köszönheti azt a türelmet, amit a mondjuk hogy a döntéshozók és a lakosság ugye, az irányában kifejtett. Tehát ez egy életbiztosítás is volt, ha így akarták, ha nem ez a film. A másik, hogyha már így a végén járunk a gondolatoknak, nagy mondása a filmnek, hogy az élet nem habos torta pelikán. Úgyhogy ha ebbe belegondolunk, és visszatérve amíg a Forrest Gumpnál ugye egy doboz csokoládé, nálunk meg nincsen habos torta, hogy az egyiknél van, nálunk meg a hiány, ugye, hogy nálunk még a torta is, a dobos torta is ugye egy hiány, tehát nálunk ez van, hogy a hatalom az nincs, a hatalom az mindannyiunk között létezik, de aki részt vesz benne, az mindenképpen bűnössé válik. Tehát jobb, hogyha nem is kezdesz hozzá.
1: És a csatlakozó a rendszerváltásos gondolatodhoz elkészült a folytatása megint tanul 1994-ben.
0: Bár nem kellett volna, hogy elkészüljön.
1: Valószínűleg nem kellett volna, de az pont erre próbál rájátszani, valószínűleg sikertelenül, hogy hát mások kérnek valamit, meg mások bíznak meg mások mozgatják a saktáblát, de továbbra is van saktábla, meg sakjátszma ebben a nagy szabadságban.
2: Igen,
1: is.
2: Csak a nagy kérdésnek különbség, ki tudsz beleszállni. És már nem ugyanazok a játékszabályok érvényesek ebben az egészben.
1: Számomra a film legszomorúbb mondata, hogy a jegyszedőt internáltuk. Ezt ilyen félmondatban hangzik el az úszoda jelenet után. Tehát a jegyszedő, aki egyáltalán semmiről se tehet, ő bűnbakként azért internálva lett, és maga az is, hogy ez így mellékesen van odavetve, miközben neki tönkre megy és a családjának az élete, ez mutatja a tragédiáját az egész hozzáállásnak.
0: Bacsó Péter később nyilatkozott a filmről, egyrészt, hogy Pelikán József az ő alter egója, másrészt pedig, hogy írja, vagy mondta, hogy dolgozott bennem bizonyos bűntudat és szégyen is, hogy egy ideig bedöltem az egész kitalációnak, sőt az ügy harcos kollaboránsa voltam. Úgy éreztem, valamit jóvá kell tennem.
1: Miért halad így a történelem, hogy az emberiség derűsen váljék meg a múltjától?
0: Ez Kár... ki mondta, ez annyira
1: Karl Marx, a mi Marx Károlyunk. A tanú, Bacsó Péter, 1969. Ez volt a tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
0: Nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet. Én pedig Szőnyi László Gyula vagyok.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el. A műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett. Maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Kijött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az Egészségügyi Világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban piacon komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmű országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méh nyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 000 forint közvetett költséget jelent a társadalomnak érintettenként Magyarországon. Ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítményromlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdő nők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát érinti, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe, kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van. A panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekessége tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtásaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik. Ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózaibb, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák. De egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátorteknőst találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátorteknősök tartása. Az idegenhonos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknőspark a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről, mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátorteknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban, hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonöszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátorteknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsodabaúj Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyetek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent. Az aligátorteknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátorteknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet, ami egyébként a méretét illeti, az aligátorteknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátorteknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Ki hallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat? Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világűrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták, a lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a Csendes-óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven át tartó La Niña eseménynek a kialakulását, ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi, kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-ös, 16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhővilágosításhoz szükséges részecskéket a Csendes-óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények aszerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompintani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhővilágosítással a Csendes-óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris üreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát, az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. kijött az egészségügyi világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében. Az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos. Ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kínjukban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Nagyon sok szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit. A Szentírásból egy igét szeretnék felolvasni, Zsoltárok könyve 139. fejezet, első 6 verse így szól. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Imádkozzunk! Mennyei jó atyánk, hálás szívvel hajtunk fejet előtted, és köszönetet mondunk neked azért, hogy lehetőségünk van arra, hogy megnyissuk a Szentírást, és tanuljuk a te igédet. Köszönjük, hogy ebben a negyed évben az oktatásról tanítasz bennünket. Urunk, add, hogy figyeljünk a te szavadra, a Szentírásra. Arra kérünk, hogy legyél azokkal, akik beteg ágyon vannak, akik megfertőződtek a koronavírus miatt. Urunk, halld meg az ő kiáltásukat, és gyógyítsd meg őket. És kérünk szépen, hogy jöjj közénk most, és legyél velünk, add, hogy figyeljünk a te igédre. Jézus nevében kértük mindezeket. Amen.

0: Én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az Úr szemeiről fogunk tanulmányozni. A Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki antropomorf testrészekkel rendelkezik. Tehát az Úrnak van füle, van karja, van lába, van hangja, van szíve, van szeme, és most az Úr szemeiről fogunk egy kicsit beszélgetni, és ez a Zsoltárok könyvében és az Ószövetségben nagyon erősen jelentkezik. Tehát azt jelenti számunkra, hogy az Úr látja azt, amit mi nem gondolunk, hogy az Úr képes látni. Mert az ember csak azt látja, ami a szem előtt van, de az Úr azt látja, ami az emberi szívben van, az indulatokat, a gondolatokat, a ki sem mondott szókat hallja, a meg nem mutatott indulatokat látja. És erről szól lényegében, hogy az Úr szemei lát mindent, különösen az őt félők táborát. Látja azokat, akik hűségesek, látja azokat, akik szenvednek, és az Úr fülei meghallja a jaj kiáltást, a szenvedőknek az imádságait. És ilyen elgondolással azt látjuk, hogy Isten közel van a szenvedő emberhez, közel van a népéhez. És ennyi kis bevezető után nézzük, néhány Biblia vers található. A Példabeszédek könyve 15. fejezet 3. verse mit mond?
1: Mindenen rajta tartja szemét az Úr. A gonoszokat és a jókat egyaránt figyeli.
0: Az 53. Zsoltár 2. verse hogy mondja?
1: Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik. Senki sem tesz jót.
0: Nagyszerű, és az Ézsaiás 45:21.
1: Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással. Hirdettett-e valaki valaha, jelentette ki ilyet az ősidők óta? Csak én, az Úr, nincs más Isten rajtam kívül. Igaz és szabadító Isten nincsen rajtam kívül.
0: És már csak egyetlen egy maradt ebben a témában, János 3:16 mit mond?
1: Igen, ezt úgy gondolom, hogy a vallásos emberek kívülről is tudják, én is így mondanám el, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
0: Szóval az Úr szemei hogy jelentkeznek az Új Szövetség vonatkozásában? Vagy hogy látod a Biblia egészében?
2: Köszöntöm én is a nézőket és a hallgatókat. Én közben már gondolkodtam rajta, hogy jó szövetség professzorral beszélgetni erről, hogy az Úr antropomorf, holott az Új Szövetségben meg néhány helyen inkább az van, hogy vigyázunk, mert Isten nem antropomorf, mert nem lehet megcsúfolni, úgy, ahogy embert meg lehet csúfolni. Hogy most akkor melyik igaz? Nyilván egyszerre mind a kettő, és az ókori embert megfogta az a kép, hogy hasonlította az emberszerű ábrázoláshoz. A későbbi embereknél meg a bálványimádás veszélye miatt pontosan ettől akarja például Pál apostol eltávolítani. És közben eszembe jutott, hogy először olvastam ezt, hogy az Úr szemei, és hogy lát mindent. Akkor hogy az ember összerezdül, hogy hát nincs egy zuga, hova el lehet bújni. És a mai ember lehet, hogy azt mondja, hogy hát ez nekem nem kell. Hát
3: én nem, ez nem nagyon veszélyes. Az Úr mindent lát.
2: De ki tudunk ma menni az utcára egy olyan helyre, ahol kamera nem vesz? Ugye? És az ember tudja azt, hogy a közéletben mindenhol valamilyenféle szemek figyelik, és lehet, hogy ez hamar hozzá is szokik, nem vesz róla tudomást. Arról viszont elfelejtkezik, hogy van egy sokkal nagyobb hatalom a Teremtő Isten, aki ott van mindenütt.
0: Angliában van egy film, és nagyon sokan nézik. Ez egy ilyen élő film. Valahol letesznek egy bizonyos városba egy embert, és onnan valahova el kell jusson. Gyalog, autóval, vonattal, busszal, mindegy, hogy megvan adva, hogy honnan, hova, ha oda elér, akkor egy iszonyatosan nagy összeget kap. Iszonyatosan nagy, lottó ötösnél is nagyobb összeget, és ezért nagyon sok vállalkozó van, és próbálják kidolgozni azt a módszert, hogy hogyan tudják a rendőrséget kikerülni. De idáig még senkinek nem sikerült. És miért? Mert a rendőrség is nagyon sok mindent lát. És kérem szépen, ha a rendőrség lát a mai világban, és a titkos szolgálat lát, és a kamera lát, akkor el tudjuk képzelni, hogy a Jóisten ne látna. Hát ő teremtett bennünket, ő adta a szemet, ő adta az értelmet. Ő mindent lát, sőt, többet lát, mint a kamera, többet lát, mint amit mi látunk. És ez, ettől nem félni kell, hanem ez bátorít bennünket. Miért? Mert az Úr szemei az igazságot látják meg, és az igazságra tekintenek rá. A hűséget látják meg, és ha hűségesek vagyunk, akkor az egy jó dolog, hogy az Úr szemei felfedeznek bennünket.
2: Talán ugye azt itt érdemes kiemelni, hogy tanulmánynak van egy alcíme is, hogy Biblia világképe. És most, hogyha mint világképet közelítjük meg a dolgot, akkor olyan maradinak tűnik ez a szem. Igen. És ez az antropomorf ábrázolás. De vajon milyen a mai ember világképe, ha van egyáltalán világkép? Ugye minden plurális, mindennek több pólusa van, nem fekete, nem fehér, hanem mindenféle árnyalatú, és az ember egyszer csak kitalálja, hogy eddig így láttam a világot, most amúgy kezdem látni, és mindig ahhoz igazítja a saját világképét, ami neki a kedvezőbb. És akkor jön a gyakorlati kérdés, hogy van valaki, akit Istennek nevez, Szentírás, mindenhatónak, örökkévalónak, miért jó az nekem, hogy ő engem néz?
3: Vagy lát.
2: Vagy csak lát, igen, mert igaz, az sem mindegy, hogy néz vagy lát. Mert igen. Lát az automatikusan van, ha néz meg, hogy fürkész, keresi. A görögben van is háromféle kifejezés erre, hogy megpillantja, nézi, vagy szemléli, vagy már teóriája van róla, ugye többféleképpen, hogy miért jó az egyáltalán nekem. És hogyha ha rendezett a viszonyom Istennel, akkor én ennek örülök. Én ezt akarom, hogy lásson, nem? Hogyha viszont valami
3: és
2: nagy...
3: És abból előnyöm származik, ha az Isten van. Lát bennünket.
2: Tehát az ember akkor szeret elbújni, hogyha valami olyan dolgot tesz, amire nem büszke.
0: Igen, igen.
1: Isten azért is figyel bennünket és néz bennünket, mert nagyon szeret. Szereti azokat, akik követik őt, akik figyelnek az ő szavára, de nem csak őket, hanem az egész világot szereti. Isten szeret bennünket. Mindegy, hogy hol élünk, ő szeret és figyel ránk.
2: Talán még ha szabad egy képpel is ezt érzékeltetni, közben gondolkodtam, hogy bár nagyon nehéz lenne Isten szemszögéből megmondani, hogy ő mit gondol, vagy mit lát, amikor bennünket néz, de talán egy kép. Amikor a nagyobbik fiamnak meglett a friss jogosítványa, és jött az érettségi bankett, hogy odaadom-e az autót egyedül. Ő elmegy, és majd visszajön. Tudtam, hogy felelősségteljes fiú, hogy nem csinál semmi rosszat, de azt mondtam, rendben van, fiam, ha megérkezel, azonnal hívjál fel, hogy biztonságban megérkeztél, leteszed az autót. Na most az egész körülbelül 15 perc volt otthontól az iskoláig, és közben azon gondolkodtam, hogy de jó lenne egy kamera, de jó lenne látni. És amikor megérkezett, megcsörrent a telefon, az első, hogy na most rendőrség fog hívni, mert biztos meghalt. Az ember ilyen rossz dolgokra gondol azonnal, szóval jó van, apa, nyugodt meg, minden rendben van, akkor egy hatalmas kő esik le az ember szívéről. Na most, ha Isten atya, ugye, aki az emberek fölött áll, mert teremtette szeretetéből, akkor nem azért néz engem, mert rosszat akar.
3: És a rosszat keresi bennem.
2: Így van, hanem gyönyörködni akar a teremtményébe. És ez nem mindegy, hogy hogyan látom ezt a dolgot.
0: Köszönöm szépen, és a világkép arról szól, hogy az embernek milyen elképzelése van a kezdetekről, az életről és a végről. Tehát az a nagy ív, ami a kezdettől a végig tart, és ebben a nagy évben pont szerint, punktuálisan ott vagyunk mi is. És lényegében erről szól ez a tanulmányunk, hogy a keresztény embernek is van egy világnézete. De most nézzük meg a német filozófiának, Leibniznek milyen kérdése volt, és Ehhez előtte nézzük meg Mózes első könyve, első fejezet, első versét.
1: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.
0: Hiszen Leibniz azt kérdezte, hogy miért van valami, és miért nincs semmi. Vagy ahogy a görög filozófusok, ugye a klasszikusok föltették, miért van kozmosz, és miért nincs káosz? Ugyanez, ugye?
2: Ugyanez,
0: és gyorsan elmondjuk, hogy a kozmosz az a rendezett világot jelenti, a káosz pedig a felborult rendezetlenséget. Tehát ahol az Isten megjelenik, ott a káoszból mindjárt kozmosz lesz. És én azt hiszem, hogy ezt a Bibliában is nagyon-nagyon szépen lehet látni abból, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Tehát ahol Isten megjelenik, ott mindjárt rend van. Ott mindjárt békesség. Ott megszólalnak a madarak, ott csodálatos pázsitfűnő, ott a liliumok ontják a maguk illatát, ott békesség, nyugalom van. Minél távolabb kerülünk Istentől, ezek mind csak idézők.

0: tovább fűzve, mit tesz fel kérdésként a mai ember? Miért létezem, ha létezem, mióta létezem? Ami van, ami körül vesz engem, annak egyáltalán mi értelme van? Ez mind benne van ebben az egy mondatban. Mióta létezem? Ugye kezdetben, nem? Tehát nem a idői síkot akarja megmagyarázni, hogy most milliárdokról van szó évekbe mérve, vagy ezrekről, hanem kezdetben. Nincs vita. Aztán hogyan lettem, azt mondja, teremtette. Tehát nem véletlenül, hanem szándékos.
1: Nem azt mondja, hogy fejlődött.
0: Így van, tehát nem fejlődött, hanem ugye bárá teremtette Héber. És akkor mit teremtett? Mindent, mert eget és a földet. Na most mi az, ami nincs abban benne, az égben és a földben egy ókori embernek, aki ott áll a földön, fölnéz, és ami fölötte van, az mind más, mint ami a föld. Egy mondat, néhány szó, és minden válasz benne van. Ehhez kell az, hogy helyes világképpel tudjon az ember tájékozódni, ne engedje, hogy ez a pluráris ráhatás ezt szétverje, szétoszlassa benne.
2: Igen. János evangéliuma nagyon híressé vált prológusában is hasonlóan fogalmaz, visszamegy szinte ószövetségi talajra és ószövetségi gondolkodásmódra. Nézzük csak, hogy mit mond az első fejezet első négy versében.
3: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
2: Igen, ez az ige, ez a magyar nyelvben, a fordításban nagyon szépen kijön. Különösen, ha nagy ível írjuk, helyesen nagy ível írjuk, de ez a görög gondolkodásban hogyan érhető tetten és utol, mit is jelentett ott ez az ige?
0: Hát ugye a görög filozófiában logosz egyes felfogások szerint, ugye ezt fordítjuk igének, azt jelenti, hogy az isteni rész, ami benne van az emberbe. És ugye a János evangélista ezt megtöri, ezt a gondolkodást, mert azt mondja, hogy ez volt kezdetben, és egy valaki volt, akiben benne volt, az pedig Jézus Krisztus, majd ugye ez a 14. versben van benne ugyanitt. De ugyanakkor ez a logosz, ez teremtő hatalom is, tehát ami létrehozza az egész világot, ezért megy vissza egész tulajdonképpen a genezisig, hogy kezdetben teremtettét, kezdetben volt az ige. Tehát itt van ugye a kettő közötti párhuzam, és talán most már ezt nem értik a mai emberek, hogy a szónak lehet hatalma. Pedig még akkor is lehet hatalma, ha ember mondja embernek. És ez talán legjobban abból lehet megérteni, vagy azáltal lehet megérteni, hogyha valaki bántani akar egy másikat, akkor tudja úgy válogatni a szavait, úgy formálni a kiejtését, hogy szándékosan ártson a másiknak. Na most ezt megfordítom. Istennek van teremtői hatalma, és úgy beszél, hogy létrejöjjön valami. Lehet, nem? Dicsérni is lehet. És a dicsérettel építeni lehet az emberbe. És ha ezt mi emberek meg tudjuk tenni, akkor mennyivel inkább Isten?
2: A legelső logosz kifejezést, ha jól emlékszem, a görög nyelvben Platon használta, legalábbis oda megy vissza, és Platon azt mondta, hogy a logosz, logosz spermatikos, az az Istentől kapott dolog, és a mag, igen, és ezt adjuk tovább, és bennünk van, és ha jó és nemes életet élünk, akkor ez a mag ki kell, és ez a mag gyümölcsöt hoz. És én azt hiszem, hogy ezt János is hasonló oldalról, már nyelvi oldalról, nem filozófiai, hasonló nyelvi oldalról látta meg. De van még egy nagyon szép biblia versünk, és ez a Jelenések könyve 14. fejezet 6.-7. verse.
3: És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen, az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.
2: Nagyon érdekes, a 20. századhoz úgy érkezünk

0: meg a történelem során, hogy van a középkor, a késő középkor, aztán van az újkor, aztán a felvilágosodás, és az a felvilágosodás megfosztja Istent, az isteni tulajdonságától, és azt mondják, hogy nincs nekünk szükségünk Istenre, hogy teremtés, hát az embert, az észt, a rációt kell a központba tenni. Hát az Isten nevében idáig elnyomtak bennünket, ez zárójelben mondom, lehet, hogy így is volt néha, de hát azért, mert az emberek rosszul használják az Isten kifejezést, vagy az Isten nevében olyan dolgokat tisztességtelen, erkölcstelen dolgokat tettek a középkorban, ezért ez nem azt jelenti, hogy akkor nincs Isten. És ilyenkor ugye hát megjelenik majd az evolúció, és az evolúció és a bibliai teremtéstan, és amire te felolvastad, a hármas angyali üzenet ebben a korba, erre a korra szól, ugye, az evolúció, Darwin az 1860-as évek után, bár Darwin nem mondja azt, hogy Isten nélkül állt elő az élet, de az evolúció, már a darwinisták ezt határozottan kifejtik, és azt mondják, nekünk nincs szükségünk Istenre, mert tökéletesen működik a világunk Isten nélkül. És ahogy látom a mai világot, egyre inkább azt látom, hogy ez a világ dől össze, mert ez a világ erkölcs nélkül megsemmisíti önmagát. És szükségünk van Istenre, nem csak a kezdetekre visszatekintve, hogy ő teremtett bennünket. Nem csak az igére, amit előbb mondtál, a logoszra, hanem a mindennapjainkba. Már most egy odáig jutott a világunk, hogy egy rossz gombot megnyom, és a világunk megsemmisül, vagy legalábbis megsemmisülhet. Tehát ide kell az erkölcs. És erről szól ez a gondolat, hogy miért van valami, és miért nincs semmi, miért van kozmosz, és miért nincs káosz, miért? Mert az Isten megjelent.
1: De hogy ugye szabad, ne felejtsd, Isten helyett a józanész irányítja a világot. Ez a kifejezés, ez nagyon tetszik nekem. Nézzük meg most jelenleg a világunkat, hogy a józanész mennyire irányítja. Legyünk egy kicsit önkritikusak magunk felé. Valóban igaz, hogy a józanész olyan jó dolgokat hozott a világba, hogy csak a 20. századra gondoljunk, ahol a századfordulón kijelentették filozófusok, szociológusok, orvosok, hogy legyőzik a szegénységet, legyőzik a vírusokat, jóléti társadalmak lesznek, és a 20. századhoz tapad a legtöbb vér, a legtöbb szenvedés. Ez a ráció, ugye, amiről beszélünk, vagy...
2: Ez a felvilágosodás?
1: Felvilágosodás, értelem, hogy fordítsuk is le.
2: Mindig azt mondta, hogy felsötétedés.
1: Felsötét, nagyon jó, ez tetszik nekem. Én felhomályosodásként hallottam. Igen. Nekem ezt egy Frank Sawyer nevű professzor mondta, tört magyarsággal, de az is nagyon jó. És akkor azt mondom, hogy ha a rációt, a józanész irányítja a világot, hol az erkölcsi középpont? Mert ha én azt mondom, hogy lázadó vagyok, vagy éppen konzervatív, akkor kell egy középpont, amihez képest elmozdulok egyik irányba, vagy a másikba. Tehát ha csak a józanész, ha csak a felvilágosodás, akkor nincs erkölcs. Akkor tulajdonképpen azt csinálok, amit akarok. Ja, hogy a másik embernek ez nem tetszik, kit érdekel? Erről szól a mai világunk, és itt már csak követeljük a jogokat, fújjuk a magunkét, de hol az erkölcs és hol az érték?
0: Tökéletesen így van. És hogyha ebben a világunkban az erkölcsi érték elvész, olyan hatalmas technika összpontosul egy-egy országnak a kezébe, egy-egy vezetőnek, egy-egy elnöknek, uralkodónak a kezébe, amivel vissza is élhet, mert amíg középkorban voltunk, legfeljebb, nem tudom én, a 100 000-es hadserege mellé még egy 100 000-es hadsereget tudott tenni. De most már csak gombokat kell nyomni, és repülnek a rakéták, és ebben a világunkban a legnagyobb szükségünk van Istenre, hogy az ellenségemet is, aki meg akar engem semmisíteni, és akire kész vagyok én is megsemmisíteni, azt lássam benne, hogy ő is ugyanannak az Istennek a gyereke, ő is ugyanannak az Istennek a teremtése, mint én, és közös csónakban vagyunk, mert nem igaz, hogyha én az ő csónakát meglékelem, hogy akkor én túl fogom élni. Nincs. Itt minden mindennel kapcsolatban van. És én azt hiszem, hogy ha beszélünk a globális felmelegedésről, ha beszélünk az éhségről, ha beszélünk a különböző betegségekről, és most nehogy azt gondoljuk, hogy most ez a vírus, ez a világ legnagyobb dolga. Hú, hát ha látnánk, hogy mi volt, nem tudom, a pestis járvány az ókorban. Hát városok tűntek el Európa térképéről, hatalmas városok tűntek el. Persze ezzel nem akarom senkiben a vírus elleni védekezésnek a gátjait lerombolni, nekünk mindent meg kell tenni, csak nehogy azt gondoljuk, hogy ez a legnagyobb rossz, ami velünk történhet. Igen, ez rossz, de ettől még sokkal-sokkal nagyobb rossz is történhet velünk. Ezért van szükségünk Istenre.
1: De ugyanakkor a nagyon jó is történhet. Tehát tegyük hozzá, hogy ne csak a rosszról beszéljünk, talán ugye a vírus épp arra jó, hogy az ember leüljön egy kicsit gondolkodni, hogy mennyire elesett Isten nélkül, és megtalálja ismét az Istennel való kapcsolatát.
0: Igen.
3: És hogyha Istent félem, és neki adok dicsőséget, akkor csak jó dolog történhet velem, mert a közelébe kerülök ilyen értelemben.
0: Legalábbis hosszú távon csak jó dolog történhet, rövid távon azért gondoljunk a mártírokra, akik odaadták az életüket az Isten szeretetéért, az igazság megéléséért, de Jézus azt mondta, ha elveszitek, száz annyit kaptok helyette. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog. És akkor menjünk a következő gondolathoz, a Biblia világképe. Tehát van a mai világnak egy világképe, és el kell mondani, hogy a Bibliának is van egy világképe. A Márk evangélium 13. fejezet 7. verse. Mit is mond?
3: Amikor pedig háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg, ennek meg kell történnie, de ez még nem a vég.
0: Háború. Milyen jó, hogy a mi generációnk, akik most itt hárman ülünk, mi nem tudjuk, hogy mi az, hogy háború, legfeljebb filmen, könyven, vagy elbeszélésen keresztül. Borzalmas a háború, és minél fejlettebb az emberiség, annál borzalmasabbá válik a háború. De van egy másik Biblia szövegünk is, Róma 5:8.
3: Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.
0: Nagyon érdekes, ahogy azt mondja, hogy halál, bűn. Tehát valahol a Biblia világképében a halál az mindig egy következmény. És a halál az a bűnnek a következménye. Mit mondott Isten, hogy amely napon, most károliul mondom, eljéndetek arról, bizonnyal halandóvá váltok. És ez így volt.
1: Bizonnyal meghaltok. Igen. Károli szerint, de azt jelenteni, amit Igen. mondasz, hogy halandóvá váltok. Ugye ez egy kicsit ilyen megrettentő lehet az embernek, elolvassa mindjárt Márk evangéliumát, hogy jó, hát háború, meg háborús hír, ne félj. És akkor olvassuk utána hogy a következő igét, hogy Isten megmutatja a maga szeretetét. Tehát ez egy rész csak az egész világképből, ami a Szentírás első lapjától az utolsóig olvasható. És szerintem, tehát az én eddigi tapasztalatom alapján, amikor más keresztényekkel, hívőkkel beszéltem, az szokott az alapvető probléma lenni, hogy az egész Bibliát nem látják egy világképként. Uh-huh. Tehát vannak, akik egy részt kiemelnek, megint mások másik részt emelnek, és azt hiszik, látják.
2: Átalakítják a saját formájukra.
1: Az egyik volt professzoromtól tanultam, hogy akkor jó az ember világképe, hogyha nem én alakítom magamhoz a Bibliát, hogy mit higgyek el belőle, hanem megengedem, hogy a teljes ige mérlegén én tudjak alakulni, formálódni. És ez az utóbbi az, ami nagyon hiányzik a mostani világból.
0: Köszönöm szépen. Róma 8:28.
3: Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.
0: Azért a római gyülekezetnek ezt leírni a keresztény üldözésnek a határán vagy hajnalán, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, egyrészt nem kis hitet, másrészt nem kis feladatot, harmadrészt nem kis célt jelentett. Mert ezt utólag egy kényelmes karosszékből, egy szép csodálatos könyvtárban elmondani, békés körülmények között ez nagyon jó. De most gondoljátok el, hogy azért a világnak nem minden részén ilyen békességes körülmények között vannak a keresztények. Ugye ma elmondhatjuk, hogy a világ legüldözöttebb vallása a kereszténység. Amióta mi most itt néhány perce tanulmányozzuk a Biblia tanulmányokat, biztos vagyok benne, hogy a világ valamelyik részén már egy keresztényt megöltek. Csak azért, mert ő keresztény. Szóval ez egy félelmetes dolog, hogy minden nap több száz keresztényt ölnek meg, szélsőségesek. És mégis azt tudjuk mondani, hogy a Róma 8.28-nak igaza van, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. Csak hogy ez a javuk kifejezést mi egy sajátos értelmezéssel látjuk el, és úgy gondoljuk, hogy az a jó számunkra, ha nem vagyunk betegek, ha mindenünk megvan, ha békességben vagyunk, és ezeket a gondolatokat még egy kicsit csúcsosítjuk, még négyzetre emeljük. Pedig lehet, hogy ez a minden javukra van, ebbe sok minden belefér, amit most ebben a kényelmes 21. századi elején el sem tudunk gondolni. Még az is lehet, hogy a Covid is a javunkra van. Persze ezzel nem akarok semmilyen szélsőséges, szektás gondolatot kelteni, de lehet ebben is, hogy valami az Isten, valami ébresztő harangja szólal meg a lelkünkben és a lelkiismeretünkben, hogy azt a laudíció állapotot, amit idáig követtünk, azt a rutinszerű szombatról szombatra való gyülekezést, hogy egy picit állítsuk más összefüggésbe, más kontextusba. Hogy látod, Erik?
1: Hát én talán azt tenném hozzá, hogy nem csak a íróasztal mellett lehet azt mondani, hogy minden a javunkra válik, hiszen az a Pál apostol, aki írta, azért nem az íróasztal mellett írt, bár ugye a római levelet éppen nem fogságból írja, de tudjuk, hogy néhány esetben rendkívül komoly megpróbáltatásokon kellett neki keresztül menni, és ettől hiteles az üzenet. Hogyha Pál átudta ezt,
2: kosárba ereszték le, ugye?
1: Hát, vagy hirtelen én most a filippi börtönre gondoltam, akár ugye a római, vagy a jeruzsálemi eseményt is említhetjük, ahol kosárba ereszték le. Tehát amikor egy olyan ember mondja nekem, hogy még ez is a javamra tudott válni, akkor azt mondom, hogy engem ez érdekel. Tehát legalább érdekel, mert hiteles. Manapság ugye nagyon sok ilyen kisimított arcú ember beszél a tévében arról, hogy mit kellene csinálni, és látszik rajta, hogy semmilyen megpróbáltatásban még soha nem volt része. Hát melyik akkor a fontosabb? Melyik az, ami többet mond a mai ember számára?
0: És már ezt egyetlen egy igével tudjuk még szaporítani, Efézus 6.12-vel.
3: Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
0: Tehát azt látjuk, hogy itt az efézusi levélben Pál azt mondja, hogy van egy dolog, amit mi látunk ebben a világban. Látjuk, hogy vannak ellenségeink, vannak üldözőink, vannak jó akaratóink, vannak, akik szeretnek bennünket, és vannak, akik közönösek irántunk. De azt mondja, fölülről nézve, ha meglátnánk a világot, akkor azt látnánk, hogy az Istennek van egy ellenpólusa, és az nem más, mint az ördög, a gonoszság, aki a maga eszközeivel próbálja befolyásolni a hívők seregét. Most nem akarnám azt mondani, hogy keresztényeket, mert azt hiszem, hogy keresztényeken túl is vannak hívők, és itt most nem akarok vallásközi dologgá szélesíteni a Biblia tanulmányunkat, de egy biztos, hogy ebben a világban most már lassan nem csak az Isten létét kell bizonyítani, hanem a gonosznak a létét is, mert nagyon sokan azt mondják, hogy gonosz nincs, nem létezik, az csak az emberek megnyilvánulásában. De azért, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a gonoszság az olyan, mint a gyomnövény. Akinek van kertje, az tudja, hogy milyen, hogy a gyomot nem kell elvetni, ezt mindig kapálni, meg mindig kihúzni kell, de ha egyet kihúzok, kettő nő helyette. Na ilyen a gonoszság is az életben, a történelemben. És ahogy megyünk előre, ahogy a 21. századba beléptünk, nem csak az Isten jósága az, amelyik hát naggyá válik, hanem a gonoszság is. És ez a két hatalom, ez küzd egymással, szemben áll, küzdenek egymással, és a gonoszság le akarja győzni Istent, de Istent nem lehet legyőzni.
1: Igen, és hát a gonoszságnak az a legjobb stratégia, hogyha először is ság, tehát nem személy. Igen. Akkor nem lehet megfogni, nem lehet ellene küzdeni. Ha viszont azt mondom, hogy személy, és én lennék a gonosz, a legjobb stratégia az lenne, ha letagadnám, hogy létezek. Igen. Elhitetném, hogy nem is én, hanem a jónak a rossz oldala, hogy vannak ilyen dolgok. Na ez a mai napon, vagy a mai világban úgy talán legjobban működik.
3: A Biblia világképe kapcsán a tanulmányunk még beszél arról is, hogy a hetednapi adventistaként fontos erősen ragaszkodni a Biblia tanításaihoz, amelyekben Isten kinyilatkoztatta az embereknek az igazságot.
0: Igen, igen. Köszönöm szépen. A következő gondolatsort János evangéliuma első fejezet, és ott a 9. versétől a 14. verséig találjuk, feljegyezve, és itt arról van szó, hogy imádjuk a megváltót. Ez a címszó alatt van ez a Biblia vers.
3: Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
0: Itt nagyon szépen azt mondja, hogy az ige testé lett és közöttünk lakott, és ha jól emlékszem, az eredeti görög azt mondja, hogy közöttünk sátorozott. Mert a sátor az az izraeliták szemében az az ideális. Hiszen a pusztai vándorlás során sátoroztak, sőt a honfoglalás utáni első időszakban is nem kőépületekben laktak, és volt egy olyan elgondolás, hogy amikor Izrael nagyvárosokat kezdett építeni, és nagyvárosokat lakott be, akkor jelent meg a bűn. Amíg a sátorban laktak több generáció együtt, addig sokkal tisztább, őszintébb, erkölcsösebb volt az életük, és a nagyvárosi élettel megváltozott. Ezért Izraelben voltak olyanok, akik nem telepedtek le a városba, akik örökké sátorlakók voltak. Miért? Mert meghagyták az ősök, hogy amikor a honfoglalást befejezik, akkor sem menjetek be kőépületekbe. Szóval az ige sátorozott közöttünk, mert a sátor az egy közvetlen kapcsolatot jelent a sátorozók között. Kőépületben megyek, elmegyek az egyik szobába, elmegyek a másik szobába, bezárom, és akkor ott már olyan dolgok történhetnek, ami nem tiszta, nem erkölcsös, nem átlátható. De az Isten fia sátorozott. Be lehetett látni az ő életét. Nem volt titka, nem voltak ajtók. Legfeljebb sátornyílások voltak. Persze nyilván ezt, amit én most mondok, ezt allegorikusan értelmezzük, vagy szimbolikusan talán helyesebb, szimbolikusan értelmezzük.
1: Hát az egész sátorozás az tulajdonképpen Krisztus testé létele.
2: Így van.
1: Tehát ugye az Isten kiábrázolása, ami az embereknek mindig tabu volt, ugye nem volt szabad semmilyen módon kiábrázolni Istent, és akkor egyszer csak sátorozik, közöttünk lakozik. Ugye a görögben megjelent, de a sátorozásra utal vissza a kifejezés. Tehát ezt, hogy akarom tudni, hogy hogy milyen Isten, akkor meg kell néznem, hogy milyen Jézus Krisztus. Tehát rátekintek, és a sátorozásban meglátom Istent. És akkor azt mondom, hogy később az Új Szövetségben tovább gondolom, hogy a bennem lakó Szentlélek temploma. Nem sátrat mond, hanem templomot mond. Tehát még egyen emeli is a fényét a dolognak, hogy milyen fontosnak tart engem, embert, teremtményt Isten.
0: Igen. Nagyon fontos, és itt feltettem a kérdést, hiszen arról szól ez a tanulmányunknak ez a része, hogy imádjuk a megváltót, hogy mit jelent ma a 21. században imádni? Magyarországon, Erdélyben, Svájcban, Ausztráliában, Amerikában, Brazíliában. Nem biztos, hogy minden esetben ugyanaz, de nyilván van egy közös alap, amely mindegyik helyen fizikai történet, földrajzi helyen ugyanazt fogja jelenteni. Tehát a teremtőt tiszteletben részesítem. És ezt a tiszteletet soha senkinek nem fogom másnak átadni. A gyerekemet nem imádom, a feleségemet nem imádom, a gyerekemet szeretem, a feleségemet szeretem, de Istent imádok. Nagyon sokszor a magyar nyelvben, amit nagyon szeretünk, ilyen túlzásokba esünk, és akkor azt mondjuk, hogy imádjuk. Imádni azt hiszem, hogy csak az Istent lehet.
1: Mondják az angol kultúrában is, hogy imádom a gyerekemet, igen, imádom igen. A sportolókat. Abban a pillanatban, ha ezt az imádás szót Istentől elvonatkoztatva bármire használjuk, az már bálvány. Uh-huh. És ugye itt az alapvető különbség, hogy lehet, hogy rosszul esik valakinek, hogy nem mondhatja azt a gyerekének, hogy imádja, de hol szokták elrontani a gyereknevelést? Vagy hol szokták általában az értékrendet elveszíteni az emberek, amikor azt mondom, hogy egy drága tárgy fontosabb lesz, mint a saját gyermekem, vagy a saját valamely családtagom. Én nagyon drága mobiltelefon, ugye olvastam ilyet 2 évvel ezelőtt, hogy volt, aki a fél vesélyét eladta, hogy egy drága okos telefont, egy iPhone-t meg tudjon vásárolni, mert már az értékrend ott tart, hogy már a vesém se fontos. Itt van aztán az imádás és a szeretet közötti különbség a gyakorlatban.
0: Köszönöm szépen. Isten törvénye a csütörtöki gondolatunk, és ezzel kapcsolatban Szigeti testvér könyvében én úgy tudom, hogy egy nagyon szép idézetet hoztál.
3: Igen, Szigeti Jenőnek a 10 parancsolat című könyvéből szeretnék egy részletet felolvasni, amely így hangzik. A 10 parancsolat nem vallásos törvény, nem kötődik felekezetekhez, csak az emberhez. Nem is törvény olyan értelemben, ahogyan ezt a fogalmat ma használni szoktuk, hanem inkább azoknak az alapelveknek a gyűjteménye, amelyek emberi kapcsolataink rendszerét meghatározzák. Az első kőtábla törvényei megóvnak az idegen istenek rabságától, a bálványok hiába valóságától, és az esküdözés értelmetlen igazságpótlékától. Ezt a kőtáblát koronázza meg a 4. parancsolat, amiben Isten találkozásra hív önmagával. Ez a parancsolat köti össze az Istennel való kapcsolatunkat a teremtett világgal, hiszen ez a parancsolat rendeli el, hogy 6 napon át munkálkodjunk, mert csak így tudunk Isten jelenlétében a teremtés emlékünnepén az igazsággal feltöltekezni. Ennek a napnak az a célja, hogy a valóságos világ igazi lényét megértsük. A 2. kőtábla az emberek közötti kapcsolatrendszerünk alapelveit foglalja össze. Ebben található a 9. parancsolat.
0: És akkor van egy néhány szép biblia szöveg, Mózes 5. könyve 12. fejezet 8. vers.
3: Ne tegyetek úgy, ahogyan ma itt még megtehetjük, mindenki, ahogyan jónak látja.
0: Márk 12. fejezet, és ott a 28-tól 31-ig.
3: Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt, A legfőbb ez, halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. És szeressed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.
0: Én úgy gondolom, hogy sokszor az a baj, hogy a 20. és 21. század, de különösen a 21. század úgy vonul be az emberek tudatába, mint a törvénygyártó, automatikusan gyártjuk a törvényeket, és már a törvényhozók sem látják, már külön stábot hoznak létre, hogy melyik törvényeket kell félrerakni, és már egy szakmán belül is olyan mennyiségű törvény, jogszabály gyűjtemény, hogy nem látunk keresztül, és amikor mi keresztények azt mondjuk, hogy hát ez a legfontosabb törvény, az emberek azt mondják, jaj, hagyjon már békén, hát ilyen vastag törvénygyűjtemények vannak a családjogról, a munkajogról, a pénzügyjogról, a polgárjogról, a büntetőjogról, hát én nem látok már, hát nem akarok még egy újabb törvényt. Hogy látod?
1: Eszembe jutott egy szellemes eset, ahol a közvetlenül előttem csattant össze két autó. És akkor az egyik kiszállt a másikból nagy vehemenciával, és már figyeltem, hogy ebből vajon most mi lesz, és akkor kiszedte a vétkes felett az autóba, és a következő mondta, melyik részét nem érted annak a szónak, hogy stopp. És aztán ott hagyta. Ugye tényleg sokszor így vagyunk a 10 parancsolattal, hogy hihetetlen egyszerű. Annyira, hogy a zsidók két szóba le rövidítve vésik rá a táblára. Ugye két szó. Az a két szó mindent magába foglal, és mégse érti az ember. Tehát azt mondja, hogy értem én az Isten, de majd én tudom.
0: Lehet, hogy érti, csak nem csinálja. Vagy úgy csinál, mintha nem értené. Mert így kényelmesebb.
1: Igen, de ha baj van, akkor viszont miért nem hagyja ki Istent? Mert a baj az az első, hogy jaj, Uram, Istenem, hát nem olyan régen jött hozzám valaki. Azt mondja, már csak te segíthetsz, mondja nekem. Mondom, ez az a biztos, ami nem igaz, hogy csak én segíthetek. Imádkozz Istenhez. Ó, hát már az is eszembe jutott, hogy majd az Isten végül segít. Mondom, miért nem azzal kezdted? Tehát így vagyunk a parancsolattal is, hogy erkölcsi problémája van a világnak. Le van írva. Miért nem megyünk oda-vissza? Mert el kellene ismerni, hogy aki kinyilatkoztatta, adta Isten, ő fölöttünk van, és ő az, akit imádatra lehet méltatni.
0: Köszönöm szépen. Jelenések könyve 14-12.
3: Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét.
0: Már csak egy összefoglalási gondolatot szeretnénk hallani, hiszen nagyon fontos volt az a téma, amiről most tanultunk. Mit mond az összefoglalásunk?
3: Az oktatás önmagában nem szükségképpen jó. Lehetnek művelt, sőt magasan képzett emberek, akik a Biblia elveivel ellentétes nézeteket és hozzáállást sajátítottak el. Ezért van az, hogy a keresztény világnézet alapján kell állnia az oktatási rendszernek.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, a hozzászólásokat, és az Isten áldja meg a szíveinkben ezeket a bibliai gondolatokat, világnézetet. Hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Urunk Istenünk, ebben a zűrzavaros, rohanó, rendezetlen világban olyan jó rád tekinteni, ahol a csendesség, a nyugalom és a békesség van, és add, Urunk, hogy a lelkünk is lecsendesedjen, ahogy közeledbe érkezünk. Adj nekünk egy olyan világképet, Urunk, amely bibliai, amely megállja helyét ebben a modern világban is, és add, hogy ezt az értelmet, amit mi meglátunk, el tudjuk mondani értelmesen azoknak az embereknek, akiknek fontos az életükben az igazság keresése. Ilyen értelemben legyél velünk az elkövetkezendő időszakban. Bocsáss meg bűneinket, gyógyíts meg a betegeket, óvd meg bennünket a betegségtől. Jézus nevében. Amen.
3: Amen.
0: Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Múltkori adásomban Benedek Elek apó ükunokájával, Bardóc Orsolyával beszélgettem. Ismerem a férjét is, dr. Nagy Nándort, aki szintén nagyon érdekes ember. Ő jelenleg habilitált egyetemi docens a Budapesti Semmelweis Egyetemen. Kutatási területe az őssejtek világa, a magzat fejlődése és a születési hibák. Mivel Nándorral is jól ismerjük egymást, tegezve fogunk beszélgetni. Isten hozott téged is a Lélek közelben című műsorba.
1: Szervusz Kamilla, én is nagyon örülök a lehetőségnek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Én is, és azt rögtön, de rögtön bevallom, hogy én a te kutatási területedhez hát bizony egy cseppet se értek. Hála Istennek úgy született meg az én két fiam, hogy semmi gond, semmi születési rendellenesség és semmi magzatkori baj nem volt, de hát ez fantasztikus. Úgy gondolom, hogy nagyon sok embert érdekelhet. Ezért is kérdezem, hogy honnan van az ez irányú érdeklődésed?
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert amikor az ember elvégzi a gimnáziumi tanulmányait, akkor nyilván egy útkeresésbe kezd. Én is egy ilyen útkeresés folytán kerültem a biológiai tudományok és később az orvostudományok bűvkörében, és mint egy olyan természettudományos érdeklődési fiatal, amiből nagyon sok van Magyarországon, szerencsére én is úgy gondoltam, hogy akkor elindulok ezen a pályán. Így kezdtem el a tanulmányomat először Kolozsvárot, majd a Budapesti Orvos Egyetemre kerültem, ahol tudományos doktori fokozatot szereztem, és itt találkoztam olyan mesterekkel, mert a tudomány az megőrizte a mai tudomány azt a különleges rendszerét, mint a középkorban, hogy mindig egy mester mellett kellett az ember elinduljon, aki megmutatta neki az irányt, vagy kijelölt egy új irányt. Én is ilyen mesterek mellé kerültem itt Budapesten, akik arra hívták fel a figyelmemet ezelőtt 20 évvel körülbelül, hogy a jövő tudománya az őssejtek és a mesterséges szervek. Ez egy olyan csodálatos világot fog teremteni, amivel ma gyógyíthatatlannak számító betegségek valaha a jövőben, talán nem is olyan messzi jövőben gyógyíthatóvá válnak. Nyilván ez felkelti rögtön egy fiatalnak az érdeklődését. Ez ma is így van, hiszen ha egy fiatal hallgató, akár orvosta hallgató, vagy biológus hallgató eljön hozzám, mert érdekli az a munka, amit én egy kisebb csapattal itthon végzek, és a mikroszkóp elé ültetem, beteszek egy embriót, és belenéz, akkor rögtön felkiált, hogy ő még ilyen csodát nem látott életében eddig, és nem tudja abba hagyni ennek a nézését. Értelemszerűen innentől kezdve az ember rabja lesz ennek a csodának, és próbálja legalább egy pici elemét ennek megfejteni, ha lehet, hiszen ezzel a megfejtő munkával egyrészt nap mint nap új kihívások elé állítja magát, próbálja teheti az eszét, és közben a nemes cél az, hogy az emberi és az emberi betegség gyógyítását elősegítse, és az ember javára végezzen felfedező munkát.
0: Na most, várjál egy pillanatra, állj meg, mert én el nem tudom képzelni, azt mondtad az előbb, hogy beteszel a mikroszkóp alá egy embriót. Na most először is ez az embrió hogy kerül oda?
1: Igen, hát igen, ez rögtön kiállt a kérdésért, tehát hozzá kell tenni, hogy nem emberi embrióról van szó. Ez ilyet, emberi embriót látni nagyon nehéz, hiszen az a magzat fejlődés az egy olyan titokzatos helyen történik az anyamében, amelynek a megfejtését már nagyon régóta sok ember szerette volna feloldani, ezért miért ehhez nyilván hozzáférni nem lehet. Szükség van olyan modellrendszerekre, amely nagyjából hasonlít ennek a folyamatához, és erre vannak emlős, tehát egér, vagy hal, csirke, és egyéb állatoknak az embriója, amit a laboratóriumi körülmények között szabályzottan és kontrollált körülmények között lehet tartani, vagy szaporítani, amelynek a célja az, hogy a megfigyelésükből olyan következtetéseket vonhassunk le, legalábbis összehasonlító szemléletet használva, amivel megértjük ezt az emberi fejlődést is, ami egyébként rejtve van mind a mai napig mindenki elől.
0: Melyik embrió, melyik állatnak az embriója hasonlít a legjobban az emberi embrióhoz?
1: Ez megint egy jó kérdés, mert ugye kicsit filozófikus kérdés is, mert azt kell mondjam, hogy igazából egyik sem hasonlít tökéletesen, de mindegyik hasonlít bizonyos részleteiben. Tehát ha van egy olyan része, mondjuk a szem fejlődését nézzük, vagy az agy fejlődésének a kezdeti szakaszát, arra tökéletes az egér vagy a patkány embrió. Viszont ha a belső szerveket nézzük, arra sokkal áttekinthetőbb és sokkal egyszerűbben mutatja a főbb lépéseket egy csirkeembrió, a bázrendszer pedig a halembrió. Szóval ebből kell összerakni. Itt jön az emberi tevékenység és az emberi agynak a szintetizáló tudása, hiszen ezekből kell összeszemezgetni azt, amivel végül is az ember talán meg tudjuk ismerni. Tehát a leghasonlóbb, nyilván a leghasonlatosabb az emlős embrió, az számít, az egér vagy a patkány embrió, a leggyakoribb modellek ezek a mai tudományos kutatásokban.
0: Miről szól az ős sejtkutatás? Mert olyan nagyon sejtelmesen hangzik, és az ember hátán végigfut egy pillanatra a hideg, hogy ős sejt, ebben van valami rejtélyes. Most ezt, hogyha leszámítjuk ezt az én buta kérdésemet, akkor miről szól az ős sejtkutatás?
1: Igen, hát az őssejt egy olyan alkotó eleme az emberi testnek, és ugye az egész állatvilágra is, az élővilágra is igaz, amely képes pótolni normál esetben az elvesztett szöveteket, a teljes szervet nem tud újjáképezni az ember esetében, a májat leszámít, valahol nagyon gyorsan helyreállítja a sérült májat. Viszont nagyon sok olyan helyzet van az emberi szervezetben, mint a bőr, vagy a bélnek a felszíne, ami folyamatosan kopik, málik a használat során, és ennek a pótlására van lehetőség. Ezek az őssejtek, amik a felnőtt szervezetben vannak. Van egy másik típusú őssejt, ami a köldökzsinórban van. Ez inkább egy ilyen vérképző őssejt, ami a csontvelőben keletkezik, és oda is kerül majd vissza. És a harmadik típus, ami az embrióban van, amit ugye kivonni nem lehet az embrióból, az emberi embrióból nem lehet hozzájutni, viszont tanulmányozni vannak eszközök, hogy hogyan lehet tanulmányozni. Na most ennek a háromféle őssejtnek a felismerése és a kutatása hozta létre az őssejt kutatás tudományát, ami kézenfogva a génterápiával, a mesterséges szervek építésének a lehetőségével, a mai modern informatikai technológia, a nyomtatások, a 3D nyomtatások lehetővé teszik, hogy mesterséges szerveket építsünk ezekből az ősejtekből. Egy olyan új tudományt hozott létre, amely gyakorlatilag csodákra képes. Ez a helyreállító tudomány, ami azt jelenti, hogy olyan szerveket lehet majd meggyógyítani, amit ma gyógyszerekkel nem lehet. Nagyon sok betegség esetében elvesztünk sejteket, elvesztünk szöveteket, gondoljunk a Parkinson vagy az Alzheimer betegségekre, ahol az agyszövet leépül, elpusztul. Ezt nem lehet gyógyszeresen már helyreállítani. Tehát a klinikum részéről egy igény van valami újra, és ezt az újat az ősejt adja meg. Az ősejteknek egyébként a kutatása ma tényleg divatossá válik. Alig hallunk, alig van olyan hét vagy hónap, hogy ne kerüljön valami új felfedezés a hírekben, a médiában, a hétköznapi médiában is lehet hallani. Tehát biztos ez azt jelenti, hogy foglalkoztatja az embereket, és érzik, hogy ebben van lehetőség. Nos, ennek a lehetőségnek az egyik zászlós hajójait Kelet-Európában a mi laboratóriumunk, hiszen ezt a tudást felcsipegetve külföldi egyetemekről itthon én is próbálom meghonosítani, és olyan kutatásokat végezni, amivel ez az őssejt valóban egy gyógyító, terápiás lehetőség lesz a jövőben.
0: Milyen fázisban van ez az új tudományág a gyakorlatban? Tehát erről hallunk, de a gyakorlatban lehet már használni? Tehát milyen stádiumban van, milyen fázisban van a kutatás? És illetőleg mikor és ki volt, aki először felfedezte, hogy van egy ilyen őssejt?
1: Nem igazán köthető egy embernek a nevéhez ennek a felismerése. Van egy pár kutató, aki olyan felfedezést tett, ami az egészet forradalmasította, és még inkább ember közelbe hozta ezt az egészet. Ha arra gondolunk, hogy csontvelő átültetés, akkor azt mondhatjuk, hogy az őssejtterápiának van már egy olyan ágazata, ami egy sikertörténet. Hiszen a 60-as évektől számítva ma és Magyarországon is végeznek csontvelő transzplantációt, amivel egy immunrendszert, egy vérképző rendszert lehet újra visszaállítani olyan betegségek esetén, ahol ahol ez esetleg akár végzetes is lehet. Tehát újra lehet indítani a rendszert, mint egy számítógépet ezekkel a csontbeli ősejtekkel. Tehát az első lépés már megtörtént. A következő lépéseknek a kidolgozása, vagy ilyen sikertörténeti való vállása, az még sok kutatást igényel, de a bőr transplantációja, az ízületek kopásának a helyreállítása, visszaületett porc, ősejtekkel, ez ma már nagyon sok centrumban, Európában és Amerikában elérhetővé válik. Mi is egy ilyen betegségnek a legyőzésén, egy beleszületett fejlődési hibának a legyőzésén dolgozunk, olyan ősejtterápiát szeretnénk kidolgozni, ami azokat a beteg gyerekeknek a gyógymódját váltaná ki, amelyeknek a bélrendszer, a vastagbél kiemelten sérült és születésileg sérült, amely nem működik, és ennek a működését talán ősejtekkel helyre lehetne hozni.
0: Na most azt mondd meg, például, ha én nekem erős porckopásom van, és rólam nem vettek le ősejtet, akkor ez hogy van? Akkor más őssejtet lehet erre használni? Vagy csak az enyimet, amit köldökzsinóromból annak idején nem vettek le?
1: Igen, hát ez a baj, hogy akkor nem vették le, és most nincs olyan sejt az embernek tartalékban lefagyasztva, eldugva egy idézőjelbe tett befőttes üvegbe valahol, ahonnan bármikor levehetni az orvos a polcról és felhasználja. Ez sokáig nagy dilemma volt, de ez azt kell mondja, hogy olyan 5-6 éve nem is okozhat akkora problémát ma már senkinek, mert éppen az előbb mondtam, hogy van egy néhány olyan felfedezés, ami egy-két kutatóhoz köthető. Ez éppenséggel egy japán kutatócsoporthoz köthető, aminek vezetője Nobel-díjat is kapott, orvosi Nobel-díjat, aki felismerte, hogy nem baj, ha nincs az embernek ősejt lefagyasztva köldökzsinórjából, vagy bármilyen embrionális szövetéből születésének pillanatában, vagy akár ahhoz közel. Hiszen rájött egy olyan megoldásra, amivel a felnőttben akár a bőr kötőszövetéből, vagy egy előregedett porcból, egy ízületből kivett sejtet vissza lehet programozni olyan fázisában, mint amilyen volt a születés előtt, még az anyamében ősejtes állapotában. És ezt a visszaprogramozott saját sejtet már mesterségesen lehet olyan körülmények között tenni, ahol célzottan fiatal porcsejtet hoz létre. Hogy miért fontos ez? Ez azért, mert én nem kaphatok mástól sejtet, a saját testem kilő ki azt, ha csak nem az ikertestvérem vagy nagyon közeli rokonom, akinek a úgy helyen közel megegyeznek a molekuláris tulajdonságai. Tehát a kilöködés az egy nagy gátja valójában az ősejt transzplantációnak, a szervek transzplantációnak, ma akinek aki vesét kap, vagy szívátültetésen esik át máj transzplantáción, ott a legfőbb probléma a megfelelő donor kiválasztása, és ezt a gén és a szerv bankok nyilván tartják, hogy ilyenkor kinek milyen a molekuláris hasonlósága vagy különbsége, és még így is nagy a veszélye a kilöködésnek. Ez fogja kiváltani, ezt az ellentmondásos viszonyt fogja feloldani ez az új felfedezés, ami állati kísérletek körülmények között nagyon jól működik. Tehát úgy néz ki, hogy kiveszik egy idős állatból a szöveteket, visszaprogramozzák, kijavítják benne génterápiával a sérült génállományt, és visszaültetik, amiből helyreállító gyógyítás, ennek valójában a regeneratív medicina a neve. Tehát ijesztőnek tűnik első hallása, de kontrollált körülmények között van, és valószínűleg lesz erre lehetőség belátható időn belül.
0: Hát ez nagyon-nagyon fantasztikus, ez nekem egy kicsit sci-fi, de hát rettentően érdekes. Hogy lehet ezt, milyen módon lehet kutatni? Tehát illetőleg nem kutatni, programozni. Ezt számítógéppel csináljátok? Vagy buta kérdéseket teszek fel, mert mondom, nem értek hozzá. De hogyan lehet ezeket programozni, ezeket az őssejteket, hogy fiatalodjanak vissza?
1: Igen, ilyen őssejt koktélok léteznek, ugye nagyon érdekesen hangzik, mert már a programozás, még a koktél, ez már rögtön a számítógép és a bárpultok világába vezeti az embert, miközben laboratóriumról beszélünk. Ugye ez a kutatás úgy zajlik, hogy azért vizsgáljuk különböző állatok embrióinak a fejlődését, azoknak az ősejtjeit, hogy megtanuljuk, hogy melyek azok az alapvető törvényszerűségek, amelyek mindegyikre igazak, és amelyek a mindegyiknek a fejlődésében egyformán kulcs szerepet játszanak. Na már most innentől kezdve mi, ha ügyesek vagyunk, és el tudjuk lesni az embrió titkát, le is tudjuk másolni. Hogy az ember képes arra, hogy gyorsan tanuljon, ez esetben is a cél az, hogy megtanuljuk ezeken a modell állatok embrióin, hogy megy a működés, milyen lépéseket követ, milyen kulcs fontosságú molekulák, gének vesznek részt egyes szerv kialakulásában. Ugyanezt tette ez a japán kutatócsoport. Lemásolta, mi történik egy nagyon korai embrióban, ami egyébként nincs már meg a felnőttben. És azt a molekula gyűjteményt, azt a fehérje csomagot újra visszajutatta a sejtekhez, és ezek megkapva ezt az ősi elixírt, mert ugye ezt így is nevezhetnénk, ami az embrióban ezt a csodálatos szervfejlődést irányítja és kontrollálja, hogy ne szabaduljon el és legyen akár egy daganatos állapot, ezt adták vissza a felnőtt sejtekhez. Tehát olyasmit keresünk, olyan elixírt keresünk, ami az anyamében rendelkező embrióban van meg a sejtek számára, de a felnőttekben már csak imitamot eldugott helyeken. A kutatás mikroszkopokkal, mikroszkop alatt, mikrosebészeti módszerekkel és nagy csapatmunkával, fizikusok, kémikusok, bioinformatikusok bevonásával közösen történik, és gyakorlatilag megpróbáljuk ellesni az embrió titkát, és ezt lemásolni. Így lehet az ősejteket kutatni, és ezután lehet csak programozni ezzel a lemásolt információval.
0: Igen. És hogyan tartjátok a kapcsolatot egymással a különböző kutatócsoportokkal? Tehát honnan tudjátok meg, hogy ebben a laboratóriumban most ez történt, abban az történt, hogy esetleg felhasználjátok a további kutatásokra? Tehát hogyan tartjátok a kapcsolatokat a különböző kutatócsoportok között?
1: Igen, ez is egy jó kérdés, hiszen a tudománynak az egyik nagy hátránya, hogy gyakran a laboratóriumba zárkozik, és nem nagyon látja a hétköznapi ember, hogy mi van a labornak a falain belül. De egy tudományos kutatócsoport és egy tudományos műhely pont úgy működik, mint egy zenekar, mint a zenészek, a művészek. Itt is meg kell találni a hasonló kottából játszó művészeket, és aki jól zenél, azzal többiek is szeretnének együtt zenélni. Tehát ugyanez van a kutatásban is, ha valaki nagyon ért a szakmájához, akkor fogja magát, a tudást, és elindul a világba. Évente több tudományos konferenciát rendeznek, éppen olyan célra, hogy ezeket a kutatóknak lehetőséget adjon a személyes találkozásra, a kölcsönös barátságok kialakulására, és nyilván a szakmai tapasztalatoknak a kicserélésére. Tehát mi is évente bejárjuk a félvilágot Kanadától Ausztráliáig, Magyarországon értelemszerűen rendszeresen, hogy a magyarországi kutatókkal is meglegyen a kapcsolat, és a külföldiekkel is. Ez pont olyan, mint ahogy középkorban volt, hogy a régen is egy fiatal, magyar, tehetséges ember, aki úgy gondolta, hogy neki többre kellene vinni, fogta magát, és nyugat-európai egyetemekre, Heidelbergbe, Oxfordba ment, és a tudását felszedve hazajött, és itthon próbálta ezt meghonosítani ahhoz, hogy a magyar tudás az integrálódjon ebbe a nagy rendszerbe. Ugyanez van most is. Pont ugyanígy működik a rendszer. Tehát megyünk és találkozunk, és nyilván a tudományos publikációkat azt mindenki eléri a mai információs technológiáknak köszönhetően gyorsan. Tudomást szerez mindenki arról, hogy hol is tart a tudomány. Tehát nem fogja...
0: Hogyha a zenekari hasonlatnál maradunk, akkor ki a karmester?
1: Hát igen, a karmester mindig egy laboratóriumnak a vezetője, egy kutató, aki elindult annak idején fiatalként, aztán nyilván tanulmányutakra ment külföldre, és itthon is megfordult sok műhelyben ahhoz, hogy már rálátása van a saját szakterületére, és ezután jön a nagy munka, hiszen maga mellé toboroznia kell tanítványokat, és így a mester a tanítványaival együtt végzi a munkát, de itt valójában a karmester mellett nagyon sok egyenrangú kiskarmester van, tehát egy laborban, egy kutatócsoportban nem is lehetne azt mondani, hogy most van egy vezető és van egy alárendeltje. Itt valójában egy jó kis csapatmunka zajlik, mindenki hozza a legjobb tudását, de persze a rangidős, általában a laborvezető, és

0: sem megadatott, és úgy néz ki az én mentoromnak és az én mesteremnek az Ars poetikája, hogy az élethez szerencsekedés jogének. Hát a szerencse az mellén pártolt sok-sok év ezelőtt, amikor én Bostonban, a bostoni Harvard Egyetemre kerültem, 2 évet töltöttünk ott, egy tanulmányút keretében, és ez egy olyan barátsággá pecsételődött, hogy onnantól kezdve ez még 4-szer ismétlődött meg, tehát összesen majdnem 7 évet töltöttünk kisebb-nagyobb megszakításokkal Bostonban, de ezen kívül Németországban is, tehát Freiburgban is töltöttem egy pár hónapot, de a legtartósabb kapcsolat az amerikai kutatóközpontban volt, tehát lényegében velük van a legerősebb tudományos kapcsolatunk, és még ezen kívül még 8 másik ilyen kutatócsoport a világban van, aki velünk együttműködik, és elismerik azt a tudást, amit mi itthon megalapoztunk a 2 évtized alatt.
1: Én ehhez nagyon-nagyon gratulálok, és elérkeztünk lassan az első rész végéhez, amikor is szeretném kérdezni, hogy milyen típusú zenét szeretsz. Majd a második részben egy kicsit más lesz a téma, mert tudom, hogy a feleséged mellett Benedek Elek apó életében is nagyon-nagyon és műveiben nagyon beleástad magad, tehát ezt valószínűleg erről beszélünk majd a második részben, és akkor egy olyan zenét adunk majd. Most viszont azt kérdezném, hogy milyen típusú zenéket szeretsz, illetőleg mit adjunk most le?
0: Hát mielőtt én belekodnyereskedtem volna a feleségem megzenésített verseibe és Benedek Elek munkásságába, én korábban nagyon szerettem hangversenyekre járni, és a gyerekeket is rendszeresen Budapesten, ezért is költöztünk vissza, de egyik oka, hogy a magyar fővárosban az a kulturális élet, ami elérhető egy család számára, az más helyen nem tudtuk ilyen könnyen megszerezni, és gyerekekkel gyakorlatilag nagyon sok hangversenyre járunk. Én nagyon szeretem Vivaldinak a Fuvola koncertjeit kifejezetten szoktam keresni, hogyha azt játszák, akkor arra mindenképpen szoktam menni.
1: Jó, akkor keresünk valami ilyen típusú zenét, és nagyon szépen köszönöm a mostani nagyon-nagyon érdekes beszélgetést, mert annyi mindent megtudtam, hogy tényleg gondolom más is így van vele, hogy azt se tudja, mifán terem az őssejt, de akkor így már egy kicsit többet tudunk róla.
0: Kicsit közelebb hoztuk talán.
1: Igen, igen. Tehát én most köszönöm szépen a beszélgetés első részét, nem sokára a kedves hallgatókhoz visszajövünk.

Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben. Vendégem dr. Nagy Nándor, akitől olyan sok érdekes dolgot hallottunk. Most azt mondom, hogy ugye múltkor Benedek Elek apó ükunokájával, Bardóc Orsolyával

0: készítettem a riportot. Nándor a férj. Látszólag két ilyen különböző érdeklődésű ember. Hogy fér meg egy családban? Miről tudtok beszélni? Hogy tudtok beszélni egymás szakmájába?
1: Hát igen, ez megint egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván tudományról sokat nem szoktunk nagyon mélyen szántóan beszélni, viszont versekről, zenéről azért az mégis közelebb van az hétköznapi ember számára, és én is nagyon szeretem, úgyhogy inkább ezzel szoktuk egymást szórakoztatni, de itt van nyilván a három gyerek, akik aztán teljesen lekötnek minket. De az, ahogy Orsit megismertem, egy nagyon véletlennek köszönhetően, azt ő már említette valószínűleg múltkor a műsorban, hogy egy távoli helyről, Székelyföldről származunk mindketten, és mégis Budapesten hozott össze minket a gondviselő, és innentől kezdve aztán gyorsan kerestünk magunknak közös célokat, ebből van is bőven, úgyhogy ez így akkor együtt már nem gond, eltölteni a perceket, azt kell mondjam, hogy még olyan nem volt, hogy ültünk volna egymás mellett, és nem tudom, mit mondjunk egymásnak, úgyhogy eddig jó.
0: Igen, az is érdekelne, hogy ha lenne szabad időd, mert tudom, hogy a három gyermek meg a kutatás mellett nincs, de mi lenne az, amit téged még ennyire érdekelne?
1: Engem mindig is nagyon foglalkoztatott a történelem, és nagyon érdekelt a hely, ahol születtem, annak a története, illetve annak az ott élő embereknek az élettörténete. Úgyhogy nem is kerültem akkor nagyon messze, amikor kiderült, hogy végül is Orsinak a családjában olyan felmenő van, akit gyerekkoromban én is, mint minden gyerek megismert a meséken keresztül. Rögtön persze kíváncsi lettem én is, hogy az hogyan élt abban a faluban, amit egyébként nagyon jól ismertem. De egyébként Székelyföld tele van rengeteg titokkal, meg rengeteg érdekességgel, amit ha a turisták is jönnek, folyton el szoktam mondani. Ott őslény lelőhelytől kezdve történelmi várak, romok, rengeteg érdekesség van, úgyhogy csak az megismerni egy életre való feladat. Engem nagyon foglalkozott ez a helytörténet, és valahol egy kicsit a tudománytörténet is. Hát ugye a történelem és a tudomány az úgy néz ki, hobbi szinten is megmarad. De aztán persze most vele együtt, hogy mondtam, a célokat is tűztünk ki magunknak, gyűjtjük a régi mesekönyveket, az már hobbinak mondható, mert most már igazából antikváriumok tucatjai vannak velünk intenzív kapcsolatban, akik mindig értesítenek, ha valami érdekes, izgalmas, régi mesekönyv felbukkant, kifejezetten, ha azt benedekelek, akkor rögtön rá is szoktunk ugrani, hogy azt megkaparintsuk.

0: Mesélnél nekem például valamelyik öreg várról valami izgalmas történetet, hogy egy kicsit úgy belekóstoljunk?
1: Ugye, ami nagyon foglalkoztatja a gyerekeket, a gyerekeinket, ebből le is szűrtem rögtön, és engem is egyébként gyerekkoromban állandóan ez foglalkoztatott, a Réka királyné sírja és Réka királyné vára, ugye azt tartja a legenda, hogy Attila király felesége, Réka királyné nem messze élt attól a helytől, ahol én születtem, Székelyföldön, a Rika erdejében, és hogy állítólag van ott egy szikla, ami egyébként tényleg ott van, azt én is láttam, de a szikla alatt van elrejtve az a hármas koporsó, amiben Réka királynét eltemették. Ennek a környékén is vannak várak, és az egykor régi honfoglaló időkből a gyepű vonal is ott húzódott azon keresztül. Tehát az ember ott jár, érzi, az igazán érzi a tájnak az ősi erejét, hogy ott minden visszafelmenőleg az összes generációm ott élt, és hát abban ott valami ősi erőkkel lakjon. De emiatt is azt hiszem, hogy ezt választanám az összes várom közül, és érdekesség közül ezt a Réka királyné sírját és a Réka várát választanám ilyen izgalmas, titokzatos dolognak.

0: Köszönöm szépen. Most megint más ugrás, hogy a te szüleid mit csináltak, mivel foglalkoztak?
1: Az én szüleim ugyancsak Székelyföldön születtek, ők pontosabban Udvarhely székről kerültek a Háromszékre. Édesapám cserépkályhás mester volt, édesanyám pedig a kórházban szülész főnövér, úgyhogy talán azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy az ő munkája, orvosi, kórházi munkája is benne volt abban, amikor én ilyen kutatásokat fontolgattam, vagy olyan irányba vettem a tanulmányaimat, ami az orvos-biológia témakörébe tartozik.
0: Hogy oldjátok meg azt a sok-sok utazást, ugye, ami már kiderült, hogy három helyen is vagytok, tehát hogy oldjátok meg, hogy a gyerekek oktatása ne sérüljön? Hogy tudjátok biztosítani azt, hogy egyenletesen tanuljanak, hiszen más nyelvterületre is mentek? Említetted, hogy több évet voltatok például Bostonban. Ezt hogy oldjátok meg?
1: Hát ez nagy próbatétel volt a Bostonból úgy hazaköltözni, hogy a nagyobbik gyerek már három évet jártott iskolába, de neki folyamatosan mondtuk, és egyébként vele együtt igyekeztünk a magyar anyagot is átvenni évről évre. Volt, amikor nagyon jól ment, a vége felé már nem, ekkor éreztük elérkezettnek az időt, hogy ideje hazaköltözni. Amúgy Budapestet én nagyon szeretem, és én mindig is ezt képzeltem, Budapestet képzeltem el a fő bázisunknak. Innen bárhová el lehet menni könnyen, akár Erdélybe, akár pedig a világ bármelyik másik pontjára. Egyelőre itt vagyunk, és ezt a helyet tűztük ki igazából a fő bázisnak. Az utazás pedig az nyilván mindenkinek egy nagyon megterhelő. Igyekszünk mindig ezt úgy koncentrálni, hogy ha utazunk, akkor tartósabban ott maradunk akár egy-két hónapig, hogy ne nagyon legyen kifárasztó és leterhelő a gyerekek számára. A nevelés pedig itthon kell folyamatosan kompenzálni azt, ami kiesik. Nyilván az amerikai ott lét alatt a magyar tudást és a magyar ismereteket kellett előtérbe helyezni. Ha itthon vagyunk Magyarországon vagy Erdélyben, akkor nyilván az angolt is szeretjük többször használni, hogy ne felejtsék el, a kisebbek Amerikában születtek, tehát nem árt, ha szokják egy kicsit ezt a két nyelvűséget. De egyébként azt hiszem, hogy nagyon jó szabályt alkottunk azzal, hogy az ajtón belül mindig magyarul beszélünk, a lakás ajtón belül, azon kívül mindenki úgy szólal meg, ahogy bírja vagy ő tud, és a gyerekek ezt nagyon szépen megtanulták, miközben Amerikába értünk, az ajtón belül csak magyar beszéd van.
0: Ez nagyon-nagyon jó dolog. Úgy tudom, hogy papás szülés volt.
1: Volt az is, igen, az első az nem volt az, de lehet, hogy nekem is inamba szállt a bátorság, ezt bevallom töredelmesen. Ott olálkodtam a környéken, de végül is aztán nem voltam benne, ez a lényeg. Benne volt egy kicsit, ugye ez 11 éve történt, hogy talán a nővérek is jobbnak látták, hogy ha engem kint tartanak, nincsen bent, de a másik...
0: Mert kettő... akkor lehet, hogy veled kell foglalkozni, mert te ájulsz el.
1: Ez egy nagyon komplex dolog, de végül is ez lett a végkifejlet, hogy én kint maradtam, és kívülről szemléltem, és vártam a csodát, miközben bent ugye ez zajlott. Az amerikai születéseknél viszont mind a kettőnél ott voltam, nyilván ott nagyobb szükség is volt rám, hiszen ott egy külföldi környezetben a család jobban magára van utalva, mint itthon, tehát ott mindenki a másikra teljesen rá kell támaszkodjon lélekben és fizikailag is, úgyhogy nem is volt kétség, de hát nem bánom. Tehát nem bánom, hogy ott voltam, mert az ember olyan ismeretekre tett szert, és olyan felfedezés, amit még ma is a oktatásban is szoktam hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az első benyomás, az az első impresszió, amit a baba kap a szüleitől és a környezetétől, az úgy érzem, hogy meghatározza az életét. Így láttuk ezt mi a legkisebbik fiúnál is, Eleknél, akire mind a mai napig csodálkozva nézek, amikor is ugye megszületett, mi úgy tudtuk, hogy a nővérek rögtön az édesanyja mellére helyezik a bébit, mert mi ezt kértük, hogy szeretnénk, hogy rögtön megpróbáljon szopni. Na most a nagy ügyetlenkedésbe vagy nem, valahogy végül is a baba hozzám került első becsomagolásában, mielőtt az anyukára helyezhettük volna, És valahogy önkéntelenül én magamhoz szorítottam egy kicsit, és ugye a feje ne billenjen hátra vagy oldalra, hát megtartva ugye a nyakamba fúrta az arcát, úgy magzatmázasan úgy, ahogy volt. Tehát az első levegő és az első illatok azok lényegében az én nyakam környékén történhetett meg, és annak a bőrnek az illatát szippanthatta, de ami ezután következett 3 éven keresztül, az döbbenetes. Gyakorlatilag csak úgy tudtuk elaltatni eleket, este bármilyen fáradt volt, meg is szoptatták, hogy én kellett elhordozzam és be kellett fúrja az arcát az én nyakamba. Tehát ez egy nagyon erős, úgy nevezik ezt, hogy imprinting, egy nagyon erős benyomás, úgy néz ki, hogy meghatározta a gyereknek a teljes életét, azt kell mondjam, az első 3 évben. Most már nem, nincs erre nagy szükség, de ez hihetetlen, hogy ez mennyire meghatározó. Próbálta az orvos, a feleségem próbálta mindenki minden formában eladatni, este csak így lehetett.
0: Ez gyönyörű, ez ilyen lútbőröztetően szép történet. Na most akkor kapcsoljuk össze a gyerekeket és a te hivatásodat. Saját gyerekeitektől vettetek őssejt mintát?
1: A legelsőtől igen, a másik kettőtől nem, mert aztán már annyira utána olvastunk, és nyilván a szakmai kérdések is megvoltak, és ez még jobban motivált, hogy tájékozottabb legyek. Az lett a végkonklúzió, hogy a mai tudomány állása és alakulása szerint az ősejtek, a köldökzsinórból vett ősejtek már rendkívül hasznosak, egyelőre kifejezetten olyan betegségek gyógyítására jók, amelyek a vérképzőrendszert érintik, és a családban volt ilyen, akkor érdemes valóban ezt megfontolni. Nálunk visszakerestük, visszamenőleg senkinek nem volt szerencsére semmiféle genetikai problémája, és végképp nem vérfejlődési betegsége, úgyhogy úgy láttuk ezt. Lehet, hogy jó lett volna, de végül is nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Meg hát bízunk abban, hogy lesznek alternatív ősejt források, amit a beszélgetésünk kezdetén és az elején én is próbáltam kifejteni, amivel ezek a köldökzsinór ősejtek kiválthatók. A probléma a köldökzsinór ősejtekkel, hogy elég kevés az a mennyiség, és nem lehet ezzel egy felnőttet meggyógyítani, inkább egy kisgyereknek a gyógyítására elegendő mennyiséget lehet ezekből felszaporítva használni. Úgyhogy ezek a tények és ezek a konklúziók oda vezettek, hogy végül is csak az elsőnél fagyasztottuk le az ősejteket. Na, ez a lényeg.
0: Milyen helyen van a világ kutatócsoportjai között a magyar csoport? Tehát hol álltok a ranglétrán, hogy így mondjam?
1: Hát szégyenkezni nem kell. Azt kell mondjam, amelyik magyar kutatócsoport, de most bármelyik, amelyik Magyarországon Szegedtől Pécsig, Budapesten át működik, és rendszeresen a tudományos szaklapban publikál, az gyakorlatilag a világszínvonalra megfelelő szintű kutatást végez. A miénk is, amit kiválóan bizonyít azt, hogy hetente 4 különböző országból tartok videokonferenciát, amelyen egy aktuális tudományos témán dolgozunk, Münchenből, Bostonból, Ausztráliából, Edinburghból, tehát a nyugati nagy egyetemekről gyakorlatilag mindenkinek szüksége van arra a tudásra, amivel mi rendelkezünk, mind ahogy nekünk is az ő technikai és az ő tudásai, tudományos eredményeikre, és ennek az összeadásával közösen dolgozunk már évtizeden, azt kell mondjam.
0: Uh-huh. Térjünk vissza Elek apóhoz, hiszen az első rész végén beharangoztam, hogy beszélünk megint egy kicsit Benedek Elekről. Hogy kapcsolódtál te, Orsi, a feleséged kutatásához? Tudom, hogy megjelent egy közös könyvetek. Hogy jutottál ehhez, hogy ősejt kutató létedre, most akkor Benedek Elekhez fordulj?
1: Hát ugye Benedek Eleknek én pont olyan nagy rajongója vagyok, mint minden magyar gyerek, ahogy az volt, és azt most is, és valószínűleg lesz a jövőben is, hiszen a meséi nem koptak el egyáltalán, pont olyan aktuálisak és szerethetőek, mint amilyenek ezelőtt 20-30 vagy 40 évvel voltak, vagy pont amikor ő írta. Tehát ezzel már nem is volt gond, de elindulással. A másik érdekesség, hogy amikor én még mielőtt megismertem volna a feleségemet, én már olvastam Benedek Eleknek az életéről, a munkásságáról, mert ezt lehetett lépennyomon hallani, és az egy olyan érdekes volt, ami példaértékű, és az embernek jó, ha vannak bizonyos példát mutató, választott példaképei, ha nem is ismerte személyesen, akikhez fel akar nőni, vagy akikhez szeretne valamilyen módon hasonlítani, azonosulni. Úgyhogy innentől kezdve, amikor az Orsi ezt feltárta nekem, hogy itt lényegében a Benedekhez milyen közel lehet jutni, akkor már nem is volt kérdés, hogy ezt még jobban érdekeljen. Az igazság az egy véletlen felismerés volt, amikor otthon üldögélve előkerült egy doboz fénykép, amely Benedekeleknek és a családjának az életét korabeli fényképen ábrázolta. Na most az emlékház, amelyben az Orsi nevelkedett, a felesége nevelkedett, ott ebből aztán még többet találtunk, és lefényképeztük, lefotóztuk, és kiderült, hogy ilyen jellegű kiadvány eddig még nem született, amely bemutatná ennek a híres írónak az életét kellően dokumentálva és kronológiai sorrendbe bemutatva ezt a fantasztikus példamutató életet és családot, amit Benedekelek hagyott és alkotott. Innentől kezdve ugye meglettek olyan közös cél, amivel az ebédnél is lehetett bármikor beszélni, hiszen mind a ketten próbáltuk ezt megoldani. Én kicsit belekontálkodtam, ezzel azt kell mondanom, hiszen ilyen tudományosan nyúltam bele, azt hiszem, azzal, hogy a képeket, amelyeket találtunk, azt befotóztam, akkor sorba raktam, és javasoltam, hogy ezzel írjon hozzá egy szép életrajzot. Hiszen ezzel az emberek jobban megismerik Benedekeleket, és ennyit illik tudni, hogy hogyan élt és milyen munkákat tett le az asztalra. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy innentől kezdve én is egy ilyen kicsit ilyen bot csinálta Benedekelek kutatóvá váltam, és nagy érdeklődéssel ma is mindig olvasgatok publikációiból, tehát politikai írásai is voltak, amelyek ma már elavultak, de az írás mód és az a megközelítés, ahogy ő ezeket összefoglalta, az mindig lenyűgöz, és sokat lehet tanulni belőle.
0: Nagyon bizony, a mai politikusok is tanulhatnának belőle, mert én is olvastam, és olyan tisztességes és remek ember képe rajzolódik ki ezekből az írásaiból és ezekből a beszédeiből, hogy nagyon-nagyon ráférne erre az országra, hogy ilyen csodálatos vezetői legyenek, mint amilyen Benedekelek volt. Mit tudsz Huszár Jánosról, mert hiszen azt a dalt választottuk, ez most azért olyan férfiasabb téma, Kossuth katonájaként Huszár Jánosról szól a dal. Megzenésített vers, tulajdonképpen Orsival együtt ketten írtuk, és ketten is fogjuk énekelni. Ezt választottuk közösen a beszélgetés utáni zenének. Mit tudsz Huszár Jánosról?
1: Benedek Huszár János Benedekelek édesapja volt, és ugye azt kell még ehhez hozzátenni, a Huszár előnév azért fontos, mert Benedekelek már nem használta a Huszár előnevet, hogy nagyon sokféle Benedek él Kisbaconban, amelyek több nemzetség, amely valahol közös ősről fakadnak, de közben szétváltak. Az egyik ág ez a Benedek Huszár nemzetség. Ezt azt kell tudni, hogy a Benedek család, mint sok székelyföldi család, ősi, nemesi joggal bíró székely familiák voltak, amelyek bizonyos rendekbe tartoztak, a székely rendekbe, attól függően, hogy mennyi katonával vagy lóval szolgálta a királyt és a hazát. A Benedek nemzetségnek a Huszár címet kellett viselni, hiszen ők egy meghatározott pozíciót töltöttek be, kezdetben fent voltak, aztán jó középre kerülve, de mindig nemesi, kisnemesi szolgálatot tettek a király és az ország felé, és ahogy végig harcolták a napóleoni háborúktól kezdve, végig lehet követni a Benedek familiának a harcba való kötelezően való részvételét, így a Huszár név ragadt rá. És hát azért is izgalmas, hogy nálunk a legkisebbik fiú Elek nagyon vonzódik az ilyen katonás dolgokhoz, így a Csillagok háborúja Luke Skywalker mellett szükség volt odaállítani egyet egy valós valakit is, és itt éppen kézné volt a családban az ő egyik felmenője, tehát a kisbaconi Benedek Huszár János, aki pont olyan vitézül harcolt és küzdött a veszedelem ellen, mint ma ezek a filmbeli vagy rajzszínbeli hősök, és amíg jól megragadta a kisfiú figyelmét és érdeklődését.
0: Van-e további tervetek Benedek Elek kutatásai irányában? Tehát, hogy van-e még valami felfedezetlen terület, aminek ti tudnátok neki eredni, és valamit még felmutatni?
1: Hát én, mint segítő, biztos, hogy nagyon sok mindent tudnék még elképzelni, javasolni az orvosnak. Én azt látom, hogy a versek és a mesékre nagy szükség van. Ezeket pedig a gyerekek számára érdemes a zene nyelvén is eljuttatni, talán jobban befogadják őket. Én azt hiszem, hogy inkább ezeket kellene jobban feltárni, és kicsit átcsomagolva eljuttatni a gyerekekhez. Értelemszerűen a Benedek Elek életrajzi munkának a kutatása az nem áll ilyenkor le, hiszen még nagyon sok irattár, múzeum, levéltár őrizhet dolgokat, amelyeket a mai világban szerencsére mindenki igyekszik közé tenni, tehát a nagy adattárok is elérhetők a hétköznapi emberek számára. Tehát kutatás szempontjából, irodalom kutatás szempontjából biztos van mit még tenni, és talán lesz is erre lehetőség. Ebben én valójában tényleg egy második szereplő vagyok, és maximálisan nyitottak vagyunk arra, hogy ezt továbbra is gyűjtsük, és alkalma adódik rá, akkor egy bővített könyv formájában még mindig társszerzőként, családi vállalkozásba kiadjuk ezt a Benedek Elek albumot.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Közben megint elrepült az idő, én csak hallgatom, bármiről beszélsz, nagyon jól esik, tehát nagyon örülök neki, hogy ilyen jó beszélőkéjű riport alanyom volt most.
1: És a hát is jó volt, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is. És hát más nem tudok mondani, mint azt, hogy nagyon sok boldogságot kívánok nektek, sok-sok közös sikert, és hát kívánom, hogy ezzel az őssejt kutatással az embereknek tudjatok segíteni, mert bizony az egész földgolyó mostanában beteg érzésem szerint, és az emberek között is nagyon-nagyon sok a betegség. Ha az őssejt, akkor az őssejt, de segítsen. Mert szükségünk van rá, mert muszáj egymásra jobban odafigyelni, ez a vírus história is ezt mutatta meg, hogy nem minden a technika. Nagyon-nagyon sokat számít a lélek, és az, hogy törődjünk egymással, foglalkozzunk egymással. Én csak azt tudom mondani, hogy csináljátok tovább így, kézenfogva az életet, és neveljétek a három csodálatos gyermeketeket. És akkor, igen, nagyon-nagyon szívesen, és akkor hallgassuk meg azt a bizonyos Huszár János dalt, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretek. A hallgatóknak köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Korai és késői esőt ad az Úr. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 1 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 13 perckor lesz. A Tórából ezen a héten az Ékev heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése annak folytán. 5 Mózes 7, 12-től 11-25-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, ha szeretni fogjátok isteneteket, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt. Vigyázzatok, hogy ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Vegyétek szívetekre és lelketekre ezeket az ígéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. 5 Mózes 11, 13-tól 18-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Az étkezési áldás kérdése miért lenne hát az? Taglalja írásában az Ékev heti szakasz kapcsán Szerdócz Ervin főrabbi. És enni fogsz, és jól fogsz lakni, és áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Bölcseink a fenti parancsból vezették le, hogy étkezés után áldással kell hálánkat kifejezni az örökkévalónak, hogy jóságában táplálékkal lát el bennünket. A könnyűről nehézre logikai következtetési elv alapján sokunkban felmerült a kérdés, hogy ha jól lakottan áldást kell, illik mondani, akkor éhesen nem kellene-e a hálánknak hangot adnunk, amikor a táplálék ott van előttünk. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Néhány talmud tudós még azt a következtetést is levonta abból, hogy hogyan értelmezi valaki a fenti tórai idézetet, kiderül az, hogy az illető értelmese, vagy pedig nehéz felfogású ember. Mit ünneplünk Tú Beávkor, több mint a zsidó Valentin nap? A zsidó hagyomány szerint kevés olyan örömteli nap létezik, mint Áv hónap 15-e, vagyis Tú Beáv. A Talmud egyenesen úgy fogalmaz Izrael népének, nem volt két nagyobb ünnepe Jom Kippurnál és Tú Beávnál. Míg az engesztelés napjának kiemelkedő jelentősége magától értetődőnek tűnik. Napjainkban Tú Beávot gyakran a zsidó Valentin napként említik, hiszen Izraelben ez a nap a házasságkötések, a romantikus gesztusok és közösségi események egyik kedvelt időpontja lett. Az ünnep eredeti jelentése azonban jóval összetettebb. Nem csupán a szerelemről, hanem az egységről, a közösségi kapcsolatok helyreállítására és az örökkévalóhoz való közeledésről szól. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma a pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Reggeli csendesség. Lángol-e a szívedben a Szentlélek tüze?

Jézus azért jött, hogy a Szentlélek tüzét meggyújtsa. Egy olyan tüzet, amely az egész földön elterjed majd. A lélek kiáradását várja és vágyja ilyen szenvedélyességgel. És tudja, hogy ezáltal megtapasztalhatjuk a mennyei Atya szeretetét. Ugyanakkor a Szentlélek az egymás iránti szeretetet is táplálja bennünk egy önzésre, széthúzásra épülő világban. Ez a tűz megerősít, megtisztít. Szétválasztja a hamisat az igaztól, a sötétséget a világosságtól, a maradandót a hiába valótól. A lélek kiáradása Jézus halála és feltámadása után megtörtént. Ő magára vette a mi bűneinket, és így szabaddá tette az utat ahhoz, hogy Isten lelke bennünk lakozzon. Ez a megelevenítő, újjáteremtő tűz az egész világra kiterjedt. Időnként talán pislákol, esetleg kihunyni látszik, de soha semmi sem oldhatja ki teljesen.

mennyire lángol a Szentlélek tüze a te szívedben? Vajon nem akadályozod-e a lélek munkáját az életedben?

Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt figyelmeztetése ma neked is szól. A lelket ki ne oltsátok. Amikor nem veszed komolyan az Úrral való személyes kapcsolatodat, amikor engeded, hogy a bűneid megrontsák a vele vagy az embertársaiddal való közösségedet, amikor nem engedelmeskedsz Isten igéjének, kioltod a lélek tüzét az életedben. Úgy szintén, amikor ő indít, késztet valaminek a megtételére, de te nem akarod meghallani a hangját, kioltod a lelket. Akkor is ezt teszed, amikor nem használod azokat az ajándékokat, amiket pedig arra kaptál, hogy általuk szolgáld Isten népét. A sátán nem akarja, hogy Isten lelkének tüze lobogjon benned. Ezért elszánt tűzoltó módjára állandóan locsolja benned ezt a tüzet. Vigyázz arra, hogy se ma, se holnap, semmikor ne állj az ő oldalára. Ne engedj a kísértésnek.

fejezet 15-től 28. versig. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkivaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Ezért van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Az ószövetségi nép számára a mindenkori főpap volt az Istennel való kapcsolódás közbenjárója, míg az új szövetségé pedig Jézus, hiszen ő maga lett a nagybetű szövetség az atya és az ember között. Míg Krisztus előtt csupán az ószövetségi főpapok birtokolták a jogot, hogy egy évben egyszer beléphessenek a szentek szentjébe, persze a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, addig ma szabad utunk van az atyához. Nincs szükség semmilyen teátrális attrakcióra, nincsenek feltételek, a hit által mehetünk Jézushoz úgy, ahogy vagyunk, akkor, amikor akarunk, és még csak helyhez sincs kötve a találkozás. Krisztus nem csak az imaházban, nem csak a templomban lakik, hanem a szívünkben, ha befogadjuk, a Szentlélek által. Az Isten tiszteletek látogatásának, a közösségi találkozásoknak pótolhatatlan jelentősége van az életünkben. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté 18:20. De nem ez nyújtja az egyetlen helyet, időt és lehetőséget arra, hogy kapcsolódjunk az atyával. Tegyük meg, bárhol, bármikor. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Erasme Figaro írta a Dominikai Köztársaságból. Csináld jól! Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Példabeszédek könyvének első fejezetének 8. verse. 15 évesen elhatároztam, hogy elmegyek otthonról, munkát keresek valahol máshol, és függetlenül fogok élni. Apámtól ellenállásra számítottam, amikor közöltem vele a döntésemet. Ehelyett ő csupán annyit mondott, fiam, bárhová mész, bármilyen karriert választasz, csináld jól. Egész életemben magammal vittem ezt a tanácsot. Megosztom ezt az útmutatást a lelkészi szolgálatomban rábízott emberekkel is, mert rájöttem, hogy Isten munkája a világban nem korlátozódik bizonyos istentiszteleti helyekre vagy életutakra. Isten csodálatos kegyelme lehetőséget ad arra, hogy a legkülönbözőbb formában és módokon osszuk meg a Jézus Krisztusról szóló örömhírt minden emberrel. Amikor valakinek először beszélek Krisztusról, nem arra koncentrálok, hogy hogyan kövesse őt, és nem kívánom, hogy az én gyülekezetembe jöjjön. Ehelyett az apámtól kapott tanács valamilyen variációját osztom meg vele. Isten bárhol is hívott el, azt akarja, hogy ott szolgálj az ő dicsőségére. Ahová hív Isten, kövesd a tanítását, és csináld jól. Kegyelmes Istenünk, segíts, hogy mindig először a te dicsőségedet keressük mindenben, amit teszünk. Amen. Napi gondolat. Isten nevét dicsőítem minden dologban. Imádkozzunk a független fiatalokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Ez a föltételezett napja Petőfi 1849-ben bekövetkezett legendás hősi halálának. Ahogy halála, úgy költészete, mint egy ezer verse, és élete is szerves, teljes egység, a hiteles őszintesség örök példája.

Petőfi Sándor, a magyarok istene. Félre, kislelkűek, akik mostan is még kételkedni tudtok a jövő felett, kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség őrzi gondosan a magyar nemzetet. Él az a magyarok istene, hazánkat átölelve tartja atyai keze. Időn minket annyi ellenséges század ostromolt vag dühhel, ő védelmeze. Az idők, a népek égtelen viharja elfújt volna minket, mint egy porszemet, de ő szent palástja szárnyát ránk takarta, stombolt a vihar, de csak fejünk felett. Nézzetek belé a történet könyvébe, mindenütt meglátni vezérnyomdokát, mint folyóvízen által a nap képe áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt. Így keresztül éltünk hosszú ezer évet. Ezer évig azért tartott volna meg, hogy most, amidőn már elértük a révát, az utolsó habok eltemessenek? Ne gondoljuk ezt. Ne káromoljuk őtet, mert káromlás róla ilyet tenni fel. Nemhogy egy isten, de még egy ember se űzhet ígúnyos játékot gyermekeivel. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, s büntetéseit már átszenvedte ő. De erénye is volt, és jutalmat érte még nem nyert. Jutalma lesz majd a jövő. Élni fogsz, hazám, mert élned kell. Dicsőség és boldogság lészen a te életed. Véget ér már a hétköznapi vesződtség. Várd örömmel a szép, derült ünnepet.

0: akik szeretik Istent.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és határozataidat megtartják. 119. Zsoltár 63. Gondolatok az ígéről. Jézus követőinek társasága és a világi összejövetelek között szembetűnő az ellentét, hiszen az utóbbiakat pusztán az élvezetek és szórakozások céljából tartják, s ezeken Krisztus nevének említése helyett lealacsonyító viccelődés hallatszik. Hisszük, hogy kiváltságunk életünk minden napján dicsőíteni Istent, s nem a szórakozásért és önmagunkért élünk. Mások javáért, a körülöttünk lévők áldására szeretnénk élni. Akik igazán szeretik Istent, nem keresik az olyan társaságot, ahol nem becsülik Jézust. Isten gyermekei azt tapasztalják, hogy a keresztény társaság és beszélgetés táplálék a lelküknek, s az Istent szeretők körében a menny tiszta levegőjét lélegezhetik be. A keresztények szeretik egymást. A Krisztus követői közötti megbeszélések, egymás nagyra becsülése, bátorítása, támogatása, a tanítások, figyelmeztetések segítik a lelki fejlődésünket, mert a keresztényi közösség fenntartása megegyezik Isten tervével. A keresztények figyelmet tanúsítanak mindazok iránt, akik ugyanazt a drága hitet vallják, és azokhoz érzik közel magukat, akik szeretik Istent. Olyan közösséget alakítanak ki, amilyet a világ nem ismer.

0: Vigyázz a szívedre.
1: Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak. Nincsen kamrájuk, sem csűrük. Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Lukács evangéliuma 12. fejezet, 24. vers. Rendelőm ajtaján késő délután félénken belépett egy ifjú hölgy. Meglepődtem, látva fiatal korát, és megkérdeztem, hogy milyen problémákkal keresett fel. Aggodalommal terhelt hangon adta elő a történetét. Árván maradt, és gyerekkorának utolsó éveit egy család gondozásában töltötte. És most felnőtt korában eljutott a családalapítás szakaszába. A délelőtt folyamán immár harmadjára jelentkezett egészségügyi munkaalkalmassági vizsgálatra, mert szeretne elhelyezkedni, de nem tudták elvégezni az elektrokardiogramot, azaz EKG-t, mert valahányszor az érzékelőket elhelyezték a testén, a gép működésképtelenné vált. És bár nem voltak ismert egészségügyi problémái, az orvosok tanácsolták, hogy keressen fel egy kardiológust. Kedvesen, együttérzően biztosítottam arról, hogy semmi sincs véletlenül, hiszen Isten irányítja az életünket, és ő értékel bennünket. Amint a készülék kinyomtatta az immár sikeres elektrokardiogramot, a valóságra is fény derült. A jövendőbeli ifjú édesanya egy ritka rendellenességben szenved, amely abban nyilvánul meg, hogy a szívet működtető elektromos impulzusok nem jutnak el mindig a szívhez, ami akár hirtelen halált is okozhat. Az ezt követő genetikai vizsgálatok nyomán, amelyek eredményeként kiderült, hogy valószínűleg ugyanezen oknál fogva veszítette el idejekorán az édesanyját is, egy szívműködés szabályozó készüléket ültettek a mellkasába, ami hosszú életet biztosíthat számára. Valahányszor visszajön vizsgálatra, ajkairól az Isten iránti hála szavai hangzanak el, és mindig megemlíti, hogy Isten az iránta való szeretete folytán zavarta meg a készülékek működését. Uram, segíts, hogy odafigyeljünk és meglássuk, milyen hatalmas értéket képviselünk a te szemedben, hiszen te még egy készülék meghibásodása által is felkínálhatod a boldogság lehetőségét számunkra. Tanulj meg odafigyelni arra, hogy miként szól hozzád Isten a körülötted levő dolgok által.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 31-én így szól hozzánk Istennek a szent igéje. Jeremiás prófétának könyvének 9. fejezetének 6. versén keresztül így szólít meg az Úr. Így szól a seregek ura, megolvasztom, megvizsgálom őket, mi más tehetnék népemmel. Lukács evangéliumának 22. fejezetének 40. versében pedig ezt olvassuk, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Jézus szavai a Getsemáné kertben hangoznak el. Nem vádol, nem utasít, nem moralizál. Csak egy felszólítás, amelyben ott a törődés. Tudja, mi vár rá, és tudja azt is, hogy a tanítványokat is megpróbáltatás éri. Nem testi kín, hanem belső törés. Elhagyják, megtagadják, szétszélednek. A kísértés sosem látványos. Nem egyértelmű bűnként jelenik meg. Sokszor csak egy kis engedmény, egy kihagyott lépés, egy félrenézés. A kísértés legtöbbször az, hogy ne tegyük meg, amit megtehetnénk. Jézus nem azt mondja, ne essetek kísértésbe, hanem azt, hogy imádkozzatok, mert az Istennel való kapcsolat az egyetlen valós védelem, nem a fegyelmezettség, nem az akaraterő tart meg bennünket, hanem az, hogy Istenhez kötődünk. Ez az ige nem csak nagy krízis helyzetekben érvényes, hanem a hétköznapi döntések szürkeségében is. Imádkozni azt jelenti, észrevenni a határainkat, és odavinni őket Istenhez. Nem a hősített, hanem egy csendes mozdulat, de lehet, hogy épp ez tart meg bennünket. Imádkozzunk. Uram, taníts imádkozni akkor is, amikor nincs erőm, és akkor is, amikor azt hiszem, nincs szükségem rád. Segíts ébernek maradni csöndes kísértések idején, amikor a könnyebb út hívogat. Ne hagyj egyedül döntéseimben. Beléd kapaszkodom, mert tudom, hogy nélküled eltévedek. Amen. Heinemann Ildikó áitatát olvastam fel a mai napon, amikor így szól hozzánk az Ószövetségi ige. Így szól a seregek ura, megolvasztom, megvizsgálom őket, mi más tehetnék népemmel. Míg az Új Szövetségből így szól hozzánk Isten üzenete, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Július hónapban az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség lelkészei olvasták föl az áhítatot, Horváth Anikó, Horváth Zé Olivér és Lázár Zsolt. Áldott napot kívánok mindenkinek, erős várami Istenünk!

A fiú, hívjuk csak egyszerűen fiúnak, 19 éves volt, mikor végleg úgy döntött, nincs tovább. Napok óta nem evett. A testének már nem is volt éhségérzete, csak a lélek kiáltott így. Elég volt. Egy éjjel felment a közeli hídra. Nem volt nagy, nem volt híres híd, de elég magas ahhoz, hogy ne kelljen a reggelt megélni. A hajnali város zaja alig hallatszott fel. Ott állt a korláton mezit láb, és a hideg vas szinte oda fagyott a lábujjaihoz. Nem akart figyelmet. Nem volt levele, nem volt miért. Csak ez az egy szó volt a fejében, újra és újra. Vége. Aztán egy hang. Nem külső, nem is hallható. Belülről jött. Nem volt hangos, csak más volt, mint az összes többi eddigi. Így szólt a hang. Ne dobd el azt, amit még nem láttál. A fiú lemászott. Nem azért, mert hirtelen reménye támadt. Egyszerűen valamiért. Egy apró, megmagyarázhatatlan talán miatt. Aznap hajnalban visszament a híd alá. Nem sírt, nem is gondolkodott, csak feküdt a papírdobozában. A remény túl nagy luxus volt.

Aztán jött a nő. Nem vitt Bibliát. Nem beszélt sokat. Csak leült mellé a koszos betonra, és megkérdezte. Megengednéd, hogy csak itt maradjak egy kicsit? Napokon, heteken át visszajárt. Nem kérdezett a múltról, nem akarta megmenteni a fiút, csak egyszerűen jelen volt. Egy reggel így szólt. Amikor én ott álltam a 10. emelet peremén, valaki nem fogott meg. De Isten ott volt velem abban az űrben. Nem kérdezett, nem adott válaszokat, csak jelen volt, mint most én. A fiú először nézett rá igazán. A nő szemei nem a sajnálatot tükrözték, hanem valami mély, ismerős dolgot. A túlélést.

Később elment egy közösségi helyre, ahol egykori szenvedők beszéltek a gyógyulás útjáról. Az egyik férfi ezt mondta: az öngyilkosság gondolata nem a gyávaság jele, hanem annak, hogy az ember túl sokáig cipelt valamit egyedül. De Krisztus nem azért jött, hogy csak az élni vágyókat szeresse. Ő a halál peremén állókat is nevükön szólítja. A fiú lassan elkezdett beszélni. Előbb Istenhez, majd az emberekhez. Ma már tudja, hogy a híd nem a vég volt. Így fogalmazta meg ezt. A korlát, amin álltam, nem a halál kapuja volt, hanem a kegyelem pereme. A legvégén ért el hozzám az Isten, akiről azt hittem, már réges-rég elment. Sátán igyekszik az embereket arra késztetni, hogy úgy gondolják, a helyzetük reménytelen, és a mennyei irgalmat már nem érdemlik meg. Ezért arra sarkalja őket, hogy a kétségbeesés útját válasszák. A reménytelenség nem pusztán érzelmi állapot, hanem lelki harc is, amelyben az ellenség megpróbálja elhitetni az emberrel, hogy Isten elutasította őt. Az öngyilkossági gondolat gyakran ennek a hazugságnak az eredménye. Krisztus ismeri minden szenvedő gyermekének fájdalmát. Aki a könnyező anyát, a gyötrődő testvért, vagy a magányos lelket látja, az együttérzéssel hajol le hozzájuk. Krisztus könnyei keverednek a mi könnyeinkkel. Ez az együttérzés különösen fontos azok számára, akik úgy érzik, hogy Isten már nem hallja meg őket. Ne engedj az érzéseidnek. Krisztus igazsága a te igazságod is, ha teljes szívedből hiszel benne. Ne nézz önmagadra, ne engedd, hogy az érzéseid irányítsanak, hanem nézz Jézusra. Ez az üzenet életmentő lehet annak, aki a halál gondolatával küzd. Az érzések változnak, de Isten ígéretei örökké érvényesek. Még ha sötétség borít is be, ne add fel a reményt. Bíz Isten szeretetében. Az Úr hallja a leggyengébb sóhajodat is. Az ő keze nem túl rövid, hogy megmentsen, és a füle nem süket, hogy meghallja segélykiáltásodat. Egy őszinte fohász, akár csak lehelletnyi is, eljut Isten trónjához. Az igazi keresztény közösség gyógyító erő a megtört lélek számára. A halál nem megoldás, hanem egy lezárt ajtó, viszont a remény az mindig nyitva áll. Isten nem hagy el a sötétségben, még akkor sem, ha minden érzésünk mást mond. Ő különösen azokat keresi, akik már nem tudják felemelni a fejüket, és Jézus lehajol hozzájuk. Ha valaki most úgy érzi,
hogy a halál könnyebb lenne, jusson eszébe. A te erőd nem benned van, hanem Krisztusban. Amíg csak él a remény egy szikrája, soha ne add fel. Mert Isten akkor is küzd érted, amikor te már képtelen vagy magadért küzdeni.

még ha a sötétségben laknék is, az Úr az én világosságom. 27. Zsoltár, első vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Petőfi Sándor halálának feltételezett időpontja. Petőfi Sándor született Petrovics Sándor Kiskörösön 1823. január 1-én, és meghalt Fehéregyháza körül 1849. július 31-én. Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. Ő a magyar romantika kiteljesítője, és koráig még ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben. Nála jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar alföld méltó rajza. Számos költeménye szinten minden magyar számára ismert, legismertebb költeménye a Nemzeti Dal, amely az 1848. március 15-i forradalom máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészítik egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma a pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa is érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Volt Naóminak a férje után egy rokona. Név szerint Boáz, egy jómódú ember, az Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naóminak. Hadd menjek ki a mezőre, kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki. Eredj, leányom! El is ment, és kiírva a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. Az a moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Moab mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig, alig pihent egy keveset. Rút könyve, 2. 1-től 7-ig.

0: Isten akarata.
1: Gyakran sütök fonott kalácsot. Annyi tésztát készítek, hogy másoknak is jusson. Ötletszerűen választom ki, hogy kinek ajándékozzam. Azt kapja, aki épp az eszembe jut. Így történt, hogy az egyik alkalommal egy magányos nő ajtaja előtt álltam meg a kalácssal. Csodálkozva vette kezébe a még langyos ajándékomat. Éppen most akartam leülni a fotelbe, hogy sajnáljam magam, mert a szabadságomról hazaérkezve azt vettem észre, hogy beázott a lakásom, mondta. Isten angyalának nevezett, és az ő szeretete látható jelének, pedig én még csak nem is kértem Isten útmutatását. Hasonlóan történik Rút esetében is. Mai igénkben nincs utalás arra, hogy Isten előtt letérdelve az ő bölcsességét és vezetését kérte volna. Isten mégis ezen az idegen és kilátástalan helyzetben lévő asszonyon keresztül írja a történetét. Isten, akire hitben ráhagyatkozott, irányítja a gondolatait, vezeti lépteit, és gondoskodik róla, sőt megáldja őt. Isten megmutatja Rút életén keresztül, hogy mi az áldás. Számunkra mi az áldás? Hogyan fogalmaznánk meg az áldás lényegét? Írjuk le gondolatainkat. Számomra az áldás jó akaratból történő, önkéntes, ki nem érdemelt ajándék, Isten szeretetteljes adománya.

Forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

Segíts nékem, Istenem, Atyám, a Te kegyelmeddel, hogy a Te nevedhez méltóan élhessek. Ne hagyjam el a Te parancsolataidat, maradhassak egyenes, odaadó, becsületes. Kérlek, add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket, mind az erőt, mind a képességet, mind pedig a türelmet. Őrizd meg életem és szeretteim életét a Te jóságodban. Legyen érvényben a Te igazságod. Ültess a szívünkbe elutasítást minden törvénytelenség iránt. Minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttünk, hogy fedhetetlenül járjuk útjainkat. Ékesítsd föl lelkünket tisztasággal, munkabírással, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden erénnyel. És add, kérve kérlek, hogy annyi szeretet legyen bennünk, amennyiből bőven adhatunk minden lélektestvérünknek. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 31-e.
2: Varga István, református lelkész, tanár 1776-ban jött e világra. Tanulmányait Debrecenben végezte, és ugyanott a retorika köztanítója volt 2 évig. Azután a göttingeni, majd a Marburgi Egyetemen tanult. Utóbbi helyen teológiai doktori címet nyert. 1805 tavaszán hazatérve az exegézis tanára lett a Debreceni Református Teológiai Akadémián. 1821-ben Szikszóra ment lelkésznek, és megkezdte prédikátori hivatalát. Idővel első lelkész és esperes lett. Egyházkerületi ülnökké választották. Írói tevékenységének eredményei többek között az exegétika teológia, vagy azok a tudományok, melyek a Bibliának helyesen való megismerésére, megértésére és megvilágosítására tanítanak. Az új testamentumi szentírásoknak kritikai históriája és hermeneutikája. Az izraeliták régi rendtartásai és szokásai. Kéziratban is bőven maradtak munkái.
1: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Bem József segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy. A forradalom és szabadságharc akkor 26 éves, lánglelkű költője is. Arany János Emlények című versével adózzunk emlékének. A könny nem éget már, csupán ragyog. Nem törlöm még le, de higgadt vagyok. Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, gyakran érzem lobogni szellemét.
2: Dr. Káldi Zoltán, evangélikus lelkész, 1937-1941 között Sopronban tanult az evangélikus teológiai karon. 1941-ben Kapi Béla püspök szentelte lelkészé, majd a pécsi gyülekezetben szolgált. Emellett mintegy 70 gyülekezetben tartott nagy hatású evangelizációkat. 1954-től a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese is volt. 1958-ban déli evangélikus egyházkerület püspökévé emelték, ezzel a budapesti deáktéri gyülekezet lelkészévé is vált. Egészen 1987-es haláláig állt az egyházkerület élén. Közben az egyház püspök elnöke is lett. Közösségi munkái, a Keresztény Béke Konferencia alapítója, a Magyarok Világszövetsége elnökségi és a Béke Világtanács tagja, országgyűlési képviselő. Személyéhez kötődik az 1984-es luteránus világgyűlés Budapestre hozása, ahol egyúttal a luteránus világszövetség elnökévé választották. Megjelent művei például Új úton, hanem hogy ő szolgáljon, a diakónia útján.
1: 1948. július 31-én indította Strém Péter pajtás a budapesti úttörővasút első menetrend szerinti személyvonatát. Helyszínként szóba jött Gödöllő, a Margit-sziget, a Népliget, végül a nehéz terepviszonyok ellenére is a látványosabb budai hegyek mellett döntöttek. Ebben szerepe volt annak is, hogy itt épült a Csillebérci úttörő tábor, amely más tömegközlekedési eszközzel nem volt elérhető. A vasút 236 méteres szintkülönbséget győz le, a pálya legmagasabb pontja 477 méter. A Kishárshegy alatt alagutat is építettek. A vasúti kocsik egy része az úttörő vasút számára készült, további járműveket más kisvasutaktól irányítottak át. A szerelvényeket kezdetben gőzmozdonyok húzták. A 11,2 kilométeres pályán 7 állomás és 2 táblás megállóhely található. A teljes menetidő 45 perc. Az úttörő vasúton évente 600 gyerek szolgált. Ők látták el a forgalomirányítói, a pénztárosi, a kalauzi teendőket. Később közülük sokan ezt is választották hivatásul. A felnőttek a mozdonyvezetőket kivéve csak felügyeleti jogokkal rendelkeztek. A jó tanuló, példás magaviseletű felső tagozatos diákok közül választották ki a szolgálattevőket, és nagy tisztességnek számított, ha valaki felölthette az egyenruhájukat. Lovászi Márton így látta: valóra vált gyermekálom, mit őriz fenn a hegyorom. Bűvös mosoly a tarkatájon, a lombokon s a dombokon. 1990-ben gyermekvasútra változtatták a nevét. 1991-ben megindult a nosztalgia vonatok közlekedése. 1992-ben gyermekvasutas múzeumot nyitottak.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést. Példabeszédek könyve 13. fejezet 18. vers.

Ismered a tékozló fiú történetét? Egy apának két fia volt. A fiatalabbik a még élő apja elé állt, és követelte, hogy adja ki a ráeső örökséget. Miután megkapta, amit kért, összeszedte mindenét, jó messze elköltözött az atyai háztól, és mindenét eltékozolta, elitta, nőkre és cimborákra költötte. Miután minden pénze elfogyott, mindenki elfordult tőle, és nem segítettek rajta. Éhezett, ezért zsidó létére elszegődött disznókat legeltetni, ami a legmegalázóbb dolog volt számára, amit csak el tudott képzelni. Ezt már csak az múlta felül, hogy a disznók moslékát ette volna. Miután magába szállt és bánta tettét, hazament, apja bocsánatát kérte, aki már a kapuból látva őt elé futott örömében, hogy a fia hazatért. A fiú megvallotta, hogy nagyot vétett, és hogy nem méltó arra, hogy a fia legyen, de kérte, hogy mint szolgát vegye őt vissza. Az édesapja azonban megölelte, lakomát rendezett annak örömére, hogy hazatért a fiú, és fiaként fogadta őt vissza.

0: Ez Jézus egyik legszebb példázata arról, hogy milyenek vagyunk mi emberek, és milyen kegyelmes, szerető, megbocsátó mennyei atyánk van. Arra is jó példa, hogy aki elutasítja az isteni figyelmeztetést, kihívóan lázad Isten ellen, a maga útján akar járni messze tőle, az szegénységbe és szégyenbe jut. Aki viszont megfogadja az intést, engedelmeskedik Istennek, annak tisztelet és gazdagság lesz a jutalma.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Megújuló erő.
1: A mai ige. Ézsaiás 40, 31. vers. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Gondolatok az igéről. A harcosnak bátorságra és erőre van szüksége ahhoz, hogy eredményesen harcoljon. Mi magunktól gyöngék és erőtlenek vagyunk, ám de ígérettel rendelkezünk. Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Akadályok gördülnek majd Isten műve haladásának útjába, de ne féljetek. Szövetségéhez hű Istenünk a nyájas pásztor gyöngétségét és gondoskodását egyesíti a királyok királyának minden hatóságával. Semmi nem állhat útjába. Hatalma korlátlan, és ez szavatolja, hogy biztosan beváltja népének tett ígéreteit. Minden akadályt el tud távolítani munkája útjából. El tud hárítani minden nehézséget, hogy megszabadítsa azokat, akik szolgálják őt, és tiszteletben tartják eszközeit. Jósága és szeretete végtelen. Szövetségét meg nem változtatja. Úgy tűnhet, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették le terveiket. Ám Isten meg tudja hiúsítani a legátgondolhatatlanabbakat is. Meg is teszi ezt, a maga módján és a maga idejében. Akkor, ha látni fogja, hogy eléggé próbára tette hitünket, közelebb húzódunk hozzá, és őt tesszük meg tanácsadónknak. A legsötétebb napokon, amikor minden ijesztőnek tűnik, ne féljetek, bízatok Istenben. Akaratát véghez viszi, mindent jól tesz népe javára. Napról napra megújul azok ereje, akik szeretik és szolgálják őt. Rendelkezésükre bocsátja értelmét, hogy miközben szándékát megvalósítják, ne tévelyegjenek. Isten szolgálatában semmi keresni valója az elkeseredésnek. Hitünknek el kell viselnie a ránehezedő nyomást. Isten képes megadni szolgáinak a kellő erőt, és készségesen meg is adja. A végletekig betölti a benne bízók legnagyobb reményeit is.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, lényed legmélyén is. Ott élek állandó közösségben veled. Amikor kívül zavarodottnak és megkopottnak érzed magad, ne bosszankodj magadra. Te is csak ember vagy, és a körülötted zajló események sodra időnként túlságosan nyomasztónak tűnik. Ne korhold magad emberi mi voltodért. Inkább emlékezz arra, hogy veled vagyok, és ott vagyok benned. Én mindenkor veled vagyok. Bátorítalak és támogatlak, nem pedig kárhoztatlak. Tudom, hogy mélyen benned, ahol én élek, a békességemet tapasztalod meg folyamatosan. Lassíts az élettempódon egy időre. Csitítsd el elmédet a jelenlétemben. Akkor meghallod, ahogy rád helyezem a feltámadás áldását. Békesség neked!
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossébeliekhez írott levél első fejezet, 27. vers. Máté evangéliuma 28. fejezet, 20. vers. János evangéliuma 20. fejezet 19. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás síralmai. Első ének. Az elpusztult Jeruzsálem. Jaj, de magára maradt az egykor oly népes város. Olyanná lett, mint az özvegy. Nagy volt a népek között, úrnő a tartományok között, de kényszermunkássá lett. Sírva sír az éjszakában, könny áztatja arcát. Senki sem vigasztalja azok közül, akik szerették. Barátai mind hűtlenné lettek, ellenségeivé váltak. A nyomorúság és terhes szolgálat után fogságba került Júda. Ott lakik a népek között, de nem talál magának nyugalmat. Üldözői mind utolérik nyomorúságában. Gyászolnak a Sion útjai, nincs aki ünnepekre járjon. Kapui mind elpusztultak, papjai sóhajtoznak. Szüzei szomorkodnak, ő maga csupa keserűség. Elnyomói fölülkerekedtek, ellenségei jólétben élnek. Az Úr szomorította meg sok vétke miatt. Gyermekei fogságba mentek elnyomóik előtt. Oda lett Sion leányának minden ékessége. Vezérei olyanok lettek, mint a szarvasok, amelyek nem találnak legelőt. Erőtlenül menekültek üldözőik előtt. Visszagondol Jeruzsálem nyomorúsága és hontalansága idején arra, hogy milyen jó dolga volt az elmúlt időkben. De népét ellenség kerítette hatalmába, és nem volt segítője. Csak nézték ellenségei, és nevettek romlásán. Sokat vétkezett Jeruzsálem, beszennyezte magát. Korábbi tisztelői mind lenézik, mert látták gyanázatát. Ő maga is sóhajtozott és elfordult. Ruhája szegélye piszkos, nem gondolt a jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Nézd, Uram, milyen nyomorult vagyok, ellenségem pedig milyen fölfuvalkodott. Rátette kezét az ellenség Sion valamennyi kincsére. Végig kellett néznie, amint bementek szentélyébe azok a népek, akikről megparancsoltad, hogy nem tartozhatnak a te gyülekezetedhez. Az egész nép sóhajtozik, kenyeret keresgélnek, odaadják értékeiket ennivalóért, hogy erőre kapjanak. Nézd, Uram, és lásd meg, mennyire lenéznek minket. Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide és lássátok, van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam, amelyet nekem okoztak, amellyel megszomorított engem az Úr izzó haragjának napján. A magasból tüzet bocsátott csontjaimba, és eltiport engem. Hálót terített a lábam elé, és a földre döntött. Elhagyottá tett, beteggé egész nap. Vétkeim igáját hordozom, köteleit az ő keze fonta. Mióta felkerült nyakamra, megtört az erőm. Olyanok kezébe adott az Úr, akikkel nem tudok szembeszállni. Félredobta mellőlem az Úr hőseimet mind. Gyűlést hívott össze ellenem, hogy összetörje ifjaimat, sajtóban taposta össze az Úr Júda szűz leányát. Ezek miatt sírok én, szemem könnybe lábadt, mert messze van vigasztalóm, aki erőt önthetne belém. Fiaim odalettek, oly erős volt az ellenség. Sion kinyújtja a kezét, de nincs vigasztalója. Elnyomókat rendelt az Úr Jákób ellen körös körül, tisztátalan lett közöttük Jeruzsálem. Igazságos velem az Úr, mert szembeszálltam parancsával. Halljátok meg mind, ti népek, és lássátok fájdalmamat, szüzeim és ifjaim fogságba mentek. Hívtam azokat, akik szerettek, de ők cserben hagytak. Papjaim és véneim elpusztultak a városban, miközben ennivalót keresgéltek, hogy erőre kapjanak. Nézd, Uram, milyen nyomorult vagyok. Háborog a bensőm, vergődik bennem a szívem, mert nagyon engedetlen voltam. Ott kint a fegyver öli gyermekeimet, otthon a halál. Hallották, hogy sóhajtozom, de nem volt vigasztalom. Minden ellenségem hallott a bajomról, és örvendezett, hogy így cselekedtél. Majd ha elhozod a napot, amelyet kitűztél, úgy fognak járni, ahogyan én. Jusson eléd minden gonoszságuk, és bánj velük úgy, ahogyan velem bántál, minden vétkem miatt. Bizony, sokat sóhajtozom, és beteg a szívem.

0: Mai szakasz, Jeremiás síralmai, első rész. Újabb egységünk Jeremiás öt gyászénekét tartalmazza, melyekben a szerző elsiratja Jeruzsálem és a templom Krisztus előtti 587-es lerombolását, és az átélt borzalmakból fakadó mélységes gyászból Isten irgalmáért könyörög, mert csak ő bocsáthat meg a bűnös népnek. Az énekeket az isteni irgalomba vetett bizalom hatja át. A Jeremiás síralmai a héber írásokban nem ugyanazon a helyen található, mint a mi Biblia fordításunkban, hanem Eszter, Rút és Jób könyvével alkot egy csoportot. A fordítók Jeremiás könyve után ékelték be a síralmait, hiszen ez egyfajta epilógusa Jeremiás könyvének. A Jeruzsálemben található Golgota hegy oldalát barlangok tarkítják, amelyek együttesen egy koponya formát alkotnak. A hagyomány szerint Jeremiás az egyik ilyen barlangban ülve írta meg lamentációját, és ott a város romjai fölött siratta és gyászolta Jeruzsálem pusztulását. Formai jellegzetessége az akrosztikon. Az első és második részben háromsoros versszakok elején áll a héber ABC soron következő betűje. A harmadikban a háromsoros versszakoknak nem csak első sorában, hanem mindhárom sorban azonos betű áll elől. A negyedik részben a két sorosak elején, végül az ötödik rész nem alfabétikus, hanem az úgynevezett alfabetizáló költemény, amely 22 sorból áll a héber ABC száma szerint. További formai jellegzetességük az, hogy az úgynevezett kínálmetron vonul végig a költeményen, vagyis az egyes sorokban 3 plusz 2 hangsúlyos szó áll. Az első rész Jeruzsálem megaláztatását, a város és a nép pusztulását úgy ábrázolja, mint az úrnő özvegyé és rabnővé válását. Ó, mi magányosan ül a város, mely oly népes volt. Az úr megbüntette sok-sok vétkéért. Elmúlt a tündöklése. Ellenségei nevetnek bukásán. Szinte hihetetlen módon ért véget, nincs egyetlen vigasztalója sem. A síralmak első könyve bemutatja a sok isteni figyelmeztetés és jövendőlés teljesülését. Például a Dániel próféta könyve 9.13.14. versében írottak. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mindreánk jöve, és az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és a sreánk hozzá, mert igaz az Úr a mi Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Ezekből a versekből, ezekből a keserves versekből azonban mégis megingathatatlan bizalom árad Isten felé.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János evangéliuma 14. fejezet, 27. vers. Tekintsünk úgy az Úr jó téteményeinek bizonyítékaira, amelyeket velünk cselekedett, hogy megvigasztaljon és kimentsen a pusztító kezéből, mint hatalmas emlékoszlopokra. Kegyelmének meg annyi tanújele legyen állandóan élénken az emlékezetünkben. A könnyek, melyeket felszárított, a fájdalmak, melyeket lecsillapított, az akadályok, melyeket eltávolított, a veszedelmek, melyeket elhárított, a szükségletek, melyeket kielégített, és az áldások, amelyeket ránk árasztott. Ezek erősítsenek meg bennünket zarándoklatunk hátra levő részén. Az előttünk lévő küzdelemben újabb, eddig még nem sejtett akadályokra számíthatunk. De akár a múltra, akár pedig az eljövendőre tekintünk, bátran mondhatjuk. Mindeddig megsegített minket az Úr. A ránk váró megpróbáltatások nem fogják meghaladni az erőnket. Dolgozzunk ott, ahol alkalom kínálkozik, abban a biztos tudatban, hogy a megpróbáltatások arányában kapunk majd erőt. Azok számára, akik így cselekszenek, megnyílnak majd az egek kapui, hogy bevonulhassanak, mint Isten gyermekei. A dicsőség királyának ajkáról hangzó szavak úgy érintik majd a fülüket, mint a legszebb zene. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett. Máté evangéliuma 25. fejezet, 34. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Lelki csodacseppek. A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van. Gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje. Gyökössi Endre.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Koncentrálj a házastársad legjobb tulajdonságaira. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. Példabeszédek könyve 18. fejezet 22. vers. A legjobb házasságokat olyan párok építik, akik igyekeznek megőrizni emlékezetükben azokat a tulajdonságokat, amelyeket az elején vonzónak találtak egymásban. A következőket tedd, ha boldog házasságra vágysz. Elsőként, vedd számba a házastársad legjobb tulajdonságait. Írd le azokat a dolgokat, amelyeket a leginkább szeretsz benne, és próbálj mindig emlékezni ezekre. Amikor feszült helyzet adódik a kapcsolatotokban, ami pedig mindenkivel előfordul, idézd fel magadban, vagy ha szükséges, ténylegesen vedd is elő ezt a listát. Második. Ezekre koncentrálj. Gondolj arra, hogy mennyivel gazdagabbá teszik az életedet a társad jó tulajdonságai, és hogy mennyire hiányolnád azokat, ha nem lenne melletted. Ha átállítod a fókuszt, az érzéseid is változni fognak, és ezzel együtt megváltozik a perspektívád, a hozzáállásod és a reakciód is. Harmadik. Beszélj róluk. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig dicséri. Példabeszédek könyve 31. fejezet 28. vers. A gyermekeid tőled tanulják meg, hogy miként építhetnek nagyszerű vagy éppen borzasztó házasságot. Ez a gondolat önmagában is arra kell, hogy ösztönözzön, hogy kritizálás helyett inkább dicsérd a társad. Negyedik. Gyarapítsd őket. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet, 7. vers. Az emberek elsorvadnak a szemrehányások hallatán, a dicsérettől és a bátorítástól ellenben kivirulnak. Ragadj meg minden alkalmat, amikor bíztathatod és építheted a társad. Szívleld meg Pál szavait. Ha szeretsz valakit, hűséges leszel hozzá, bármibe kerüljön is. Mindig hinni fogsz benne, mindig a legjobbra számítasz tőle, és mindig határozottan a védelmedbe veszed őt. Pál Korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 7. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, kiálts szabadításért, és köszönd meg azt. A mai ige, az 50. Zsoltár 15. verse, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Gondolatok az ígéről. Ez aztán az ígéret. Beköszöntött a nyomorúság ideje. Ilyenkor nappal is sötét az ég, és minden óra sötétebbnek látszik az előzőnél. Ilyenkor igazán időszerű ez az ígéret, a felhős napokra íratott. Íme Isten bátorító tanácsa, hívj segítségül engem. Fölösleges kellene, hogy legyen ez a figyelmeztetés, hiszen szüntelenül ezt kellene tennünk egész nap és minden nap. Mekkora kiváltság, hogy segítségül hívhatjuk Istent. Milyen bölcs az, aki él ezzel a kiváltsággal, és milyen ostoba, aki emberekhez szaladgál segítségért. Az Úr kérlel, hogy tárjuk elé ügyünket. Ne habozzunk hát, hanem siessünk ezt megtenni. Íme vigasztaló ígérete, megszabadítlak téged. Akármi legyen is a nyomorúságunk, Isten kivétel nélkül minden esetben teljes, biztos és boldogító szabadulást ígér. Ő maga akar megszabadítani minket. Mi hiszünk ebben, és az Úr megjutalmazza hitünket. De ne feledkezzünk meg a végéről sem, és te dicsőítesz engem. Bár csak valóban megtennénk ezt, és szabadítása után hálásan dicsérnénk szabadító Urunkat. És mert szabadítását előre megígéri, már előre is dicsőíthetjük Urunkat azért, hogy meg fog szabadítani. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája, mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért. Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete, nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Szombatig regisztrálhatnak a reformátusok szárszói konferenciájára. Közelít a reformátusok szárszói konferenciája. Egyházuk évenkénti 4 napos értelmiségi találkozójának idei előadásai, pódiumbeszélgetései és vitái középpontjában az a kihívás áll, amit a digitális világ növekvő jelenléte okoz számukra. Az augusztus közepi rendezvényre még holnapig, szombatig, augusztus 1-jéig lehet regisztrálni. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma a pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet.

Reggeli csendesség. Lángol-e a szívedben a Szentlélek tüze?

Jézus azért jött, hogy a Szentlélek tüzét meggyújtsa. Egy olyan tüzet, amely az egész földön elterjed majd. A lélek kiáradását várja és vágyja ilyen szenvedélyességgel. És tudja, hogy ezáltal megtapasztalhatjuk a mennyei Atya szeretetét. Ugyanakkor a Szentlélek az egymás iránti szeretetet is táplálja bennünk egy önzésre, széthúzásra épülő világban. Ez a tűz megerősít, megtisztít. Szétválasztja a hamisat az igaztól, a sötétséget a világosságtól, a maradandót a hiába valótól. A lélek kiáradása Jézus halála és feltámadása után megtörtént. Ő magára vette a mi bűneinket, és így szabaddá tette az utat ahhoz, hogy Isten lelke bennünk lakozzon. Ez a megelevenítő, újjáteremtő tűz az egész világra kiterjedt. Időnként talán pislákol, esetleg kihunyni látszik, de soha semmi sem oldhatja ki teljesen.

Mennyire lángol a Szentlélek tüze a te szívedben? Vajon nem akadályozod-e a lélek munkáját az életedben?

Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt figyelmeztetése ma neked is szól. A lelket ki ne oltsátok. Amikor nem veszed komolyan az Úrral való személyes kapcsolatodat, amikor engeded, hogy a bűneid megrontsák a vele vagy az embertársaiddal való közösségedet, amikor nem engedelmeskedsz Isten igéjének, kioltod a lélek tüzét az életedben. Úgy szintén, amikor ő indít, késztet valaminek a megtételére, de te nem akarod meghallani a hangját, kioltod a lelket. Akkor is ezt teszed, amikor nem használod azokat az ajándékokat, amiket pedig arra kaptál, hogy általuk szolgált Isten népét. A sátán nem akarja, hogy Isten lelkének tüze lobogjon benned. Ezért elszánt tűzoltó módjára állandóan locsolja benned ezt a tüzet. Vigyázz arra, hogy se ma, se holnap, semmikor ne állj az ő oldalára. Ne engedj a kísértésnek.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 31-e. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 15-től 28. versig. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség.

követség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkivaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Ezért van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Az ószövetségi nép számára a mindenkori főpap volt az Istennel való kapcsolódás közbenjárója, míg az új szövetségé pedig Jézus, hiszen ő maga lett a nagybetű szövetség az atya és az ember között. Míg Krisztus előtt csupán az ószövetségi főpapok birtokolták a jogot, hogy egy évben egyszer beléphessenek a szentek szentjébe, persze a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, addig ma szabad utunk van az atyához. Nincs szükség semmilyen teátrális attrakcióra, nincsenek feltételek, a hit által mehetünk Jézushoz úgy, ahogy vagyunk, akkor, amikor akarunk, és még csak helyhez sincs kötve a találkozás. Krisztus nem csak az imaházban, nem csak a templomban lakik, hanem a szívünkben, ha befogadjuk, a Szentlélek által. Az Isten tiszteletek látogatásának, a közösségi találkozásoknak pótolhatatlan jelentősége van az életünkben. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté 18:20. De nem ez nyújtja az egyetlen helyet, időt és lehetőséget arra, hogy kapcsolódjunk az atyával. Tegyük meg, bárhol, bármikor. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Erasme Figaro írta a Dominikai Köztársaságból. Csináld jól! Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Példabeszédek könyvének első fejezetének 8. verse. 15 évesen elhatároztam, hogy elmegyek otthonról, munkát keresek valahol máshol, és függetlenül fogok élni. Apámtól ellenállásra számítottam, amikor közöltem vele a döntésemet. Ehelyett ő csupán annyit mondott, fiam, bárhová mész, bármilyen karriert választasz, csináld jól. Egész életemben magammal vittem ezt a tanácsot. Megosztom ezt az útmutatást a lelkészi szolgálatomban rábízott emberekkel is, mert rájöttem, hogy Isten munkája a világban nem korlátozódik bizonyos istentiszteleti helyekre vagy életutakra. Isten csodálatos kegyelme lehetőséget ad arra, hogy a legkülönbözőbb formában és módokon osszuk meg a Jézus Krisztusról szóló örömhírt minden emberrel. Amikor valakinek először beszélek Krisztusról, nem arra koncentrálok, hogy hogyan kövesse őt, és nem kívánom, hogy az én gyülekezetembe jöjjön. Ehelyett az apámtól kapott tanács valamilyen variációját osztom meg vele. Isten bárhol is hívott el, azt akarja, hogy ott szolgálj az ő dicsőségére. Ahová hív Isten, kövesd a tanítását, és csináld jól. Kegyelmes Istenünk, segíts, hogy mindig először a te dicsőségedet keressük mindenben, amit teszünk. Amen. Napi gondolat. Isten nevét dicsőítem minden dologban. Imádkozzunk a független fiatalokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Ez a föltételezett napja Petőfi 1849-ben bekövetkezett legendás hősi halálának. Ahogy halála, úgy költészete, mint egy ezer verse, és élete is szerves, teljes egység, a hiteles őszintesség örök példája.

Petőfi Sándor, a magyarok istene. Félre, kislelkűek, akik mostan is még kételkedni tudtok a jövő felett, kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség őrzi gondosan a magyar nemzetet. Él az a magyarok istene, hazánkat átölelve tartja atyai keze. Időn minket annyi ellenséges század ostromolt vak dühhel, ő védelmeze. Az idők, a népek égtelen viharja elfújt volna minket, mint egy porszemet, de ő szent palástja szárnyát ránk takarta, s tombolt a vihar, de csak fejünk felett. Nézzetek belé a történet könyvébe, mindenütt meglátni vezérnyomdokát, mint folyóvízen által a nap képe áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt. Így keresztül éltünk hosszú ezer évet. Ezer évig azért tartott volna meg, hogy most, amidőn már elértük a révát, az utolsó habok eltemessenek, ne gondoljuk ezt. Ne káromoljuk őtet, mert káromlás róla ilyet tenni fel. Nemhogy egy isten, de még egy ember se űzhet ígúnyos játékot gyermekeivel. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, s büntetéseit már átszenvedte ő. De erénye is volt, és jutalmat érte még nem nyert. Jutalma lesz majd a jövő. Élni fogsz, hazám, mert élned kell. Dicsőség és boldogság lészen a te életed. Véget ér már a hétköznapi vesződtség. Várd örömmel a szép, derült ünnepet.

0: akik szeretik Istent.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és határozataidat megtartják. 119. Zsoltár 63. Gondolatok az ígéről. Jézus követőjének társasága és a világi összejövetelek között szembetűnő az ellentét, hiszen az utóbbiakat pusztán az élvezetek és szórakozások céljából tartják, s ezeken Krisztus nevének említése helyett lealacsonyító viccelődés hallatszik. Hisszük, hogy kiváltságunk, életünk minden napján dicsőíteni Istent, s nem a szórakozásért és önmagunkért élünk. Mások javáért, a körülöttünk lévők áldására szeretnénk élni. Akik igazán szeretik Istent, nem keresik az olyan társaságot, ahol nem becsülik Jézust. Isten gyermekei azt tapasztalják, hogy a keresztény társaság és beszélgetés táplálék a lelküknek, s az Istent szeretők körében a menny tiszta levegőjét lélegezhetik be. A keresztények szeretik egymást. A Krisztus követői közötti megbeszélések, egymás nagyra becsülése, bátorítása, támogatása, a tanítások, figyelmeztetések segítik a lelki fejlődésünket, mert a keresztényi közösség fenntartása megegyezik Isten tervével. A keresztények figyelmet tanúsítanak mindazok iránt, akik ugyanazt a drága hitet vallják, és azokhoz érzik közel magukat, akik szeretik Istent. Olyan közösséget alakítanak ki, amilyet a világ nem ismer.

0: Vigyázz a szívedre!
1: Nézzétek meg a hollókat! Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Lukács evangéliuma 12. fejezet, 24. vers. Rendelőm ajtaján késő délután félénken belépett egy ifjú hölgy. Meglepődtem, látva fiatal korát, és megkérdeztem, hogy milyen problémákkal keresett fel. Aggodalommal terhelt hangon adta elő a történetét. Árván maradt, és gyerekkorának utolsó éveit egy család gondozásában töltötte. És most felnőtt korában eljutott a családalapítás szakaszába. A délelőtt folyamán immár harmadjára jelentkezett egészségügyi munkaalkalmassági vizsgálatra, mert szeretne elhelyezkedni, de nem tudták elvégezni az elektrokardiogramot, azaz EKG-t, mert valahányszor az érzékelőket elhelyezték a testén, a gép működésképtelenné vált. És bár nem voltak ismert egészségügyi problémái, az orvosok tanácsolták, hogy keressen fel egy kardiológust. Kedvesen, együttérzően biztosítottam arról, hogy semmi sincs véletlenül, hiszen Isten irányítja az életünket, és ő értékel bennünket. Amint a készülék kinyomtatta az immár sikeres elektrokardiogramot, a valóságra is fény derült. A jövendőbeli ifjú édesanya egy ritka rendellenességben szenved, amely abban nyilvánul meg, hogy a szívet működtető elektromos impulzusok nem jutnak el mindig a szívhez, ami akár hirtelen halált is okozhat. Az ezt követő genetikai vizsgálatok nyomán, amelyek eredményeként kiderült, hogy valószínűleg ugyanezen oknál fogva veszítette el idejekorán az édesanyját is, egy szívműködés szabályozó készüléket ültettek a mellkasába, ami hosszú életet biztosíthat számára. Valahányszor visszajön vizsgálatra, ajkairól az Isten iránti hála szavai hangzanak el, és mindig megemlíti, hogy Isten az iránta való szeretete folytán zavarta meg a készülékek működését. Uram, segíts, hogy odafigyeljünk és meglássuk, milyen hatalmas értéket képviselünk a te szemedben, hiszen te még egy készülék meghibásodása által is felkínálhatod a boldogság lehetőségét számunkra. Tanulj meg odafigyelni arra, hogy miként szól hozzád Isten a körülötted levő dolgok által.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 31-én így szól hozzánk Istennek a szent igéje. Jeremiás prófétának könyvének 9. fejezetének 6. versén keresztül így szólít meg az Úr. Így szól a seregek ura, megolvasztom, megvizsgálom őket, mi más tehetnék népemmel. Lukács evangéliumának 22. fejezetének 40. versében pedig ezt olvassuk, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Jézus szavai a Getsemáné kertben hangoznak el, nem vádol, nem utasít, nem moralizál, csak egy felszólítás, amelyben ott a törődés. Tudja, mi vár rá, és tudja azt is, hogy a tanítványokat is megpróbáltatás éri. Nem testi kín, hanem belső törés. Elhagyják, megtagadják, szétszélednek. A kísértés sosem látványos. Nem egyértelmű bűnként jelenik meg. Sokszor csak egy kis engedmény. Egy kihagyott lépés. Egy félrenézés. A kísértés legtöbbször az, hogy ne tegyük meg, amit megtehetnénk. Jézus nem azt mondja, ne essetek kísértésbe, hanem azt, hogy imádkozzatok, mert az Istennel való kapcsolat az egyetlen valós védelem, nem a fegyelmezettség, nem az akaraterő tart meg bennünket, hanem az, hogy Istenhez kötődünk. Ez az ige nem csak nagy krízis helyzetekben érvényes, hanem a hétköznapi döntések szürkeségében is. Imádkozni azt jelenti, észrevenni a határainkat, és odavinni őket Istenhez. Nem a hősített, hanem egy csendes mozdulat, de lehet, hogy épp ez tart meg bennünket. Imádkozzunk. Uram, taníts imádkozni akkor is, amikor nincs erőm, és akkor is, amikor azt hiszem, nincs szükségem rád. Segíts ébernek maradni csöndes kísértések idején, amikor a könnyebb út hívogat. Ne hagyj egyedül döntéseimben. Beléd kapaszkodom, mert tudom, hogy nélküled eltévedek. Amen. Heinemann Ildikó áltatát olvastam fel a mai napon, amikor így szól hozzánk az Ószövetség ige. Így szól a seregek ura, megolvasztom, megvizsgálom őket, mi más tehetnék népemmel. Míg az Új Szövetségből így szól hozzánk Isten üzenete, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Július hónapban az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség lelkészei olvasták föl az áhítatot Horváth Anikó, Horváth Z. Olivér és Lázár Zsolt. Áldott napot kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk!

fiú, hívjuk csak egyszerűen fiúnak, 19 éves volt, mikor végleg úgy döntött, nincs tovább. Napok óta nem evett. A testének már nem is volt éhségérzete, csak a lélek kiáltott így. Elég volt. Egy éjjel felment a közeli hídra. Nem volt nagy, nem volt híres híd, de elég magas ahhoz, hogy ne kelljen a reggelt megélni. A hajnali város zaja alig hallatszott fel. Ott állt a korláton mezit láb, és a hideg vas szinte oda fagyott a lábujjaihoz. Nem akart figyelmet. Nem volt levele, nem volt miért. Csak ez az egy szó volt a fejében, újra és újra. Vége. Aztán egy hang. Nem külső, nem is hallható. Belülről jött. Nem volt hangos, csak más volt, mint az összes többi eddigi. Így szólt a hang. Ne dobd el azt, amit még nem láttál. A fiú lemászott. Nem azért, mert hirtelen reménye támadt. Egyszerűen valamiért. Egy apró, megmagyarázhatatlan talán miatt. Aznap hajnalban visszament a híd alá. Nem sírt, nem is gondolkodott, csak feküdt a papírdobozában. A remény túl nagy luxus volt.

Aztán jött a nő. Nem vitt Bibliát. Nem beszélt sokat. Csak leült mellé a koszos betonra, és megkérdezte. Megengednéd, hogy csak itt maradjak egy kicsit? Napokon, heteken át visszajárt. Nem kérdezett a múltról, nem akarta megmenteni a fiút, csak egyszerűen jelen volt. Egy reggel így szólt. Amikor én ott álltam a 10. emelet peremén, valaki nem fogott meg. De Isten ott volt velem abban az űrben. Nem kérdezett, nem adott válaszokat, csak jelen volt, mint most én. A fiú először nézett rá igazán. A nő szemei nem a sajnálatot tükrözték, hanem valami mély, ismerős dolgot. A túlélést.

később elment egy közösségi helyre, ahol egykori szenvedők beszéltek a gyógyulás útjáról. Az egyik férfi ezt mondta: az öngyilkosság gondolata nem a gyávaság jele, hanem annak, hogy az ember túl sokáig cipelt valamit egyedül. De Krisztus nem azért jött, hogy csak az élni vágyókat szeresse. Ő a halál peremén állókat is nevükön szólítja. A fiú lassan elkezdett beszélni. Előbb Istenhez, majd az emberekhez. Ma már tudja, hogy a híd nem a vég volt. Így fogalmazta meg ezt: a korlát, amin álltam, nem a halál kapuja volt, hanem a kegyelem pereme. A legvégén ért el hozzám az Isten, akiről azt hittem, már réges-rég elment. Sátán igyekszik az embereket arra késztetni, hogy úgy gondolják, a helyzetük reménytelen, és a mennyei irgalmat már nem érdemlik meg. Ezért arra sarkalja őket, hogy a kétségbeesés útját válasszák. A reménytelenség nem pusztán érzelmi állapot, hanem lelki harc is, amelyben az ellenség megpróbálja elhitetni az emberrel, hogy Isten elutasította őt. Az öngyilkossági gondolat gyakran ennek a hazugságnak az eredménye. Krisztus ismeri minden szenvedő gyermekének fájdalmát. Aki a könnyező anyát, a gyötrődő testvért, vagy a magányos lelket látja, az együttérzéssel hajol le hozzájuk. Krisztus könnyei keverednek a mi könnyeinkkel. Ez az együttérzés különösen fontos azok számára, akik úgy érzik, hogy Isten már nem hallja meg őket. Ne engedj az érzéseidnek. Krisztus igazsága a te igazságod is, ha teljes szívedből hiszel benne. Ne nézz önmagadra, ne engedd, hogy az érzéseid irányítsanak, hanem nézz Jézusra. Ez az üzenet életmentő lehet annak, aki a halál gondolatával küzd. Az érzések változnak, de Isten ígéretei örökké érvényesek. Még ha sötétség borít is be, ne add fel a reményt. Bíz Isten szeretetében. Az Úr hallja a leggyengébb sóhajodat is. Az ő keze nem túl rövid, hogy megmentsen, és a füle nem süket, hogy meghallja segélykiáltásodat. Egy őszinte fohász, akár csak lehelletnyi is, eljut Isten trónjához. Az igazi keresztény közösség gyógyító erő a megtört lélek számára. A halál nem megoldás, hanem egy lezárt ajtó, viszont a remény az mindig nyitva áll. Isten nem hagy el a sötétségben, még akkor sem, ha minden érzésünk mást mond. Ő különösen azokat keresi, akik már nem tudják felemelni a fejüket, és Jézus lehajol hozzájuk. Ha valaki most úgy érzi,
hogy a halál könnyebb lenne, jusson eszébe. A te erőd nem benned van, hanem Krisztusban. Amíg csak él a remény egy szikrája, soha ne add fel. Mert Isten akkor is küzd érted, amikor te már képtelen vagy magadért küzdeni.

még ha a sötétségben laknék is, az Úr az én világosságom. 27. Zsoltár, első vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én szerdán 18 órára a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján, 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után, már augusztus első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Ökumenikus imádságot tartanak Budapesten a Farrai Mosz és a Kislétai gyilkosság évfordulóján. A terézvárosi Avillai Nagy Szent Teréz templomban tartanak ökumenikus és vallásközi imádságot augusztus 2-án, vasárnap 18 órától a Szent Edigio közösség szervezésében. A szertartást Székely János szombathelyi püspök vezeti. Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat, mondta erről Ferenc pápa. A roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra való emlékezésen imádsággal szolgál Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Radvánszki Péter, rabbi és mások. Az imádságon részt vesznek a 2008-2009-es cigánygyilkosságok áldozatainak családtagjai. 2009. augusztus 2-áról 3-ára virradóra a Kislétai házában, álmában agyonlőtték Balogh Máriát, és súlyosan megsebesítették 13 éves lányát. A bűncselekmény egy 6 életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő gyilkosság sorozat utolsó epizódja volt. Az áldozatok valamennyien cigányok voltak. Leó visszatért a Vatikánba, véget ért a nyári pihenőidőszaka. Július 27-én, hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üldvözölhessék a pápai villa előtt. A pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról, éljen a pápa, kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szent Atya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig várakozó autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Amikor elkezdjük a mai Biblia tanulmányt, hadd emlékeztessek mindenkit, hogy elbizonytalanodó korban élünk. Amikor most kinyitjuk együtt a Szentírást, előre fogunk lépni a Jelenések könyvéhez. A következő hetekben újra és újra itt nyitjuk ki a Bibliánkat, természetesen előveszük majd a Biblia számos fejezetét, miközben tanulmányozzuk ezeket a szakaszokat, és azért lépünk előre a Jelenések könyvéhez, mert Krisztust visszavárni gyülekezetekben szoktuk leginkább. Ez nem azt jelenti, hogy magánemberként nem, de az a normális dolog és az a helyes dolog, hogy Krisztusnak a kihívottjai, kiválasztottai, azokat, akiket meg akart szentelni, és akikért az életét adta, közösségeket alkotnak, ahol megélik a hitüket, ahol támogatják, bátorítják egymást, még egyszer mondom, normális esetben. És nagyon bizonytalan időszakokon keresztül vezet Krisztus kiválasztottjainak az útja. Gondoljunk csak például mindjárt a Jelenések könyve szerzőjére, Jánosra. Amikor erre az ige hirdetésre készültem, egy nagyon különleges érveléssel találkoztam, és gondoltam, el fogom mondani önöknek is, talán éppen azért, hogy egy kicsit elszakadjunk az íróasztaltól, és a való életbe beleéljük magunkat, és majdnem azt mondtam, hogy a való világba beleszagoljunk, csak annyira pejoratív ennek ma a felhangja, hogy inkább nem ismerem ezt a kifejezést használni. Mert hogy azt az érvet találtam, hogy hát a Jelenések könyvét egészen biztosan János nem írhatta. És ennek az az oka, hogy nem lehet ugyanaz a János, aki az evangéliumot és a Jelenések könyvét írta, hogy az egyik, az egy nagyon letisztult, egyszerű nyelvezettel, jó nyelvtannal íródott görög szöveg, a másik pedig nagyon magas kifejezés,

0: kifejezéseket használ, emelkedett kifejezéseket használ, de hát, hogy finoman fejezzük ki magunkat, a nyelvtana az sok kívánnivalót hagy maga mögött. Arra gondoltam, hogy az illető kritikust szívesen megkérném, hogy mondjon egy prédikációt, ha már ilyen jó teológus, békeidőben, nyugodt időben, olyankor, amikor minden rendben van az életében, meg egy másikat iratnék vele úgy vakbél műtétre toló állapotban, amikor éppen nagyon lázas, de már egy kis nyugtató is van benne, és reménysége szerint kiderülne a számára, hogy ugyanazon a nyelven nem is biztos, hogy ugyanúgy beszél, pedig az édes anyanyelve. Az volt az egyik érv, nagyon tetszett nekem, hogy egyértelmű, hogy a Jelenések könyvében a görög szöveget, aki fogalmazza, az gyakorlatilag héberről fordítja át magát, hiszen a stílus, a kifejezések erről árulkodnak. Eszembe jutott az első igehirdetés, amikor angolul kellett prédikálnom, és azzal kínlódtam, hogy folyamatosan fordítom magam magyarról angolra, vagy angolt magyarra magamnak valahogy, hogy ki okosodjam ott a szószéken, hogy hogy is fogok megszólalni. Nagyon kellemetlenül éreztem magam, nyilván gyatra nyelvtanna. Na most én azt hiszem, hogy ezeket az érveket Jánossal kapcsolatban nyugodtan félretehetjük. Egy idős ember, egy olyan ember van előttünk, akit nagyon megpróbált az élet. Ugye milyen szépen, így szoktuk valahogy mondani. És ez az élettől nagyon megpróbált ember rendkívül nehéz élet események után kiszolgáltatva, elhagyatva, a legtöbb szempontból magányos küzdelemben van a Pátmos szigetén. Hogy kerül oda? Hát korábban ő a kis-ázsiai gyülekezeteknek a püspöke. Ez a püspök szó azt jelenti, hogy a felvigyázó lelkipásztor, aki azért felelős egy területen, hogy a lelki dolgok rendbe menjenek, és a tanítás rendbe legyen. Igen ám, de miközben átélt jó néhány császárt, megélte azt, hogy minden tanítványtársát gyakorlatilag kivégezték, mártíromságot szenvedett az összes a tanítványok közül, akivel együtt volt az Úr Jézus követője már réges-rég, ő maga is sok szenvedést, sok nyomorúságot kellett, hogy megtapasztaljon, és most gyakorlatilag kivonták őt a forgalomból. Még egyszer fölteszem a kérdést, hogy kerül oda? Amikor az első nagy keresztüldözés kirobbant a Római Birodalomban, Caligulának hívták a császárt, és igazából alig volt üldözés ahhoz képest, mint a következő császár Néró idején. Ez a két császár azonban más szempontból is újított. Korábban is előfordult, hogy a császárokat istenként imádták, de Caligula és Néró egyébként mind a kettő rendkívül kisképességű ember volt. Itt zárójeles megjegyzésben szeretném elmondani, hogy jaj a világnak, amikor kisképességű emberek kerülnek hatalomra, mert általában minden elvárásuk ezerszer akkora, mint hogyha valaki egyébként valóban vezetésre termett, és valóban ott kell, hogy álljon valaminek az élén. Most hadd ne folytassam ezt a gondolatmenetet, de úgy gondolom, hogy ezt nagyon érdemes végig gondolni. De ez a két ember imádtatta magát. Templomokat kellett neki építeni, szentélyeket, áldozó oltárokat. Aztán jött egy változás. Nérónak a bukása, ami előtt még azért ő Péter apostolt is, meg Pál apostolt is kivégeztette, és nagyon-nagyon sok keresztény vér tapadt a kezéhez. 69 után, Krisztus után Galba vette át a hatalmat, és utána 18 hónapon belül még két császára volt a Római Birodalomnak, úgyhogy a császár tisztelet meg imádat egy picit háttérbe szorult. És utána egy rendkívül bölcs, tapasztalt, és minden szempontból nagy formátumú politikus került az élre, Vespasianus. A zsidó történelem szempontjából fiával Titusszal együtt ők nem nagyon kedvelt emberek, hiszen a nevükhöz fűződik Jeruzsálem lerombolása, bár minden ismeretünk szerint Vespasianus és Titus, hasonlóan egyébként annak idején Nabukodonozorhoz, azt a rendeletet adta, hogy a templomnak érintetlennek kell maradni, és a szentélynek is érintetlennek kell maradni, de aztán különböző katonai félreértések, ahogy szokták mondani nyomán, a templom is, a szentély is, és minden áldozatul esett. Krisztus után 72 ez a gyászos dátum, tehát már ez is jelentősen a háta mögött van János apostolnak. És bár azt ígérte az Úr Jézus, hogyha valaki a János evangéliuma utolsó fejezetéhez lapoz, ott van egy különös szópárbaj, mert amikor elmondja az Úr Jézus Péternek, hogy amikor fiatal voltál, felövezted magad, oda mentél, ahova akartál, de amikor majd megöregszel, más övesz fel téged, és oda-vissza, ahova nem akartál menni, szóval előre vetítette, hogy hogyan fogja majd megdicsőíteni az Urat, akkor éppen ott jött János és Péter meglátva ezt a fiatal embert, megkérdezte, hogy hát ezzel mi lesz. Ez nem túlságosan udvarias kérdés, de minden esetre kibújik a szög a zsákból, kiderül, hogy azért Péterben ott van egy kis féltékenység János irányába, hogy talán neki más tervez az Úr, és az Úr azt mondja, hogy ha azt akarom, hogy megmaradjon, amíg én visszajövök, neked mi között hozzá, te kövess engem. Aztán János megjegyzi ott az evangélium végén, hogy nem azt mondta az Úr, hogy megmarad, amíg az Úr visszajön, egészen másról szól, de minden esetre elterjedt ez a szóbeszéd a tanítványok között, hogy János megéri majd Krisztus visszajövetelét, de hát a szenvedés azért az neki is kijutott. Mérget itattak vele, de hát túlélte. Aztán forró olajba mártották a hitéért. Azt is túlélte. Szeretném mondani, hogy egyiket sem szokták túlélni. Nagyon sokan mondják Jánossal kapcsolatban azt, hogy milyen különösen szerencsés, hogy neki nem jutott ki a mártírságból. Ezeket a dolgokat azért mondtam el, hogy legyen mindenki tisztában, hogy János vállalta a Krisztus nevét, és nem az van, hogy míg a többieknek szenvedni kellett, addig János nagy, békés, nyugodt öregkorban élhetett. Nem, Jánosnak idős korában is kijutott a szenvedés. Egyetlen életben levő apostolként Vespasianus 10 éves uralkodása és Titus 2 éves uralkodása után megérte, hogy egy Domitianus nevű ember kerüljön hatalomra, aki azzal kezdte az uralmát, hogy a császárkultuszt soha nem látott szintre emelte. Úgy kellett köszönteni az udvaroncainak, ha megjelent a feleségével együtt, hogy éljen és legyen áldott a mi Istenünk és Urunk, a császár és az ő felesége, a mi Istennünk. És ezt annyira komolyan gondolták, hogyha valaki nem úgy szólította a császárt, vagy nem úgy beszélt róla, hogy én Istenem és Uram, akkor azért kivégzés járt. Ez egészen megdöbbentő. Úgy belezsibbad az embernek a lelke, ha arra gondol, hogy keresztényként kellett egy ilyen korszakban élni. Nem volt kérdés, hogy mennyi idő alatt lehetett bitófára kerülni. Nem volt kérdés, hogy mennyi idő alatt veszíthette el valaki minden vagyonát, minden szerzeményét, beleértve a földi életét is. Nagyon megdöbbentő, hogy ez a császár, mivel tudott arról, és a hivatalnokai tudtak arról, hogy Jánosnak a korábbi kivégzési kísérletei nem jártak sikerrel, hát ez egy borzasztó mondat, én tudom, de mégis ez az igazság, úgy döntöttek, hogy Jánost végleg kivonják a forgalomból, és száműzik Pátmos szigetére. Ebben az időszakban, azon a világon egyetlen császármentes, biztos hely volt a Pátmos szigete. Tehát száműzetés, de hát ez borzasztó, hát a gyülekezetek ott maradtak János nélkül. Nem, a gyülekezetek nem maradtak az akkor már olvasható jánosi levelek nélkül, az akkor már olvasható Pál apostol által megírt levelek nélkül, az akkor is olvasható ószövetségi szent írás nélkül, hiszen ekkorra már a János evangéliumát és a jelenések könyvét leszámítva az új szövetségi iratok döntő többsége a gyülekezetek rendelkezésére állt, tehát nem maradtak ige nélkül, és tetszett az Istennek, hogy engedje Jánost kivonni a forgalomból, mert meg akarta tartani arra, hogy még a jelenések könyve megírasson, és aztán majd Efézusban, miután Domitianust is túléli János, megszülessen a mi gyönyörű és áldott János evangéliumánk. Tessék mondani, értjük mi az Isten tervét? Biztos nem, hiszen hogyha az ember egy ilyen helyzetbe kerül, hogy számüzetés, rokon, család, barát, ismerős, mindenki nélkül, hát a szánalomra méltó helyzet. Tessék nézni, hogy is élte meg János ott a Pátmos szigetén ezt a szánalomra méltó helyzetet, ahova egyébként még hajó is csak ismereteink szerint kétszer járt egy évben, új foglyokat hozott, meg esetleg némi ilyen-olyan-amolyan váltást az őrség számára. Egyébként az őrség is gyakorlatilag számüzetését töltötte, még akkor is, hogyha eredetileg ők nem ilyen ítélet alatt voltak, de Pátmosz szigetén fegyőrnek lenni nem számított kitüntetésnek. Még egyszer mondom, kétszer jött a hajó. És akkor ezt olvassuk. Én János testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéért és Jézus bizonyságtételéért. Tehát nem bűnözőként, nem valami jogos törvény által elítélt cselekedetért, hanem a Krisztus bizonyságtételéért. És hogy van ő ott jelen? Azt mondja, mint társatok a szenvedésben, mint társatok a királyságban, és mint társatok az álhatatosságban. János tudja, hogy neki itt kell kitartani a testvéreinek meg amott, és ő nem érzi magát se többnek, se kevesebbnek, nem érzi úgy, hogy neki szégyenkezni valója lenne. Ő most Krisztus nagykövete itt, Pátmosz szigetén. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és a hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely azt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergámonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé este, mint egy halott, ő pedig rám tette jobbját, és így szólt, ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de ímé élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Itt most megállok, mert hogy ez egész megdöbbentő. Pátmosz szigetén nem lehet találkozni senkivel, nem lehet beszélni senkivel. Ez egy fegyintézet. Tényleg. Hajó nem jön. Na és? Barát nincs. Na és? Krisztus van. Ki akadályozhatja meg Krisztust, hogy odajöjjön a Pátmosz szigetére? Azt hiszem, hogy a hajósok annak idején, amikor Pál apostol került hatalmas viharba, Rómába vezető úton, amikor fogolyként szállították, leesett állal kellett, hogy hallják, hogy miután már több napja még az eget se látták, és igazából azt se tudták, hogy nappal van vagy éjszaka, és hányódtak össze-vissza az Adrián, egyszer csak azt mondja nekik Pál, az éjjel mellém állt az Isten angyala. A viharzó tenger kellős közepén. Akkor, amikor mindenki már halálra vált, amikor mindenki félelemben él, azt mondja, hogy itt volt mellettem és beszélt velem. Hogy került oda? Hát úgy, hogy Isten számára, se az ő angyalai számára nem szükséges szállító eszköz. Isten jelen van. Hol? Ahol akar, amikor akar, ahogy akar. És nincs az az emberi hatalom, amely kizárná az ő jelenlétét. Sőt, nincs olyan emberi hatalom, amelyik leválthatná őt. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy az a látvány milyen lenyűgöző, és nem tudom, megfigyeltük-e, hogy az az ige, ami hangzik, milyen lenyűgöző. Mert hogy azt mondja Jánosnak, ne félj, én vagyok az első, az utolsó és az élő. Az, aki most Domitianus Istennek hivatja magát. Első és utolsó. Hát János életében ő már legalább a 7.-8. császár. Mindegyik hirdetett magáról valami nagy dolgot. Aztán mi lesz belőlük? Hát mindegyikből halott. Egyik másikat kivégezték. Volt, aki önkezével vetett életének véget. Néró például. És az emberek a nagy dicsőítésből a sárba tiprásig elég gyorsan eljutottak velük kapcsolatban. De mit kezdjen a világ Isten fiával? Aki halott volt, de ímé él örökkön örökké. Az még csak hagyján, de nála van a pokolnak és a halálnak a kulcsa. És lehet, hogy egy Domitianus nevű ember azt fogalmazta, hogy ez a János örökre száműzetik Pátmos szigetére, csak Domitianus nem számolt azzal, hogy ez a János még visszatér Efézusba, ő pedig nem lesz örökre a római birodalom császára. És nemhogy nem Isten, de még a legkisebb istenkének sem mondhatja magát, mint ahogy amikor az ember istenkedni kezd, abból általában pokoli következmények vannak. Azt mondja az Úr, nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. És hogyha ő kinyitja, mondja később majd a jelenések könyve, senki be nem zárja, és ha ő bezárja, senki ki nem nyitja. De nem fejezi itt be. Nagyon jól tudja a drága megváltó, aki ott áll, ebben a fenséges isteni pompában, hogy ez a János mindennél jobban szeretné tudni, mi van otthon a gyülekezetekben. Efézusban, Szmírnában, Tiatírában, Pergámonban, Szárdiszban, Filadelfiában, Laodíceában, mi van a gyülekezetekkel? És azt mondja az Úr neki, figyelj csak, én most akkor levelet diktálok. Nem azt fogom neked elmondani, hogy hogy vannak a testvérek. Te fogod nekik elmondani, hogy hogy vannak. Nem azt, amit ők akarnak tudni, hanem azt, amit én tudok róluk. Mert ez az élet. Mert még mielőtt Krisztus visszajön, a gyülekezetnek, mint menyasszonynak fölkészültnek kell lenni. És ahhoz, hogy a gyülekezet felkészült lehessen a Krisztus napjára, nem az a lényeg, hogy mi mit mondunk egymásnak, egymásról, mi hogyan veregetjük egymás vállát, vagy éppen hogyan vetünk egymásnak gáncsot. Az a lényeg, hogy azzal legyünk tisztába, hogy Krisztus milyennek lát bennünket. Lát bennünket? János számára lenyűgöző a látvány. A gyülekezeteket jelképező gyertyatartók között ott sétál körbe-körbe a mennyei főpap ruhájába öltözött Krisztus. Aki tudja, hogy világít-e a lámpás, és aki a kezében tartja a gyülekezetek lelkipásztorait, a hét csillagot. Aki pillanatról pillanatra első kézből tudja az információkat, mert ismeri a szívnek a gondolatait. Tessék mondani, ki van vendégségben most? Ott Pátmoszon. Jézus Jánosnál, vagy János Jézusnál? Micsoda nap lehetett ez? Azt mondja János, az Úr napja. És egészen biztos, hogy ezt a lenyűgöző élményt valami többenetes szabadságban élte meg az apostol. Hogyan? De hiszen fogságban van, számüzetésben van, körülötte a viharzó tenger, onnan nem lehet elúszni, még elhajózni se nagyon. De jelen van a Krisztus, aki ismeri a helyzetet, Jánosét is, és amikor azt mondja, hogy a halálnak és az életnek az ura, ő az élő, akkor János pontosan tudja, hogy de akkor az én életemnek is továbbra is az ura. Akkor elindult egy folyamat. János vette a tollat, és hogy mennyi idő alatt írta le ezeket a leveleket a gyülekezeteknek, én nem tudom. De egy biztos. Máig világító fáklyaként ott ragyog a gyülekezetek egén ez a hét levél, figyelmeztetve, fegyelmezve és előremutatva afelé, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Petőfi Sándor, Palota és a kunyhó. Miért vagy oly kevély, te palota? Uradnak fényében kevély keder. Azért van rajta gyémánt, hogy szíve mezítelenségét takarja el. Szakítsd le a cafrangokat, mit rá szolgálja aggatott. S nem ismersz Isten munkájára, oly nyomorúság marad ott. S hol vette gazdád ama kincseket, míg semmiből őt mindenné teszik? Ott, hol a héja a kismadarat, mit szétszakít, melynek vérén hízik. A héja vígan lakomáz, s szomszéd bokornak fészkiben madárfiúk zokognak, várván anyjokra, mely meg nem jelen. Fitogtass csak te gőgös palota az orzott kincsek ragyogásait. Ragyog csak, úgysem ragyogsz már soká, megvannak már számlálva napjaid. S kívánom, hogy minél előbb láthassam omladékodat, s hitvány lakóid összezúzott csontját az omladék alatt. S te kis kunyhó, a magas palota szomszédságában miért szerényked el? Miért bújtál a lombos fák mögé? Azért, hogy ínséget födjed el. Fogadj be, kis, sötét szoba! Nekem nem kell szép öltözet, de szép szív. S a sötét szobákban találni fényes szíveket. Szent a küszöb, melyen beléptem én. Ó, szent a szalmakunyhó küszöbe! Mert itt születnek a nagyok. Az ég a megváltókat ide küldi be. Kunyhóból jő mind, aki a világnak szenteli magát, s a nép mégis mindenfelől csak megvetést és ínséget lát. Nem féljetek, szegény jó emberek, jön rátok is még boldogabb idő. Ha múlt s jelen, nem a tiétek is. Tiétek lesz a végtelen jövő. A földre hajtom térdemet, e szűk, de szent födér alatt. Adjátok rám áldástokat, s én rátok adom áldásomat.

0: Egészségpercek.
1: Számos vita folyik arról, hogy időskorban a vérképzés szempontjából megfelelő-e a húsmentes étrend. Ennek érdekében egy kísérlet sorozatot végeztek, amelybe 21 egészséges, 59 és 78 év közötti férfit vontak be. A vizsgálat első két hetében mindannyian vegetáriánus diétát folytattak, majd közülük 11-en még 12 hétig folytatták ezt az étrendet, míg a másik 11 marhahúsos ételeket evett szintén 12 hétig. A kísérlet ideje alatt hetente háromszor testmozgást is kellett végezniük. A kijelölt idő leteltével számos, a vérképzés szempontjából fontos tényező mennyiségét határozták meg a résztvevők véréből. Arra a megállapításra jutottak, hogy annak ellenére, hogy a marhahús fogyasztásával lényegesen jobban hasznosuló vashoz jut a szervezet, a vegetáriánus étrenden lévők esetében sem csökkent a normális szint alá a vas és az egyéb faktorok, valamint a vörös vérsejtek mennyisége. Mindez azt jelenti, hogy a vérképzés szempontjából időskorban sem jelent hátrányt a jól megtervezett vegetáriánus étrend.

0: iránytű.
1: Isten könyörül rajta, és azt mondja: szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Jézus Krisztus végtelen lemondás és leírhatatlan szenvedés árán tette elérhetővé számunkra a megváltást. Világunkban megvetésben volt része, hogy csodálatos leereszkedése és megalázkodása révén felmagasztalhassa az embereket, akik így örökké való dicsőségben és örömben részesülhetnek a mennyben. 30 éves földi életútja során szívét felfoghatatlan kín gyötörte. Életét a bölcsőtől a keresztig bánat és fájdalom árnyékolta. Fájdalmak férfia és betegség ismerője volt, s olyan gyötrelmet állt ki, amelynek elmondására emberi nyelv nem alkalmas. Jogosan kérdezhette volna: van-e olyan bánat, mint az én bánatom? Az egész világ bűneit lelkére vette, bár gyűlölve gyűlölte a bűnt. Elhordozta a bűnösök büntetését, bár ő sohasem vétkezett. Minden bűn a világ megváltójának, isteni lelkére nehezedett. Ádám fiainak és leányainak gonosz gondolatai, szavai és tettei Jézus jóvátételét követelték, mert az ember helyettesévé vált. Noha nem ő követte el a bűnöket, az ember törvényszegései az ő lelkét marták és szaggatták. Aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk. Isteni helyettesünk önként vetette alá magát az igazságos ítéletnek, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Jézusban az isteni és az emberi természet összefonódott, s ezáltal tette lehetővé a Golgota keresztjén hozott áldozat a megváltásunkat.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 144. rész. Imádság háborús időben. Dávidé. Áldott az Úr az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet alám. Ó, Uram, micsoda az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondolsz rá. Az ember a lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz. Hajlítsd le az eget, Uram, és szállj le, érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek. Villogtasd villámaidat, szórjad azokat, lőd ki nyilaidat, röpítsd szét őket. Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg. Ments ki engem a nagy vizekből, az idegenek hatalmából. Akiknek szája hiába valóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel. Új éneket éneklek neked, Istenem, 10 húrú lanton zenged ezek neked. Te az győzelmet a királyoknak. Szolgádat, Dávidot is megszabadítottad a gyilkos fegyvertől. Szabadíts meg, ments ki engem az idegenek hatalmából. Akiknek szája hiába valóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel. Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. Színültig telt raktáraink ontsanak mindenféle jót, juhaink a legelőkön szaporodjanak 1000, sőt 10000 annyira. Marháink legyenek kövérek, ne érje őket baj, ne vetéljenek el. Ne legyen jajveszékelés a tereken. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene.

0: Mai szakasz, 144. Zsoltár. E Zsoltárt összetettsége miatt nehéz besorolni. Egyfelől a Dávidnak tulajdonított két újabb gyűjtemény, a 108-109-110-es, illetve a 138-145-ös jelzetű csoportba tartozik. Alapjellemzője valóban az alcímben is kiemelt, hálaadás és szabadulásért való könyörgés. Ám fölsejlenek benne más zsoltár műfajok, mint az egyéni panaszének, a személyes hálaének, a dicsőítőének, az átok zsoltár, a bölcsesség zsoltár, meg a himnikus tradíciók. Legtöbb értelmezés a király zsoltárok közé sorolja, melyeket tartalmi rokonság fűz össze. Mind a földi királyhoz, vagy a földi királyról szól, így a 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, a 144. Zsoltár ugyanakkor a király személyes imádsága. A király zsoltárokban nem a király tetteinek és jellemének a magasztalása áll a középpontban, hanem az a méltóság és felelősség, amivel Isten ruházza fel őt. Az Ószövetség népe nem Isten királyoknak tekintette az uralkodót, hanem embereknek, akik maguk is a nép közben járó imádságára voltak utalva. A királyt mégis egyedi viszony fűzi az Istenhez. Isten ugyanis fiává fogadja őt, jobbjára emeli, és uralommal ruházza föl, hogy féket vessen az istentelen gonoszok és a pogány nemzetek hatalmának. Ugyancsak a király feladata az, hogy gondoskodjon az országban a törvényességről, ezáltal pedig Isten áldásait elérhetővé tegye alattvalói számára. A 144. a bizonyítottan fogság előtti király zsoltár támpontot ad például a 8. zsoltár datálására is, mondván, az is a fogság előtti korban keletkezett, hiszen szerzője ebből, illetve ehhez hasonló himnuszokból vette elképzeléseit. Ezt bizonyítja az is, hogy a 144. zsoltár 3. verse a 8. zsoltárt idézi. Az is egyezés más zsoltárokkal, mint a 27, illetve a 115-16, vagy a Siralmak 366-tal, hogy a Sámaim, azaz az ég szó, mindegyikben birtokos személyraggal van ellátva, azaz a menny kizárólag az Istené, hiszen ő maga alkotta azt. A 3. versben egy költői kérdés szerepel, melyben az énos szó az ember halandóságát, gyöngeségét, elesettségét hangsúlyozza, mint számos más korai zsoltár. Emellett a korai keletkezés támasztja alá az is, hogy a 18. zsoltárnak és Sámuel 2. könyve végének közel szó szerinti rövidebb változata a 144. zsoltár 2., 3. és 7-től 12-ig terjedő verse. A szövegben Dávid király élete csúcsán előre és visszatekintve fogalmazza meg hitvallását, melyet mi is átérezhetünk. Boldog nép az, amelynek az Úr az ő Istene.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Erasme Figaro írta a Dominikai Köztársaságból. Csináld jól! Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Példabeszédek könyvének első fejezetének 8. verse. 15 évesen elhatároztam, hogy elmegyek otthonról, munkát keresek valahol máshol, és függetlenül fogok élni. Apámtól ellenállásra számítottam, amikor közöltem vele a döntésemet. Ehelyett ő csupán annyit mondott, fiam, bárhová mész, bármilyen karriert választasz, csináld jól. Egész életemben magammal vittem ezt a tanácsot. Megosztom ezt az útmutatást a lelkészi szolgálatomban rábízott emberekkel is, mert rájöttem, hogy Isten munkája a világban nem korlátozódik bizonyos istentiszteleti helyekre vagy életutakra. Isten csodálatos kegyelme lehetőséget ad arra, hogy a legkülönbözőbb formában és módokon osszuk meg a Jézus Krisztusról szóló örömhírt minden emberrel. Amikor valakinek először beszélek Krisztusról, nem arra koncentrálok, hogy hogyan kövesse őt, és nem kívánom, hogy az én gyülekezetembe jöjjön. Ehelyett az apámtól kapott tanács valamilyen variációját osztom meg vele. Isten bárhol is hívott el, azt akarja, hogy ott szolgálj az ő dicsőségére. Ahová hív Isten, kövesd a tanítását, és csináld jól. Kegyelmes Istenünk, segíts, hogy mindig először a te dicsőségedet keressük mindenben, amit teszünk. Amen. Napi gondolat. Isten nevét dicsőítem minden dologban. Imádkozzunk a független fiatalokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Koncentrálj a házastársad legjobb tulajdonságaira. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. Példabeszédek könyve 18. fejezet 22. vers. A legjobb házasságokat olyan párok építik, akik igyekeznek megőrizni emlékezetükben azokat a tulajdonságokat, amelyeket az elején vonzónak találtak egymásban. A következőket tedd, ha boldog házasságra vágysz. Elsőként, vedd számba a házastársad legjobb tulajdonságait. Írd le azokat a dolgokat, amelyeket a leginkább szeretsz benne, és próbálj mindig emlékezni ezekre. Amikor feszült helyzet adódik a kapcsolatotokban, ami pedig mindenkivel előfordul, idézd fel magadban, vagy ha szükséges, ténylegesen vedd is elő ezt a listát. Második. Ezekre koncentrálj. Gondolj arra, hogy mennyivel gazdagabbá teszik az életedet a társad jó tulajdonságai, és hogy mennyire hiányolnád azokat, ha nem lenne melletted. Ha átállítod a fókuszt, az érzéseid is változni fognak, és ezzel együtt megváltozik a perspektívád, a hozzáállásod és a reakciód is. Harmadik. Beszélj róluk. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig dicséri. Példabeszédek könyve 31. fejezet 28. vers. A gyermekeid tőled tanulják meg, hogy miként építhetnek nagyszerű, vagy éppen borzasztó házasságot. Ez a gondolat önmagában is arra kell, hogy ösztönözzön, hogy kritizálás helyett inkább dicsérd a társad. Negyedik. Gyarapítsd őket. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet, 7. vers. Az emberek elsorvadnak a szemrehányások hallatán, a dicsérettől és a bátorítástól ellenben kivirulnak. Ragadj meg minden alkalmat, amikor bíztathatod és építheted a társad. Szívleld meg Pál szavait. Ha szeretsz valakit, hűséges leszel hozzá, bármibe kerüljön is. Mindig hinni fogsz benne, mindig a legjobbra számítasz tőle, és mindig határozottan a védelmedbe veszed őt. Pál Korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 7. vers.

A reformáció története a mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 20. szakasza. A pápai nuncius Aleander a Wormsban megrendezett országgyűlésen a legkedvezőbb megvilágításban mutatta be a pápa uralmát. Az országgyűlés egyik tagját azonban az úr arra indította, hogy igazi képet fessen a pápai zsarnokság kihatásairól. A szászországi György herceg nemes határozottsággal állt fel a fejedelmek gyülekezetében, és félelmetes pontossággal részletezte a pápaság megtévesztéseit és azok ijesztő következményeit. Zárszavában ezt mondta: íme Róma néhány visszaélése, amely ellene kiállt. Nincs bennük már semmi szégyenérzet, és egyetlen céljuk a pénz, pénz, pénz. A hitszónokok, akiknek az igazságot kellene tanítaniuk, mást sem mondanak, mint hazugságot, és nem csak eltűrik, de meg is jutalmazzák őket, mivel minél nagyobbat hazudnak, annál több a nyereségük. Ez az a szennyes forrás, amelyből fertőzött víz folyik. A kicsapongás kezet nyújt a kapzsiságnak. Ó, jaj, a papság okozta botránkozás az, ami oly sok keresztény lelket taszít örök kárhozatba. Általános reformra van szükség. Luther sem tudta volna ügyesebben és erőteljesebben leleplezni a pápai visszaéléseket. Az a tény pedig, hogy a szónok a reformátor esküt ellensége volt, még nagyobb súlyt adott szavainak. Ha a jelenlevők szeme megnyílt volna, Isten angyalait láthatták volna maguk között, amint fénysugarakat hintenek a téveigés sötétségébe, és nyitogatják az emberek értelmét és szívét, hogy képesek legyenek befogadni az igazságot. Az igazság és bölcsesség Istenének hatalma még a reformáció ellenfeleit is befolyásolta. Isten így készítette el a nagy munka útját. Luther Márton nem volt jelen, de nagyobb volt Luthernál az, akinek hangját hallotta az a gyülekezet. Az országgyűlés azonnal létrehozott egy bizottságot a német népre súlyosan nehezedő pápai visszaélések számbavételére. A listát, amely 101 tételt foglalt magában, megmutatták a császárnak, azzal a kéréssel, hogy azonnal intézkedjék a visszaélések felszámolásáról. Mennyi keresztény lélek vész el, mondták a kérelmezők. Micsoda pusztítás, micsoda zsarolás a botrányok miatt, amelyek a kereszténység lelki vezetőjét veszik körül. Kötelességünk, hogy megakadályozzuk népünk romlását és gyalázatát, ezért a legalázatosabban, de a legsürgetőbben esedezünk hozzád, rendelj el általános reformációt, és vállald végrehajtását. A tanácskozó testület azt követelte, hogy a reformától jelenjék meg előttük. Aleander tiltakozása és fenyegetése ellenére a császár végül engedett a követelésnek, és Luthert az országgyűlés elé idézte. Az idézéssel együtt mennylevelet is küldött Wittenbergbe, amely kezeskedett Luther biztonságos visszatéréséről.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Korai és késői esőt ad az Úr. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 1 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 13 perckor lesz. A Tórából ezen a héten az ékev heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése annak folytán. 5 Mózes 7, 12-től 11-25-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, ha szeretni fogjátok isteneteket, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt. Vigyázzatok, hogy ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Vegyétek szívetekre és lelketekre ezeket az ígéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. 5 Mózes 11, 13-tól 18-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Az étkezési áldás kérdése miért lenne hát az? Taglalja írásában az ékev heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin főrabbi. És enni fogsz, és jól fogsz lakni, és áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Bölcseink a fenti parancsból vezették le, hogy étkezés után áldással kell hálánkat kifejezni az örökkévalónak, hogy jóságában táplálékkal lát el bennünket. A könnyűről nehézre logikai következtetési elv alapján sokunkban felmerült a kérdés, hogy ha jól lakottan áldást kell, illik mondani, akkor éhesen nem kellene-e a hálánknak hangot adnunk, amikor a táplálék ott van előttünk. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Néhány talmud tudós még azt a következtetést is levonta abból, hogy hogyan értelmezi valaki a fenti tórai idézetet, kiderül az, hogy az illető értelmese, vagy pedig nehéz felfogású ember. Mit ünneplünk Tú Beávkor? Több, mint a zsidó Valentin nap. A zsidó hagyomány szerint kevés olyan örömteli nap létezik, mint Áv hónap 15-e, vagyis Tú Beáv. A Talmud egyenesen úgy fogalmaz Izrael népének, nem volt két nagyobb ünnepe Jom Kippurnál és Tú Beávnál. Míg az engesztelés napjának kiemelkedő jelentősége magától értetődőnek tűnik. Napjainkban Tú Beávot gyakran a zsidó Valentin napként említik, hiszen Izraelben ez a nap a házasság kötések, a romantikus gesztusok és közösségi események egyik kedvelt időpontja lett. Az ünnep eredeti jelentése azonban jóval összetettebb. Nem csupán a szerelemről, hanem az egységről, a közösségi kapcsolatok helyreállítására és az örökkévalóhoz való közeledésről szól. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma a pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Mózes 5. könyvéről.
3: Jó estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Az 5 kötetet Pentateuchosnak nevezzük, tehát Mózes 1. könyvétől az 5. könyvéig Pentateuchosnak nevezzük együttesen. A Pentateuchos elnevezése Penta, az azt jelenti, hogy 5, a Teuchos, Teuché pedig az a tartó volt, amiben a Tóra egyes részeit elhelyezték. Mózes 5. könyvét latinul Deuteronomiumnak nevezzük. Deutero azt jelenti, hogy második, nomos, törvény, tehát második törvény, vagy második törvény könyv, de a könyv kifejezés, a széfer elnevezés nem szerepel benne. Egy biztos, hogy ez az 5. könyv az úgynevezett királytörvény része. A királytörvény arra vonatkozott, hogy a királyoknak nem csak joga, hanem kötelessége volt minden uralkodása elején lemásolni a Tórát, Mózes 5 könyvét, és ezt megfelelő helyen tárolni, és megfelelő időben tanulmányokat és olvasást tartani ebből a könyvből. Úgy is mondhatnám, hogy Mózes 5. könyve nem más, mint Mózes búcsúbeszéde. Az utolsó 90 nap Mózes életéből. És egy olyan vezető, aki együtt küzdött 40 esztendőn keresztül a pusztai vándorlás időszakában népével, és ezt a küzdelmet én nem irodalmilag, hanem szó szerint értem, nem könnyű elbúcsúznia. Küzdelem volt a javából, hiszen két irányú támadást kellett elhárítania. Egyrészt a külső támadásokat, hiszen az izraeliták idegen népek és országok, hatalmasságok és birodalmak földjén keresztül indultak el az ígéret földjére, ezért egy több milliós ember átkelése igencsak nagy aggodalmat keltett

éjszaka alatt le akarta tenni Mózest a vezetésből, és azt mondták, hogy csak azt hiszed, hogy te veled beszélt az Úr, csak azt hiszed, hogy te vagy képes vezetőnek, annyiszor és annyiszor kellett megküzdenie a néppel, ahányszor ellene fellázadtak. Ennek talán legeklatánsabb példája, amikor a sínai hegyről hosszú-hosszú várakozás után nem érkezik vissza, hiszen Istennel egy különleges párbeszédet, viszonyt folytatott fenn, Isten nagyon sok mindent elmondott, amelyet később írásba öntött Mózes a Tóra lapjaira, és lent a nép pedig azt gondolta, hogy ennyi időt senki sem képes eltölteni a hegy tetején. Egyetlen ember sem képes túlélni ennyi időt. Mózes biztos meghalt, és elkezdtek bizonytalanságukban egy aranyborjút, egy ápiszbikát, egy egyiptomi ápiszbikát önteni, és ezt az elkészülését ünnepelték, amikor a legnagyobb megdöbbenésükre Mózes belépett a táborba. Tehát Mózesnak nem csupán külső ellenségekkel, hanem a belső, saját népénél megtapasztalt hitehagyással, ellenszemlélettel, lázadással, kicsinyhitűséggel kellett nap mint nap megharcolnia. Szóval Mózes eljut az ígéret földjének határához. A Jordántól keletre eső területeket meghódítja. Szihon és Óg királyságát megdönti. Ezek a uralkodók és királyok már hallottak a nép közeledéséről, hiszen nem csupán kémeik, de a hír is előttük terjedt. És minden uralkodó megrettent, ha ezek képesek voltak romba dönteni a Nílus menti kultúrát, ha ezek képesek voltak Egyiptomot és Egyiptom gazdagságát, a fáraó hatalmát romba dönteni, ha ezek képesek voltak odaveszejteni az akkori legmodernebb hadsereget, az akkori világ legmodernebb hadseregét, akkor tudták, hogy sok jóra nem számíthatnak. A keleti területeken nem csupán hatalmas népek, nemzetek, hanem úgymond óriások is laktak. Ők voltak az Anák fiai, vagy ahogy a Héber mondja, a Hanák fiai. Sikeresen túlverekedték magukat. Hol a megbékélés, hol a háború szava döntötte el az eseményeket. És amikor megérkeznek az ígéret földjének határához, akkor Isten különleges módon Mózeshez szól, és azt mondja, hogy te nem mehetsz be az ígéret földjére. És Mózes nem áll neki vitatkozni, nem kérdezi meg, hogy miért, nem próbálja Istent rávenni, pedig már próbálkozott korábban, hanem elfogadja az isteni döntést. De elbúcsúzik attól a néptől, amelyet egyszerre szeretett és gyűlölt. Elbúcsúzik attól a néptől, akiért mindent megtett az életében. Mindent feláldozott. Persze a gyűlöletet én idézőjelbe téve értem, és nyilván ez nem egy valóságos gyűlölet volt, hanem a sok fárasztó küzdelem, az ellenállás, a harc, a belső hitetlenség fáradtságának kifejezése volt. Moab mezejéig jutott el, és Moab mezején ott van a máig nagyon híres Nékó hegy, és ennek a hegynek a tetejéről végignézhetett egészen a látóhatáron túl, tiszta időben el lehet látni. Ennek a hegynek az árnyékában van a néhány évvel korábbi esemény, amikor mérges kígyók támadják meg az izraelitákat. Ennek a hegynek a tetején található egy nagyon furcsa forrás, amely még a mai napig is bő vízzel öntözi a pusztát, a semmiből jön, hiszen a forrás általában nem a hegy tetején, hanem a hegy alján és lábánál szokott a felszínre törni. Mózes még bizonyára, amikor végig tekintett, emlékezett arra a pillanatra, amikor haragjában, indulatában nem megérintette az isteni utasítás alapján a kősziklát, hanem reásújtott. Ott vannak ezek a történelmi események színhelyei. És amikor Mózes feláll a fennsíkra,
onnan láthatja a

0: Ultat. Láthatja mindazokat az eseményeket, amelyek történtek. És nagyon érdekesen kezdi el, és majdnem, hogy csodálkozásra késztetően írja le az első két verset Mózes, hadd olvassam föl. Ezek az igék, amelyeket szólott Mózes az egész Izraelnek a Jordánon túl a pusztában, a mezőségen, a veres tenger ellenében, Párán és Tófel, Lábán és Hatszérót és Dizaháb között. 11 napi járóföldön Hóreptől fogva, Szeír hegyének menve Kádes Barneáig. Hány napi járóföldre voltak Hóreb hegyétől? 11 nap. 11 napi járóföldet 40 esztendőn keresztül tett meg a nép. Miért? Mert nekik meg kellett változni, de nem tudtak. Ezért Isten lecserélte őket. Na nem úgy, hogy elvetette ezt a népet, és választott volna a nagy nemzetek között egy másikat. De azokat az embereket, akik nyakasak voltak, akik elégedetlenek voltak, akik lázadók voltak, Isten azt mondta, hogy nem mehettek be. És a sok millió ember közül, talán az egy vagy két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan mentek be a tejjel és mézzel folyó földre, azok közül, akik 40 évvel korábban kijöttek Egyiptom földéről. Ennek teljes tudatában, mármint annak teljes tudatában, hogy nem mehet be az ígéret földjére, Mózes megáll a népe előtt, és még egyszer visszatekint az elmúlt 40 esztendőre. Visszatekint a magaslatokra, és visszatekint a mélységre. Még egyszer összegyűjti Izrael 12 törzsét. És a törzsek között valószínűleg elterjedt az a hír, hogy Mózes búcsúzni akar Izrael népétől. És a sokat szenvedett Mózes nem bántja a népét. Elmondja mindazokat a nehéz pillanatokat, fájdalmakat, amelyeket együtt éltek meg. Feleleveníti a 40 éves pusztai vándorlás minden egyes állomását. A győzelmeket és a vereségeket. Bár külső néptől nem szenvedtek vereséget. Ott mindig győztek, de a hitnek harcában, az alázatosság küzdőterén, az engedelmesség térségében sokszor veszítettek. Önmaguk által legyőzettek. És ennek a könyvnek az egyik csúcspontja, hogy megismétli Mózes a dekalógus szövegét. Dekalógus, deka az azt jelenti a görög nyelven, hogy 10, logos, ige. 10 ige. Ezt szoktuk 10 parancsolatként lefordítani, de lehet, hogy nem egészen szerencsés ez a kifejezés, hogy parancsolat. Hiszen talán még többről van szó, mert amikor az Isten maga, saját maga mond valamit, az több, mint parancsolat. Ezután a 10 ige után nagyon érdekes dolgok fognak történni. Tehát még egyszer elmondja a búcsúzó vezető. És sok minden volt ám Mózes. Nem csak vezető volt, ő pap is volt. Ő iktatta be Áront. Ő iktatta be a papokat. Proféta is volt. A könyvnek a végén. Valószínű, ez nem Mózes tollából származik. A könyv végén odaírják az izraeliták, és többé nem támadt Izraelben oly proféta, mint Mózes. És ez örök időre bevéste ennek a sokat szenvedett ag vezetőnek, ennek a 120 éves öregembernek, akinek a szemei nem homályosodtak meg élete utolsó napján sem. Tehát beírja ennek az ag öreg vezetőnek nevét. A legnagyobbak közé, Ézsaiás, Jeremiás, Dániel és a többi nagy proféták közé. Nagyon érdekes, miközben megismétli a 10 törvényt, a 10 parancsolatot, és ez a 10 parancsolat a szövetség törvényével, ami az Exodus 22. és 23. fejezetében található, szó szerint megegyezik, egyetlen egy helyen van eltérés. Az méghozzá a 7. napra vonatkozó szombat megünneplésével kapcsolatosan. Hadd olvassam fel ezt az igét. Mózes 5. könyve 5. fejezet 14. versétől. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad, és semmi némű barmod, se jövevényed, aki a te kapoidon belül van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgáló lányod, mint te magad. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel, kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsd. Az Exodusban pedig a szombat napjának megünneplésének indoklásaként a teremtés található meg. Tehát ott az eredeti 10 parancsolat az a teremtésre vonatkozott, de a népétől elválni, búcsúzni készülő Mózes még egyszer a népnek kollektív emlékezetébe vésve, in memento, a szívére helyezve azt mondja, megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén. Olyan szolga, aki az utolsó időkben még a szombatot sem tarthatta meg, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Egyiptomban is, különösen az első időben, ők nagyon vigyáztak a szombat megtartására. Fölteheti a kérdést valaki, hogy kérem szépen, hát a 10 parancsolat előtt hogy beszélhetünk szombatról? Igen, ez egy szájhagyomány formájában fennlévő parancs volt, amelyet később foglalt írásba az Isten. A következő fejezet, a 6. fejezet, pedig talán Mózes 5. könyve legszebb szavait. De hogy a leghíresebb szavait tartalmazza, ahhoz semmi kétség nem foghat. Amelyik így kezdődik héberül. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai, Ehad. Halld, ó Izrael, egy Úr, ami Istenünk, az örökkévaló. Vagyis Károli így fordítja. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk egy. Isten egyetlenségét örök emlékezetként leteszi a nép lábai elé. Sok mindenben lehet tévedni. Sok mindenről el fogtok feledkezni. Az unokák unokái sok mindent nem fognak érteni. De egyet soha nem feledhet el a nép. Isten csupán egyetlen Isten, ahogy azt a 10 parancsolatban találjuk feljegyezve. És olyan szépen folytatja, szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, és amikor lefekszel, és amikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között, és írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. Zsidó emberhez, ha bemegyünk, akkor kérem szépen, egy ilyen kis tóratartó eszközt láthatunk, ha belépünk egy zsinagóga ajtaján, vagy egy vallásos zsidónak az otthonába, akkor a jobb oldalon láthatjuk, és ebben mi van felírva? Kérem szépen, ebbe fel van írva azok a gondolatok és parancsolatnak a rövidített formái, amiket én most felolvastam. A zsidóság ezt hosszú ideje gyakorolja. A zsidóságon belül két irányzat volt. Az egyik irányzat azt mondta, hogy kérem szépen ezt függőlegesen kell föltenni, hogy lentről fölfeles az örökkévaló irányába mutasson. Mások pedig azt mondták, hogy nem, ez az örökkévalótól az emberek irányába mutasson. Majd hosszú-hosszú háború után megállapodtak abba, hogy Ferdén helyezik el, és akkor így mindenki engedett, és mindenki egy kicsit nyert ebből a vitából. Tehát láthatjuk, hogy a zsidóság ezt valamilyen módon komolyan veszi, vagy próbálja komolyan venni. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleidre és a te kapuidra. Mózes annyira fontosnak tartotta, hogy elképzelhetetlen, hogy erről elfeledkezzen a nép. S hadd emlékeztessem a jelenlevőeket, a tévé képernyője előtt ülőket és a kontaktrádió kedves hallgatóit, hogy amikor az izraeliták Mózes búcsú beszéde után elhagyják szeretett pásztorukat, Mózest, elindulnak majd Józsué vezetésével, és megtörténik az a csoda, és természetesen nem szeretnék a jövő heti előadásba belekaszálni, belesarlózni, amelyet Fekete István tanár úr fog majd jövő héten előadni. Azért hadd jegyezzek meg annyit, hogy a Jordán mélyéről minden egyes törzs egy-egy követ emelt ki. Ezeket a köveket Jerikóval szemben, ahol átvonultak, egy hatalmas emlékoszloppá emelték, és erre a kövekre felírták valamilyen módon az ő parancsukat, ezeket a szavakat és gondolatokat. Nemrég kezembe akadt egy nagyon érdekes könyv, ez Jeffrey neve, Grant Jeffrey, az a könyvnek a címe, hogy The Signature of God, Isten aláírása, kézjegye. Nagyon érdekes dolgokkal találkozhat benne ebben a könyvben az ember, csak érdekességképpen hadd mutassam be, hogy a jelenlévők látják, a rádió hallgatóinak meg elpróbálom magyarázni, ez egy hieroglifikus írás. Ezt a sínai hegyen találták. És ezt a hieroglifikus írást pontosan megtalálták, ennek a másolatát a Királyok völgyében található sírkamrák egyikének feliratában is. Amerre az izraeliták a 40 éves pusztai vándorlás során elvonultak, mindenhol valamilyen kézjegyet ott hagytak a nagy sziklafalakon. Ezek a kézjegyek ugye évezredek óta ott van, hiszen valamikor Krisztus előtt 1260-ban történik meg a honfoglalás, vagy legalábbis az idő tájékán történik meg a honfoglalás. Vannak, akik ezt 50-60-80 esztendővel korábbra teszik, van, akik a későbbi datálás mellett érvelnek. Nincs jelentősége most 50-60 évnek, majd 3500 év távlatából. Tehát azt látjuk, hogy az izraeliták akár merre mennek el a pusztai vándorlás időszakában, mindig leírják a tetragrammaton betűjét. Tetra az azt jelenti, hogy négy. Grammaton írás. Tehát a J-H-V-H Istenre vonatkozó névnek a négy betűjét. És ez, kérem szépen, ma is ott van a pusztában, és ezeket lehet látni, és ezeket lehet elolvasni. A könyv jogi sajátossága bizonyos indoklás. Hiszen van olyan törvény, amelyhez nincs indoklás. Ne ölj, ne lopj. De van, amihez van indoklás. És az indoklás valamilyen módon Mózes életének végén jelenik meg. Megjelenik az áldás és az átok formula. Az Ebál-hegy és a Garizim-hegy. Az Ebál-hegyi áldás és a Garizim-hegyi átok. Ha ezt és ezt és ezt cselekszed, mondja a népnek Mózes, akkor ez és ez és ez fog áldásként, következményként megjelenni az életedben. De ha elhagyod az Urat, gonoszul cselekszel, tiszteletlenül bánsz a szolgáiddal, elhagyod az Izrael népét, elhagyod Izrael Istenét, és még ott nagyon sok polgári és büntető jogi kifejezéssel találkozunk, akkor átokként fog megjelenni ez a cselekedet a nép életében. És el kell mondjam azt a nagyon furcsa dolgot, hogy igazából az egyén az ószövetségi korban nem létező fogalom. Az egyén az valamikor a negyedik században jelenik meg, majd aztán később a reformáció után az új korban, különösen a felvilágosodási korban megjelenő fogalom az emberiség életében. De az egyénnek az ókorban, amikor honfoglalás idejéről beszélünk, nincsenek jogai. Joga csak annak a közösségnek van, akihez az az egyén tartozik. A közösségi jogból fakadt az egyéni jog. Lehet, hogy ez így van ma is, de már igazából ez valamilyen módon el van választva. És ma már beszélünk lelkiismereti, vallási, beszélünk első, második, harmadik, negyedik és ötödik generációs jogokról. Mondjuk a véleménynyilvánítás, ugye? Ez egy olyan jog, amelyet főszabály szerint bárki, bárhol, bármikor megvalósíthat. Kivéve, ha mondjuk a köztársasági elnök rendkívüli állapotot hirdet meg, akkor a véleménynyilvánítás szabadsága korlátok közé kerül, de csak arra az időre, amíg ez a rendkívüli állapot tart. Normális társadalomban ezek csak átmeneti dolgok, de hát hallottunk olyan államról, ahol évtizedeken, 60-80 esztendőn keresztül rendkívüli állapot volt. Vagy valakinek a vallásszabadsághoz való joga nem korlátozható. Semmilyen szempontból nem korlátozható. Miért? Az az én jogom. Vagy a választás joga, hogy én elmehetek, és leadhatom voksomat bizonyos választásokon. Főszabály szerint ez minden embernek vele született joga, ez is valamilyen módon korlátozható, ha az az illető olyan szégyenteljes bűncselekményt okoz, akkor a büntetés idejére és később meghatározott ideig eltiltják őt ennek a jognak a gyakorlásától. De kérem szépen, most menjünk vissza Mózeshez. Azt látjuk, hogy Mózes egybe akarja tartani a népet. Mózes még most is úgy gondolja, amit annak idején a Sínai hegyen mondott 40 évvel korábban. Hiszen a Sínai hegyhez 30 nap alatt szinte odaértek az izraeliták. És Istennek azt mondta a Sínai hegyen, inkább engem törölj ki az élők közül, de ezt a népet, amelyet erős kézzel és kinyújtott karral hoztál ki az egyiptomi szolgaságból, ezt a népet kíméld meg. És Mózes előtt ott van a 12 törzs. Mit tud csinálni a végén Mózes? Amikor látja a törzseket, de Mózes nem csak a törzseket látja, hanem a törzsek jövőjét is. Látja a jövőt. Az évszázadokkal később bekövetkező jövőt. Az édesanyák és az édesapák dédunokáját, dédunokáit. És minden törzsről Mózes egy éneket énekel. Énekkel búcsúzik el Mózes az övéitől. És ebben az énekben benne van a lelkesedése, benne van a hite, benne van a fájdalma, benne van a megalázottsága, és benne van az, hogy ő az Istentől valami jót vár. És ebben a pillanatban semmit nem tud Mózes. Nem tudja, hogy ő a másik ígéret földjére fog bemenni. A másik tejjel és mézzel folyó földre. Mózes meghalt. Senki nem tudja, hol a sírja. Az izraeliták sem. Hallatlan mennyiségű régészeti feltárás volt Nékó hegyén. És ezen a hegyen és a hegy környékén nem találták meg a sírhelyet. Isten maga temette el. Még a legkiválóbb tóra magyarázók is erre hajlanak. Mózes ott és akkor nem tudta azt, hogy Isten egy jobb hazát, egy szebb jövendőt szánt neki, mint az ígéret földjére való belépés. Nyelvezetében nagyon sok archaikus megszólítás tapasztalható. Hiszen az ősi megszólítás az mindig így hangzott. Te! És a könyvnek a végére figyeljük meg, hogy a teből ti lesz. A te egy kollektív. Egy kollektív dolgot jelent. De ez egy egységes. A ti pedig sok kis közösség alkot egy nagy egységet. De a nagy egység mögött ott vannak a kis közösségek. Tehát Mózes látja, hogy a nagy te, ami a 40 éves pusztai vándorlás alatt jellemezte Izraelt, az el fog tűnni, és az tivé fog alakulni és változni. Teológiai értelmezésének központjában Mózes 5. könyvében, a Deuteronómiumban Isten népének eszméje áll. És többször jelenik meg ez a kifejezés, hogy kahal. Kahal a héberben annyit jelent, mint egy szent közösség, összetartozó emberek. Ha újszövetségi nyelven mondanám el, akkor azt mondanám, hogy ugyanez az újszövetségben azt jelenti, hogy eklészia. De azt már egyháznak nevezzük. Az ószövetségben pedig a szent közösség. És ez a közösség Mózes elmondása szerint addig lesz szent és sérthetetlen, amíg az előbb mondott, nagyon híres, Shömmá Yisraelt, Halldó Izraelt a nép nem fogja elfelejteni. További érdekes kifejezése Mózes 5. könyvének a bőrít. A bőrít, amely azt jelenti, hogy szövetség. Milyen érdekes, a magyarban mi szövetséget kötünk. De a héberben nem kötik a szövetséget, hanem vágják. Minden szövetség kötéskor állatokat ketté vágtak, és e között ment át a profán életben is a két szövetséget kötő fél, adott esetben két birodalom királya, vagy két ország királya. És ahogy átléptek a ketté vágott állatok között, amely hosszú sorba ki volt téve a szövetségkötés helyén, minden egyes lépésnél elmondták egymás irányába tett hűségesküjüket. És a végén azt mondták, hogy az, amelyikünk megszegi ezt a szövetséget, ezt a bőrítet, úgy legyen ketté vágva családostól, országostól, mint ezt jelképező állatok sokasága. És Mózes azt mondta, két fél kötött szövetséget. Az örökké való Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, és Izrael a nép. És Izrael Meg kell, hogy tartsa azt a szövetséget, azt a hűséget, amelyet fogadott Istennek. Mert Isten mindig hűséges. Csak az a kérdés, hogy Izrael is hűséges-e. Az utóbbi időben elég sok kutatást végeztek Hammurabi törvénykönyve, van, amikor ezt B-vel írják át, és van, amikor P-vel írják át. Tehát van, amikor Hammurabinak ejtik, és van, amikor Hammurapinak ejtik. Mind a két átírás helyes. Tehát a Hammurabi híres törvénye és Mózes 5. könyvének parancsolatai között megfigyelték, hogy nagyon-nagyon sok egybeesés van. Sőt, vannak olyan törvények, amelyek szó szerint megtalálhatók. Mind az 500 évvel korábban írásba öntött Hammurabi kódexében, és mind a mózesi törvény gyűjteményben. Természetesen vannak alapvető különbségek is. De egy biztos, hogy valószínűleg annak a törvénygyűjteménynek szavait, kifejezéseit, speciális terminus technikusait használja Mózes, ami abban az időben már Hammurabi idejében elterjedt ebben a térségben. Így például nagyon jól ismert volt mondjuk a vérbosszú törvénye. És a vérbosszú törvényéről mind Mózes, mind a Hammurabi kódexe egyaránt rendelkezik. Azonban el kell mondani, hogy ez nem volt annyira rossz, mint amennyire rosszul hangzik a 21. században. Miről van szó? Ha valaki szándékosan, és itt nagyon szeretném hozzátenni, hogy szándékosan, aláhúzva felkiáltó jellel, kiontja fele barátjának, embertársának a vérét úgy, hogy az meghal, abban a pillanatban az elhunyt családja, vagy törzse, vagy nagy családja köteles volt bosszút állni az elkövetőn. Nem volt mérlegelési joga. Ez kötelező volt. És addig nem nyugodtak meg, amíg ezt meg nem tették. Kérem szépen, akár hisszük, akár nem, sokkal kevesebb gyilkosság történt, mint a 21. században. Mert az a büntető eljárás, az a büntető törvény, az a börtön, amivel a 21. század büntető joga próbál hatást gyakorolni az elkövetőkre, és próbál prevenciós hatást gyakorolni, az nem működik. Nem működik. Mert kérem szépen, a börtön nem változtatja meg az embereket, illetve nagyon is megváltoztatja az embereket, csak nem jó irányba. Mózes mielőtt meghal, elrendezi ezt az egész büntetőjog kérdését, izraeli büntetőjog kérdését, és a Jordántól keletre eső területeken 3 menedékvárost kijelöl. Bécer, Rámót és Gileád városát. A Jordántól keletre eső területeken 3 menedékvárost jelöl ki. Ezek a menedékvárosok földrajzilag, közigazgatásilag, megközelítés szempontjából 3 teljesen elkülönített területet, térséget, törzsek szempontjából is 3 különálló törzset érintett. Vagyis felkészül az izraeli közgondolkodás, felkészíti Mózes, hogy elképzelhető, hogy Izraelben is lesz ilyen eset. A tradíció és a hagyomány szerint az emberek nevettek, mert nem gondolták, hogy valaha Izraelben a menedékvárosra szükség lesz. És egy kicsit furcsán álltak, és talán azt mondták Mózesnek, hogy Mózes, nekünk nem kell menedékváros. Mi nem fogunk embert ölni. De aztán a történelem valószínűleg általunk jelen pillanatban még nem ismert módozata alapján mondhatjuk, hogy ezekre a menedékvárosokra mégis nagyon nagy szüksége volt az izraelitáknak. Józsué, majd aki Mózes utódja lesz és vezetni fogja az izraelitákat, a Jordántól nyugatra eső területeken ismét három menedékvárost ki fog jelölni, ahogy Mózes tette ezt. Beszél Mózes a kiválasztásról. És a kiválasztásban hangsúlyozta, hogy nem érdem alapján történik, hanem Isten szabad tette alapján, a szeretet jog címe alapján. És elmondja az izraelitáknak, hogy Isten nem azért választott titeket, mert ti minden népnél többen volnátok. Mert az izraeliták minden népnél kevesebben vannak. Hanem azért választotta ezt a népet, mert szerette. És ilyenkor egy picit a közgondolkodásunkban arra gondolunk, hogy a többi népet Isten nem szerette. Csak egy pillanatra gondoljuk el, ha mondjuk egy embernek van 10 gyereke, és abból a 10 gyerekből valakit kiválaszt egy speciális feladat elvégzésére. A másik 9-et nem szereti? Mire választotta ki az izraelitákat Isten? Hogy menjenek és vigyék el az Isten törvényét, Isten szeretetét kinek? A többi népeknek. Miért a többi népeket kiteremtette? Hát Isten. Épp úgy, mint ahogy az izraelitákat. Csak a többi nép már nagyon eltávolodott Istentől, és saját maga által választott isteneket követtek. És ezen az úton rosszul haladtak, és ezért volt az, hogy őket, az izraelitáknak figyelmeztetni kellett. Az új haza jogrendjét és a letelepedés körülményeit valamilyen módon nagyon szervezetten meg kellett szervezzék az izraeliták. Ne felejtsük el, hogy 2 generáció óta nem végeztek munkát. Egészen a honfoglalásig Isten minden nap etette őket mannával és fürjekkel. Annyira, hogy voltak, akik olyan mértéktelenül ettek, hogy bele is haltak, el is pusztultak. És ezután, a honfoglalás után nem lesz manna, és nem lesz fürj. Hát akkor honnan fog megélni Izrael? Honnan fog megélni a nép? Mit kell csinálni nekik? Miről szól az egyik parancsolat? Hogy hangzik? 6 napon át dolgozzál, és végezd minden munkát. 6 napon keresztül dolgozni kell. És ne felejtsük el, hogy az a generáció, aki a honfoglalásban részt vesz, az a generáció nem dolgozott. Az előző generáció az sem önmagáról gondoskodott. Miért? Mit csináltak ők több száz esztendőn keresztül Egyiptomban? Vályogott. Taposták a vályogot, és ők ismerték az agyagot, a vizet, meg a szalmát, meg a vályog készítés csínyát, bínyát, művészetét. De véget ért egy korszak. És Mózes ezt mondta a népnek, visszavonhatatlanul véget ért egy korszak. Egy új korszak nyitánya és hajnala kezdődik el. Hazát kell teremteni. A földeket meg kell művelni. Öntözni kell, Meg kell tanulni új foglalkozásokat, kézművességet. És ezeket mind az izraeliták megtanulják. De hadd kérdezzem meg, a kedves jelenlevőktől, vagy nézőktől, hallgatóktól, hadd bátorítsak mindenkit gondolkodásra. Mit gondolunk, kitől vagy kiktől tanulják meg az izraeliták a mindennapi munkát, a földművelést? Hát kérem szépen, az őslakosoktól. És ezektől az őslakosoktól sajnos átvesznek nagyon sok rossz szokást. Mert a földművelés össze van keveredve ezekben a kultúrákban a vallással. A vallásnak eltorzult formáival, és a munkával együtt átveszik bizonyos hódolatot, tiszteletet, Baál kultúrát, és ettől évszázadokon keresztül nem tudnak megszabadulni. Odáig jut Illés, hogy majd fél évezreddel később azt mondja, egyedül maradtam Izraelbe, aki nem hajtott térdet a Baál istenség és az Asera istennő előtt. Szóval, kérem szépen, új hazát alakítani nem könnyű. Nagyon sok buktató, nagyon sok gát, nagyon sok zsákutca lesz, amelyen az Izrael végigmegy, és látja Mózes, mint próféta, aki megkapja Istentől a halála előtt azt a látást, bölcsességet, hogy látja saját népének bukásait, látja a törzseknek csetléseit, botlásait. És hogy Mózes és a nép félre ne értse, Isten még egyszer megismétli mindenki előtt, hogy Mózes nem mehet be az ígéret földjére. De megmutatja neki. És Mózes, mint a hithősök között, az egyik legnagyobb. Természetesen tudom, hogy ezek mind emberi szempontok. Mégis láthatja szemével azt, amiért 40 éven keresztül küzdött. A Jordán túlfelét. Aztán már a nép egysége töredezni kezd, amikor meglátják a kereti területen a csodálatos, szép mezőket, a sivatagból, a pusztából érkező törzsek, meglátják a csodálatos zöld ligeteket, zöld mezőket, hatalmas fákat, és egyből három törzs azt mondja Mózesnak, jó itt mi nékünk, mi nem akarunk tovább menni veletek, engedd, hogy mi itt maradjunk. És a többiek, akik még nem találták meg az új hazát, a Jordánon túl menjenek, és végezzék be a maguk misszióját. És Mózes, hiába 120 éves, valószínűleg csodálatosan és bölcsen gondolkodott, és abban a pillanatban meglátja ennek a kérésnek minden előnyét és veszélyét. Volt előnye is, de volt veszélye is. Ha a három nagy törzs lemarad, akkor a többiek gyengék lesznek. És ha mindenki, aki új hazát megtalálta, letelepszik, akkor mi lesz a legutolsóval, a legkisebbel, a leggyámoltalanabbal? És onnan fog jönni majd a nagy ostorcsapás, és a pogányok ellent fognak támadni. És azt mondja Mózes, rendben van, ez legyen a ti területetek. De a férfiak, vagy a férfiaknak egy része tovább kell, hogy jöjjön. És mindaddig a néppel kell maradnia, amíg mindenki el nem foglalja a területeket. És Izraelt ketté vágta egy természetes földrajzi adottság, a Jordán folyó és annak völgye. Ekkor még egy érdekes dolog történt. A Jordántól keletre levő törzsek egy hatalmas nagy oltárt emeltek föl. Mind a három törzs együttesen. És amikor a népek, illetve hát a többi törzsek meghallják a honfoglalás befejezésével, akkor mindenki háborúra akar indulni a három törzs ellen. Az Isten nevében. Hogyan lehet az, hogy a három törzs oltárt épített? És Józsué elük tudja majd őket megnyugtatni. És a főpap vezetésével, hiszen eddigra már Áron meghal, és fia veszi át az örökét, és a főpap vezetésével elmennek és megkérdik ennek a három törzsnek a vezetőit, hogy miért építettetek ti oltárt, amikor ez tilos. Izrael csak egyetlen egy oltárt építhet. És akkor elmondták a törzsek. Mi nem áldozni akarunk itt. Mi nem akarunk áldozatot bemutatni. Csak ha mi meghalunk mind. És a következő generáció is meghal mind. És az emberek, és a gyerekeink, és az unokáink, és a dédunokáink elfelejtették majd, hogy mit csinált az Isten az örökkévaló velünk. Akkor eljövünk, rámutatunk erre az oltára, és ez lesz az oltár annak az emléke, hogy Ében Ha-Ézer mindeddig megsegített bennünket az Úr. És majd elmondjuk nekik a honfoglalás történetét. Mi nem idegen oltárt építettünk, mi nem idegen Istennek akarunk áldozni, hanem annak az Istennek, aki 40 éven keresztül velünk volt a pusztában, aki velünk volt a honfoglalás nehéz pillanataiban is. És akkor boldogan egymáshoz ölelték a törzsek ismét egymást. Megáldja utolsó szavával a törzseket, elénekli a jövőjüket. Nem mindegyik fényes, nem mindegyik szép, de hát kérem szépen, a halál előtt álló 120 éves Mózesnak ugyan ki tudja befogni a száját? Ki tudja azt mondani neki, hogy énekelj már egy kicsit szebbet Júda törzséről, vagy a többi törzsről? Letaglózva ott állnak, mindenki issza a szavakat, mindenki a saját maga törzsére vonatkozó ismereteket alig tudja felfogni, hiszen hosszú évszázadok prófétai látását és bekövetkezendő eseményeit énekli meg Mózes. Elérkezik a válás, elválás pillanata, és mit tud Mózes más tenni? Megáldja a népet. Megáldja azt a népet, amelyet soha többé nem lát. Ó, hányszor kívánta ezt az elmúlt 40 évben? De amikor ez bekövetkezik, mennyire fájdalmas, hiszen mennyire szerette ezeket az elvadult, ezeket a sokszor féligasságokat mondó, lázongó embereket. Ez az ő népe volt. Bár Mózes nagyon jól tudja, hogy elsőként ez nem az ő népe, hanem az Istené. És most Mózes visszaadja annak a népet, akitől kapta. Józsué az ifjú titán rámutat a búcsúzás pillanataiban, hogy nehogy még egyszer valaki félre gondolja, hogy nehogy valaki félreértse az utódlás kérdését, nehogy valami belső harc vagy háború gyengítse a 12 törzs amfiktónikus szövetségét, és Józsué elindul, a nép visszafordul, Mózes pedig áldva dicsérve őket hátra marad egyedül. És aztán az utolsó versekben ezt olvashatjuk a Tóra könyvében. Nem is támadt többé Izraelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az Úr. Ezzel egy történelmi korszaknak teljes mértékben a végét láthatjuk, és egy új korszak nyitánya, amely már Józsué könyvéhez tartozik. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja Önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Petőfi Sándor halálának feltételezett időpontja. Petőfi Sándor született Petrovics Sándor Kiskörösön 1823. január 1-én, és meghalt Fehéregyháza körül 1849. július 31-én. Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. Ő a magyar romantika kiteljesítője, és koráig még ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben. Nála jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar alföld méltó rajza. Számos költeménye szinten minden magyar számára ismert, legismertebb költeménye a Nemzeti Dal, amely az 1848. március 15-i forradalom máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Isten segítőtársnak adta Évát Ádám mellé, és ezzel teljessé lett a teremtés, hiszen Isten a saját képmására alkotta az embert, mégpedig férfivá és nővé. Erről hallhattunk a múlt alkalommal Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. Ma, folytatva a témát, a nő családon belüli helyzetéről tanulhatunk. Réfioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: Már Mózes első könyvének 3. rész 16. versében így rendeli Isten. Ő pedig uralkodni fog rajtad. Hogy ez nem átok, ez abból válik nyilvánvalóvá, hogy ezt a rendelkezést az új szövetség a kegyelem idején nem szünteti meg, hanem még alá is húzza. Az asszonyok úgy engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje a gyülekezetnek, és ő a test üdvözítője is. De mint a gyülekezet engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. A korintusiakhoz írott első levél 11. rész 3. versében azt olvassuk, hogy minden férfinak feje a Krisztus. Itt az efézusi levélben arról van szó, hogy a férfi az asszony feje, és az asszony felszólítást kap, hogy rendelje alá magát a férjének. Már maga az elképzelés, hogy alá kell magát rendelnie a férjének, provokatív módon hat egy modern nőre. Mindannyiunkat megfertőzött az emancipáció szelleme. Azonnal védekezünk ez ellen a következmény ellen azzal, hogy kijelentjük, hogy ez bizonyára azokra az időkre vonatkozott, amikor a nők még nem élvezték ugyanolyan módon az oktatást, mint a férfiak, de ma azért mégiscsak mindenbe beleszólhatunk, és sok mindent még egy kicsit jobban is tudunk, mint a férjünk. Miért kellene hát alárendelni magunkat neki? Számomra világossá vált, hogy az Isten által akart alárendelés kérdése tulajdonképpen csak kijelentés által fogható fel, hogy itt szellemi valóságról van szó, és ahogyan sok más szellemi megtapasztalás esetében is érvényes, először hiszek Istennek és engedelmeskedem neki, és azután felismerem, hogy mire gondolt Isten. Úgy itt is. Elhiszem, megbízom az ige bölcsességében, amely felülmúlja a felfogó képességemet, és elkezdek neki engedelmeskedni. Azután fel fogom ismerni az ő bölcsességét, amely sokkal mélyebb, mint az, ami gondolatainkban létezik.

méltóságát. Jó néhányszor hallottam már ezt a mondatot, de hát nem vagyok én lábtörlő, vagy ezt, hogy én is vagyok valaki. Hol van hát az alárendelés határa? A legszebb azonban, amit ehhez a témához kapcsolódva hallottam, egy fiatal indonéziai asszonytól, egy nagyon intelligens asszonytól, aki egyetemen tanít, és először ő maga is sok vihart vészelt át a házasságában. Beszéltem vele, aztán azt mondta nekem, hogy megtanultam, milyen örömmel tölt el, ha alárendelem magamat a férjemnek. Erre önkéntelenül is a következőket gondoltam. Ezt éreztem is a férjeden, hogy milyen felszabadult, amikor a családotok fejeként viselkedik. A legtöbb fiatal házasságban nem sokkal a mennyegző után elkezdődik a kötélhúzás a vezető szerepért. Emellett a nő többnyire hoz magával valami töbletet, amely a fiatal férjet, aki a fő szerepében még nem érzi magát biztosnak, gyakran még jobban elbizonytalanítja. Néha az asszonyok megérzései előre láttatják a következményeket. A férfiak úgy gondolkoznak, 2 + 2 = 4, és a nők gyakran ráéreznek a megoldásra akkor is, hogyha nem agyalnak rajta. Egy idős, tapasztalt férj mondta egyszer, nektek nőknek számolnotok kell azzal, hogy a férfiaknak velük született kisebb rendűségi érzésük van a női megérzés adottsága miatt. A férj újra meg újra meginog öntudatában, amikor megállapítja, hogy amit ő nagy fáradozással vezetett le és agyalt ki magának, azt a felesége már rég tudta. A feleség részéről megértésre, türelemre és szerénységre van szükség ahhoz, hogy ne hencegjen az adottságaival, és ne vágjon a férje szavába, én már ezt régen tudtam, én ezt jobban tudom, mint te. Amivel a feleség férje számára megnehezíti, sőt, gyakran lehetetlenné teszi azt, hogy megragadja a vezetést. És ez a feleség kárát okozza majd. Hány asszony szenved később ettől és panaszkodik, hogy férje semmilyen felelősséget nem akar vállalni, hogy mindent egyedül kell eldöntenie. A férj leköszönt, hiszen felesége kezdettől fogva mindent jobban tudott. E súlyos következményekkel járó hibás fejlődés megelőzése véget találjuk az Efézusi Levél 5. fejezetének a végén, a 33. versben a következő éles igéket. Az asszony pedig tartsa tiszteletben a férjét. Be kell vallanom, hogy én is sokáig betűzgettem ezt az igét, amíg megértettem mély, nekünk asszonyoknak is üdvös szándékát. Itt valóban a férjel szembeni tiszteletről van szó. És Isten felszólítja az asszonyt, hogy megelőzze tudálékosságunk helytelen következményeitől. Arról van szó, hogy becsüljük meg azt a feladatot, azt a megbízást, azt a pozíciót, amit Isten a férjnek adott. Olyan tiszteletről van itt szó, amely végső soron magára Istenre vonatkozik, aki a házasság számára üdvös rendet alkotott. Ha ezt elfogadjuk, akkor megtapasztaljuk, hogy nem szolgai sorba sülyeztésről, vagy fölöttünk való uralkodásról van itt szó, nem is arról, hogy be kell húznunk a nyakunkat, hanem Isten bölcs védelmi rendjéről. Istennek ezeket a gondolatait leginkább egy képpel tudjuk megvilágítani. Ha az isteni védelem egy esernyőt ábrázol, akkor képzeljük alá a Krisztusban megjelent férjet, aki óvja feleségét is. Az Istenben védettséget élvező férj pedig képes a feleségét úgy óvni ebben a védettségben, hogy a gyermekeknek is gondját tudják viselni. Az alárendelés egy meg nem követelhető parancs. Látunk benne valamit, Isten rendelkezéseinek minőségéről, amely az életet megőrzi és kibontakoztatja. Micsoda rettenetes bizalmatlanság van a szívünkben Isten iránt, pedig Istennek minden parancsa a mi javunkat szolgálja. Arra hivatottak, hogy megőrizzenek minket, hogy jobbra vagy balra le ne térjünk azokról az egyenetlen utakról, amelyeket nem ő készített a számunkra, hanem amelyek csapdát rejtenek. Ott leselkedik ránk a gonosz. De Isten készített nekünk e világon át egy olyan utat, amely megóv minket attól, hogy szakadékba zuhanjunk.

0: Az Isten által parancsolt alárendelés hitbeli megközelítése egy titkot tár fel. Isten úgy alkotta a család számára alkotott rendet, hogy Krisztus a férj feje, a család ura, a férj a feleség feje, a gyerekek előtti tekintély. Nagyon fontos lesz a számunkra, hogy hálát tudjunk adni, hogy a férjem ernyője alatt tudhatjuk magunkat, különösen a gyermekeink nevelését illetően. Tudom, hogy a férjem mögöttem áll. Azt, hogy amit teszek, meg fogja védeni, meg fogja erősíteni, és el fogja mélyíteni. De ez azt is jelenti, tudom, hogy a férjem segítőtársa vagyok, és elfogadom, hogy a gyerekek előtt csak a második tekintély vagyok. Az első számú tekintély a férjem, aki a család fejeként, Isten fejétől fogadja el az útmutatást, a rendelkezést, és azzal elsősorban Istennek tartozik felelősséggel. Ez azt jelenti tehát, hogy a férjem elgondolása szerint nevelek, és itt nem lehet ellentmondás és a háta mögötti sumákolás. Ebből fakadna a kettős nevelés. És mi van akkor, ha a férj nem jön velünk az úton? Lapozzuk fel ehhez Péter első levelének 3. rész 16. versét. Ugyanígy ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem hinnének az igének, feleségük maga viselete az ige hirdetése nélkül is nyerje meg őket. Ez egy jó recept. Nem a szavakkal, nem a veszekedéssel, nem az erőszakkal, hanem azzal, hogy az ige hirdetése nélkül úgy viselkedik az asszony, hogy férje számára ez vonzó legyen. A nők számára rendezett csendes napokon gyakran beszélgettünk ilyesmiről. Nagyon gyakran a feleségeknek imádkoznia kell azért, hogy a férjüket megnyerjék. Erőszakkal ez soha nem fog sikerülni. A férjünket a magatartásunkkal kell megnyerni, szavak nélkül. Milyen sok asszony, aki a családjából elsőként jut hitre, kezdi el ezután erőltetni a férjet, annak tudatában, hogy immár megtalálták a helyes utat. De ezzel épp az ellenkezőjét érik el. A férjek visszavonulnak, ösztönösen védekeznek az ellen, hogy feleségük, még ha a legjobb szándékkal is, átvegye a vezetést. És Isten nem áll az asszonyok mellé ebben a fáradozásban, hiszen a férj a család feje. Ő fenntartotta a saját maga számára, hogy a férjet vezesse és irányítsa.
1: Azért van ennek a kérdésnek egy olyan oldala is, melyre az igaz, hogy a kivétel erősíti a helyzetet, mert bizony vannak az életben úgynevezett rendkívüli szituációk is. Hogy más ne említsek, ott van Nábál és Abigail eset a Bibliában. Nábál egy részeges, hirtelen, haragú, hőbörgő és faragatlan ember volt, vagy ahogy tömören jellemzi őt az ige, bolond. Ellenben a felesége eszes, bölcs, jó diplomáciai érzékkel megáldott, kedves és szép teremtés, aki ráadásul jó kapcsolatot ápolt a szolgákkal is, akik bizalommal fordultak felé még a kiélezett helyzetekben is. A történet megtalálható Sámuel első könyvének 25. fejezetében, és most idő hiányában nincs lehetőségem részletesen beszélni róla, de érdemes elolvasni. Abigail tulajdonképpen fele másigában élt, mert ő egyértelműen élő kapcsolatot tartott fent Izrael istenével, míg a férjéről ez nem mondható el. Abigail minden bizonnyal a kor szokásának megfelelően erősen alárendelt helyzetben élt férje mellett, akinek nem igazán volt szava a háznál, sőt, megkockáztatom, hogy sanyarú sors jutott neki egy ilyen megátalkodott gonosz ember mellett. Ennek ellenére, amikor a szolgáktól értesült férjűr a hálátlan viselkedéséről, s arról, hogy mennyire durván kidobta azokat a követeket, akiket Dávid küldött hozzá, s ezzel mekkora bajt zúdított az egész házanépre, nem késlekedett ez a bölcs asszony, hanem saját kezébe vette az egész gazdaság sorsát, és férje tudta nélkül komoly ajándékokkal sietett a feldúlt Dávid és katonái elé. Önálló, a férj akaratával szembe menő intézkedésével elhárította azt a veszedelmet, melyet a bolond férj viselkedése okozott, s ráadásul Dávidot, Izrael következő királyát is megmentette az oktalan vérontástól. Tehát vannak olyan rendkívüli helyzetek, és ezt szeretném hangsúlyozni, rendkívüli helyzetek, melyekben egyetlen egy nő sem védekezhet azzal, hogy nekem nőként a férjem döntését mindig tiszteletben kell tartanom, nem tettek semmit ellene, hiszen ő a család feje. Az új szövetségben is találunk az ilyen kiélezett helyzetekre vonatkozólag egy követendő állásfoglalást. Igaz, ez az apostolok szájából hangzik el, és a főtanácsnak adott válasz volt, amikor meg akarták nekik tiltani, hogy Jézus nevében prédikáljanak. Így hangzik. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Úgy gondolom, hogy ez a rövid mondat az élet minden területére igaz. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A viszonthallás reményében köszönök el. Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa, a Vizsói Biblia 436 éve jelent meg, és 2015-ben bekerült a hungarikumok közé. Ebből az alkalomból a Vizsói Református templomban és a Bibliai Látogató Központban tartott hálaadó ünnepségen Barna Sándor Tiszán inneni püspök hirdetett ígét, és fölhívta a figyelmet arra, hogy a Biblia nem csupán kultúrtörténeti emlék, hanem az élet könyve. A számos földolgozó összejövetel közül megemlítjük a 2013 áprilisában Bibliaolvasás és Bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendezett konferenciát. A Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara, a Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Biblia Társulat szervezésében. Témája a mai magyar nyelvű bibliafordítások áttekintése volt, és a különböző felekezetek biblia használati szokásainak megismerése egymástól igen eltérő közelítésben.
1: Mi most ebből kiindulva a bibliafordításokat vesszük szemügyre. Szóljunk először a bibliafordításának módszereiről. Egy fordítás akkor jó, ha az eredeti szöveg gondolatsora hiánytalanul megjelenik benne. Az egyik fő szempont a szöveghűség, melyre a nyelvtani és értelmi szempontból is törekedni kell. A másik a nyelvezet. Itt a kérdés az, hogy a fordítás régies vagy modern legyen. Van-e a bibliai fogalomnak megfelelője az adott nyelven? Különleges példa, hogy az Amazonas menti törzsek számára a kenyér ismeretlen fogalom. Nekik érthetőbb lehet Jézust az élet banánjának nevezni, és bár nincs olyan elvont fogalmuk, mint a Jézusba vetett hit, pontosan értik, mit jelent Jézusra akasztani a függőágyat.
0: A Septuaginta az eredeti héber biblia görög fordítása. A cím jelentése 70. Keletkezésének legendája szerint a Talmud görögre fordítását 70 tudós készítette az egyiptomi Pharos szigetén, Alexandria szomszédságában, második Ptolemaiosz utasítására. Bár a rabbik egymástól teljesen elkülönítve dolgoztak, a munkájuk végeztével összehasonlított görög szövegek egymással azonosak voltak. Az ezt követő két évszázadban elkészült a héber szöveg további részeinek a fordítása is. E könyvet a hozzájuk csatolt néhány görög nyelven írt könyvvel együtt nevezik a 70 öreg fordításának, Septuagintának. A fordítást a világhírű királyi könyvtárban őrizték.
1: Zsidók és keresztények is éltek az arab félszigeten az iszlámot megelőző időkben. Korabeli muzulmán forrásból értesülünk arról, hogy a zsidók héberül olvasták a szentírásukat, és arab nyelven értelmezték az iszlám követői számára. Az mindenképpen bizonyos, hogy Mohamed idején létezett a Bibliának szóbeli hagyomány útján ismert arab szövege, hiszen ezt igazolják a Korán bibliai történetei, és a hadiszban, az iszlám hagyomány irodalmában Iszra Illiátnak nevezett anekdoták. A korai arab nyelvű biblia fordításra történő hivatkozások ellenére teljes, avagy hosszabb szövegrész nem maradt fenn.
0: Hasonlóan a korai latin szentírás fordításokból is sok töredék ismert, de egyetlen teljes biblia kézirat sem maradt fenn ebből a korszakból, a harmadik századból. Egy hiteles latin biblia szöveg elkészítésére vállalkozott Szent Hieronymus. Az ismert biblia tudós aki a Szentírás eredeti héber szövege, valamint a Septuaginta görög szövegében föllelhető eltérések összevetése révén teljesen új és hiteles latin fordítást készített. Szövegfordítása az Új Testamentum, és kanonizált változatai alkotják a Vulgatát, azt a szövegváltozatot, amelyből a nyugat-európai nyelvek legkorábbi biblia fordításai is születtek. Az európai nyelveken ezután közreadott középkori és újkori fordítások teljességükben szinte számba vehetetlenek. A Biblia a világon a legtöbbször és legtöbb nyelvre lefordított, a legtöbb kiadást és a legnagyobb példányszámot megért könyv lett.
1: Legkorábbi bibliafordításaink az úgynevezett előreformációs mozgalmak során jöttek létre. Wycliffe tanítása elterjedt Csehországban, és elindította a Husz János mozgalmát. Husz János eszméit pedig áthozták Magyarországra a Prágában tanuló ifjak. Közülük Tamás és Bálint mesterről tudunk, név szerint is, akik Szalkai Balázs ferences rendfőnök följegyzése szerint a két szövetség írásait magyar nyelvre fordították, valószínűleg Moldvában 1436 és 1439 között. Ez a kéziratos, úgynevezett huszita biblia elveszett, de három kódexünk megőrzött töredékeket belőle. A bécsi kódex ószövetségi könyveket, kis profétai iratokat tartalmaz magyar nyelven. Három apokrif is található benne. A müncheni kódex másolója Németi György a moldovai Tatrozban 1466-ban fejezte be munkáját. A négy evangéliumot tartalmazza, bennük a mi atyánk legrégibb magyar szövegével a következőképpen. Mű atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék te neved, jöjjön te országod, légyen te akaratod, miként mennyen és azonként földön. Mű testi kenyerünk felett való kenyeret adjad mű nekünk ma, és bocsássad mű nékünk mi vétetőnket, miként es mű bocsátunk nekünk vétetteknek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts minket gonosztól. Ámen. Az aporkódexet három kéz írta a 15. század második felében. Zsoltár töredékeket, énekeket, himnuszokat tartalmaz, valamint az Athanasius féle hitvallást.

0: A Luther Márton által készített protestáns Biblia nem csak a Biblia fordításnak és a teológiának, hanem a német nyelv fejlődésnek is kiemelkedő eseménye. Luther az eredeti görög és héber nyelvet felhasználva készítette el a fordítást. Bertold mainzi érsek 1486. januárjában kiadott rendeletében még megtiltotta minden szent irat, különösen a Biblia kiadását. Fordításával Luther radikálisan fordult szembe ezzel a látásmóddal, s a reformáció szerves részeként valóban újítónak bizonyult a Biblia fordítás területén is. Az Új Szövetség 1522-ben, míg az Ószövetség 1534-ben jelent meg. Luther arra törekedett, hogy a Szentírás szövege az egyszerű emberek számára is világos legyen. Gondolkodása a műfordításról ma is korszerű. Nem a latin nyelv betűitől kell kérdezgetni, hogyan beszéljünk németül, hanem a család anyát az otthonában, a gyerekeket az utcán, a közembert a piacon kell megkérdezni efelől, az ő szájukat kell figyelni, miképpen beszélnek, s aszerint kell tolmácskodni. Akkor megértenek minket, és észreveszik, hogy németül beszélünk velük. Fordításában a németek gondolkodásának megfelelő kifejezéseket alkalmazott, sokszor inkább a pontosság rovására, mivel az érthetőséget tartotta elsődlegesnek. A fordításban mindig azon iparkodtam, hogy tiszta és érthető német nyelven szóljak. Nagy tartalékai legyenek szavakból annak, aki tolmácsoláshoz kezd, hogyha rászorul, mindig kéznél találja a legmegfelelőbbet.
1: Fordítását sokan kritizálták, személyre vetve, hogy nem ragaszkodott szolgai módon a latin változathoz. Erről így vélekedett. Aki nem szenvedheti fordításomat, tegye félre. Ha mégis javítani kell rajta, majd én megteszem. Ahol én nem teszem, ott más is hagyja békében fordításomat, készítsen olyat, amilyet akar, s éljen boldogul. Tudja azt az Isten, az én Uram, hogy nem kerestem a magam dicsőségét, hanem a jóra való keresztjéneket szolgáltam bele az ő dicsőségére, az övére, aki odafönn trónol, és aki a nap minden órájában annyi jót cselekszik velem, hogy tolmácsoltam volna bár ezer ennyit, ezerszer ekkora szorgalommal, mégsem volnék méltó arra, hogy akár egy óráig is élhessek, vagy egészséges szemem legyen. Isten igen nagy kegyelmének és csodálatos kitüntetésnek tartom, ha valakinek megadatik, hogy a Szentírás igéit épp úgy olvassa és hallgassa, mintha csak magától Istentől hallaná őket. Ki ne remegne meg testben, lélekben, ha tudná, hogy ilyen hatalmas fölség szól hozzá.

0: Kedves hallgatóink, a magyar bibliafordítások az egész magyar nyelv és magyar irodalom fejlődésére szintén óriási hatást gyakoroltak. Mivel a középkori magyarországi kézírásos kódexeknek több mint 99%-a elpusztult, a magyar bibliafordítások pontos története ismeretlen. A legrégibb megmaradt bibliafordításunk a 15. század közepén valószínű ferences szerzetesek által írt, illetve egy bizonytalan régi forrás szerint két huszita író, Újlaki Bálint és Pécsi Tamás által készített úgynevezett huszita biblia, amelynek csak egyes részei maradtak ránk különböző kódexekben. Az első teljes magyar nyelvi fordítás az 1420-tól 1484-ig élt Báthori László pálos szerzetes munkája, amely Mátyás király korvinái között is helyet kapott, s aminek sajnos a török hódoltság korában nyoma veszett. Az első ránk maradt majdnem teljes bibliafordítás egy ismeretlen pap munkája 1519-ből, és a Jordánszki kódex tartalmazza.
1: A bibliafordítások történetében Magyarországon is a könyvnyomtatás elterjedése hozott nagy fejlődést. Az Új Szövetséget, illetve ennek részleteit először az 1530-as években adták ki magyarul. Komjáti Benedek a Szent Pál levelei magyar nyelven című műve volt az első teljes egészében magyar nyelven nyomtatott könyv 1533-ban. Pesti Gábor, a humanista tudós és első magyar nyelvápoló Új Testamentum magyar nyelven című munkája 1536-ban a négy evangélium fordítása és egyben első nyomtatott kiadása volt. A magyar nyelvű első nyomtatott teljes új szövetség Szilveszter János fordítása volt 1541-ben. Föltehetőleg ez az első magyar nyelvű könyv, amely Magyarországon megjelent.
0: A magyar bibliafordítás fejlődésének a reformáció hazai térhódítása adott újabb nagy lendületet. A zsoltárok Bencédi Székely István által protestáns fordítása után 1565-ben készült el az első, szinte teljes nyomtatott bibliafordítás. Heltai Gáspár, kolozsvári protestáns teológus munkája, amelyből csupán az Ószövetség 6 könyve hiányzott. Az elől járó beszéd szerint az addigi fordításnak az eredeti héber, illetve görög szöveggel való összevetésével, ennek alapján történt javításával, kiegészítésével készült. Heltai műve nem terjedt el, szemben az örökséget folytató félegyházi Tamás, debreceni református lelkész 1586-ban kiadott Magyar Új Szövetség fordításával.
1: Az első teljes magyar nyelvi bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. Itt működött rövid ideig Mancskovic Bálint nyomdája, mely dacolva a protestáns nyomdák elkobzására vonatkozó rendelettel, végül is alig két esztendő alatt kinyomtatta a Bibliát. A fordítást irányító református esperes, gönci lelkipásztor Károli Gáspár Brassóban, majd Wittenbergben, a reformáció fellegvárában tanult. Ifjú korától foglalkoztatta a bibliafordítás kérdése. Az 1580-as években az országban dúló pestis járvány megfosztotta feleségétől és három gyermekétől. Megrázkódtatásai után fogott komolyan a fordításhoz, melynek elkészültében környékbeli prédikátortársai is segítkeztek. A Vizsolyi Biblia elé írott előjáró beszédében így vallott erről.
0: Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzá kezdettem volna egy néhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak, meg nem szüntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel 3 esztendeig, nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én szempillantásig e nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, még nem elvégeztem azt. Követtünk e fordításban sok jámbor tudós embereket, kik fordították a Bibliát. Akik ezelőtt valami részt fordítottak, azokat is nem utáltuk meg, hanem megtekintettük.
1: Az elkészült fejezeteket a gyermek Szent Simolnár Albert vitte naponta gyalogszerrel Göncről Vizsolyba. Mind a fordítást, mind a nyomtatást szívügyének tekintette, és bőkezű adománnyal segítette Rákóczi Zsigmond, a település ura, a későbbi erdélyi fejedelem. Károli a gyors munkával járó hibákra is figyelmeztette olvasóit. Minden keresztény olvasókat kérek, ha valahol az fordításban tévelgettem, és azt célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Kisebb-nagyobb tévesztései ellenére Károli fordítása máig legszebb, legjobb bibliafordításunk. Előjáró beszéde és kommentárjai közvetlenül is tanúsítják, hogy szerzője valóban Isten nevét hívta segítségül. Komolyan hitt a Szentírás isteni ihletettségében. Így valóban Isten lelke adja a hitelét, varázsát, időt álló erejét, s azt a tekintélyét, amely minden más fordítás fölé emeli, hiszen soha nem nyilvánította egyetlen egyház sem hivatalossá, mégis annak számított. Így értékelte Bottyán János.
0: A Vizsolyi Biblia megjelenése után nem sokkal Károli meghalt. Nagy vágya, melyről Szent Simolnár Albertnek beszélt, teljesült. Csak az Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam. Kész vagyok meghalni és Krisztushoz költözni. Álljon még itt 2 könyvéből egy rövid vallomás, minek is tekintette Károli a gyülekezet életében a Bibliát. Mostan, noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, a szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk, mert Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa a Szentlélek Isten hitet gerjeszt mi bennünk, hogy a mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez a belső lelki boldogság és békesség felől haladja a régi testi békességet, és az Isten ám bátor ostorozzon különösképpen bennünket, az, mint neki kedves, csak ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk.

0: Tegyünk említést a számos további fordításról is. Ebből a korból érdekességként megemlíthető Pécsi Simon műkedvelő székely főnemes, a szombatos felekezet híve, kéziratos biblia fordítása 1634-ből. A protestáns bízsói bibliának 1626-ban készült el katolikus megfelelője, a Káldi György által a latin vulgátából fordított Szent Biblia. Ennek hatása és elterjedése sokáig meg sem közelítette a Károli féle fordításét, mint hogy a katolikus egyház továbbra sem helyeselte, hogy laikusok papi értelmezés nélkül maguk olvassák a Bibliát. Káldi előtt a rátor Szántó István is elkezdte fordítani a Bibliát, az ószövetségi könyvekkel teljesen elkészült. Az új szövetség fordításában a halál megakadályozta. Azzal kapcsolatban, hogy Káldi György fölhasználta-e a rátor munkáját a saját Biblia fordításánál, eltérő vélemények láttak napvilágot. A jezsuita Káldi György a munkáját Gyulafehérvárot kezdte el 1605-ben, és Olmüzben fejezte be 1607-ben.
1: Biblia fordításának alapja a Vulgata, melyet a Tridenti Zsinat még 1546-ban a katolikus egyház hivatalos bibliájának nyilvánított. Káldi munkája többszöri átnézés és javítás után 1626-ban Bécsben látott napvilágot. Ez még viszonylag kis példányszámban jelent meg, így Káldi nyelvezte, mely Károlyéhoz ugyan nem hasonlítható, mégis szép stílusú volt. Nem vert gyökeret sem a nép, sem a költészet nyelvében. Mikorra például a második kiadása több mint egy évszázad múlva megjelent Nagyszombatban, 1732-ben a Vizsói Bibliát már 12-szer adták ki. Káldi fordítását 200 esztendeig használta a katolikus egyház. Első revíziója 1834-35-ben, a második 1851-ben zajlott le. A harmadik vált a leghíresebbé, melyet Tárkányi Béla végzett el, és három kiadást is megért. 1865-ben, 1892-ben és 1916-ban. A negyedik revízió 1927 és 34 között hagyta el a nyomdát, érvényben volt egészen 1973-ig, mikor a legújabb katolikus biblia fordítás több szerző munkájaként megjelent.
0: Károli és Káldi bibliájának egymást követő kiadásait mintegy 300 évig szinte változtatás nélkül használták. A viszonylag csekély mértékű nyelvi korszerűsítések, biblia revíziók a 17-19. Század között a következők voltak. Komáromi Csipkés György által a teljes Károli Biblia fölújított változata 1670-ben. Turkus András evangélikus lelkész fölújított új szövetsége 1736-ban. Besenyei György által a teljes Károli Biblia újabb revíziója 1737-ben. A több szerző által fölújított katolikus Biblia Szepesi Ignác revíziójával 1835-ben. A Káldi Biblia újabb átdolgozása Szabó József által 1851-ben. Majd a már említett Tárkányi Béla által elvégzett további korszerűsítés 1865-ben. Érdekesség, Kámori Sámuel evangélikus teológus 1870-es nyelvújító biblia kísérlete, amelynek új vallási kifejezései azonban idegenek voltak a beszélt nyelvtől, és ez a fordítást szinte olvashatatlanná tette.
1: A magyar keresztények a 20. század nagyobb részében is a Károli Gáspár, illetve a Káldi György féle fordítás valamelyik többé-kevésbé felújított változatát használták. Ezen nem változtattak a század elején készült protestáns és katolikus szövegrevíziók sem, amelyek a 20. századi beszélt nyelvhez igyekeztek igazítani a szöveget, ám alapjában véve ezek is a régies fordítást követték. Eredményük az 1908-ban napvilágot látott protestáns, revideált Károli Biblia és a Szent István Társulat kiadásában megjelent 5 kötetes új katolikus Biblia volt 1934-ben. A Károli Biblia folyamatos népszerűségét elősegítette a 2011-ben megjelent új revízió is, mely a jobb érthetőség és szöveghűség mellett továbbra is megőrizte a Károli fordítás ízét és zamatát.
0: Ezután számos, sikeressé váló, teljesen új fordítás is megjelent, mind református, mind katolikus oldalon, mindösszesen 16 változat. Néhányat említünk közülük. Ilyen a Békés Gellért és Dalos Patrik által készített katolikus új szövetség fordítás 1951-ben. Ezt protestáns részről 2 új szövetség fordítás követte, Budai Gergely református teológus új testamentuma 1967-ben, és Ravasz László református püspök kissé régiesebb stílusú új szövetség fordítása 1971-ben. Jelentősebb munka a katolikus Bibliának a Szent István Társulat által készített, jegyzetekkel és tudományos eszköztárral fölszerelt, teljesen új fordítása, amely 1973-ban, illetve 2003-ban jelent meg. Az új protestáns Biblia, az új fordítású Biblia, amelyet 1975-ben adtak ki, javított kiadását 1990-ben, a Magyar Biblia Társulat kezelésében. A revideált új fordítás 2014-ben jelent meg. Ahogy említettük, számos kiállítás és konferencia foglalkozik értékelésükkel, összehasonlításukkal.
1: Zárásul ismerjük meg a Misszió 2025 törekvéseit Barna Bálint írása nyomán. Komoly feladatot tűzött ki maga elé még 1999-ben a Wycliffe Biblia Fordítók Egyesületének nemzetközi anyaszervezete és partnere, a Sumner Institute of Linguistics, hogy 2025 végére minden olyan élő nyelven kezdődjön el a Biblia fordítás, amelyen még szükséges. Akkoriban ez nagyjából 2000 nyelvet jelentett, de a Vision 2025 nevű célkitűzésnek köszönhetően ez a szám mára már jóval kisebb lett. Évről évre, hónapról hónapra egyre több nyelven indulnak el a Biblia fordítások, mert Isten megáldotta azok munkáját, akik ezen fáradoznak.
0: A Wycliffe Magyarország 2025. október 18-án adott hálát Budapesten az eddigi eredményekért, és tekintette át a még előttük álló feladatokat. Az idei évben is a már elért számoktól függetlenül folytatni fogják, amíg minden nyelven elérhető nem lesz Isten igéje. A Vision 2025 nem csak feladatokat fogalmaz meg, de arra is rámutat, hogy mi az, amiben a megvalósítás változást igényel. Nagyobb fókuszt helyezett a fordítási munkákra előírva, hogy a korábbinál több embert és több partners szervezetet kell bevonni, mert együtt többre vagyunk képesek, és a közös imádságot is a szívünkre helyezi az Úr.

0: Több mint 7000 nyelvet tartanak számon a világon. Egy 2025. szeptemberi adat alapján 7396-ot. Ehhez képest az, hogy 1999-ben még 2000 nyelven nem indult el a bibliafordítás, roppant soknak tűnt, de Istennek hála, 2025. augusztusában ez a szám már csak 544 volt. Különösen az elmúlt években csökkent dinamikusan, talán annak is köszönhetően, hogy a fordítások nulladik lépcsőjében a mesterséges intelligenciát is fölhasználják egy nyelvfordítás előkészítéséhez, amely jó kiindulási alap lehet a további munkához. Az is igencsak számít, hogy mostanra már igen sok partner szervezet bekapcsolódott a fordításokba.
1: Mindenkinek van helye a misszióban, hiszen a Wycliffe-nek 107 szervezete van a világon. Ebből 19 Európában, amelyek egymást támogatva, különféle részfeladatokat vállalva dolgoznak együtt a közös célért. A magyar szervezet 4 feladatot vállalt. Az egyik az egyházakkal való együttműködés, a másik a finanszírozás, tehát forrásokat gyűjtenek és azokat eljuttatják a külföldön vagy belföldön zajló projektekhez. Az itthoni szervezet is teljes mértékben adományokból tartja fenn magát. A harmadik az imádság. Ima alkalmakat szerveznek a Biblia fordításért. A negyedik az emberek bevonása a fordítói munkába és a szervezet missziójába.
0: Az idei augusztusi adatok alapján már 776 nyelven létezik teljes Biblia, de vannak részleges fordítások is, például új szövetség átültetések. Ezek a nyelvi sokszínűségben lefedik a föld népességének több mint 99%-át, azaz 7,7 milliárd embert. A célunk az, hogy Isten szava teljes egészében elérhető legyen minden nyelven és minden nemzet számára, és ezáltal megújítson emberi életeket és kultúrákat. Erre igazából csak Isten szent lelke képes. Hiszünk abban, hogy az anyanyelven szóló ige képes igazán átformálni a szíveket.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiálts szabadításért, és köszönd meg azt. A mai ige az 50. Zsoltár 15. verse: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Gondolatok az ígéről. Ez aztán az ígéret. Beköszöntött a nyomorúság ideje. Ilyenkor nappal is sötét az ég, és minden óra sötétebbnek látszik az előzőnél. Ilyenkor igazán időszerű ez az ígéret, a felhős napokra íratott. Íme Isten bátorító tanácsa: hívj segítségül engem. Fölösleges kellene, hogy legyen ez a figyelmeztetés, hiszen szüntelenül ezt kellene tennünk egész nap és minden nap. Mekkora kiváltság, hogy segítségül hívhatjuk Istent. Milyen bölcs az, aki él ezzel a kiváltsággal, és milyen ostoba, aki emberekhez szaladgál segítségért. Az Úr kérlel, hogy tárjuk elé ügyünket. Ne habozzunk hát, hanem siessünk ezt megtenni. Íme vigasztaló ígérete: megszabadítlak téged. Akármi legyen is a nyomorúságunk, Isten kivétel nélkül minden esetben teljes, biztos és boldogító szabadulást ígér. Ő maga akar megszabadítani minket. Mi hiszünk ebben, és az Úr megjutalmazza hitünket. De ne feledkezzünk meg a végéről sem, és te dicsőítesz engem. Bár csak valóban megtennénk ezt, és szabadítása után hálásan dicsérnénk szabadító Urunkat. És mert szabadítását előre megígéri, már előre is dicsőíthetjük Urunkat azért, hogy meg fog szabadítani. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs piriscsabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Szombatig regisztrálhatnak a reformátusok szárszói konferenciájára. Közelít a reformátusok szárszói konferenciája. Egyházuk évenkénti 4 napos értelmiségi találkozójának idei előadásai, pódiumbeszélgetései és vitái középpontjában az a kihívás áll, amit a digitális világ növekvő jelenléte okoz számukra. Az augusztus közepi rendezvényre még holnapig, szombatig, augusztus 1-jéig lehet regisztrálni. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma a pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ismét folytatjuk Világosság a világnak. És mi korábban szoktuk mondani, hogy sokszor mindig olyanokról beszélgetünk, amik aktuális témák, néha pedig olyanokról, amik viszont nem éppen az aktualitás, hanem valakiket nagyon érdekel a Biblia története, de most több olyan rendezvény, esemény van itt Magyarországon is, meg szerintem a egész világon, ami minden egyház közösséget érint, illetve most megint vannak olyan rendezvények, amelyek összekötik az egyházakat az állammal. De akkor erről mindjárt elmondjuk, hogy pontosan mi az, és el fogja mondani ezt most ismét kedves hallgatóinknak Szuhánszki Gábor testvér, aki metodista lelkész, de mivel az Allianz elnöke, és ez azt jelenti, hogy minden egyház lelkészeivel foglalkozik, és különösen, amikor összegyűlnek az ima reggelre minden hónap első keddjén. És ezért, kedves hallgatóink, akkor most ő szólítja meg, de hadd kérdezzem tőled akkor, hogy igen, hát ima reggel az egy hagyomány most már, egy nagyon régóta tartó rendezvénysorozat, de most van egy az imádságról a reformátusoknál, az imádság éve ez az év, és most hirdettek egy olyan imaláncot, amire már lehet jelentkezni, kérik, hogy jelentkezzenek az emberek, azt jelenti majd, hogy közösen imádkozzanak. És most éppen a református egyháznak a lényegéről, mert ott most tisztújítás lesz, és azt tényleg azt akarják, mert más cikk

0: ne úgy imádkozzunk, mint a világ, mert hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk.
1: A hegyi beszédben a tanítványok kérik Jézus, hogy taníts bennünket imádkozni, akkor felmerül a kérdés, hogy hát a tanítványok nem tanulták meg a zsinagógai iskolába az imádságot, hogy hogy kell imádkozni. Urunk, világ, mindenség, Ura, aki teremtője vagy az egész világ, bizonyára tudják, de Jézus valahogy máshogy imádkozik. És azt mondja, hogy úgy imádkozzatok, mintha az édesapátok lenne a mennybe. Mi, atyánk. Ez az a személyes kapcsolat és megszólítási mód, amivel mi jöhetünk az Úristenhez. Köszönöm, hogy említetted a Szilágyi Dezső téri imóránkat, lelkészek, lelki munkások, és tulajdonképpen mindenki előtt nyitott ez a minden hónap első keddjén reggel 7:30-kor tartott imóránk, ima reggelink, nagy szorgalommal, most már közel 20 éve, egészen pontosan 18 éve jövünk össze, és tartjuk ezt az alkalmat. Hiszem azt, hogy Isten különös módon végzi a maga munkáját, nem csak közöttünk, hanem szerte, tudom, ima csoportok imádkoznak ennek a világnak és az országnak a jólétéért, jól létéért is. És ugyanez a felszólítás hangzik most el, ugye a 168 óra imaláncra felhívja a figyelmet október 5-e és 11-e között a református egyházban a most kialakuló új vezetésért. Imádkozunk azért, hogy ez testvéreinknél végbe menjen, és valóban ez a kiemelt esemény 2-3 testvérünk együtt létével a 168, az egész hét időjén végig húzódó, meg nem szűnő imaláncot alkotva családi körben, vagy az egész gyülekezettel csatlakozva ehhez a felszólításhoz. Itt is most fölhívjuk erre a figyelmet. Beszéltél azokról a nagy rendezvényekről, amelyek ma így előttünk állnak.
0: Igen, mert hamarosan átugrunk augusztusra, nyár utolsó hónapjára.
1: Igen, szeretnénk fölhívni a figyelmet egy ökumenikus istentiszteletre az államalapítás ünnepének az előestéjén, 19-én, 18 órakor a budavári evangélikus gyülekezet templomában lesz ez az alkalom. Az igéjét Steinbach püspök, Steinbach József református püspök hirdeti, de szolgálatban állnak Kondor Péter evangélikus püspök, sőt Erdő Péter bíboros is. A liturgiai szolgálatokban és egyéb szolgálatokban pedig a református, evangélikus, baptista és metodista vezetők vesznek részt, amire még egyszer nagy szeretettel, ne hagyjuk ki az anglikánokat és az ortodoxokat sem, főpásztorok végzik ezt a szolgálatot, és várjuk, hogy Isten valóban ezt az egységet valamilyen módon megáldja, és ennek a mi államalapításunknak nem csak államalapítási ünnep jellege legyen, hanem valahogy együtt ünnepeljük a kereszténységünket, a magyar kereszténység állami születésnapját is. Az lehetőség, azt hiszem, hogy ebben az országban 1000 éve valóban adott, és egy nagy-nagy dolog az, hogy sok-sok tévedés és melléfogás ellenére talán, de Isten búvó patakként viszi előre az evangélium ügyét. Hisszük, hogy ezek a lépések is ebbe az irányba mutatnak.
0: Igen, és ráadásul ez a katolikus egyháztól függ, mert a Vatikántól kaptuk a

0: választást, hogy maradhassunk itt Európában. Ezért az első királya Magyarországnak, István király, ő átalakult keresztényé, elfogadta Vatikánnak a javaslatait. Ezért van ez szerintem, hogy minden ilyen államalapítási ünnepen egy ökumenikus istentiszteletet tartunk. Ez szerintem ezért van. Történelem így rakta össze a mi történetünket.
1: Ha akarjuk, ha nem, el kell ismernünk és rá kell döbbennünk arra, hogy a 10 falunként épített templomoknak az idejétől kezdve, azt hiszem, nevezhetjük ezt az akkori világ valamiféle missziós és evangelizációs munkájának. Nagyon érdekes tanulmányok születtek ebben az összefüggésben, csak utalni szeretnék rá, hogy felkészült papok nem voltak, igehirdetők nem voltak, egyszerű szerzeteseket tanítottak meg a Biblia történetekre, és most egy nagyon érdekes kutatás eredményeképpen kiderül, hogy ezeket nem latin nyelven, hanem magyar nyelven hirdették ezekben a templomokban. Nagyon érdekes és inspiráló ez az egész gondolatkör, azt hiszem mindannyiunknak.
0: Igen, éppen olvastam mostanában is, hogy igen, ez, hogy a Vatikánnal össze, illetve a Bibliával, ez a magyar nyelvet is nagyon-nagyon érintette, mert rengeteg új szót használtak, és egyébként mondom én is most is, hogy rengeteg olyan szó van, amit kifejezetten csak a, nem? Hát ilyen, hogy testvér, hát ilyen, hogy ezt, hogy nem? Ilyen szó nincs más nyelveken. Testvér.
1: Igen.
0: De meg sok-sok ilyen szó van, és ezért most ezt olvastam. Illetve, ahogy mondod, igen, hogy igen, hát sok minden elindult akkor, de kiderült szerintem, hogy amikor a reformáció létrejött, körülbelül 500 év után, ott is azt halljuk most, hogy igen, Magyarországon hirtelen beugrott a protestáns sokadalom.
1: Azért úgy a legjobb, hogyha érezzük azt, hogy valami olyan dolog történik a katolicizmusban, amely a magyar embernek egy fajta igazságérzetét, és ez a revolucionista és ez a progresszív vitás, ami a magyarokra mindig jellemző volt, ez valamilyen formában ebben az időben éppen a protestantizmuson, a reformáción keresztül valósul meg. Ez egy őszinte Istenhez való odafordulást jelent, ugye nem cselekedetek által, hanem Isten kegyelméből van nekünk üdvösségünk, hangzik a reformáció igéje, és egyedül kegyelemből és hitáltal, és úgy, ahogy a Szentírás beszél erről, Jézus Krisztus által adatik nekünk ez a különös ajándék Istennek, ez az üdvösség terve a mi életünkkel kapcsolatban.
0: Most kiderült, hogy ide a katolikusok a pannonhalmi főapátságon változatos programokkal várja az érdeklődőket Szent István király ünnepén, mert ott kifejezetten Szent István királyunk rendelése szerint már Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért, és egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, augusztus 20-án lehetőséget adva a feltöltődésre. Tehát, hogy még nem csak itt az ökumenikus istentisztelet, hanem ott még vidéken is, Pannonhalmán is, de ahogy akkor beszél, de itt még Budapesten is kiderült, hogy na jó, de ez most a negyedik évben a protestáns sokadalom.
1: A budavári protestáns sokadalom valóban negyedik alkalommal rendeződik meg ebben az évben. Tulajdonképpen ez a különleges rendezvény a református evangélikus baptista metodista egyházak együttes értékeit mutatja be, és próbál kulturálisan közeledni a hallgatósághoz, a néphez, az egyszerű embertől kezdve az érdeklődő minden rétegéhez. Kulturális és hitéleti élményeket próbálva közvetíteni. Az események során nagyon sokféle program áll előttünk, csak gyorsan klasszikus és könnyű zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok, kirakodóvásár, zene művészeti központnak, zenetudományi intézetnek, most új helyszínen nem a levéltárban, hanem ott lesz pódiumbeszélgetés. Nagyon érdekesek ezek a programok már 19-én, elkezdődve az előbb már említett ökumenikus istentisztelettel a budavári evangélikus templomban, majd 20-án 10 órakor a Noé Bárkája című interaktív zenés foglalkozás lesz a gyermekek számára, azután 11 órakor kórus találkozó, amelyen a Pécsi Evangélikus Gyülekezet énekkara, aztán a Baptista Teológiai Akadémia kórusa, a Pesterzsébeti Központi Református Kórus és a IV. Protestáns Sokadalom egyesített kórusának előadása következik be. Délután 2 órakor egy orgona maraton kezdődik, ahol Bán István, Garai Zsolt, Méhes Balázs, Kovács László Attila orgona játékát hallgathatjuk. És ehhez kapcsolódik, amint az imént is említettem, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetben a 14. kerületi Táncsics Mihály út 7 szám alatt pódiumbeszélgetések 3 témában, csak a témákat említem meg, egyházak a szocializmusban, ez egy történeti beszélgetés, tulajdonképpen különböző illetőségű és egyházi származású atyánk fiával, aztán a mesterséges intelligencia és az egyház kérdése, ami azt hiszem égető kérdés ma mindannyiunk számára, és nem csupán az értelmi fejlődésünk, hanem az etikai kérdések tekintetében is nagyon fontos. Javaslom mindenkinek a részvételt, és végül egy igazi spirituális megközelítés, gyógyítás és az Isten kapcsolat kérdésével foglalkoznak dr. Mihály Sándor, dr. Cserháti Péter, dr. Velkei György, és ő fognak pódiumbeszélgetést folytatni.
0: Igen, de hadd mondjam, hogy érdekes, hogy ebben az évben akkor a szárszói konferenciát is rendezik újra a reformátusok. Ott is ez lesz a téma, az mesterséges intelligencia, meg a...
1: Ez minden konferencián ma, ez Balaton neten is téma a mesterséges intelligencia. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, ami az egész egyházi gondolkodásra is mély hatással lesz. Sajnos én már hallottam olyan igehirdetőt, eredetibe hallottam, nem? Akiről egészen biztos voltam, hogy az, amit fölolvas a telefonjáról, az a mesterséges intelligencia előállította igehirdetés. Tehát ez, azt gondolom, hogy valami olyan dologról van szó, amely életbevágó, olyan fontos a keresztény gondolkodás számára. Aztán a Kapisztrán téren kin egy Kéri György skóddudás előadása lesz, bemutatja a skóddudát történetiségét, és néhány zenekarnak a játéka Már délelőtt 10 órakor a Hotspot zenekar, ez egy metodista zenekar, Albert Tisai gospel kórus, az 5 évszak, aztán a Borzsavári zenekar, Égen a láng, Agárdi Szilvia, láthatatlan szeretett baptista testvérnő, művésznőnek az előadása. Azt hiszem, hogy ezek után már csak azokat a dolgokat kell megemlítenem, amelyik tulajdonképpen az egész várat át és átjárják. Ilyenkor akkora a sokadalom, hogy el lehet benne veszni, de a könyvvárusítástól a cserkészprogramokig, a gyerekprogramoktól a kiárusításokig, és mind-mind egy lehetőség arra, hogy az emberek találkozzanak egymással, és nyitott szívvel tudjanak egymás felé fordulni. Nagyon fontos dolog, egy áhítatot írtak itt a program végére, Involjuk az út, az igazság és az élet, János 14.1. Mennyi kérdésünk lehet az Úr felé, és mindig valami szinte kézzelfoghatóra számítunk tőle, nem elégszünk meg kevesebbel. A tanítványok sem tették, látni akarták az atyát, bizonyítékot vártak hitükért cserébe, csak hogy ez nem így működik. Hiába táplálja a mai világ ezt a zsigereinkbe, jó lehet pénzünkért cserébe szolgáltatást várunk, ha többet fizetünk, jobbat kapunk, a sorrend fordított. Előbb teljesítés, és csak utána jön a fizetség. Ez a dolog így működik, írja mi drága testvérünk ebben az összefüggésben. Valóban ha személyes élményt szabad ehhez kapcsolni, akkor gyorsan elmondom, ahogy egy román ortodox templomban voltunk néhányan a teológia szemle szerkesztő bizottságával Nagyváradon, és bejött egy anya karonülő csecsemőjével, elmondta az imádságot az ima oltárnál, aztán lehajolt és megcsókolta az ikont, aztán a gyermeket oda fordította, hogy ő is adjon egy puszit a szentnek. És az egyik protestáns lelkipásztor, vagy professzor úr azt mondja, látjátok, mennyivel egyszerűbb nekik hinni, mert tárgyiasult a hitük. És én azt hiszem, hogy a mi hitünk is tárgyiasul, nem most, hanem hisszük, hogy a mi jutalmunk el van készítve ott az igaz bírónál. Mindannyiunknak a jutalma a maga idejében.
0: Hát igen, hát kedves hallgatóink, akkor érdekes ez Magyarországon, de szerintem más országokban is, hogy mindig hónapokhoz rögzítünk tematikákat. Most augusztusról beszéltünk, de hát utána jön a szeptember, az iskola hónapja, utána október, a reformáció hónapja, utána jönnek majd a karácsony, stb. Mindegyiket így aktuális időszakhoz rögzítjük, de én azt gondolom, hogy ha átugorhatnánk majd a szeptember-októberre, az őszre, de nem, még van miről beszélni, mert itt most én is így tapasztalom, elnézést, hogy én magamról beszélek, hogy amikor ide jövök be reggel Érdről minden reggel, akkor most korábban mindig nagyon sok autó volt, nagyon nagy dugók, amikor jönnek Budapestre az emberek, de most nem. Mellettem láttam, hogy délre mennek, Balaton felé, sokkal többen Budapestre, sokkal kevesebben. Úgyhogy akkor, kedves hallgatóink, szerintem akkor a zene után folytassuk ezzel, és akkor beszélj, mert tudom, hogy van rendezvények a Balatonon most is majd, jó? Áttérünk erre.
1: Köszönjük.
0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a zene után a beszélgetést Szuhánszky Gábor lelkész testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Szuhánszki Gábor lelkésztestvérrel, aki el akarja mondani, hogy most a Balaton.net az mit jelent.
1: Tulajdonképpen a nevében minden benne van. A Balaton mellett, Balaton szemesen, az ottani baptista központban rendezzük meg, most már 20. éve, úgyhogy jubilálunk, egy nemzetközi evangéliumi találkozót, amelyen nagy részt fiatalok vesznek részt, körülbelül 1000-en, és nagyon nagy nyitottsággal, nem csupán egy felekezetű ez, hanem egy közös rendezvény, hiszen ennek a kezdetektől, tehát 20 éve már az Evangéliumi Alliance emellé, a rendezvény mellé állt, sőt, első rendezői voltunk ennek a találkozónak. Nagyon személyesen tudok beszámolni arról, hogy a baptista központban tartottuk éppen az Evangéliumi Alliance-nak, az Evangéliumi Szövetség Alliance-nak az alkalmát, megbeszélését, a vezetőség, az elnökség, és eljött a baptista központba, és oda jött egy amerikai úr, aki azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha Magyarországon egy evangéliumi találkozó jönne létre, a Keswick Fellowship angliai nyitott evangéliumi társaságnak a mintájára, ahol tulajdonképpen arról van szó, hogy alapos bibliai tanítást adnak, és mellette pedig nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a test is felüdüljön, élményekben részesüljön. És ezért egy olyan helyszínt kerestünk, ami kezdettől fogva Balaton szemesre esett, ami a Balaton mellett van, és a magyar ember számára a Balaton az egy fogalom, és ezért így itt alakult meg, és itt indítottuk el ezt az alkalmat, amihez testvérünk komoly összeggel hozzájárult, és így indulhatott el ez a rendezvény. Varga Györgyöt kértük meg akkor, hogy legyen a mi segítségünkre, öntse formába ezt az alkalmat, és így alakult ki az első nagy evangelizációs hét. Augusztus 20-a körül. A második alkalmon már Luis Palau, a világszerte ismert dél-amerikai evangelizátor állt a rendezvény mögé, úgyhogy egy nagyon nagy örömmel fogadtuk őt, és vártuk, hogy az ébredés, ami ott azon a területen is működik, az valamilyen módon közöttünk is megvalósuljon, és éreztük és átéltünk valóban ilyen eseményeket is. Tulajdonképpen hogy is néz ki ez a Balaton.net? Reggel 9 órától van egy áhítat, 10 órától egy délelőtti alkalom a tornacsarnokban, déltől pedig szemináriumok kezdődnek folyamatosan, ezek a programfüzetben megtalálhatók. Nagyon alapos és jól átgondolt ez a program tulajdonképpen. A mesterséges intelligenciáról, a diákmisszióról, világszerte, a megdesz öreg diák találkozóig, és tulajdonképpen olyan szemináriumok jönnek létre, amelyek alapos bibliai tanítást adnak, jól felkészült szakemberekkel, lelkészekkel, teológiai tanárokkal vezettetve. Ezek után pedig 4-től folytatódik a rendezvénysorozat, miközben Misszió Expo található, sok olyan résztvevő van, aki hozza a maga kis áruját és bemutatja, illetve megvásárolható könyvek, pólók és minden egyéb, ami ehhez kapcsolódni tud, és tulajdonképpen az esti alkalom fél hétkor kezdődik, és ez alatt gyermekekkel, fiatalokkal külön sátorba foglalkozunk, és a sátor mellett tulajdonképpen fölállított büfék és egyébek is működnek, tehát ellátás is történik, de mindenki saját maga gondoskodik, úgy, ahogy ez a keszikben is látható, angliai partnerintézetünkben, mindenki a saját szállását alakítja ki, és mindenki saját magáról gondoskodik. Ez egy ilyen szokás, tehát részt veszünk, és amennyit tudunk, együtt töltünk ezekből a napokból. Így alakulnak ki, tulajdonképpen aztán az esti, vagy jutunk el az esti 9 órakor kezdődő ifjúsági programhoz, ami rendszerint egy zsidó tánc tarkata vezetésével, aztán egy koncert, egy jazz koncert, Nagy Noémi triója, és a Fűtő Róbert tart beszélget Bíró Zsolttal egy nemrégen megjelent könyve kapcsán egy másik este. Ez tulajdonképpen a Balaton.net, és tulajdonképpen, ha meg szeretnénk határozni, mi is a célja ennek a rendezvénynek, akkor ahogy Jézus mondja, vagy Jézusról mondják, sokaság tódult hozzája, ő a Genezáreti tópartján ült, meglátott két hajót, part mentén vesztegrett, a halászok kiszálltak bele, ekkor ő pedig beszállt ebbe a hajóba, ugye? És elkezdődik egyfajta tanítás. Ez az, ami meghatározza tulajdonképpen a mi üzenetünket, és ennek a célját, hármas célja van, erőteljes, kiegyensúlyozott bibliai tanítás, hogy a célunk, hogy a résztvevő aktuális témákban felkészült tanítóktól nyerjenek bibliai ismeretét és látást. Minden találkozónak vagy egy kiemelt mondani valója, most a nagy idők és nagy történetekről van szó, nagy történet és a nagy kép címmel, ami a teremtésnek az összefüggését, a teremtés történetnek az mondani valójától, az újjáteremtésen keresztül a végső teremtettségnek a helyreállításáig tart. Ez lesz a fő téma. Aztán a második cél a kiegyensúlyozott biblia tanítás mellett, hogy ez nemzetközi és felekezetközi, egy teljes nyitottságot feltételez, éppen ezt az Evangélium Allianz próbálja ezt közvetíteni erőteljesen, és a harmadik cél pedig a felfrissülés a családbarát környezetben, amiben itt a Balaton.netet látjuk. Jézus Krisztus az Úr, átformálódó élet, evangelizációs misszió, tanítványság és egység. Az a meghatározó üzenet, amiről mi készülünk most ezben az évben is.
0: Ezt a szót hadd mondjam, amit most utolsó szót, az egység. Mert én, amikor a hírekből ugye mindig kiszedem az ilyen táborokat, meg ilyen rendezvényeket Balatonon, ott a szervezők általában ugye mindig leírják, hogy milyen jó élvezhető rendezvények lesznek, de mindig utána beírják, hogy de nem. Az ő számukra nem ez a lényeg, hanem az, hogy összejöjjenek egységre emberek olyanokkal, akikkel még sose találkoztak, összebarátkozzanak, megismerjék, megszeressék egymást. Tehát, hogy ez a szervezők mindig ezt írják, hogy igen, ők azt szeretik, szerintük ez a fő téma, hogy az embereknek az egysége, az együttléte legyen mindenkinek nagy öröm. Ugye?
1: A szívemből beszélsz, mert mint az Evangéliumi Alliance-nak, a Magyarország Evangéliumi Alliance-nak a vezetője, nem tudok máshogy gondolni.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiálts szabadításért, és köszönd meg azt. A mai ige, az 50. Zsoltár 15. verse: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Gondolatok az ígéről. Ez aztán az ígéret. Beköszöntött a nyomorúság ideje. Ilyenkor nappal is sötét az ég, és minden óra sötétebbnek látszik az előzőnél. Ilyenkor igazán időszerű ez az ígéret, a felhős napokra íratott. Íme Isten bátorító tanácsa: hívj segítségül engem. Fölösleges kellene, hogy legyen ez a figyelmeztetés, hiszen szüntelenül ezt kellene tennünk egész nap és minden nap. Mekkora kiváltság, hogy segítségül hívhatjuk Istent. Milyen bölcs az, aki él ezzel a kiváltsággal, és milyen ostoba, aki emberekhez szaladgál segítségért. Az Úr kérlel, hogy tárjuk elé ügyünket. Ne habozzunk hát, hanem siessünk ezt megtenni. Íme vigasztaló ígérete: megszabadítlak téged. Akármi legyen is a nyomorúságunk, Isten kivétel nélkül minden esetben teljes, biztos és boldogító szabadulást ígér. Ő maga akar megszabadítani minket. Mi hiszünk ebben, és az Úr megjutalmazza hitünket. De ne feledkezzünk meg a végéről sem, és te dicsőítesz engem. Bár csak valóban megtennénk ezt, és szabadítása után hálásan dicsérnénk szabadító Urunkat. És mert szabadítását előre megígéri, már előre is dicsőíthetjük Urunkat azért, hogy meg fog szabadítani. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én szerdán 18 órára a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt, központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni.
1: Kulturális programajánló.
2: Petőfi Sándor halálának feltételezett időpontja. Petőfi Sándor született Petrovics Sándor Kiskörösön 1823. január 1-én, és meghalt Fehéregyháza körül 1849. július 31-én. Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. Ő a magyar romantika kiteljesítője, és koráig még ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben. Nála jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar alföld méltó rajza. Számos költeménye szinten minden magyar számára ismert. Legismertebb költeménye a Nemzeti Dal, amely az 1848. március 15-i forradalom máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a debreceni nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek

0: Augusztus végén ismét Szeretetlánk Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetlánk Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs, Pilis Csabai plébános, az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetlánk lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Ökumenikus imádságot tartanak Budapesten a Farrai Mosz és a Kislétai gyilkosság évfordulóján. A terézvárosi Avillai Nagy Szent Teréz templomban tartanak ökumenikus és vallásközi imádságot augusztus 2-án, vasárnap 18 órától a Szent Edígyó közösség szervezésében. A szertartást Székely János szombathelyi püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat, mondta erről Ferenc pápa. A roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra való emlékezésen imádsággal szolgál Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Radvánszki Péter rabbi és mások. Az imádságon részt vesznek a 2008-2009-es cigánygyilkosságok áldozatainak családtagjai. 2009. augusztus 2-áról 3-ára virradóra a Kislétai házában álmában agyonlőtték Balogh Máriát, és súlyosan megsebesítették 13 éves lányát. A bűncselekmény egy 6 életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő gyilkosság sorozat utolsó epizódja volt. Az áldozatok valamennyien cigányok voltak. Leó visszatért a Vatikánba. Véget ért a nyári pihenőidőszaka. Július 27-én hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üldvözölhessék a pápai villa előtt. A pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról, éljen a pápa, kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szent Atya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig várakozó autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Sok napsütés van fokozódó hőséggel. Ma pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható. A hét első felében helyenként 40 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcshőmérséklet is előfordulhat, ezért a hőség miatt fokozott óvatosság ajánlott.
1: egyházakról mindenki.

egyházi hír összeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítás következik a lengyel zeneszerző Jan Maklakiewicz oratórikus kórus műveiből.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban összeállítást hallgathattak a lengyel zeneszerző Jan Maklakievics oratórikus kórus műveiből. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én szerdán 18 órára a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök a tanács alelnöke is. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján, 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után már augusztus első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Ökumenikus imádságot tartanak Budapesten a Farraimosz és a kislétai gyilkosság évfordulóján. A terézvárosi Avillai Nagy Szent Teréz templomban tartanak ökumenikus és vallásközi imádságot augusztus 2-án, vasárnap 18 órától a Szent Edigio közösség szervezésében. A szertartást Székely János szombathelyi püspök vezeti. Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat, mondta erről Ferenc pápa. A roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra való emlékezésen imádsággal szolgál Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Radvánszki Péter, rabbi és mások. Az imádságon részt vesznek a 2008-2009-es cigánygyilkosságok áldozatainak családtagjai. 2009. augusztus 2-áról 3-ára virradóra a kislétai házában, álmában agyonlőtték Balogh Máriát, és súlyosan megsebesítették 13 éves lányát. A bűncselekmény egy 6 életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő gyilkosság sorozat utolsó epizódja volt. Az áldozatok valamennyien cigányok voltak. Leó visszatért a Vatikánba, véget ért a nyári pihenőidőszaka. Július 27-én, hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üldvözölhessék a pápai villa előtt. A pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról, éljen a pápa, kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szent Atya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig várakozó autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke Éneke című ima és közösségi találkozón. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma a pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésén ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt János Evangélium a 3. fejezetében találjuk, és ott a 17. verstől a 21. versig terjedően a következőképpen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Aki hisz benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.

0: Biblia tanulmányunkat dr. Tokics Imre vezetésével vesszük át. Mi lesz a címe ennek a 9. tanulmánynak?
1: Az egyházról és az oktatásról fog szólni, mert az egyház egyik nagyon komoly feladata, hogy az Isten

0: Magban, vagy Rómában, a Tiberis partján, a városon kívül minden hajnalban összegyűltek a keresztények, és mire a nap feljött, mire ezeknek a szolgáknak, szegény embereknek, vagy rabszolgáknak dolgozni kellett, addigra mindenki a munkahelyén volt, és ezek az emberek megtanultak viselkedni, mert az egyház az mindig nevel, az mindig oktat, az mindig valami ismeretet átad. És a nevelés és az oktatás egyfajta ismeret átadást is fog jelenteni. Így az egyházunk, vagy a gyülekezetünk, az mindig a tanulás, tanításnak a helye. Így például még a régi világban a szombatiskola tanító volt, ugye? És akkor a tanító adta a szót. Ma már nem ilyen tanító meg diák, hanem már mindannyian az Isten tanítványai vagyunk. Tehát bizonyos kifejezések megváltoztak, de csak az elnevezések változtak meg, a lényeg az maradt. Tehát a gyülekezetünkben, a közösségünkben mindig tanulunk. Kitől? Az Istentől, az ő igéje által, a Szentíráson keresztül.
1: Szeretném megemlíteni azt, hogy a hetednapi adventista egyház, amelynek mi is a tagjai vagyunk, hány intézményt tart fent, és egy 2018-as adatot tudok mondani, ami szerint összesen a hetednapi adventista egyház 8807 iskolát tart fent, és ebből gyakorlatilag 2548 a középiskola, és 118 egyeteme van, és 6106 általános iskolája van az egyházunknak.
0: Nézzük, van egy nagyon szép biblia szövegünk, a Lukács evangélium 10. fejezetének a 30. versétől a 37. verséig. Itt egy nagyon szép példázat van.
1: Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rabló kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, és amikor látta, elkerülte. Hasonlatos képpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlatos képen cselekedj.
0: Köszönöm szépen, itt az irgalmat szeretném kiemelni, mintha a mai praktikus világunkból egyre inkább eltűnőben lenne, akár a gyülekezeteinkben is az irgalom. Csak gondoljuk el, hogy nem tudom én, mikor találkoztunk utoljára a gyülekezetünkben irgalommal. Sokkal inkább az irgalmat átveszi a jog, a kézikönyv, a rendszer, a büntetés. Persze én nem vagyok a kézikönyv ellen, senki nehogy ezt gondolja, de viszont az ellen vagyok, hogy az irgalom, mi az irgalom, nagyon nehéz megfogalmazni. Az irgalom, amikor valaki olyat tesz, amit nem kellene, nem kötelező, nem írja elő számára, mert túl teljesíti. És nézzük meg, hogy akiknek meg előírta a papnak és a lévitának, azok nem tették, nem cselekedték meg. a samaritánusnak, akinek

0: nem írta elő ilyen szigorúan a törvény, ő pedig túl teljesítette. Miért? Mert irgalmas volt. Az irgalom az az embert az Istenhez hozza közelebb. Az irgalom az nem más, mint az Isten jellem tulajdonságának a megértése, és ez gyakorlása. Marika.
1: A történet kapcsán az jutott eszembe, hogy ez, ami itt látható, ez velünk is megtörténhet. És két ember meglátta ugyan az illetőt, de tovább ment. Csak a harmadik ember vette kezébe a dolgokat. És az is érdekes, hogy ez a samaritánus, ez tudta, hogy mit kell tenni. Sebet tisztított, bort adott, a saját állatára vette.
0: Orvoskodott, gyógyítgatott.
1: És még meghitelezte a további gyógyítását is. És eszembe jutott, hogy mi mire figyelünk? Mi melyik kategóriába tartozunk? A pap és lévita kategóriájába, és elmegyünk a másik mellett, vagy
0: a vendégfogadósak vagyunk, akik tartják a markukat a pénzért.
1: És manapság ki az, aki pénzt áldoz, figyelmet áldoz a másikra, még hitelt is nyújt, és ma olyan, hogyha valaki ott van valamilyen rossz állapotban, akkor ugye feltételezzük, hogy hát ez biztos sokat ivott, drogos, félünk oda menni az ilyen emberhez. És ez az irgalmas samaritánus mit várt ettől az embertől? Hát semmit. Mi meg, ha valakinek segítünk, akkor nagyon sokszor elvárásaink is vannak ezzel kapcsolatban. A pap meg a lévita, ugye, ha egy ilyen emberhez ért, akkor ugye az ő törvényük szerint tisztátalanná vált. Na most ez nem örökre szólt, hanem csak egy ideig. Na most mi a fontos, hogy a másikon segíts, vagy valamilyen törvényre hivatkozva elkerült a másikat. És eszembe jutott, hogy hát mi tulajdonképpen a másikért itt élő emberek vagyunk. Hogyha ezt nem töltjük be, akkor nem töltjük be azt, ami a feladatunk.
0: Amikor az adventista egyházat létre akarták hozni, az 1860-as években, sőt az 50-es évek másik felében, akkor az elődeink nagy vitákat folytattak, és azt mondták, hogy nem kell szervezet, nem kell egyház, mert ez lelassítja, és így, és úgy. Aztán létrehozták az egyházat, az intézményt, lett neve is. De hát azért ne felejtsük el, hogy az egyik legfontosabb dolog, Isten nem azért hozott bennünket létre, hogy egy egyházzal többen legyünk. Hát van már annyi, hogy az év minden napjára esik egy keresztény közösség, és újabbak és újabbak is alakulnak ki. Hát akkor miért hozott létre bennünket? Hát, hogy vigyük az általunk megismert igazságot, vigyük el az emberekhez. De már mi nagyon jól érezzük magunkat az egyházunkban, hallgatjuk a csodálatos szép prédikációkat, és ha nincs kedvünk elmenni a gyülekezetbe, akkor majd hallgatjunk interneten, és nézzük majd televízióban, majd YouTube-on, és itt, és ott, és amott. És soha ne felejtsük el, akkor van létalapunk, akkor van jogosultságunk létezni, ha valamilyen oknál fogva el tudjuk vinni azt az igazságot az embereknek, amivel rendelkezünk. Viszont Európában nagyon gyenge a missziónk. Nem tudjuk megtalálni azt a megoldást, még az oktatásban sem. És azért kell tanulni ezeket a nagyon fontos dolgokat, hogy újra gondoljuk, hogy újra lássuk, hogy újra értékeljük azt az értékrendszert, amelyet Isten adott nekünk az Új Szövetségen, az Ószövetségen, vagy Ellen White írásain keresztül, és ezeket az értékeket egyrészt képviseljük, és tudjuk továbbadni. De menjünk tovább, igen, István.
2: Csak egy gondolatot szeretnék még ehhez hozzátenni. Tulajdonképpen ez nekem az a probléma, hogy itt tipikusan az elmélet és a gyakorlatnak az összeütközéséről látjuk. Mert mi is sokról úgy vagyunk az életünkben, hogy elméleti képességeink, elméleti ismeretekkel rendelkezünk. Ezt megkérdezhetem, rendelkezünk, de mindig azt mondjuk, hogy rendelkezünk. De a gyakorlat, hogy ez teljesen más mutat. És itt ugyanez a probléma van, hogy nem vagyunk kedves emberek, másokkal szemben előítéletünk van, és alsóbbrendűnek is kezeljük némelyeket, ami még rosszabb baj. És itt ezért fontos az egész negyedéves leckénknek az gondolat, ez az oktatásban funkcionál, és tulajdonképpen a gyülekezetnél is ez a probléma, hogy tulajdonképpen az Isten tisztelet helye lenne egy gyülekezet. És ebből nagyon-nagyon fontos dolgok van, tulajdonképpen csak középiskolai vagy egyetemi tanulmányainkra voltak előadások, ugye? Ez azt jelenteni, hogy a gyülekezetben meghalljuk és elfogadjuk az evangéliumot. Voltak gyakorlati foglalkozások, ahol tanulmányozzuk a Szentírást. Ez a tanulmányozás egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és volt egy felkészítés is, hogy tulajdonképpen összefogunk a lélekmentésére, úgy tudnám összefoglalni, menjetek el a széles világra, ahogy a Szentírás mondja. És egy nagyon-nagyon fontos funkció, ami nagyon nehéz és nagyon nem helyén van, ez pedig az, hogy ha Isten családjának tagjai vagyunk, akkor közösséget kell alkotnunk. És a közösségépítés egyik nagyon-nagyon fontos feladata. Talán nem mondanám azt, hogy felett áll, de hogy az előző három funkcióval egyenrangú, ebbe biztos vagyunk. És van egy másik dolog, ahol sajnos sok-sok istentiszteleti hely helyett azt mondjuk, hogy a gyülekezet a fájdalomnak, a sérelemnek, a kicsinyes tanbeni vitatkozásoknak, vagy a netántán pletykálkodásának a helye is. Tehát ez a funkció nagyon fontos, hogy megragadjuk, hogy mi az a fontos funkció, aminek kéne lenni, és mi az, aminek nem kéne lenni.
0: Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy gyülekezeteinkben olyan gyermekiskola tanítók legyenek, akik a szó igazi értelmében nem csak tanítanak, hanem nevelnek és oktatnak. Marika, eszembe jutott, hogy te régen gyerekiskola tanító voltál Sashalmon. Mi jut erről az eszedbe? És milyen tapasztalataid vannak? Milyen eredmények voltak ezzel kapcsolatban a te munkálkodásodnak?
3: Nagyon fontos az, hogy a gyermekek részt vegyenek ezen elsősorban.
0: És részt vettek?
3: És részt vettek a gyermekek.
0: Hogy eljöttek? Vettek részt? Én emlékszem, hogy volt mindig olyan 10 éves gyerek, aki Kispestről, tehát a város másik feléről jött, az édesanyja meg az édesapja 11-re jött, de ő egész fiatalon, 10 évesen, már ott volt 9:30-ra, mert tudta, hogy gyerekiskola tanítás lesz. Jól emlékszem?
3: Igen, így van. Voltak ilyen gyermekek, illetve vannak, és fel is nőttek, és ők itt maradtak az egyházban, a gyülekezetben. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy szeressem a gyermekeket. Ez elsődleges volt.
0: Ez volt a prioritás.
3: Ez volt a prioritás, hogy érezzék a gyermekek, hogy szeretem őket, és megölelem őket, és megkérdeztem mindig, hogy telt a hét nektek, és akkor elmondták, beszéltek magukról, és ezután imádkoztunk, és következett maga a tanítás, amire nagyon jól fel kell készülni a tanítónak, és ez is fontos.
0: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolathoz. A hétfői fő címünk világosságként élni. Ugye a Szentírásban benne van a világosság és a sötétség már a teremtés pillanatában. A világosság az mindig Istennel hozható kapcsolatban, a sötétség pedig az Isten ellenes erőknek a szimbólumává vált. Máté evangélium 5. fejezet 14, 15 és 16. verse. Mit mond ezzel kapcsolatban?
3: Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
0: Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt jártunk Názáretben, Jézus születésének a helyén, egész Názáretet körbejártuk, és amikor jöttünk vissza, hihetetlen meredek szerpentinről vezet lefele az út, és Názáretben szerintem nincs két méter vízszintes, mert vagy lejt, vagy főfele megy. Ha vízszintes, az valami nagy véletlen. Ott mindig meredek utak voltak, és amikor jöttünk le az egyik kanyarba, ott megálltunk, néhány fényképet készítettünk, és ott láttunk egy hegyen épített várost. És akkor megállapítottuk, hogy valószínűleg Jézus ezért beszélt a hegyen épített városról, hiszen Názárethez képest, ha jól emlékszem, keletre ott volt egy nagy, hatalmas hegy, és a hegy tetőn egy szép kis település, egy kis városka épült. Ilyenek vagyunk mi is a világ szemében, a mi egyházunk, az adventista egyház is egy hegyen épített város. Testvérek, a mi gyülekezeteink a világ szemében egy hegyen épített városok, és ezekben a gyülekezetekben az emberek keresik a fényt, a világosságot, keresik az igazságot, és nem a lelkész feladata csupán, hanem minden tagnak, hogy úgy éljen, hogy világosságot tudjunk adni az embereknek. Székely Marika, aztán István.
1: Hát az élethez minden területen világosság kell. Átvitt értelembe is, de a gyakorlatba is. Mennyivel másként néz ki a napunk, hogyha ragyog fönt a nap, és mennyire olyan komorak vagyunk, amikor szürkeség van, és reggel már olyan sötét van, mint hogyha lemenne a nap. És nekünk...
0: Tehát úgy van megépítve a szervezetünk, úgy van megteremtve, hogy a világosság az egy pozitív életjelenséget jelent, ugye? Igen. A mi sejtjeinknek.
1: Igen. És a sötétséggel, ami körülvesz bennünket, nem hadakozni kell, hanem gyertyát kell gyújtani benne, mert a sötétséget így lehet eloszlatni. És sose saját magadat világítsd, hanem Istent. Jót cselekedni, és nem azt, ami a világ jónak tart, Istennek tetsző dolgokat cselekedni. Lehet választani, hogy elfújod azt a gyertyát, véka alá teszed, vagy pedig azt a kis fényt megosztod mással, és akkor egyre több fény vesz körül téged.
0: Igen, olyan szép a megjegyzésünk, de majd István után.
2: Én a Marikát avval szeretném folytatni, hogy van még egy rosszabb eset. Amikor a világosságot felcseréljük a sötétséggel. És erre azért, hát csak gondoljuk arra, milyen borzalmas körülményeket hozhat az élet, csak a mostani járványra gondolkodunk. Le lehetett betegségeket, a családok felbomlását, stb. Sorolni. Tehát ez egy hatalmas probléma, és ebből a szempontból nagyon fontos, amit a Máté evangéliumban olvasunk, hogy tulajdonképpen ebben a borzasztó körülmények között és erkölcsi összeomlás, vagy lelki hanyatlás közepette azt mondja az ige, hogy ti vagytok a világ világosságai. Tehát ez sajnos egy kérdőjelet is lehetne a végére tenni, hogy tényleg mi vagyunk a világ világosságai? És ennek a funkcióját is megmondja, mert a 16. versben azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, tehát ragyogjon vagy, világítson, lássák és dicsőítsék. Tehát ebbe a címünk is azt mondja, hogy ilyen világosságokban kéne élni, bár a körülmények azok nagyon borzasztóak, de mégis ez a funkciónk, hogy mi legyünk a világ világossága.
0: És a megjegyzésünk azt mondja, köszönöm szépen, hogy a keresztény oktatásnak elengedhetetlen része, hogy diákjaink a világ világosságaként éljenek. Meg kell tanítanunk őket arra, hogy választásaikkal és döntéseikkel Isten valóságát és jóságát mutassák be az embereknek. Úgy látom, Marika, hogy van megint egy nagyon szép idézet a kezedben.
1: Szigeti Jenő könyvéből való az idézet. A bűn által elfordult fonák világban mutatkozik meg, hogy mennyire tartozom Krisztushoz. A keresztény embernek itt, ebben a környezetben kell megtanulni világítani. A világítás nem felesleges luxus. Nem véletlen, hogy szövegünk a világító testek közül nem a napot, a holdat vagy lámpát említi, hanem a leghalványabb fényű csillagot. A csillag nem csupán világított, hanem az utat, irányt is mutatott. Ez Isten szándéka velünk. Nem azt akarja Isten, hogy önmagunkban tündököljünk, hanem azt, hogy az engedelmes Jézus nyomában járjunk. A mai embernek önmagáért van szüksége Istenre, mert nélküle céltalan lesz az élete.
0: Nagyon szépen köszönöm. Jó emlékezni Szigeti testvér, aki éveken keresztül vezetett bennünket egy-egy ilyen gondolatával, és ilyenkor mintha itt lenne közöttünk, és itt is van lélekben velünk, a mi szívünkben. A következő gondolat az a keddi, tanítványként élni. Nézzük csak meg, mit mond Lukács evangélium a 4. fejezet, 18. versétől a 23. verséig terjedő szakasza.
3: Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor, összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Minnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették. Nem a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám. Orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban.
0: Egy nagyon érdekes történetet mond el. A zsinagógában a vendégnek, a vendégrabbinak van joga felolvasni azt a szakaszt, amit azon a szombaton felolvastak. Ez egy szombati nap volt, és Jézus visszamegy a régi saját zsinagógájába, hiszen hosszú éveket élt itt, és felolvashatta azt a proféciát, amit aztán később meg is magyarázott. És olyan szép volt, olyan szépen értelmezte, és utána magyarázatot is kellett adni. És ez a magyarázat nem volt hosszú, de rendkívül magvas volt, amikor azt mondja, hogy ma teljesedett be az írás a ti fületek hallatára. Igen, ez csodálatos, ebben benne van a jézusi egyéniség, a gondolkodás, benne van az egyszerűség és a nagyszerűség, benne van az, hogy kemeset mond, de nagyot üzen. Marika.
1: Ugye Jézus azt tanította, hogy a tanítványoknak, hogy elküldte a világba, hogy mindenkit tanítvánnyá kell tenni, és megkeresztelni utána, és tanítani az igazságra, a parancsolatokra. Most Názáretben Jézus ott gyerekeskedett, mindenki ismerte. Itt a felolvasott igébe azt látjuk, hogy ő választotta ki ezt az ige szakaszt, és utána be is mutatkozott, hogy ma teljesült be az, amit felolvasott. Hogy a názáretiek nem láttak tovább, csak József fiát látták Jézusban. És kedves szavakkal tanította őket a zsinagógába, de amikor azt fejtette ki, hogy mások számára is az Isten áldásokat ad, akkor ez a hely, ahol gyerekeskedett, ahol felnevelkedett, és kedvesen fogadták, a végén hova vezetett, hát hogy meg akarták végül is ölni. Hogy amikor Jézus elmondja ezeket az igéket, meg tanítja őket, hogy a mi fülünk mire hallható, vagy mire
0: van kihegyezve.
1: Igen, mire van kihegyezve, mit hallunk meg abból, amit Jézus mond. És ez ma is így van, hogy mit hallunk meg. Meghalljuk a Szentlélek vezetését, intését, tanácsát, vagy megyünk a magunk feje után, és akkor megint rájövünk, hogy arra a kis hangra kellett volna figyelni.
0: Köszönöm szépen, Szigeti István.
2: Ugye egész negyed év a keresztény oktatásról beszélünk. És ebből a szempontból én szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mi van a fókuszban. Mert a fókuszban Jézust helyezzük, akkor látni kell azt, hogy a Jézus egyrészt, hogy tanítványokat hívott el. Képezte őket, tehát kiképezte őket a misszióra. Ez egy nagyon-nagyon fontos funkció, de lehetőséget is biztosította arra, hogy kapcsolatba kerüljük az emberekkel, akiről szeretettel kellett gondoskodniuk. Tehát a munkaterep is biztosítva volt, és azt se felejtsük el, hogy azért a Szentírásból az világosan kiderül, hogy szinte napi szinten ösztönözte őket arra, és előlük tárta azt, hogy milyen lehet a világ, vagy milyen lehetne a világ, ha az emberek elkezdenének testvérként bánni egymással. És ebből a szempontból idézőjelben írésre mértok a tanítványok, mert ugye előttük volt a példa, hát Jézus megélte, és nem hirdette is, nem csak hirdette, hanem meg is élte azt, amit hirdetett. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ebből nagyon az a tanulságot nem szabad mondani, hogy ezt a tanítványságot azért nem szabad félváról venni, mert ez tulajdonképpen egy egész életre szól. Tehát itt egy folyamat van megint, nem egy időlegesség.
0: A tanítványnak az volt a feladata, hogy tanuljon a mestertől, és akarjon tanulni. Tehát tanítványnak akárki nem lehetett, ez nem úgy volt, mint a mai egyetemi oktatásban, hogy beadom a jelentkezésemet, és akkor az ELTE-re felvesznek, vagy a Miskolci Egyetem, vagy a Debreceni, vagy a Szegedi Egyetemre, nem. Nem a tanítvány ment oda a mesterhez, hanem a mester szólította meg, ha megfelelő képességű, megfelelő intelligenciájú fiatallal találkozott. Jézus elhívja a tanítványait, kivéve egyet. Azt az egyet rátukmálják, és ő iskáriótesi Júdás, az összes többit ő hívja meg. És ebben van valami, Jézus ezekben az emberekben meglátott valamit. Viszont nem áll neki egy mester, egy rabbi könyörögni, és azt mondja, jaj, hát úgy szeretném, hogy tanítványom legyél. vagy jön, vagy nem jön. Nincs kérlelés, nincs lehetőség. Igen?
2: Bocsánat, meg csak egy egyetlen mondatot, mert ez a kedvenc gondolatomat hoztam. Én azt szoktam mondani, hogy Jézus mindig előre gondolkodott.
0: Így van. És előre nem lát.
2: Volt, igen, nem azt volt, hogy mi volt régen, meg milyen. Hát mondjuk csak Saul a damaszkuszi úton, nem? Ő előre látta, hogy mi lesz belőle. Tehát ha a pillanati helyzet alapján ítélt volna meg, akkor teljesen másképp lenne. Tehát ez egy csodálatos képesség, ő mindig előre lát, hogy milyen és mivé lehet. Tehát a fejlődés lehetőség.
0: És azok, akik az Istenhez közel állnak, azok mind előre látnak. Ezért volt csodálatos Ellen White munkássága is, mert ő előre látta az egyháznak a szép és eredményes munkáját, előre látta az árnyékot is, meg a napfényt is. Látta, amikor elérkeznek az, hogy ezrek fognak naponta megkeresztelkedni, és látta azt, hogy elérkeznek olyan pillanatok, amikor a forma az sokkal fontosabb lesz, mint az Isten közelsége. Marika?
3: Turmezei Erzsébetnek van egy nagyon szép verse, aminek az a címe, hogy az a három év. És ebben elmondja ebben a versben azt, hogy Jézusnak elég volt 3,5 év, hogy elvégezze a munkáját itt a földön, a tanítványai körében, és vajon nekünk mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy a misszió munkát elvégezzük, hiszen Jézusnak abból a 3,5 évéből lett nekünk életünk, lett nekünk megváltásunk.
0: Igen, nagyon szép gondolat. Köszönöm szépen, menjünk a következő témához. A szerdai alkalom az igazságot keresni. És talán ennél a szónál nem is figyelünk oda, hogy ez milyen ószövetségi talajból nő ki. A Talmudnak van egy része, amelyiket így neveznek, hogy midrás. A dáras az azt jelenti, hogy keresni, kutatni. Mert az igazságot azt mindig keresni kell. Az igazság az sosem úgy lesz, hogy hát azt mindenki látja, hanem az igazság az mindig rejtve van. Az igazságért mindig dolgozni, izzadni, fáradni, imádkozni, térdepelni, leborulni kell, hogy az igazságot megtaláljuk, vagy az igazságot megértsük. Nagyon-nagyon szép, itt 3 biblia vers lesz, majd itt, és Jeremiás 29.13, Máté 7.7 és János 16.13. Marika, mind a 3 verset légy oly kedves, olvast folyamatosan őket.
1: Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Amikor azonban eljő ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.
0: Köszönöm szépen. Szóval minden igazság, minden fontos igazság mögött ott van a jó Isten. Legyen az bármilyen formába elrejtve, elburkolva, mindig az Isten áll az igazság mögött. Az igazság az mindig valami egyenlőséget jelent. Ugye emlékszünk, amikor az egyenlet bal oldala és az egyenlet jobb oldala között kitettük az egyenlőség jelet. Na, az igazság is valahogy így van. És nincs tőlünk független igazság. Nincs tőlünk Jézus követő emberektől igazság. Ha én szennyet ejtek az életemen, akkor már is azt az igazságot, amit én képviselek, nem tudom hitelesen elmondani az embereknek. Ezért nagyon fontos, hogy mi, akik az igazságban vagyunk, akik az igazságot követjük, megfelelő erkölcsi szinten éljünk, különösen akik az egyházban vagyunk, és az egyházban követjük Jézust. Marika?
1: Ha Hát ahogy mondtad, hogy az igazságot keresni kell, hogy ne mások mondják meg, hogy mi legyen, hogy mi az igazság. És sokszor van, hogy mások céljainak elérése érdekében téged használnak fel, és mindent meg kell vizsgálni, hogy mi az, amit el tudok fogadni, és mi az, ami az elveimmel nem fér össze. A hamis az utánzata az igazságnak, hogy a világban hamis az igazság, mert Sátán elferdíti. Az Istennél ugye teljes az igazság. Mi csak fél igazságokat ismerünk.
0: Tehát minden igazság Isten nélkül csak fél igazság.
1: Fél igazság. És hát ha ugye a szavak játékát vesszük, ugye az Édenkertben is Lucifer mit mondott? Hogy a kertnek egy fájáról sem ehettek, és közben az volt, hogy a kert fájáról egyről ne egyél. És hogyha az igazságot egy kicsit rövidítjük, és az I betű elkerül, akkor csak nagyon kicsike a változás, és mégis egészen mást takar. Aki nem érti, vagy nem tudja, vagy elutasítja, vagy csak részlegesen ismeri az ige igazságát, az elveszik. Tehát nekünk kutakodni kell, tanulni kell, hogy mi az, amit Isten számunkra megmutat.
0: Köszönöm szépen, István.
2: Én csak egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, de hogy ugye felvetődik mindig ez a kíváncsiságnak a kérdése. De ha jól megnézzük, tulajdonképpen a kíváncsiság arról szól, hogy valami megtudására irányuló vágy. Tehát én a kíváncsiság helyett mondhattam azt, hogy érdeklődés, ez talán jobban kifejezi ezt a dolgokat. És ebből a szempontból az őskeresztények vagy az ókeresztények nagyon nagy példát mutattak nekünk arról, mert ők keresték a igazságot, kutatták a választ az élet legnehezebb kérdéseire. És tulajdonképpen itt megint az a gondolat jön elő, hogy teljes mélységig nem tudunk eljutni. De egy bizonyos szintig el lehet és el kell jutni. És ezért nagyon fontos ez a negyedéves tanulmányunkban abból az aspektusból is, hogy a keresztény oktatásnak az a feladata, hogy az Isten igéjében található feleletre kell irányítani az emberek figyelmét. Nagyon sok választ, feleletet kapunk egyértelműen az Isten igéjéből, de a mi kíváncsiságunkat nem egyébkíti teljesen, mert mi, hogy, merre, meddig, ez nem a lényegre lesz, hanem a hogy. Az is biztos, hogy a cél az nagyon biztos. Ha a cél biztos, akkor a közbelső körülmény lényegtelenek is tekinthető. Fő az, hogy a cél az a biztos, amit tudunk.
0: Az igazságot azt nem találom meg olyan egyszerűen. Az igazság az nem olyan, mint amikor bemegyek egy áruházba, és megkeresem, hogy hol van az igazság, és egy kilót, vagy egy litert, vagy egy csomagot, vagy egy kartont beleteszek, és elveszem, és kifizetem, és otthon van az igazság. Nem. Az igazságért küzdeni kell. Az igazságért most csak gondoljátok el, hogy Luther ugye a reformáció alkalmával az igazságért hány álmatlan éjszakát töltött, mennyit vergődött. Majd belehalt, míg végül rátalált Istenben az igazságra. És ez nem úgy van, amit az én édesapám megtalált igazságot, azt nem tudja nekem örökségként rám hagyományozni végrendeletben, hogy kedves fiam, az általam megismert igazságot most rád hagyományozom. Minden generációnak újból előről kell kezdeni. Ásni, kutatni, keresni, mert az igazságnak a lényeg, hogy mindig el akar bújni, az igazság az rejtőzik. De ugyanakkor van olyan pillanat, amikor napnál világosabban látjuk az igazságot. És az igazságnak mindig hatása van az emberre. Tehát az igazság attól válik igazsága, hogy hatása van az emberre. Nézzétek meg az egyházunkat. Az igazságnak hatása volt. A Békés Csabai gyülekezet volt az első adventista gyülekezet Magyarországon. Hünergár testvér jött, és akkor ott a nazarénus testvéreknek hirdette az igazságot. Megtértek, másképp kezdtek gondolkodni. És tudjátok, mit csináltak? De ugye, amikor így az őszi időszakban befejezték az aratás, meg a földeked, meg a szántás, meg elkészültek télire, fölültek a lovaskocsira, és kimentek Németországba. Miért? Mert az igazságért tenni kell. És egyszer csak bezörgettek az evangelizátornak az ajtaján, és azt mondta, hát 8-10 jöttünk most, meg akarjuk nézni, hogy amit a szószéken hirdettél, a családi életedben is ez az igazság jelen van-e. És akkor Hünergár testvér befogadta őket, ott aludtak egy hétig, és már egy megtért, valóban megtért ember, ezek férfiak voltak, kemény paraszt emberek voltak. És amikor visszajöttek Békés Csabára, akkor azt mondták a Békés Csabai családoknak, mától fogva mi adventisták vagyunk. Szóval az igazságnak óriási hatása van. De az igazság az mindig példákon keresztül megy. Ha nincsenek példák közöttünk, Szigeti Jenő is egy ilyen igazság volt, vagy a nagy prédikátorok, Mark Finley testvér, Doug Bachelor testvér, vagy Moldován Vilmos, ugye, az erdélyi. Sosem felejtem el, amikor hallottam a prédikációját, még most is hallom a szavát, látom azt a kedves kis mosolygó tekintetét. Szóval az igazság az mindig tovább megy, és az a kérdés, testvérek, hogy tovább tudjuk-e adni az igazságot. De menjünk, mert az az igazság, hogy az időnk megtelik. A következő gondolat az a csütörtöki, és azt jelenti, hogy közösségben élni. Tehát az igazság az nem elszigeteltétesz bennünket, hanem közösséget jelent. A Tesszalonika első levél, és ott a második fejezet 6., 7. és 8. verse nagyon szépen fogalmazza meg a gondolatot. Hogy olvassuk, Marika?
3: Nem is vártunk az emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket.
0: Ez egy olyan jellegzetes páli gondolkodás, és amit ebből a szavakból én megértek, az, hogy missziózni nem lehet ember szeretet nélkül. A missziózás az nem olyan, mint egy étkezés, hogy most éhes vagyok és eszek. Most el kell mennem és missziózni kell, úgymond parancsszóra. Ha nem szeretem az embereket, ha nem égek az emberekért, ha a szeretetem, a kedvességem nem nyilvánul meg az emberek iránt, akkor a misszióm az értéktelen lesz. István?
2: Pál nagyon fontos gondolatokat mond ebbe a igébe, hogy állítja azt, hogy Isten lényeg a fókuszban mindig Isten evangéliuma van. De azt is mondja, hogy ezt az evangélium üzenetet a közösségben lehet megélni a legjobban. Hát gondoljunk arra, mert a bevezetőben is beszéltünk, ezért nagyon-nagyon fontos a gyülekezeti funkcióban, hogy közösségépítés. A közösség nagyon fontos, mert egyrészt, hogy együtt vagyunk, gondoljunk arra, hogy ha együtt vagyunk, akkor hangosabban énekelünk, másképpen imádkozunk, nagyobb a törődni, együttérzéssel viselkedünk egymás iránt.
0: És megértéssel vagyunk.
2: És van egy másik funkció, ez pedig ha mások beszélnek Isten igazságáról, akkor jobban megértjük, más példáján könnyebben tanul az ember. És ezért nagyon fontos ez a funkciója, hogy a közösségbe élve lehet megélni, és megérteni és tapasztalni az evangéliumot, és hát természetesen az eredménye kellene lenni, vagy kell lenni ennek, hogy ennek alapján meglássák rajtuk, hogy mi Isten emberei vagyunk.
0: Ez így van. Köszönöm szépen, és elérkeztünk az összefoglaláshoz. Székely Marikától hallgassuk meg.
1: Krisztus letörte a világi nagyság reménységét. A hegyi beszédben igyekezett a téves nevelés okozta nézeteket eloszlatni, és hallgatóiba helyes elképzelést ültetni országáról, saját jelleméről. Mégsem támadta közvetlenül a nép hibáit. Látta a világnak a bűn miatti nyomorúságát, de nem rajzolta eléjük élesen szánalmas állapotukat. Valami sokkal jobbra tanította őket, mint amit eddig ismertek. Nem szállt harcba az Isten országáról alkotott elképzeléseikkel, hanem elmondta, milyen feltételekkel léphetnek be oda, s rájuk hagyta a tanulság levonását annak természetéről. Az általa tanított igazságok nem kevésbé fontosak számunkra, mint a Jézust követő sokaság számára. Nekünk is legalább annyira meg kell tanulni Isten országának alapelveit.
0: Köszönöm szépen a hozzászólásatokat, olvassuk a Bibliát, tanulmányozzuk, keressük az igazságot, mert az igazság gazdagabbá tesz bennünket az Úr kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Korai és késői esőt ad az Úr. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 1 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 13 perckor lesz. A Tórából ezen a héten az ékev heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése annak folytán. 5 Mózes 7, 12-től 11-25-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, ha szeretni fogjátok isteneteket, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt. Vigyázzatok, hogy ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Vegyétek szívetekre és lelketekre ezeket az ígéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. 5 Mózes 11, 13-tól 18-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Az étkezési áldás kérdése miért lenne hát az? Taglalja írásában az ékev heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin főrabbi. És enni fogsz, és jól fogsz lakni, és áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Bölcseink a fenti parancsból vezették le, hogy étkezés után áldással kell hálánkat kifejezni az örökkévalónak, hogy jóságában táplálékkal lát el bennünket. A könnyűről nehézre logikai következtetési elv alapján sokunkban felmerült a kérdés, hogy ha jól lakottan áldást kell, illik mondani, akkor éhesen nem kellene-e a hálánknak hangot adnunk, amikor a táplálék ott van előttünk. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Néhány talmud tudós még azt a következtetést is levonta abból, hogy hogyan értelmezi valaki a fenti tórai idézetet, kiderül az, hogy az illető értelmese, vagy pedig nehéz felfogású ember. Mit ünneplünk Tú Beávkor? Több, mint a zsidó Valentin nap. A zsidó hagyomány szerint kevés olyan örömteli nap létezik, mint Áv hónap 15-e, vagyis Tú Beáv. A Talmud egyenesen úgy fogalmaz Izrael népének, nem volt két nagyobb ünnepe Jom Kippurnál és Tú Beávnál. Míg az engesztelés napjának kiemelkedő jelentősége magától értetődőnek tűnik. Napjainkban Tú Beávot gyakran a zsidó Valentin napként említik, hiszen Izraelben ez a nap a házasság kötések, a romantikus gesztusok és közösségi események egyik kedvelt időpontja lett. Az ünnep eredeti jelentése azonban jóval összetettebb. Nem csupán a szerelemről, hanem az egységről, a közösségi kapcsolatok helyreállításáról és az örökkévalóhoz való közeledésről szól. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal Liketi Zsuzsával fogok beszélgetni, aki gyönyörű szép rajzokat hozott itt. Épp ezt nézegettük az előbb, és akit mindjárt megkérek, hogy néhány szó szóljon magáról.
4: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én nyugdíjas tanítónéni vagyok. És most már inkább úgy mondom, hogy grafikus. Hiszen mikor nyugdíjba mentem, akkor jobban ráértem rajzolni. Korábban is mindig rajzoltam, akvareleket csináltam, pasztelképeket, most már kikötöttem a vonalas rajzoknál. Csak a lényeget megragadó. Akármerre járok, mindenütt rajzolok valamit. Ez teszi ki az időm nagy részét, a többi pedig a kertem, hogy hatalmas kertem van, Szigetújfalun, és a 11 unokám.
3: Nem kevés.
4: Minden évben tartok nekik egy unokatábort, hiszen 3 gyerekem van, és a 3 csapatot valahogy össze kell hozni, hogy sok időt töltsenek együtt, sőt, a nővérem unokái is jönnek ilyenkor, úgyhogy hát ez 14 fő, és akkor ehhez még ugye a nagyoknak jönnek a barátok és barátnők is már. Hát hiszen a legidősebb 24 éves, a legkisebb még 8.
3: Ez elég széles skála. Sok gyerek van. Mit jelent az, hogy tábor? Milyen tábor, közös program?
4: Tábor. Tehát azt jelenti, hogy sátorban laknak. Napos van, aki reggelbe biciklizik kifliér és tejér a faluba, aki segít megteríteni, elmosogatni, egyáltalán ügyel a rendre, tehát nekem segítkezik. A programról most már egyre kevésbé kell gondoskodnom, mert ők hozzák az ötleteket, a nagyobbak természetesen. Rengeteget kézműveskedünk, de én megtanítottam őket hímezni, filcet csinálni, nemezelni, batikolunk, rajzolnak rengeteget, tehát ami éppen adódik, de volt már kosárfonás is, tehát elég kirakni eléjük, és akkor a nagyok már tanítják a kicsiket.
3: Ez az ötlet, ez a tanítói gyakorlatból jött, vagy máshonnan?
4: Az, hogy tudok bánni a gyerekekkel, az nyilván a tanítói gyakorlat. Persze ez fordítva is lehet, hogy azért voltam jó tanítónéni, mert szerettem a gyerekeket, és tudok velük bánni. Én nagyon szerettem tanítani, pedig véletlenül kerültem a pályára. 3 iskolába tanítottam összesen, Budapesten, Lőrincen, Újbudán és végül Csepelen. Ezek mindegyike nehéz kerület volt olyan értelemben, hogy sok problémás gyerek volt szociális okok miatt, illetve a gyerekek fejlődése miatt sem volt egyöntetű a csapat. Általában 32 fős osztályokat tanítottam.
3: Nem lehetett könnyű feladat.
4: Nem. És nagyon szerettem csinálni, hiszen minden gyerek más. Azt hiszem, hogy nincs kreatívabb pálya a tanítóinál, hiszen minden pillanatban dönteni kell, és hát illene jól dönteni. Persze ez csak vágyálom, de talán arra kellene vigyázni, hogy a döntéseknek a trendje jó legyen, jó irányba mutasson. Nagyon sok tanítványommal tartom a kapcsolatot mai napig. Pedig én csak kicsinek tanítottam őket, első, második, harmadik, negyedikbe.
3: És az egyiptom iránti érdeklődés hogy került a képbe?
4: Engem minden érdekel, ott kezdődik. Tehát ami távoli táj, hazai táj is, ahova utazni lehet, amit meg lehet ismerni. Na most ebbe az irodalom nekem nagyon kedvezett. Az első egy egészen furcsa könyv, amit nem sikerült a nyomára akadnom, hiszen egész 6-7 évesen találkoztam vele. Az atomok világába vitt, ahol egy feltaláló és a gyerekek találkoznak, és az elviszi őket az atomok világába, tehát lekicsinyítnek, és akkor egészen lehetetlen helyeken jöttek elő, többek között Egyiptomban is. Na most én itt találkoztam először. És akkor meg kellett keresnem a térképen, hogy hol van Egyiptom, és hogy ez egyáltalán micsoda, de olyan nagyon sok történetre már nem emlékszem belőle, csak hogy, de voltak a francia forradalomban is, mindegy. Legletetlebb helyeken nőttek újra, amik az atomok világából kész emberé. A következő ilyen regény, ami mai napig kedvezem, Sienkiewicznek az Őserdőben és vadonban, vagy más címmel is fordítottam.

0: a regény története. Elrabolják őket, végig viszik őket a Szaharán, és aztán egyre lejjebb Szudán, végül valahol Tanzániában bukkannak ki, Mozambiknál szállnak hajóra. Millió kaland van, és akkor ott már az ember megismert bizonyos dolgokat. A tájleírások, az emberek, onnan sok mindent meg lehetett tudni. Én mindig megnézem ilyenkor a térképen, hogy merre is ment, ők Port Saidból indultak, merre is mennek, hol vannak azok a csatornák a Nílus mellett, egyáltalán a Nílus, hogy hol van Kartum, ahol megállnak és hetekig várakoznak a gyerekek, miután elrabolták őket. És akkor, hát, mint minden ország érdekelni kezdett, és akkor levettem a polcról Csolnoki Jenőnek a Föld és lakói című Afrika kötetét, és akkor ott szépen végig tanulmányoztam, hogy Afrika földrajzát, mert az engem nagyon érdekel, hogy ez hogy alakult ki, milyen, miket illik róla tudni. Aztán jött Hegedűs Gézának az Írnok és a Fáraó című örökbecsű műve, amit nem csak én élveztem, a gyerekeim is nagyon szerették, és most az unokáim olvassák ugyanazt a kötetet. Tehát öröklődik.
1: Hányszor olvastad ezeket a könyveket, hogy ennyire benned élnek?
0: Ó, én minden többször olvasok el, ami tetszik. És akkor mindig újabb részekre tudok figyelni. Aztán már nagyobbacska volt, amikor Prusznak a Fáraója került a kezembe, és olvastam el. De hát olyanok is egészen érdekes történelmi és helyszíneket lehet megismerni belőle, mint Agatha Christie-nek van két regény. Az egyik a Halál a Níluson, ugye, ami egy első osztályú dolog, és nem csak azt mutatja meg, hogy ugye ott vannak a régi dolgok és templomok, hanem az ottan, akkori viszonyokat, és ez valahol a két háború közötti idő. De van neki egyetlen egy történelmi regénye, az is Eljő a halál, ami kifejezetten egy egyiptomi történet, Echnaton idejében játszódik. És abból is sok, és mivel a férje régész volt, tehát ő nem ír butaságot. Nagy élvezettel olvastam. De mivel engem, mondom, minden érdekel, többek között a régészet is, ezért elég korán elolvastam Carternek a Tutankhamon sírját, ami...
1: Hát ez az elég korán mit jelent? Mennyi időskorodban?
0: 13-14.
1: Hát az...
0: Igen.
1: Nem volt unalmas ebben a korszakban?
0: Nekem nem. Nekem nem. Én minden útleírás, történelmet...
1: Igényű mű.
0: Én mindig egy lóhosszal jártam az iskolai földrajz és történelem tanítás előtt. Tehát ezeket, mire sorra került, azokat én már mind tudtam. Ezek nagyon fölkeltették az érdeklődésemet, és akkor már úgy ember direkt kereste, hogy mint van. De hát azért persze olyanok is vannak, mint Verdinek az Ajdája, ami persze nem régészetileg pontos, nem igaz történet, egyiket sem lehet ráhúzni, de a hangulata, az, hogy a rabszolgákat hogy szerzik, hogyan viselkednek a rabszolgákkal, hogyan viszonyulnak a papok és a fáraó és a hadvezérek, hogy befolyásolják a cselekedetek, ez azért benne van. Roppantul élveztem, amikor sikerült eljutnom Isztambulba, a Történeti Múzeumba, hogy ott látható második Ramzesz és Hattusili, vagy valamilyen nevű...
1: Hattusilinek
0: a kadesi békeszerződése. Ugye a hetitákkal háborúztak, és akkor ez jelentette a békekötést.
1: Sőt, nem csak békekötést, hanem kölcsönös segélyezést.
0: Igen, hát utána lett egy feleség is, egy hetita felesége is Ramszesznek a többek között. És akkor az ember ennek persze utána néz, hogy akkor hogy is voltak ezek a hetiták. Akkor elolvastam azokat a könyveket, hiszen manapság már azért ez elég széles skálája van, amit nézni, olvasni lehet, és akkor még ott van az internet ráadásul. De azért ez az ékiratos könyv, szerződés,

0: És azért ez nagyon tetszett, ez roppant érdekes, hogy ez megmaradt. Ugye mindig azt hisszük, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt. És akkor, ahogy Korinti mondja, ugye már a régi görögök ismerték a bőrt. Na de hát az egyiptomiak is annyi mindent föltaláltak. Kezdve az, nekik nem furcsa naptáruk volt, amit a Nílus igazgatott, ugye, hogy az áradáshoz és a csillagok járásához igazítottak mindent.
1: Igen, kétféle naptár volt.
0: Nagyon tudták. Ha én mondom, nem jártam Egyiptomba, csak gondolatban, de jártam Szudánban, és ott volt olyan hely, ahol úgy volt belőve a piramisuk bejárata, hogy a nap akkor sütött, pont akkor úgy lehetett látni, amikor elkezdődik a Nílus áradása. Tehát ez náluk mindent befolyásolt. Én most nagyon jól megéltem, hogy a Nílus mellett van egy 200-300 méteres sáv, ahol, ami művelhető. Odaig ér el az öntöző csatorna vize. Utána sivatag van.
1: És ezt repülővel, hogyha az ember Egyiptom felett repül, akkor nagyon szembetűnő.
0: Hát azt repülőről láttam. Repülőről láttam. És ez az éltető erő, amit tulajdonképpen létrehozta ezt a civilizációt, az most szűnik meg. Megépült az Aszuáni gát, megépült a Merovéi gát, és följebb még további gátak a Nílusokon.
1: Etiópiában is.
0: Igen, végig, úgyhogy megszűntek az áradások. Most öntöznek. Kis ócska motorok mennek, és öntöznek, de már most szikesedik. Óta. Már most szikesedik a talaj. Ugye, mert nincs megújulás.
1: Hát 1906-ban volt az első gátnak az építése, tehát Egyiptom területén igen. Azóta nincs áradás.
0: Legalábbis alatta.
1: Pontosabban a gáttól északra, tehát, igen. Tehát azon a részen, ami a mai Egyiptom, és nagyon ritkán azért előfordult még, amikor annyira sok víz jött délről, hogy nem fért el. De ez gyakorlatilag 64 óta egyetlen egyszer nem történt meg, és addig is nagyon kevés alkalommal.
0: Igen, mert most már több gát van, és elosztják hát egymás közt, mert olcsó áramon termelnek.
1: Azóta már rengeteg, és folyamatosan újak épülnek, úgyhogy a víznek a medre is, illetőleg a víznek a magassága is jelentősen lecsökkent.
0: Jó, ezt nem tudom megítélni, de sok mindent köszönhetünk az egyiptomiaknak. És akkor még nem is beszéltem az alexandriai könyvtárról, ugye, hogy mi kincs nyúlt ott össze. Hogy amikor az egyiptomi kultúra után az iszlám került hatalomra itt ezen a vidéken, akkor az arab kultúrának és az arab tudománynak az őrzői is ők voltak, amiről keveset tudunk, vagy nem szeretünk róla beszélni.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az ókori egyiptomi kultúra, a fáraók kora, az a hellenizmusba átnőtt, egy keverék kultúra alakult ki, ami a római korban is tovább élt. A római kor végén, a késő római korban a fokozatos átállása a keresztény vallásra, az megint egy nagyon komoly változást hozott. Akkor Bizánc része volt Egyiptom, és akkor 641-ben, mikor jött az arab hódítás, akkor pedig körülbelül 2-300 éven keresztül a két kultúra, a kopt keresztény, mert akkor már a keresztény világnak egy speciális ágához tartoztak az egyiptomiak, és az iszlám kultúra egymás mellett élt. Az iszlám volt az uralkodó, de a kopt vallás is még szabadon gyakorolható volt. Gyakorlatilag a 10. századra iszlamosodott el az ország annyira, hogy ugyan továbbra is voltak koptok, de annyira kisebbségbe szorultak, hogy az ország gyakorlatilag iszlám országgá vált. De ez alatt az idő alatt, a bizánci időszak alatt, meg a korai kopt időszak alatt is nagyon sok mindent, hát együtt éltek, átvettek. Az az arab világ, amelyiknek Egyiptom az egyik végpontja volt tulajdonképpen, hiszen nem a központi terület volt, de az egész arab világban jöttek-mentek a tudósok, utazók és különböző kereskedők és személyek, és nagyon sok mindent tudatosan, vagy nem is tudva, de tovább vittek, és Európába gyakorlatilag rajtuk keresztül került. Igen. Az egyiptomi ismeretanyag, meg az antikvitáson keresztül, tehát két különböző irányból mind a két kultúra hozzátette a magáét, tehát valamilyen irányba továbbfejlesztette.
0: Ami mindig érdekelt, hogy az egyiptomiak, amik mint nép, hogyan vált arabbá, mert ők arabnak tartják magukat.
1: Egyiptomi arabnak, igen.
0: Igen. Pedig még kinézetre sem igazán olyan, mint amit arabnak gondolunk, vagy hiszünk mi európaiak. Egy kicsit mások.
1: Hát, ha belegondolsz,
0: van egy ismerősünk, ahol, arról majd Szudánnál beszélünk. Mondt, visszatartom magam. Van egy ismerősöm, akinek az apja egyiptomi, az anyja magyar. Papa itt tanult, megnősült gyerekei lettek. Hát egyértelműen azt mondja magáról, hogy arab, pedig hát nem úgy néz ki. A kislányon, vagy nem, a nagylány, abszolút nem látszik, ő az apja vallását követi. Kendőt hord, hihetetlen értelmes, nagyon jó közgazdász. És akkor, mikor rákérdezik, hogy akkor te most mi vagy? Azt mondja, hát ilyen arab, egyiptomi, magyar. És akkor rögtön itt mondom, hogy én találkoztam egy magyarabbal. Ezek nem olyan régen kerültek a köztudatba, végül is Almási László fedezte föl a 20-valahányas években, amikor ott Afrikában járt, és Vadi Halfánál találkozott ilyen csoporttal. És ezeknek azóta, mióta gátak megépültek, el kellett hagyni a többnyire a lakóhelyüket, és szétszórodtak, de állítólag Kairóban még mindig van egy népes, tehát egy ilyen 50-60 ezerre tehető népcsoport, és másutt is, Kartumban is van belőlük, meg úgy erre-arra-amarra. Állítólag még a múlt században még volt egy saját nyelvjárásuk, tehát ők borzasztóan őrzik az identitásukat, hogy honnan származnak. Kétféle változat van, az egyik, hogy az 1500-valahányas években janicsárok voltak, tehát az elrabolt magyar gyerekekből janicsárt neveltek, és ezeket küldte a szultán a különböző hadszínterekre, és ezek oda kerültek, részt vettek valami lázadásban, ott maradtak, de hát nyilvánvalóan csak helyi lányokat lehetett elvenni. Úgyhogy a többsége az fekete, göndörhajú, néger igazából, de még mindig akadnak köztük kékszemű szőkék.
1: Találkoztál is ilyennel?
0: Nem, a miénk, az én magyarabom, aki olyan boldog volt, hogy magyarokkal találkozott. Nem olyan régen, tehát a 2000-es évek elején ment expedíció a nyelvészekből, akik kimentek és próbálták ezt kutatni, keresni, és megálmodták a következő expedíciót, amikor már tudták, hogy mit kell nézni, vagy mit kell kutatni, de hát erre már nincs pénz. Ugye kultúrára nem nagyon áldoznak az emberek. Mindesetre jött onnan is egy csapat egyszer körülnézni, hogy hát milyen is a nagy testvér. Ez nagyon érdekes volt, hogy így szét vagyunk szórodva a világban.
1: És most visszatérve az ókori Egyiptomra, mi az, ami neked ami megfogott az ókori egyiptomi kultúrában, ami miatt érdekes volt számodra?
0: Az ábrázolásuk. Tehát az ábrázolás fejlődése, azt már ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, ha egy kisgyerek rajzait nézzük, ő se tud azonnal kész emberfigurát rajzolni, hanem sematikus ábrákat csinál, és csak a jellegzetességeket rajzolja le. A magyar kisgyerek, vagy hát európai kisgyerek a szemből ábrázol, tehát két szeme van, orra, szája, feje, pocakja és kezelába, mint legfontosabb. Az egyiptomi rajzok, azok oldalról ábrázolnak, érdekes módon, és szemből szinte soha. Kivételt képeznek a szobrok. A szobor, ami körbe, majdnem, hogy körbejárható, mert azért az is többnyire egy nézetre készül, bár azért vannak teljesen körüljárható szobraik is. Tehát ez az ábrázolás fejlődés, az nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy az emberi kultúrával együtt a kezdetektől hogyan alakul ki, hiszen már a hellenisztikus korban már olyan gyönyörű arcábrázolások maradtak fenn, freskók, amiket bármelyik európai ország elfogadna. Tehát és látni, hogy honnan indult, és hova került el. De persze engem roppant érdekelt az írásuk, a hieroglifák, hogy azok hogy fejlődtek ki egymásból, ugye, mert vannak a különböző rétegei, ahol még szinte követhető, ahogy mit ábrázol az a jel, és akkor ez hogy absztrahálódik valami köztes jellé. Nyilván a nyelv az többféle lehetett. Én legalábbis úgy gondolom.
1: Hát tájszólás az biztos,
0: hogy biztos, sok hogy volt. Sok volt, és az írás kötötte őket össze, úgy, mint a kínaiaknál.
1: Akik... Hát de gondoljunk a magyarokra is, a szögedi, vagy a palóc.
0: Igen, ennél feltétlenül nagyobb eltérések lehettek, gondolom én. De hát én nem vagyok nyelvész.
1: Tehát egy ekkora kis területen is annyiféle nyelvjárás, egy 1000 kilométer hosszan, még több.
0: Igen. Hát ha csak a szomszédba megyünk át, Karintiába, minden völgyben más a tájszólás, és alig lehet megérteni. Na most ott, ahol az oázisokból áll egy világ, akkor könnyen lehet, hogy ott is óriási eltérések lehetnek.
1: Viszont a Nílus meg összekötötte a Nílus partján élőket.
0: Ez egy érdekes játék, mivel ugye hangzóanyag nem maradt fönn, úgyhogy csak elképzelni tudjuk.
1: Az egyébként nagyon érdekes, hogy egyiptomi szavakat, például neveket átírtak, ugye említetted. Igen. Az ékírást. Ékírásba is átírtak, meg átírtak görögbe is. És így aztán azért lehet visszakövetkeztetni hogyan ejtettek egy-egy szót, de hát 3000 évről van szó. Úgyhogy ugyanannak hosszú. A szónak az ejtése, az bizony az idők folyamán változhatott és változott is. Uh-huh. Tehát konkrétan kimutatható, az Isten nevek, azok megmaradtak 3000 éven keresztül.
0: Meg a fáraó nevek is többnyire. Az ékírás megfejtés, vagy a hieroglifa megfejtés is úgy kezdődött, hogy a király nevek, vagy fáraó nevek.
1: Igen, Ptolemaiosz és Kleopátra nevét olvasta el először Champollion, de görögből ismerte. Viszont az Isten neveknél van olyan, hogy egy sokat görögben is ismerünk, és aztán ott van a ékírásos átírás 1500 év különbséggel körülbelül.
0: Hát én jártam ott, ahol az mondta szerint Amon született.
1: Na, hát akkor erről a helyről mikor jártál ott?
0: Tavaly februárban.
1: És hogy kerültél oda?
0: Az a csavargásaimnak egyik része, van a Teleki Sámuel Felfedező Klub, ez a Magyar Földrajzi Társasághoz tartozik, és ott van egy lelkes utazás szervező, aki kitalál nagyon jó és érdekes utakat a világon bárhol, a Spitzbergákon, vagy Üzbegisztánba, Szudánba, de Kanadába, bárhova szervez utat. És amikor ezt megláttam, azt mondtam, hogy Egyiptomban nem kerültem el, ez most itt van, menjünk. És nagyon jó volt.
1: Akkor ezzel fejezzük be a műsorunk első részét, és az utazással folytatjuk majd a zene után.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Ligeti Zsuzsannával beszélgetek, grafikus, tanítónéni volt, és rajzol. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok felé jár, viszont nem fényképez, hanem rajzol. Hogyan alakult ki ez a szokás?
1: Hát elromlott a fényképezőgépem. És mint egy angol régi vágású hölgy, úgy gondoltam, hogy én is majd akkor rajzban örökítem meg, amit látok. Bementem az első boltba, vettem papírt, ceruzát. Na, aztán később kialakult, hogy mekkora méretben rajzolok, milyen eszközt használok, nem ceruza, mert az elmosódik, elkenődik, nem bírja a gyűrődést.
0: Igen, ezek is filctollal készültek.
1: Filctollal készülnek, és ezeket nagyon vigyázok rájuk, mert a nap kiszívja színét, tehát azonnal készül róla egy jó minőségű fénymásolat, és azt tekintem eredetinek. Nagyon sok felé van. Kiállításon most már hívnak, most is elméletileg 4 helyen lenne látható a munkám Budapesten, ha be lehetne menni azokra a helyekre, de hát most ezek zárva vannak még, úgy tűnik.
0: És minek alapján választott ki, hogy mit rajzoltál most mondjuk a szudáni úttal kapcsolatban, hiszen ez nagyon sok szudáni képet hoztál.
1: Igen.
0: Ha nézed... Esetleg odaadom, hogy a kedvenceidet tudjad.
1: Sok kedvenc van. Tájak, ugye meglátom, és akkor tájkép jön. Műalkotások, hiszen Szudánról nem tudjuk, hogy mi minden van, de egy csodatárháza egyiptomi kultúrának és a még régebbinek. Rossz nyelvek szerint kicsit hamarabb alakult ki az államiság Szudánban, mint Egyiptomban és a kultúra, de hát ez a történészek hát dolga majd eldöntik. Én csak
0: ez régészeti téren nagyon egyforma volt az egyiptomi meg a szudáni kultúra, de az államforma, mint egységes létforma, az azért úgy tűnik, hogy...
1: Igen.
0: Hogy Egyiptomban volt előbb, és az írás mindenképpen, tehát az, hogy rögzítették írásban a különböző dolgokat, hogy szükség volt arra, hogy nagy távolságokra üzenetet tudjanak
1: küldeni,
0: hogy hosszabb időre rögzíteni tudjanak valamit, ez mindenképpen azt mutatja, hogy olyan helyen van erre szükség, ahol nagy területek vannak, és összpontosított
1: Igen.
0: formában élnek az emberek.
1: Na, ilyennel találkoztunk Szudánban. Ez a kermai kultúra, ami egy ilyen 4-5 ezer évvel időszámítás előtt. Tehát úgy röpködnek ott az évezredek, szóval a legrégebbi, amivel találkoztunk, az az időszámítás előtt 8-10 ezer évvel, amikor még a Szaharában még gazellák voltak, és más volt az éghajlat, és sziklarajzok hajóval, emberekkel
0: Igen, ez ott a Vádi Uvejnát környékére gondolsz.
1: Csodálatos.
0: Igen, ott Egyiptom, Szudán, meg egy kicsit még Líbia is benne van ebben a területben.
1: Nem, ez a Nílus mellett van. Uh-huh. Ez a Nílus mellett van, közel a harmadik kataraktához. Uh-huh. De hát ez a kermai kultúrában, annak a kellős közepén van a nyugati defufa, ami egy hihetetlen méretű szárított agyagtégla építmény, amiről nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, találgatják, hogy palotának nem palota, templomnak nem templom, de talán mégis valami vallási jellegű dolog lehetett, körülötte a város, ahol megvan a fejedelem, vagy király, vagy vezetőnek a palotája, nagy állattartók voltak, földművelők voltak, a Nílus mellett van az egész, és évszázadokig, évezredekig lakott volt, még akkor is, amikor maga ez a kermai kultúrának nevezett formáció már nem volt.
0: Egy középbirodalmi kereskedő város is épült
1: igen,
0: ott,
1: igen.
0: Aminek a feltárását most végzik.
1: Hát láttuk az mindenütt ásatnak Szudánban, mert akárhova nyúlnak, ott valami kincs rejtőzik, és mindig újra meg újra kell írni a történelmüket.
0: Hát igen, Zahi Havasz mondja Egyiptommal kapcsolatban, hogy ahol lenyomják az ásót, ott műkincs kerül elő, de hát ugyanez igaz.
1: Ugyanez, igen.
0: Itt is nagyon-nagyon
1: na
0: sok.
1: Na most az
0: helyre.
1: Állam borzasztó szegény, úgyhogy ő biztos, hogy nem tud ásatni. Hát ezért kiadja albérletbe a különböző egyetemeknek, úgyhogy találkoztunk a Varsói Egyetemmel, a Humboldt Egyetemmel, a New Yorki, mit tudom én, mivel, és megállapodnak abba, hogy a talált kincsek felét az a megy a Khartoumi Történeti Múzeumba, vagy helybe, és a többit vihetik magukkal, megegyeznek valamilyen formában.
0: Igen, ez volt Egyiptomban is, egészen 1922-ig, igen, amikor a Tutankhamen kincs előkerült. Az aztán megváltoztatta a helyzetet.
1: Hát itt is volt egy gyönyörű kincs, amiről csak nyomokban találunk az európai múzeumokban. Egy őrült francia 1700-as évek végén a merói piramisok tetejét fölrobbantotta, és rögtön az elsőben megtalálta valamilyen királynőnek, kimondhatatlan nevű, királynőnek a kincseit, ékszereit, amit én Párizsban láttam. Hát az egy költemény, egy valami olyan csoda, és az a időszámítás előtt 100-ból származhat. Igen. Na mindegy, de utána fölrobbantotta a pasas az összes piramis tetejét.
0: De nem talált
1: többet. És nem talált többet. Szóval ott is bárhol ásnak az... Hát persze jó, ez a Nílus menténre vonatkozik, mert hát ott volt a kultúra. Most miután gátakat építettek ők is, Merovéban, meg még följebb is, az elöntendő területre ugye hívták, ment boldog-boldogtalan is ástak. Magyar expedíció is volt kint, illetve nem
0: igen,
1: is olyan régen volt.
0: Lassányi Gábornak a igen vezetésével kétszer is kimentek.
1: Na most találnak korai kultúrákat, és találnak egyiptomi kultúrát, meg a későbbieket is. Na most a későbbiek sem akármik, mert ugye az egyiptomiak azok időszámítás előtt van 1300 körül terjeszkedtek délfelé.
0: Hát a birodalom részévé az új birodalom igen korában tették. A második kataraktáig volt egyiptomi terület, a mai Szudánnak igen gyakorlatilag az északi része.
1: Csak ők aztán mentek lejjebb.
0: És az új birodalom korában, akkor pedig az a Szudán, amit Szudánnak nevezünk.
1: Hát ez az Észak-Szudán.
0: A Dél-Szudán az, ami nem volt már egyiptomi fennhatóságon.
1: Nem, mert az már szavanna vidék és őserdő. Odáig ez a kultúra oda nem ment
0: az
1: le.
0: Az úgynevezett Szud területe volt, nagyon mocsaras volt, szóval ott igen már, ott már másfajta világ
1: volt. De korábban is nagy gazdasági cserebere volt a két ország között. Tehát Egyiptom és az akkori szudáni
0: Núbia
1: mondjuk azt,
0: szoktuk,
1: hogy így Núbia között. Núbia hozta délről a fűszereket, az elefántcsontot, az aranyat, és Egyiptomból pedig ment a kerámia, bár kellett. Ott volt a Sej szigetén a határállomás. És ott egy nagyon finom, vékony kerámiát gyártottak, amivel ellátták mind a két országot. Lépni nem lehet, annyi cserép van a földön. De ez egy nagyon jó helyen épült, mert ugye a núbiaiak használták, egyiptomiak használták, az oszmánok használták, a keresztények használták, és egymás köveiből építkeztek.
0: Egymásra ráépítve.
1: Ráépítve, berakva az Amon templomból a...
0: Viszont erről jut eszembe, amikor ott jártatok, nem tudom mikor, melyik időszakban jártatok ott, de vannak ilyen egészen apró legyek, amik iszonyatosan csipnek, és
1: ott
0: olyan nagy mennyiségben, igen, hogy az valami elképesztő.
1: Igen. Ez három termékenyíti,
0: vagy négy hónapig tart.
1: Olyan sokáig azért nem. Ez termékenyíti meg a datója pálmán. Tehát ez olyan kincs, ezt nem szabad írtani, nem szabad belélegezni, el kell takarni az arcodat. Milyen jó lett volna akkor az a maszk, amit most hordunk a villamoson. De lehet kapni ilyen kis fátyolkát, ami megkülönben megbolondul az ember az apró legyektől. De hát az egy kincs, mert a datója az népélelmezés alap, mint nálunk a búza vagy a kukorica. De visszatérve a Sejszigetére, ahogy az nagyon tetszett, ahogy egymás köveit felhasználták. Ugye hát az első volt valami ős dolog, az, aki ilyen nagyon elnagyolt nagy kövek, azokat szépen az Amon templomba berakták. A hieroglifákkal ellátott Amon templom köveit beépítették a keresztény templomokba. Amin a kereszt volt, meg a Jézus emblém, meg ilyenek, azok ott vannak a Oszmán Birodalom által épített erődben. Mert Núbia mindent tud. Tehát az egyiptomiak után ugye Egyiptom terjeszkedett északra, és a 25. dinasztiát ők adták Egyiptomba, amikor az alsó-fölső Egyiptomot, nem sokáig persze, de uralták Egyiptomot.
0: Igen, hát Szudán volt egy olyan időszak, amikor Egyiptomban szétdarabolódott gyakorlatilag az úgynevezett líbiai korszakban, és akkor
1: és benyomult
0: nem
1: az erős.
0: A helyes vallást követték az egyiptomiak és a núbiaiak, akik addigra már annyira átvették az egyiptomi vallást, az Amon kultuszt, vissza akarták hozni Egyiptomba a valódi Amon kultuszt, ezzel az ideológiával.
1: Én is ezt mondtam volna. Én is ezt mondtam volna.
0: Saját országukat. Na most Egyiptommal.
1: Az a jó, hogy ez a Pie vagy Peje, aki nem volt fáraó, de
0: fáraó le.
1: Jó, nubiai fáraó volt, de még nem az egyiptomi kettős bűzét nem rakta a fejre. Ő volt a nagy hódító. Jártam a sírkamrájában, fölülle a piramist már elhordták a falu építéséhez mellette. Na mindegy, de azt hiszem a Delfin könyvek között van a Fekete Fáraó című könyv, amiben ezt el lehet olvasni. Nagyon jó. A újabb adalék, hogy az irodalom mit ad ahhoz, hogy az ember megismerje az egyiptomi mindennapokat és történelmet. De miután ugye a 25. dinasztia lecsengett, mert jöttek az asszírok jöttek, azt nem állták már, és akkor visszaszorultak Núbiába, és akkor ők volt fáraó, de kisebb egységekre estek ők is szét, és ott nagyon szépen palotákat építettek, templomokat építettek, de már teljesen egyiptomi stílusban, és piramist. Beleszerettek a piramisba. De másfajta piramisuk van. Tehát más a dőlésszöge, sokkal hegyesebb. A koraiakban még alatta van a sírkamra, a későbbiekben pedig viszintesen a belsejébe lehet bemenni. Nem kőből építették, meg kövük nem volt, hanem szárított agyagtéglából. De azért ugyanúgy megfaragták a belsejét, vagy kifestették, gyönyörű sírkamrákat lehet látni. De nagyon hamar fölvették a kereszténységet. Tehát ott keresztény királyságok voltak. Egészen az középkorig, 1300-1400-as évekig három királyság volt, aminek az egyik helye az Ódongola volt, amiben, hát az itt mondom olyan, hogy látni, hogy ott van az ásnivaló dolog, amit ki kellene ásni, de egy angol csapat dolgozgat rajta, mert nincs több pénz. Pedig hát olyan szépséges középkori oszlopfők, épületek, templomok vannak, amit csodájára lehetne járni. A Merovai gát által elöntött részen volt Farazban egy kolostor, aminek olyan szép freskói vannak. Ez látható most a Kartumi Történeti Múzeumban. A másik fele Varsóban valahol.
0: Mert lengyelás.
1: Lengyelek ásták. Nagyjából abban az időben keletkeztek, mint nálunk Veszprémben a Gizella kápolna freskói. Olyanok. Csak nagyobbak. Meg sok. Tehát Szudánban van mit nézni határozottan. És ami ott Núbiában még megragadott az ottani élet. Egy nagyon szegény ország, bár itt a Nílus mellett, ahol földműveléssel foglalkoznak, ez még gazdagnak mondható, mert megtermeli, amit magának kell, És emiatt 4 feleséget is tartott, ugyanis kutya kötelességgel tartani a feleséget.
0: Tehát és csak a gyerekeket.
1: Gazdag, és a gyerekeket, és már pedig gyerek van bőven. És ez is nagyon megragadott, hogy hogyan élnek együtt ezzel a régi kultúrával, vagy annak a romjain, vagy azon, hogy élnek ma.
0: Mennyire tudtál beszélni velük, hogy ők hogyan élik ezt meg? Tehát, hogy ők mit mondanak ezzel kapcsolatban?
1: Volt egy nubiai idegenvezetőnk, egy régész gyerek, és angolul lehetett vele értekezni, és akkor onnan azért sok mindent, én sokat kérdeztem, meg sokat válaszolt, úgyhogy ez így nagyon sok mindenre fény derült, hogy mint, hogy van. Volt nubiai nyelv is, ami most már nagyon visszaszorult, és helyette van az arab. És érdekes, hogy koron fekete négerek, és arabnak mondják magukat. Legalábbis Észak-Szudán.
0: Hát mert a vallások muszlim.
1: A vallások muszlim, bár az is nagyon érdekes, mert a muszlim találkozott Afrikával. Tehát mi jártunk ott egy szertartáson, amit péntekenként tartanak Kartumban, a Dikr tánc. Mert hogy úgy lehet Allahhoz közel kerülni, vagy az égiekhez, hogyha mozognak. Hát ezt Törökországban is láttam kerengő derviseket, ez ennek egy ága. És pörögnek, szaladnak, de leginkább fölle masíroznak nagy dobszóval, és utána kört alakítanak, körbe szaladgálnak a dervisek, és a tömeg az meg afrikai törzsi táncot jár. De közben azt mondja, hogy alhagbár. Tehát olyan érdekes, ahogy mondom, találkozott a kétféle kultúra. Nem haragszanak, ha fényképezed, nem haragszanak, ha rajzolnak, hihetetlenül barátságosak, vendégszeretők. Minden jót elmondhatok róluk. Nagyon kellemes volt.
0: Ettetek olyan ételeket is, amik speciálisan ilyen nubiai ételek voltak?
1: Igen, hiszen ott helybe főztek nekünk mindig. Rengeteg zöldségfélét ettünk. Azért minket megtiszteltek azzal, hogy kaptunk tányért kést és villát, de tudom, hogy a helybeliek azt ugyanazokat úgy eszik, hogy egy nagy tál, és körbeülik, és pitával mártogatják. De amiket főztek, azok ízletesek, kellemesen lágyan fűszeresek, nem csípősek. Nagyjából azok a zöldségek, amiket mi eszünk, kivéve az okra, amit hát az egész arab világ is, mert nagyon finom, nagyon jó. Rengeteg gyümölcs, és akkor érett a mangó. Úgyhogy ez egy micsoda különbség az érett mangó és a nálunk az áruházakba kapható éretlen vacak között.
0: És ilyen alkalmakkor is rajzoltál, vagy hogy volt a rajzolás? Hogy láttam, hogy nagyon sok műemléket megörökítettél,
1: igen,
0: embereket
1: tehát
0: is.
1: Meg embereket is, tehát ami jön velem szembe egy táj, megragadja a figyelmemet, egy épület részlet, egy ember, vagy emberek, hiszen van itt a kávés nénit lerajzoltam, ahogy teáznak, vagy kávéznak az útszéli. Ki akartam mondani, de egyik szó sem jó rá. Egy olyan hely, ami fedett, ahol árnyék van, és garantáltan lehet kávét kapni, és van legalább 50 műanyag szék. Tehát mi mindent vittünk magunkkal ezen az úton, 4 terepjáróval, a tetején volt sátor, asztal, szék, matrac, főző, minden, ami kell. Teljesen önellátók voltunk.
0: Van itt egy olyan képed, amihez az van írva, hogy kávézó, és ül egy ember. Ő miért ragadta meg a figyelmedet?
1: A mozdulat. A mozdulat ragadta meg a figyelmemet, ahogy ott úgy látszik, hogy úgy teljes nyugiban élvezi. Hogy most leült, nem kell menni, nem kell semmire odafigyelni. És a szemmel láthatóan ez
0: mert itt egy egész sorozat.
1: Igen.
0: Egymás
1: egy
0: után
1: sorozat,
0: jönnek a
1: mert utána
0: ilyenek.
1: Vannak kávézó és barátok, nubiaiak. No, ez az a hely, ahol
0: a Jebel Barkal.
1: A Jebel Barkal. Ez mindig is szent helynek tekintették, egy homokkőszikla a Nílus partján, alul gránit, fölötte nubiai homokkő, és a tetején pedig bazalt van. Föl lehet menni
0: a tetejére,
1: igen, és onnan néztük meg a naplementét.
0: És hogyan tudtatok lejönni, mert ez azért nagyon meredek.
1: De az egyik oldalra a szél fölhalmozta a futóhomokot, és ott olyan 5 perc alatt le lehet csúszkálni rajta.
0: Igen, mert ez egy különleges homokcsúszda.
1: Nem csak ott van ilyen, másutt is jártunk. Ilyen helyen, ahol kipróbáltuk a homokcsúszdát.
0: És egyébként még milyen nevezetes élmények fűződnek Szudánhoz? Olyan, minthogyha a Nílus partján lenne valaki.
1: Itt csónakázunk a Níluson, és valaki filmezi, fotózza. Csónakáztunk ott, ahol kis hajóval, ahol összefolyik a fehér és a kék Nílus.
0: Pont erre gondoltam, hogy az egy fantasztikus nagyon... látvány, a két különböző, és
1: különböző színű folyó, igen. Nekem talán az egyik kedvenc élményem, mert ez a 12 napot voltam ott, tehát végig egy sűrű élménnyel teli út, hogy sétálunk egy Tombos nevű falucskában, ott meg volt a szállásunk, és akkor este még kódorogtunk a faluban, kértünk a Nílus partra óriási gránitsziklák, és egyszer csak az egyik gránitsziklán van egy ekkora kis, ilyen 2-3 tenyérnyi hieroglifás írás. Ez az, itt jártam, Sanyi. Ugye? Tehát ez a...
0: Igen, az expedícióknál nagyon, nagyon sok expedíciót onnan tudunk, hogy van ilyen rövid szikla felirat.
1: Mondom, az itt jártam, Sanyi.
0: Ez mindenütt
1: ez
0: megvan.
1: Ez nagyon fontos volt. De ugyanott van ebben a faluban egy ledöntött, vagy pontosabban soha föl nem állított taharka szobor. A taharka a fekete fáraó a 25. dinasztiából. Nyilván meghalt, aztán már nem volt érdemes fölállítani, mert igen, már csak az új fáraót. De ez a faluban nagy közszeretetnek örvend, ugyanis a gyermektelen asszony, ha éjszaka kimegy, és ráült a harkába szobrára, akkor az megáldja őt gyermekkel. Hát szerintem a fiatal férfiak is tudják, hogy hova mennek az ifjasszonyok icaka, de nagy sikere van. Nem engedik fölállítani, mert az a falu gyarapodását szolgálja.
0: Van arra szabály, hogy mennyi ideig kell rajta ülni? Vagy hogy...
1: Nem tudom erről.
0: Bármelyik éjszaka lehet?
1: Bármelyik éjszaka lehet, az igen. De nyilván híre megy, mert...
0: Mert azért készülni kell rá?
1: Igen.
0: Hát ez érdekes. Itt pedig egy út közben, ez egy nagyon érdekes, szép képecske lett.
1: Ez már egy teljesen modern autópálya pihenő. Na most vannak autópálya pihenők természetesen, de mint mondom, az egy többnyire egy fészer, ami árnyékot ad, és van néhány műanyag szék, és van egy kávésnéni, aki kávét főz. De azért van egy főbb út, ami már Meroét köti össze Kartummal, és ott fölötte vannak az aranybányák, tehát onnan már nagy forgalom van, nagy autó, teherautó forgalom. És oda már modernebb autóút pihenő, mert autópálya nincs. És azt úgy olyan megcsinálták csinosra, jópofára, kellemes környezet volt, azért rajzoltam le. De hát az igazi izgalom az volt, mikor a sivatagba autóztunk, meg ki kellett tolni a terepjárót a futóhomokból.
0: Na, akkor viszont itt most abba hagyjuk a mai műsorunkat. Köszönjük a történeteidet, és búcsúzunk kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Petőfi Sándor halálának feltételezett időpontja. Petőfi Sándor született Petrovics Sándor Kiskörösön 1823. január 1-én, és meghalt Fehéregyháza körül 1849. július 31-én. Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. Ő a magyar romantika kiteljesítője, és koráig még ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben. Nála jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar alföld méltó rajza. Számos költeménye szinten minden magyar számára ismert, legismertebb költeménye a Nemzeti Dal, amely az 1848. március 15-i forradalom máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészítik egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Lelki csodacseppek. A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van. Gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje. Gyökössi Endre.

0: Petőfi Sándor világhírű, itthon is máig legismertebb költőnk. 26 évet élt, de világirodalmi rangú életműve témában és stílusgazdagságban korfordulót jelentett nemzetünk irodalmában. Ma rá emlékezünk.
1: Anyám, az álmok nem hazudnak. Takarjon bár a szemfödél, dícső neve költőfiadnak, anyám, soká, örökkön él.
0: Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám.
1: S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
0: Anyánkat, ezt az édes jó anyát, ó Pistikám, szeresd, tiszteld, imád.
1: A földön nekem van a legszeretőbb anyám.
0: Len, az Alföld tengersík vidékin, ott vagyok hon. Ott az én világom. Börtönéből szabadul sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom.
1: A korláttalan természet vadvirága vagyok én.
0: Sors, nyiss nekem tért! Hadd tehessek az emberiségért valamit.
1: Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fogarák. Ne íj halált adj Istenet!

0: Haladni vágyunk, de haladhatunk? Én, Istenem, milyen golyhók vagyunk. Lábunk szabad, de a szemünk bekötve. A szellem rab, s mi föntartjuk nyakunkat. Szabad nemzetnek csúfoljuk magunkat. Szolgák vagyunk, rabszolgánál szolgábbak, megvetésére a kerek világnak.
1: Ő magyarnak születék, s hazájában ősi jelszó, ráérünk arra még.
0: Hallgass meg engem, édes Istenem, teremtsd egészen újjá e hazát.
1: A föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta.
0: Magyar vagyok, legszebb ország, hazám az öt világrész nagy területén.
1: Haza csak ott van, hol jog is van, s a népnek nincs joga.
0: Hőn szeretem, imádom gyalázatában is nemzetemet.

0: s a kéz pihen, azt akarják, hogy Magyarország inkább kofa, mint hős legyen.
1: Magára hagyták egymagára a gyáva népek a magyart.

0: megfagy a szív, ha nem szeret, és ha szeret, megég.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok.
0: Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál.
1: Emelj föl magadhoz engemet, fogadd el neked szánt lelkemet.
0: Most is olyan forrón és lángolóan szeretem a feleségemet, mint hajdanában, nőtlen koromban, pedig bár egy hét múlva 2 hete lesz, hogy megházasodta.
1: Ó, Hamlet, mi volt ijedésed, mikoron megláttad atyád lelkét ahhoz képest, amint megijedt a helybeli lágy szívű kántor feleségének látásán?
0: Tüzesen süt le a nyári nap sugára az ég tetejéről a juhászbojtárra. Szerelem tüze ég fiatal szívében. Úgy legelteti a nyájt a falu vége.
1: Fa leszek, ha fának vagy virága, ha harmat vagy, én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényeink egyesüljenek.
0: Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy 1000-szer áldjon meg.
1: A szerelem mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi.
0: Szeress, szeress, mint én szeretlek téged, oly lángolón, oly véghetetlenül. Árazd rám a fényt s a melegséget, mert Isten arcától szívedbe gyűl.
1: Szeretlek, kedvesem. Szeretlek tégedet, mint ember még soha, sohasem szeretett.
0: Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet.

0: Az egyszerűség az első és mindenek fölötti szabály.
1: Ami igaz, az természetes. Ami természetes, az jó, és szerintem szép is.
0: Előttem minden ember annyit ér, amilyen értékű a szíve.
1: A szeretet örök, mint az Isten. A bámulat múlandó, mint a világ.
0: Várhattok-e igazságot a magatok részére? Ha nem,

0: vagytok igazságosak mások iránt?
1: Születésemkor a sors az őszinteséget bölcsőmbe tette pólyának, s én elviszem magammal a koporsóba szemfedőnek.
0: Hogy sem 10 barátot szerezzek képmutatással, inkább szerzek őszinteségemmel 100 ellenséget.
1: A képmutatás könnyű mesterség, minden bitang ért hozzá, de nyíltan, őszintén, a lélek mélyéből szólni csak a nemesebb szívek tudnak és mernek.
0: Hadd vesszen az élet, ha a becsület marad.
1: A becsülettől soha el ne térj.
0: Tenger a pénz, melyben elsüllyed sok hajó, elv, jellem, becsület.

0: Egy-e a lélek és a test? Honnan jövünk, hová megyünk? Elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk?
1: Lelked ruhája, csillagsugárból szőtt fényes palást.
0: Nem kérdem én, hogy mi leszek. Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok.
1: Teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állni, vagy egykor semmiségbe száll?
0: Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd? Vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt.
1: Az élet rövid béke, s hosszú harc, és a halál rövid harc, s hosszú béke.
0: Elhull a virág, eliramlik az élet.
1: Tudod, mi a virág? A földnek jósága. Tudod, mi a jóság? A lélek virága.
0: Egykor, ha a világ megbántott, kívánkozám a sírba le. Most éppen mert bánt, élni vágyok, dacolni van kedvem vele.
1: A bánat? Egy nagy óceán, s az öröm, az óceán kis gyöngye, talán mire fölhozom, össze is töröm.
0: A fájdalom nem éles fejsze, melynek csapásától az élet fája dől, a fájdalom féreg, mely lassan-lassan, de nem fáradva, folyvást rág belül.
1: Minden démosz tenésznél szebben beszél a tett.
0: Ha férfi vagy, légy férfi, erős, bátor, szilárd. De ne hitvány gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors, idébb, odább.
1: Ahol pap emel szót.
2: Vagyis élet ellenesen, és bizony oda jutottak, hogy majdnem kihalt az egész törzs tettei következményiként pedig, úgymond ők is szerették egymást. De ez nem a tiszta szeretet, amit az Úr teremtett. Ez a teremtés elleni lázadás szeretetnek hazudott jelensége. Már tudjuk, hogy

Ez a sátántól van, és az a célja, hogy az embereket minél távolabb vigye Isten áldásaitól. Mert a mennyei szeretet életpárti, ami azt is jelenti, hogy Jézus eljött, hogy magára vállalja ezen bűnök súlyát is, és meghaljon a ma még kemény szívű emberek bűneiért is, hogy bocsánatot kaphassanak, ha fölismerik hibás döntéseiket. Az igazi szeretet az, amit Isten hozott az általa teremtett világba. Gondos tervezés, olyan kapcsolat, amely nincs a másik lelkének és egészségének a kárára, amely gyermekáldása boldog. Így tovább. Sok példa van erre az Élet használati utasítása című könyvben, ami maga a Biblia. Ha valaki nem akar e szerint élni, megteheti, de számot kell majd adnia a Teremtő előtt, és a számadás akkor már nem fog megbocsátással záródni. Ezért tiszta szívből javaslom, hogy olvassuk a Bibliát, mint Isten szavát, hogy aszerint éljünk, és ne a sátán becsapásai, és mindent kificamító javaslatai alapján. Nem mese az, hogy Isten egy ideig elnézi a bűnöket, de egyszer mindenkinek számot kell adnia azzal az ítélet napján, hogyan élt itt a földön. Isteni szeretetben, vagy szeretetnek hazudott lázadásban.

1314. kérdés. Lót felesége hátra nézett, Elizeus nem. Mi a kapcsolat köztük? A válasz. Ismerjük Lót feleségének a történetét, de azért idézzük föl az utolsó perceket. Isten súlyos, kénköves tűzzel pusztította el a fajtalankodó Szodomát és Gomorát, de ki akarta menteni az ott élő Lótot, aki Ábrahám unokaöccse volt, és annak családját, feleségét és leányait. Ezért két angyalt küldött az Úr, ők segítettek a menekülésben. Igen ám, de Lót feleségével nehezen boldogultak, mert ő nem előre nézett a menekülés kegyelmét megbecsülve, hanem hátrafelé pislogott, hogy mi lett az ő szeretett városával. Jézus mondja erre, hogy ahol az ember szíve van, ott van a vagyona is. Lót feleségének szíve még a romlott várossal volt. Sajgott érte. Jaj, de kár, hogy oda lett. Vonzotta még régi élete, sajnálta. Szívében nem az Úr törvénye volt az első, hanem saját megszokott életvitele. Ezért az Úr azt adta neki, amire vágyott. Ott maradhatott. De csak sóbálvány szoborrá merevedve, örökre intő példaként. Aztán ott volt a másik eset Elizeus proféta életében. Illés proféta megszólította őt, és elhívta arra a profétai szolgálatra, amit ő éppen befejezett, mert az Úr magához hívta. Amikor találkoztak, Elizeus éppen 12 pár ökörrel szántott, tehát eléggé gazdag ember volt. Elfogadta a szegény prófétai szolgálatot, és az egy király 19 tanúsága szerint fogta az egyik pár ökröt és levágta. A hozzájuk tartozó szerszámokból tüzet csinált, megfőzte a húst és gondoskodott a szolgák étkéről. Nos, itt kétféle magatartással találkozunk. Amíg Lótné esetében ő sajnálta, hogy felégette az Úr a szennyes múltat körötte, és nem becsülte az Úr kegyelmét, addig Elizeus proféta hátranézés nélkül volt kész elhagyni földi gazdagságát, és követni Isten elhívását egy cseppet se könnyű életbe, hiszen pontosan tudta, hogy elődeként Illés mit élt át.

1315. kérdés. Gyakran mondják, Jézus érti a nyomorunkat, mert átélte. Helyes ez a megállapítás? A válasz. Különös dolog ezen gondolkodni, mert mielőtt Jézus Krisztus a földre jött volna, már velünk volt. Átélte minden gyötrődésünket, és segített is nekünk. Ő Istenként mindent lát, hall, érez, ami velünk történik. Nézzünk erre példákat is. Ott volt például az az eset, amikor Ábrahámot próbára tette az Úr, hogy fel tudná-e áldozni a fiát neki, azt a fiát, akire azt mondta az Úr, hogy ő lesz annak az áloga, hogy temérdek utóda lesz. Nos, Ábrahám elindult azzal a szent meggyőződéssel a szívében, hogy Isten sose kérne ilyet igazából, és igaza volt. Az Úr tökéletesen átérezte érzéseit. Ott volt például a zsidó nép sivatagi vándorlása. Olvassuk, hogy az Úr velük volt minden napon. Nappal felhő oszlopként volt felettük, és védte őket a tűző naptól. Éjjel pedig tűz oszlop képében, hogy világítson, távol tartsa a sivatagi ragadozókat. Később, amikor Mózes megütötte a sziklát, és víz jött belőle, ott a sivatagban ezt olvassuk. Maga Jézus Krisztus adta a vizet nekik. Amikor három angyalforma élőlény megjelent Ábrahámnál, az egyik Jézus volt. Leszállt, hogy megnézze a bűnvárosát, Szodomát és Gomorát, és ítéletet hozott. Az Úr szent lelke által volt jelen Illésben, Keresztelő Jánosban és sok más szentben. Ismerte az Úr Pál apostol gyűlölködő lelkét is, aki hatalmas erővel üldözte a keresztényeket. Ismerte az azonnali halállal büntetett Szafira és Anániás házaspárt, akik be akarták csapni a szent lelket. Ismerte Mária tiszta, Isten szerető lelkét, akit kiválasztott annyi ezer és ezer zsidó lányka közül, hogy Jézus földi édesanyja legyen, és most nem kronológiai sorrendben haladtunk. Tehát a kérdésre az az igazi válaszunk, Jézus. Valójában sok nehézséget élt meg a földön, mert a sátán mindennel megkísértette, és ő mindvégig hű maradt a teremtőhöz, de nem ezért ismeri minden gondunkat. Aki csak földi életére hivatkozik, az lebecsüli az Urat, mint Istent. Már a Zsoltárokban is így olvassuk. Hívj segítségül engem minden nyomorúságban. Én megsegítelek, és te dicsőítesz engem. Ez pedig így van most, így volt régen, és így lesz a jövőben is.

És akkor ime itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1316. A minap azt hallottam a rádióban, hogy az ősi Egyiptomban is volt egy istenhit, mert az egyik fáraó törölte a többi istenség imádatát. Igaz ez? 1317. kérdés. A sátán gyakran használja a női bájakat rosszra. Mondj ilyet a Szentírásból. 1318. kérdés. Milyen jelentősége volt annak a tanításnak, hogy régi ruhát nem foltozunk újjal? 1319. kérdés. Milyen esetekben hívhatjuk segítségül Isten, ha elrontottunk valamit akkor is? 1320. kérdés. Jézus magától tette a dolgait itt a földön.

0: Most pedig búcsúzom, műsorunk mára véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. A heti adás kedden 15 óra 30, és az ismétlés majd pénteken 15 óra 20 után találkozunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk, és reméljük, hogy ti is itt lesztek. De addig is, Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Bízom benned. Bizalom nélkül az élet értelmetlenné válik, és életbevágóan fontos két ember kapcsolatában. Ha a bizalom odavész, akkor arra a kapcsolatra már nem lehet építeni, mert mindenkinek szüksége van valakire, akiben megbízhat. Bizalom mindig bizalmat szül, de annak sérülése a legsúlyosabb veszteségünk, mert azt visszaadni szinte lehetetlen, és a széttört kapcsolat soha nem lesz ugyanolyan, mint korábban volt. E kijelentés igazát Mark Manson egy találó példával így támasztja alá. A bizalom olyan, akár a porcelántányér. Ha eltörted, egy kis figyelemmel és gonddal még megragaszthatod. De ha ismét eltöröd, még apróbb cserepekre hullik szét, és sokkal tovább tart ismét összerakni. Ha pedig sorozatosan eltöröd, egy idő után nem javítható többé. Túl sok a cserép, túl sok a por. Ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, mindig jó szándékot kell feltételeznünk egymásról, még akkor is, ha nem egyezik a véleményünk. Meg kell előlegeznünk a másik felé a bizalmunkat. Lehet, hogy évek kellenek a bizalom kiépítéséhez, de az a szomorú, hogy elég néhány másodperc a lerombolásához. Popper Péter egyik írásában különös legendára hivatkozva ír a bizalom fontosságáról. Egy régi legenda szerint egy fehér és egy fekete angyal kerülgeti a földet, és figyelik, hallják, hogy az emberek mit mondanak, gondolnak. Ha valaki jót vár, jót remél, akkor a fehér angyal azt mondja, hogy úgy legyen. És a fekete angyal köteles erre rámondani, hogy ámen. Ha viszont valaki szomorú, keserű, akkor a fekete angyal mondja azt, hogy úgy legyen. És a fehér angyal köteles rámondani azt, hogy ámen. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a hívő, az optimista, a jóra készülő emberek dolgai általában jobban sikerülnek, mint a keserű, pessimista és rosszat váró embereké. Ez nagyon szép legenda, amely megmarad bennem. Vigyázni kell, hogy mikor száll el fölöttünk a két angyal. Csak ugyan hiszek abban, hogy az egyik legfontosabb dolog a bizalom. Igen, valóban, rendkívüli és legfontosabb dolog a bizalom, vagy más szóval a hit. Bízni jelenti még azt, hogy hiszek a másik emberben, és erre a hitre és bizalomra rá is kell szolgálnunk, hogy ne okozzunk csalódást, fájdalmat senkinek. Milyen szép lenne ez az élet, ha így viselkedne mindenki a másik emberrel, és nem kellene attól tartani, hogy becsapják, átverik, megcsalják. Sajnos a valóság gyakran más, ezért találkozunk sokszor a bizalmatlansággal, széttört kapcsolatokkal, amit már nem lehet helyrehozni. De van valaki, akiben maradéktalanul megbízhatunk, akiben soha nem fogunk csalódni. És ez nem más, mint a mi szerető Istenünk, aki olyan sokszor bebizonyította irántunk tanúsított szeretetét, megbízhatóságát. Ezért is tanácsolja Dávid a 62. Zsoltár 9. versében. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Milyen jó tudni azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, akinek őszintén kiönthetjük szívünket. Meghallgat és nem fog soha visszaélni bizalmunkkal. Ráhagyatkozhatunk, hiszen ő az, aki alkotott és jobban ismer mindenkinél, ismeri jól a hibáinkat, gyarlóságainkat, és mégis szeret. Tudja, milyen törékenyek vagyunk, és vigyáz ránk. Csak szükséges, hogy mi is figyeljünk rá, mert csak ő tud szomjas szívünkbe vigaszt és reményt önteni, bűntől, bajból, fájdalmakból kimenekíteni, és ha kell, még a haláltól is megóvni. Dávid ezt sokszor tapasztalta élete során, és csodálatos énekeiben erről többször is megemlékezik. A 18. Zsoltár 3. versében írja: Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom,
az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem, szarva, menedékem. Az 56. Zsoltár 4. és 5. versében pedig így olvashatjuk bátorító szavait. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekedem az ő igéjével. Az Istenben bízom, nem félek. Ember, mit áthatna nékem? Egy gyönyörű ének is erről az Istenbe vetett bizalomról szól. Ebből szeretnék idézni néhány sort, ami mindannyiunk imádsága lehet. Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül. Kit te hű kegyelmet hordoz, az bizton üdvözül. Bízom benned, Uram Jézus, te nagy kegyelmű, drága hű megváltó. Én bízom benned, Uram Jézus, igéd biztat rá. Mint a pásztor gyenge bárányt, folyvást úgy vezet kezed, és annak, aki rád tekint csak, elesni nem lehet. Bízom benned, Uram Jézus, gondot is viselsz te rólam, hordod minden terhemet, hogy ne bízna szívem abban, ki engem úgy szeret. Bízom benned, Uram Jézus, bízom benned, Uram Jézus, add, hogy mindig így legyen. Bízom benned, bármi érjen, és bízzam szüntelen. Kívánom kedves hallgatóinknak, életükben mindig tapasztalhassák azt, hogy Istenben bízni jó, mert ha hittel hozzáfordulunk, teljes szívünkből szeretjük őt, és mi is hűségesek vagyunk hozzá, akkor meghallgatja könyörgésünk szavát, oltalmaz, véd, gondunkat viseli. De igyekezzünk úgy élni, hogy embertársainknak se okozzunk soha csalódást, hanem legyünk becsületesek, szavahihetőek, akikben maradéktalanul meg lehet bízni.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: kiálts szabadításért, és köszönt meg azt. A mai ige az 50. Zsoltár 15. verse: hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Gondolatok az ígéről. Ez aztán az ígéret. Beköszöntött a nyomorúság ideje. Ilyenkor nappal is sötét az ég, és minden óra sötétebbnek látszik az előzőnél. Ilyenkor igazán időszerű ez az ígéret, a felhős napokra íratott. Íme Isten bátorító tanácsa: hívj segítségül engem. Fölösleges kellene, hogy legyen ez a figyelmeztetés, hiszen szüntelenül ezt kellene tennünk egész nap és minden nap. Mekkora kiváltság, hogy segítségül hívhatjuk Istent. Milyen bölcs az, aki él ezzel a kiváltsággal, és milyen ostoba, aki emberekhez szaladgál segítségért. Az Úr kérlel, hogy tárjuk elé ügyünket. Ne habozzunk hát, hanem siessünk ezt megtenni. Íme vigasztaló ígérete: megszabadítlak téged. Akármi legyen is a nyomorúságunk, Isten kivétel nélkül minden esetben teljes, biztos és boldogító szabadulást ígér. Ő maga akar megszabadítani minket. Mi hiszünk ebben, és az Úr megjutalmazza hitünket. De ne feledkezzünk meg a végéről sem, és te dicsőítesz engem. Bárcsak valóban megtennénk ezt, és szabadítása után hálásan dicsérnénk szabadító Urunkat. És mert szabadítását előre megígéri, már előre is dicsőíthetjük Urunkat azért, hogy meg fog szabadítani. Augusztus végén ismét Szeretetláng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Szombatig regisztrálhatnak a reformátusok szárszói konferenciájára. Közelít a reformátusok szárszói konferenciája. Egyházuk évenkénti 4 napos értelmiségi találkozójának idei előadásai, pódiumbeszélgetései és vitái középpontjában az a kihívás áll, amit a digitális világ növekvő jelenléte okoz számukra. Az augusztus közepi rendezvényre még holnapig, szombatig, augusztus 1-jéig lehet regisztrálni. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Ma is olyan vendéget hívtam, akit nagyon régóta ismerek és szeretek. Drága emlékű Sík Olga énektanárnőmhöz járt Buvári Lívia is. Mielőtt megszólalna, elmondom róla, hogy már gyermekkorában eljegyződött az énekléssel. A Magyar Rádió gyermekkórusának tagjaként kezdte karrierjét. Mi is innen kezdjük a beszélgetést. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Isten hozott, és Isten áldjon, drága Kamilla. Nagyon örülök, hogy eszedbe jutottam, és hogy ha lélekről, és barátságról, és humánumról beszélgetünk ma, akkor éppen így jutottam eszedbe. Ez megtisztelő számomra, és nagyon nagy öröm. Én is nagyon nagy szeretettel őrizlek az emlékembe Sík Olga néninél az énekórák kapcsán.
0: Igen. Kezdjük az elején. Zenei családból származol?
1: Az édesapám még családja, tulajdonképpen vendéglős család volt, ahol cigány zenekar játszott, és naturtalent, tehát mindenkiből lehetett volna az édesapám még családjából, tulajdonképpen színész is, meg énekes is, de azért a múltban a 40-es években, háború után, stb. Hát 9 gyereknek enni adni, azért abból nem lehetett mindből színészt csinálni. Hát én lettem ezekből a natur talentekből az első, aki tulajdonképpen a profi vonalat választotta, de szerencsém volt a szüleimmel, mert úgy édesapám, mint édesanyám nagyon hamar felfedezte, hogy én bennem mocorog a zenei tehetség, meg az előadói tehetség, és mindent megtettek, hogy kellő színre tegyenek, hogy jó helyen tanuljak. És
0: hogy kerültél a gyermekkórusba?
1: Hát először is úgy, hogy én az anyai nagyszüleimnél voltam, mint kisgyerek, mert a szüleim Bécset dolgoztak, és Komlón voltak kitelepítésben az anyai nagyszüleim, és ők viszont, mint a régi ilyen jobb család volt, egy tenyvé pianino, zongorázott a nagyanyám, én énekelgettem vele, és ők mindjárt észrevették, hogy hát én, ha kacagok, akkor így mondta a Lehocki nagyapám, hogy ennek a gyereknek a kacagása is zene. És én hallom, hogy a rádió gyerekkorusnak a gyerekei nem jobbak, mint a mi liánk, hát vigyétek föl. Édesapám fölhívta a Csányit, Csányi nem a hivatalos felvételi időben, hanem azon kívül azt mondta, hozza a lányát, ha olyan tehetségesnek tartják. Szeretettel fogadott Csányi Laci bácsi, aki egy szimpatikus ember volt, egy piknikus, szimpatikus ember a rádióba, Bródi Sándor utca 5-7-ben nyitott zongorával, és úgy látja rajtam, hogy majdnem ugrok neki a zongorának, hogy zongorázok, azt mondja, zongorázz valamit, énekelj valamit. Szumma szumárom, felvételin kívül azonnal fölvettek, és mondták édesapámnak, hogy hiába kapok ilyen hivatalos körleveleket, hogy még ekkor jelenjek meg, meg akkor jelenjek meg, nekem nem kell megjelennem, mert engem felvettek. És akkor kerültem el a szüleimtől Pécsről Budapestre, 9-10. Életévenben jöttem föl Pestre.
0: Te jóságos ég! Ilyen kicsiként hogy tudtál megélni Budapesten? Kikhez kerültél?
1: Édesanyám másodfokú unokatestvérjének volt 3 gyereke, és az is muzikális család volt, zongorájuk is volt minden, és ők elvállaltak 4. gyereknek, és a Lehocki családból, a Breznó közből jártam be a rádió gyerekkórusba. Tehát azért nem semmi felelősség volt bevállalni 3 gyerek mellé még egy negyediket, aki még úgy kiugróan tehetségesnek mondott is. De gyönyörű életem volt, mert nagyon szerettek a Csányék, és hát amit a zene adhat egy embernek, abból én nem maradtam ki, abban én mindenbe részt vehettem. Ott is a 100-120 gyerekből kiválasztódott egy 25-30, akiket vittek Amerikába, Japánba, körbe a világba, hova csak lehetséges volt. És én olyan szerencsés voltam, hogy én ebbe azonnal belekerültem, ebbe a kiválasztott magba. És ettől voltam Japánban, voltam Finnország, Belgium, Németország, oroszok, Csehszlovákia, Bécs, egész Magyarország.
0: És ezt ilyen kicsiként hogy élted meg?
1: Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem énekelni, és szóval az egész kis lelkem benne rezgett ebbe az egész dologba, és föl is használták ezt a Csányék, mert volt ilyen, hogy kis népi játék, és akkor kalocsai ruhába bújtunk, és akkor én velem karakterfigurát játszottattak, és én fiú voltam, és akkor akasztottunk egy jó nagy bajszot nekem, kis mellényke, bőbugyogó, kalap, karikásos tor, és Japánban is egy nagy cikk volt, hogy a kisfiú, aki kislány, és ilyen bravúr csettengelt, meg énekelget, meg zongorázik, meg minden, szóval én úgy mindent csináltam.
0: Említs meg olyan kórustagokat, akiket mi is ismerhetünk.
1: Kocsák Tibor.
0: Jé!
1: Kincses Veronika.
0: Hú.
1: Bódi Magdi.
0: Júj!
1: Fábián Évi.
0: Azt a mindenit.
1: Most így első nekifutása Várszegi Éva. Mikrolit vokál volt.
0: Emlékszem.
1: A Heckumari Várszegi Évi, Fábián Évi, stb. Fábián Évivel még mindig jóba vagyok, és nagyon aranyosan csinálok.

0: szakiskolában találkoztunk. Hogyan emlékszel Sík Olgára?
1: Úgy emlékszem Olgi nénire, hogy Kelem Péter és Izsák Imre gyakoroltak szabadság kettőst egy teremben a konziban.
0: Arra nagyon és jól emlékszem, én is ott voltam, igen.
1: Igen, és én ott gyakoroltam volna a zongora órámra, melyet nem nagyon imádtam, mert már énekelni szerettem volna nagyon, és azt mondja Kelem, ne killódj ezzel a zongora darabbal, próbáljál már meg minket egy kicsit lekísérni az Izsák Imrével. Hát én próbálkozok, úgy nagyjából összejön ez a szabadság kettős nekik, és akkor úgy mondom a Kelem Petinek, hogy Péter, én inkább énekelnék. Erre kirohanak. Kelem be a Sík Olgi nénihez. Olgi néni, Olgi néni, itt van egy kislány, aki még zongorázik, de énekelni akar. Azt mondja, hát akkor hozd ide. És akkor beállítunk, hogy minden előkészítés nélkül Olgi nénihez, aki tanított ott a Bartókba, és azt mondja, hogy tényleg így van, hogy te nagyon énekelni akarsz, és zongorista vagy? Rám néz azzal a fekete klassz szemével, és azt mondja, na, énekelj nekem valamit. Hú, ijedtem be. A tavaszi szél vizet árasztom, kívül semmi más nem jutott eszembe, de ezt halált megvető bátorsággal elfújtam a tavaszi szél vizet árasztott, és erre Olgi néni azt mondja, hogy szemem közé néz. Akkor most fel vagy véve, jó? Mondtam, hogy hát igen, de ha eljön a felvételi, akkor írd rá a papírra, hogy Sík Olga tanárnőhöz. Gyanította az Olgi néni, hogy a Fábri Edit is kinéz majd magának, ha elmegyek a felvételire, és hogy biztos legyen, hogy hozzákerülök. Mondta nekem, hogy írd rá a felvételi papírra, hogy Sík Olga tanárnőhöz.
0: Igen.
1: No, hát ilyen módon kerültem én Olgi nénihez, és kemény volt Olga nagyon, de nagyon szerettem. Én nagyon-nagyon sokat kaptam tőle. Sokszor azt mondta nekem, hogy gyere professzorina, 12-kor elkezdünk tanítani, este 8-ig végig tanítjuk a napot, néha te játszod a skálát, kaparászol, zongorászol ott a zongorán, meghallgatsz mindenféle hangfajtát, basszust, a Domahidi Laci.
0: Domahidi Laci, igen.
1: Igen, akkor a Markovics Erika az olyan szoprán mezzó hasznárását, a Biharitó Zsuzsi mezzó, akkor majd jön a Ferenc Évi, az szoprán lesz, majd jön a Kamilla, ő is, és akkor így végig énekeltük azt a heti két napot Olgi néni lakásán, amikor már nem a Bartókba tanított, hanem a lakásán, és akkor ott találkozhattam veled is. És hát milyenek voltak azok az énekórák?
0: Hát nagyon emlékszem. Igen.
1: Hát tényleg már nincs ennyi figyelmet, ennyi időt, ennyi szeretetet, hogy oda ajándékozta az életet tulajdonképpen a növendékeknek, hogy de nem volt ő már olyan nagyon fiatal, 50-en fölül volt, mikor én hozzá kerültem, csak nagyon kortalanul jól nézett ki.
0: Igen.
1: És akkor heti sokszor 4 napot a lakásán, 12-től este 8-ig így végig tanított, és akkor akit úgy gondolta, hogy ragadjon rá valami, az órákig ott ül. Vittünk egy kis sütit, és akkor ott eszegettünk, akkor néha megkérdezte, hogy ez hogy tetszett, nem tetszett. Szóval úgy néha
0: teljesen csoportot alakított ki, és én nekem meg az volt a fantasztikus, hogy mikor elkezdtem skálázni, olyan hangosan forgott a gyomrom, hogy azt mondja, na édes fiam, most akkor kimegyünk a konyhába, itt van egy tál bableves, egyél. És tudod, kik voltak ott akkor? A Ferenc Évi, a Pitti Kati, a Biharitó Zsuzsi, te. Csoportot alakított belőlünk, és egyáltalán nem arra nevelt, hogy egymást irigyeljük, hanem egymásnak drukkoljunk, hogy jól sikerüljön az az óra. Olyan volt, hogy én nem akartam operásan énekelni, mert én féltettem, hogy hát én ilyen kicsi népdalokat, meg kicsi megzenésített verseket akarok énekelni, azt meg nem lehet így húhókba, tudod? És én igen, annyira féltem, hogy nehogy ilyen igazi opera énekes hang legyen belőlem, hogy nem akartam a felső hangjaimat kiengedni. És képzeld el, hogy addig-addig még annyira felmérgesített engem, mert csapta a zongorát, érted? Biztos nálad is volt ilyen. Csapta a zongorát, és azt mondta, hogy már pedig ez kijön, ez ott van a torkodban, ne rezsd. És akkor azt mondtam, na odavágom a szeme közé, hogy ott van, csak nem akarom. És kivágtam. Tudod, mi volt az? Egy háromvonalas S.
1: Úgyhogy én is. Én is ráigmeztem föl vele háromvonalas S.

0: Igen, úgyhogy...
1: Ez volt a felső határ, amit ki tudott egy emberből hozni. Hát nem volt semmi, tudod, engem volt egy picit, hogy túl is hajtott. Életem egy hangszalag bevérzése volt, de ez egy hajlam. Szóval most felmentem az Olgát, hogy nem csak a túlhajtástól, hanem azóta is könnyen reped meg érfalam, mondjuk jó, nem a torkomba, de nem csak Olgi néninél, hanem később is volt egyszer ártalmatlan helyzetben, hogy egy kis hajszál ér megrepett a torkomban, és akkor az annak egy idő kell, míg felszívódik, és iszonyúan megijed egy énekes, hogy,
0: hát hogy,
1: akkor, hogy akkor azután lesz-e hang, vagy nem. Olgát ez nagyon megviselte, mikor én nekem lett egy ilyen bevérzésem, és akkor küldött, emlékszel rá, ott volt a környéken GGS, akivel a legkisebb baj volt, mindig kontrolláltatta, hogy mi van, hogyan zár, nem zár.
0: Valamilyen Antal volt a neve, és nagyon-nagyon híres torokgyógyász volt.
1: És látod, ott az a gégész azt mondta, hogy ne ijedjen meg, ennek idő kell, míg felszívódik, de ne hajtsa magát túl. Mert aki, ez egy hajlam, akinek vékony a hajszál, erre semmitől, egy köhögéstől is lehet egy hangszalagbevérzést kapni. Tehát az első ilyen kis kehe azért Olgi néni idejében született, aztán utána már ezt is megtanultam kezelni, amikor később lett.
0: Már az ember érzi, hogy most kell abba hagyni, most nem szabadul.
1: Most kell abba hagyni. De látod ezt, hogy meddig feszítek egy énekest, és mit hozok ki belőle, ez is milyen nehéz dolog. És tulajdonképpen nem hibázott nálam, hogy megpróbálta a maximumot kihozni. Ez az én alkatom, amit én nem ismerhettem addig. Na most már ismerem, most már tudom, hogy engem meddig lehet húzni. Ön ismered be. Tulajdonképpen ő nem csak énektanár volt, hanem személyiségfejlesztő tanár is.
0: Igen.
1: Szép legyél, és tehetséges, és felkészül.
0: Igen.
1: Hát, ahogy beállította a kis dalokat, az nem létezett, hogy egy síkolga növendék ne legyen sikeres a vizsgán. És te a szerkesztés logikáját, amit egy életen keresztül mindenbe lehet használni, hogy ezt mondani. Hát ha egy temperamentumos gyors számmal kezdesz, akkor az leplezi az izgalmat.
0: Igen.
1: Minél hamarabb megnyugszol, annál előbb énekelsz jól. Tehát először is egy temperamentumos számmal kezdeni, utána húzni meg kicsit, erezd meg, és fölfele fokozni, és a legjobbal zárni a végén. De ha három dalt, akkor is hasonló logikával szerkeszteni, és ez egy akkora nagy dolog, tudod? Mert ha az ember kiállít egy növendéket, vagy magát, hát akkor sem mindegy, hogy hogy kezdi, mi van a közepén, és hogy végzi, mert ahogy végzi, az szerint fognak tapsolni neki, vagy nem tapsolni.
0: Igen.
1: És ezeket mind megtanította, felépítette. Csodálatos, csodálatos volt, Olgi. Én szeretnék így, de nem biztos, hogy félig is sikerül.
0: Utána népdalokat kezdtél énekelni, és találtam az interneten egy tüneményes dalt, Lajta László feldolgozásában, a Hely Rózsa Rózsa. Most én nagyon örülnék, ha ezt most meghallgatnánk.

0: Lajta László népdal feldolgozása után természetes, hogy megkérdezem, szereted a népdalokat?
1: Kamilla, nagyon szeretem, anyanyelvünk ez nekünk. Már a rádió gyerekkórusban énekeltünk, akkor népdalfeldolgozások voltak a Bartók Kodály kórus művek. Én a tanárképző főiskolán a szakdolgozatomat is Kodály népdalfeldolgozásainak az elemzéséből írtam, és a Magyar Rádió 50 perc zésített népdalfeldolgozás felvételt őriz tőlem, ami sajnos most manapság már nincsen. De ez egy csodálatos dolog volt, hogy egy-egy előadó a szívének kedves, kiválasztott, különleges népdalokat bevithette annak idején a rádió népzenei osztályába, és ott pedig kvalifikált zeneszerzőknek kiadták ezt feldolgozni. Ilyen klasszikus köntösbe öltöztetett népdalfeldolgozásból 50 perc zésített anyagom van.
0: Igen, a zésített az azt jelenti, hogy amíg a rádió rádió, addig ezeket mindig digitálisan átmásolják, és tehát ez egy örök dolog.
1: Igen.
0: Úgyhogy
1: igen,
0: ez egy nagyon nagy dolog volt annak idején, hogy most zére veszik.
1: Gyönyörű, finom kis feldolgozásokat kaptam Balázs Árpádtól,
0: Győre
1: Zoltántól, Győre Zolitól, Király Lacitól, és így tovább. Tehát a napjaink jelentős 20. századi komponistái, akik egy kicsit a Farkas Ferenci vonalat folytatták, mint komponisták. És nagyon hiányzik, hogy ezt a rádió népzenei osztálya gyönyörűen beszerkesztett, és az ember úgy folyamatosan volt a rádió újságban. Csapó Károly, Buvári Lívia, Ferenc Éva, Buvári Lívia. Összehoztak előadó párokat, és akkor egy negyed órát, 20 percet folyamatosan játszott ezt a rádió.
0: Ha jól tudom, a színművészeti főiskolát is elvégezted. Ki volt az osztályfőnököd, és kik voltak az én folyamtársaid?
1: Drága Olgi néni löködött és sugta nekem, hogy Livikém, tudom, hogy indul operett musical szak most, úgyhogy menjél te csak oda felvételire. És hát a felvételin már mondtam neked, hogy a rádió gyerekkórusból Kocsák Tibor játszotta a talpalávalót, Fekete Mária, híres színházi ember, a Nemzeti Színháznak a zenei vezetője, ő kísért zongorán, és az osztályvezető tanárom pedig Kazán István volt, és Verseny Ida. Verseny Ida a Szegedi Operának volt rendezőnője, és nagyon szeretett Verseny Ida, mert ő is operett szakon is vígoperát szeretett rendezni, és akkor én egy alkalmas kis ember voltam, aki neki úgy zeneileg, mint hangilag a kis vígoperáit tudtam csinálni a színművészeti főiskolán. Úgyhogy én nekem olyan szerencsém volt, hogy a 3 éves tanulmányból már a 2. évemet a Pécsi Nemzeti Színházban primadonnaként abszolváltam. Jöttek le Pestről busszal a tanarak, aztán meghallgatták a Kálmán Imre ördöglovasának Metternich Leontin szerepét, aki egy, hát nekem nagyon illő szerep volt, egy kis bécsi kislány, naiva primadonna, és én bennem is van egy mini-mini osztrák a magyar vér mellett, tehát mintha nekem írta volna Kálmán Imre, nagyon szerettem ezt az ördöglovas Metternich Leontinját. Ez volt az első főszerepem, aztán utána még 4 évadot töltöttem a Pécsi Nemzeti Színházban, és játszottam el 4 híres nagy operettnek a nagy főszerepeit.
0: És még...
1: Mondjam neked, hogy mik voltak azok?
0: Mondjad, bizony, mert nagyon érdekel.
1: Hát az elsőt azt mondtam, hogy nagyon szerettem ezt az ördöglovast, és osztálytársam Vajk Gyurka, tenor, ő volt a Sándor Móricz gróf, és Vajk Gyurival máig nagyon jó emberi kapcsolatban vagyunk, és ha tehetjük, akkor még mindig összedolgozunk. Tehát az első színházi főszerep azért az eláll, még a jelenleg is. Úgyhogy még mindig összetartunk, és összedolgozunk, ha tudjuk. Vajk Gyurival aztán a következő évadban Lehár Luxemburg grófjának a Angelyét játszottam el, a Iva primadonnáját, szintén Vajk Gyurival és Harmat Albert Bomivánnal. A 3. évadban Kálmán cirkuszhercegnőjének a cirkuszhercegnőjét, és a 4. évadban a Bajadér cím szerepét, ami horror nehéz. Szóval az operett irodalom egyik legnagyobb szerep, legnehezebb
0: Mi
1: szerepe, ez
0: benne
1: a
0: a legnagyobb
1: bajadé,
0: nehézség?
1: hogy egy orientális kadenciával kezdődik, ahol cisz van a kadenciába. Ugye a bajadéra hindu táncos nő. Hát azon kívül meg fogyókúrázni is kellett volna, amit nem annyira tettem, hogy mesztelen hassal tudjam kellő módon járni a plasztik lépcsőn a hindu táncot, amit alulról világítottak be. Azt tudod, milyen kegyetlen plasztik lépcsőn menni mesztelen hassal énekelni, és közben, ha támasztani akarsz, akkor a pocikád megnő, és ezt úgy alulról világítják be szépen.
0: Igen.
1: Egy ilyen bőbugyogóba, és amikor az ember fölért a lépcső tetejére, akkor ott meg énekelje ezt a kis ciszes kadenciát. Hát szóval horror volt. Én ezt úgy azt tudnám neked mondani, hogy horror.
0: De azért szeretted, nem?
1: Inkább egy életre szóló élményt kaptam. Egy megmutatkozott a teremtő jó Isten nekem. Nagyon izgultam a bajadértől, és amikor a családban mondtam otthon, hogy feszült vagyok ettől a szereptől, édesapám eljött egyszer, és megnézte, hogy mitől feszengek én. És állok a tyúklétra tetején, a tojásnyilukon kiszemlélve, és próbálom a ciszes kadenciát kellő időben énekelni, úgyhogy alig állok a lábamon a létra tetején, 15 méter palás a kezemen, egy köcsök fejdísz a fejemen, mesztelen a hasam, nyomni kell a ciszes kadenciát. Egyszer csak megszólalás előtt, nem sokkal, egy megnyugtató nagy sárga meleg fény látok, mint hogyha a földszinti ajtók a folyéba nyitva lennének, és ömlik be egy természetesnél melegebb, nagyobb sárga fény, és egy olyan arctalan vox humana megszólít, körülbelül így, hogy csak kezd el. Minden sikerülni fog. Veled vagyok. Eltűnt az idegesség, ment a cisz. Előadás végén apám kérdezi, hogy fiam, te miért mondtad, hogy neked valami problémád van ezzel? Neked minden sikerült. Na, ekkor kaptam én egy égi összeköttetést az alapvető igazsággal, az alfával, az omegával, ahonnan jöttünk, ahova tartunk. Ekkor. Ez volt a bajadér, Bécsek.
0: Elérkeztünk a műsor első részének a végéhez. Szeretnék egy komoly zenét bejátszani tőled. Ez a Mädchen Swunsch. Akkor következik egy kis szünet, és a második rész.

0: Itt Dévai Nagy Kamilla, folytatjuk a beszélgetést Buvári Lívia barátnőmmel. Maradjunk még egy kicsit Pécsnél. Milyen élményed volt még? Miket játszottál?
1: Hát Kamillám, hogy milyen élményem volt, ha a lélek közelben a műsor cím, akkor tényleg megpróbálok őszinte lenni. Ez egy olyan sorsadomány volt egy pécsi kislánynak, a Pécsi Nemzeti Színház primadonnájává válni, és hát a mi családunkat, Pécset úgy eléggé ismerte mindenki, mert a Pécs-Messesi OTP főnöke volt apukám, mindenki hiteleket a Buvári Bélánál vett föl, egyetemi matek professzor volt a dr. Buvári András, azt is ismerték. Én rólam is tudták, hogy rádiógyerekkorustag vagyok, és amikor Pécsre szerződtem, akkor egy fél város drukkolt annak, hogy a mi kis Livigénk akkor most itt hogyan fogja megállni a helyét, megszeretjük, nem szeretjük meg. Biztosan tudod, hogy Tordján Józsefnek a felesége Cseh Mária, ő volt, aki nálam idősebb, ő egy kicsit ment kifele a pályából, és hogy legyen új ember, Cseh Mária mellé, mint fiatal énekesnőt, színésznőt szerződtetett engem Pécs. Nagyon szerettek, úgy a városban, mint emberként is. És nekem ez a színház megadta azt a lehetőséget, amit keveseknek. Hogy tulajdonképpen egy több tagozatos színház volt, ahol nagyon erős prózai társulat volt Kulkala Jánossal, Vári Évával, Lang Györgyivel. Én, mint friss főiskolás, színművészeti főiskolás, prózai darabban is játszottam karakterszerepet. Lenz katonákban, Goethe kortárs a Lenz, és ott egy ilyen csúnya, szeplős karakterfigurát játszhattam prózai szerepként. Hát nagyon szerettem, hát nem mindig szépkedni, meg karcsúskodni, hanem karaktert is játszani. Nagyon szerettem ezt a csúnya kis karakterszerepet is. Szeplős voltam, úgyhogy az volt benne az édes, lehetett festeni pöttyöket.
0: Igen.
1: Az operatársulat is használt kisebb operaszerepre, mivel hogy tudták, mikor szerződtettek, hogy én nekem filharmonia dalária hangversenyénekesi működési engedélyem is van, és konzervatóriumot elvégezve, ugye a Vigoperára abszolút alkalmas vagyok. Úgyhogy a Rigolettóban, ahol Vákhelyi Gábor volt annak idején, és Marcis Demeter, ugye pesti ismertebb énekesek közül a Rigoletto. Ott három kis karakterszerepet csináltam. Giovanna, Cseprano grófnő és Apród. És volt olyan előadás, ahol amikor beteg volt kolléganőm, akkor volt arra idő, hogy egyik ruhából a másikba bújjak, de mind a három kis karakterszerepet a Rigolettóban játszottam. A Pillangó kisasszony elején is van egy kis rövidebb szerep, amit az operatársulatban vendégeskedve is csináltam, operett primadonna koromban Pécset. Úgyhogy látod, az ember az életet tanulhatta meg Pécset. És
0: bizony.
1: Az életet valahol meg kell tanulni. Azt nem lehet csak. Az Olgi tényleg, a Sikolgi néni, ami tőle tellett, azt mindent megtanított. De azért föl kell menni a színpadra, annak a felelősségét ugye el kell tudni viselni, nem lehet idegesnek lenni. Ha idegesek vagyunk, akkor azt meg kell tanulni, leplezni, és egyáltalán engem Pécset tanítottak meg, hogy hogy jön be egy primadonna például.
0: Uh-huh.
1: Hát annak van egy technikája. Svunggal megjelensz a lépcső tetején. Megállítod a pillanatot, kinyitod a tekintetedet, a mosolyodat, és begyűjtöd a tapsot. Ha úgy jöttél be, hogy nem volt tapsod, egész este kubikolhatsz, és nem fog szeretni a közönség. Ezt Honti Hanna vezette be.
0: De közben kihagytunk egy szakaszt az életedből, pedig én is 1970 és 73 között a Rajkó zenekar szólistája voltam. Te mikor és meddig voltál náluk magánénekes?
1: 75-76-ban két évig voltam a Rajkóknál szólóénekes, Olgi néni küldött el Szigeti Pali bácsihoz, Farkas Gyula bácsihoz.
0: Jaj.
1: És hát ők fantasztikus egyéniségek voltak, és az sem volt semmi. Ott is rengeteget tanultunk, Kamilla, mit összetanultunk.
0: Én is bizony, mert én nekem még a tojáshéj is ott volt a fenekemen, amikor oda kerültem. Így is nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam. Farkas Gyula bácsi, őre hogy emlékszel?
1: Farkas Gyula bácsi, tudod, most már hála Istennek a YouTube-on fönt van egy csomó régi, ahogy dolgozott emberekkel, ahogy tanított különféle hangszerekre embereket, úgy előttem van. Azzal a düllett boci szemével,
0: Igen.
1: ahogy ott ült, és belenézett az emberbe, és magázta az embert.
0: Bizony.
1: Hívja, maga vegye nagyon komolyan ezeket a dolgokat, úgy féltett, mert látta, hogy a fiúk, a rajkuknak tetszenék, hogy ilyeneket tanított nekem, az életet tanította.
0: Az lenne a következő kérdésem, hogy hogy kerültél a Rajkó zenekartól Freibergbe?
1: A Pécsi Színházban úgy alakultak az erőviszonyok, hogy én egy kicsit nyitni szerettem volna a nagyvilágra. Ficánkoltam, valahogy ki akartam kerülni, valahova máshova. Vagy át a Szegedi Operába, vagy külföldre, és a sors hozzásegített, hogy az Interkoncertben német menedzserek meghallgatást tartottak. És én nem tudtam, hogy osztrák német, nyugat német német, kelet német német. Mentem és énekeltem. Énekeltem a Mosolyországából a Kismi dalát, a Nefény-nefény bolond szívem, úgyis tudod már német nyelven, meg még Abraham Pál a Havai rózsájából ittam egy kis pityót, ékes német nyelven, hajt habihány schwipszerl, hajt ist mir alles egal. Ma egy kicsit bepityizáltam, ma mindegy nekem. Hát olyan meggyőző erővel lehettem ott bepityizált, hogy vettek. És akkor így kerültem én ki, tulajdonképpen 85 szeptemberére a Freibergi Színházban.
0: De onnét Dresdába jutottál.
1: Az egy nehéz küzdelem volt, mert egy nagyon rossz levegőjű város volt, és eléggé beallergiásodtam, és szinte mentettem a hangszeremet Freibergből, és kerestem drezdai énektanárt és gégészt, hogy mindél kevesebbet legyek ezen a rossz levegőn, ami allergiását tett. És ezek, akikhez el sikerült kerülnöm, ebben a családban gégész volt az egyik tag. A mama, az Ilze Ludwig örökös tagja volt a Dresdai Semper Opernek. A lányuk Annette Jansz, az mezzoszoprán énekesnő volt a Semperbe, és az én énektanárom Wilfried Jansz, az a Bautzeni Színháznak volt baritonistája, és engem tanított énekelni. És úgy nagyon vigyáztak a torkomra, hogy az úgy rendbe jöjjön. És ott látták, hogy nagy-nagy lépésekben haladok előre a német nyelven való dallásba, és én szeptemberbe kerültem Freibergbe, áprilisba előénekeltem a Semper Operbe, és ott énekkarszólóval minősítésbe tudtam betenni a lábam, ami nagyon nagy dolog, mert alig volt Ausländer külföldi, akit szerződtetett a Semper Oper.
0: Előzőleg te már tudtál németül?
1: Nem beszéltem a nyelvet, csak kicsit tudtam németül, mert mi a konziban német szakosak voltunk. Tehát én a Bartokban érettségiztem is, zongoristaként. És ott nekünk a idegen nyelv a konziban, a zongora szakosként a német nyelv volt. Tehát mi egy kicsit tanultunk, heti két német óránk volt, jó érzékem volt hozzá, és a nagyanyám egy pici gyerekkoromban beszélt hozzánk németül. Úgyhogy nem volt idegen nekem a német szó, mert nagyanyámtól hallottam, de nem, folyamatosan nem beszéltem németül, csak nagyon rugalmas voltam. Nyitottam a fülemet, érzékem volt hozzá, kicsit tanultam a konziba, és ez úgy ragadt rám, hogy ez egy percig nem volt nekem fejfájás, hogy most németül kell beszélni. Beszéltem, ha kellett, valahogy beszéltem.
0: Tehát a Dresdai Operában kórustag voltál, és szólószerepeket is kaptál.
1: Így van. És nem sokkal a bekerülésem után volt egy Figaro házassága, a Dresdai változat, dirigálta Péter Schreier.
0: Azt a mindenit!
1: Elő kellett énekelni több párnak, mert ezek ilyen kis duettek voltak a Figaro-ban. Tehát három duett volt, és hát két ember ugye a duett, de az három jelenés, három kis duett a darabban. És ott engem választott a Schreyer, úgyhogy nekem ez címlapos szerepem volt a Dresdai Operába addig, ameddig nem bontottam szerződést, és haza nem verekedtem magam Magyarországra.
0: Miért vágyottál haza?
1: Én egyrészt nagyon magyar vagyok. Nekem a világ közepe Magyarország, a magyar nyelv, és a magyar lelkiség, a magyar dalok. Ha őszinte lehetek, és talán egy kicsit lehetek már, mert nagy az idő, távolság, 89-től, amikor hazajöttem. A Staatssicherheit olyan módon figyelt minden külföldit, akár volt alapja, akár nem, és én Magyarországról jövő ember voltam, az operai villában agyorra figyelték, hogy hány órakor érkezem, kivel megyek, kivel telefonálok, mikor megyek Magyarországra, mikor jövök vissza, és így tovább, hogy besokaltam, hogy én rajtam mi figyelni való van, mikor csak teszem a dolgom.
0: Uh-huh.
1: Ez a dolog egyik volt, hogy fölizgattam magam ez az állandó figyeltség állapota miatt, és vágyottam haza, mert én tudtam, azért ha valaki primadonna volt Pécsett 4 évig, akkor az akármilyen világszínház, mert gyönyörű a Dresdai Semper Oper, Közép-Európa legszebb operája, és a legmodernebb színpadtechnikával, és mindennel, a Staatskapelle Dresdennel világszínvonalú. De én tudtam, hogy engem nem engednek Búvári Liviának lenni, hanem egynek kell lenni a 100-ból, akitnek majd egy kis szerepecskét adnak, de eddig van a határ, és nem tovább. És én Búvári Livia akartam lenni, mert én már voltam addig is Búvári Livia, meg utána is akartam Búvári Livia lenni, és nem egy a 100-ból.
0: Igen. Hazajöttél, és hadd mondjak most egy kis huncutságot, hogy Bovárinét jól ismerjük a regényből. De kicsoda Madame Bovary?
1: Hát, amikor megjöttem, akkor azért az úgy van, mint mindig, hogy minden kapu zárul. Mert hogy ez kiment külföldre, hát akkor ezt leírtuk a magyar palettáról. 2 évig sétáltam az utcán munkanélkül, mikor is belefutottam az operaház karigazgatójába, a Szalai Miklósba, aki megkérdezi, hogy mit csinálok. Hát mondom, sétálok az utcán, és gondolkodom, hogy kéne életbe maradni. És azt mondja, hogy akkor holnap jelenjen meg a énekkari próbán. Ettől lett megint egy operaház kórus tagi állásom, ami az egzisztenciám volt. De ha egyszer már az operaház kórusából, Németországból elmenekültem, akkor engem soha a büdös életbe ki nem elégített volna, hogyha meg a magyar állami operaházban is egy vagyok a 100-ból.
0: Uh-huh.
1: Tehát kerestem, hogy önmagamat a legpozitívabb formában hogyan tudom megmutatni, eladni, egyáltalán önmagam lenni. És mivel hogy már nagyon jól beszéltem 4 év után, hogy hazajöttem, meg is tanultam, mert volt kint operett fellépésem is, egy német nyelvű operett repertoárt, és fölmentem a Mozart hajóra a Dunán. És kértem egy bemutatkozást, és az olyan jól sikerült, hogy 24 évig eladta magát. Az opera mellett, és hát egy ideig csak a Búvári Liviát várták, de amikor már egy nyáron 80 meg 100 hajó fellépésre hívtak szállodahajókra, akkor az egyre elegánsabb luxus hajókon jön a Madame Bovary, jön a Madame Bovary, és akkor... Szóval már úgy terjedt el, ők adták nekem ezt a nevet, nem én magamnak, és akkor úgy konferáltak be, hogy a Magyar Állami Operaház tagja, a Madame Bovary-ra nagyon hasonlító nevű Madame Livia Bovary, a magyar imidzs dalait német nyelven fogja énekelni, zongorán kíséri, vagy az operaház vezetőkorrepetitora Szennai Kálmán, vagy Hegedűs Valér, aki a legnépszerűbb magyar zongora kísérő, és olyan nagy ruhákban Kálmán blokk, Lehár blokk, Johann Strauss, Monti Csárdás, Diulis Kausz, Budapest, szépen fölépítve, és amikor ruhát mentem váltani, akkor a Hegedűs Valér úgy Liszt rapszódiákat játszott, hogy nehogy visszaessen a hangulat. No, hát ezt mikrofon nélkül tettem 24 évig, míg mellettem a folklór műsorban nagy nevű kollégáim jöttek, és csinálták a folklór műsort mikrofonba, 2 blokk népdalt, táncosokkal, cigányzenekarral, és akkor úgy mondták, hogy hát a Madame Bovary itt nálunk sose kapcsolja be a mikrofont. És valahogy úgy a legrosszabb akusztikájú terekben, lapos térben, ugye a hajókban, 24 évig énekeltem ilyen 70 perces önálló esteket német nyelven.
0: Ez óriási teljesítmény. No, de beszéljünk a lemezeidről is, mert közben azok is gyűltek.
1: Tudod, amikor a hajókra mentem, ahhoz, hogy egy ember valahol, ahol őt becsülik, ahol őt szeretik, ha nem hoz mindig újat és újat, csak a rutinból építkezik, az nem tudja ezt megtartani. De ha tegnap ezt a kuriozitást kapták, ami csak a Madame Bovary-nál van, holnap azt a kuriozitást fogják kapni, akkor mindig figyelemmel várnak, és meg tudod újítani az érdeklődést, meg a figyelmet magad iránt. És elkezdtem én kidolgozni egy olyan álmomat, hogy a kék Duna keringő ugye a hajóknál, amikor elindul, a szignál.
0: Igen.
1: Hogy én ezt énekelni szeretném.
0: De nem volt hozzá szöveg, úgy tudom.
1: De nem volt hozzá szöveg, így van. És az én életem párja, a drezdai származású dr. Werner Schwant, ő lett az én szövegíróm, én mellettem, mert ő is komoly zenei képzettségű ember, és nagyon jó beleérző képességű, aki, hogyha hallgat egy zenét, akkor neki szavakban megjelenik a zene üzenete. És ha azt leírja, az kijön a zenére. 120 ilyen művet teremtettünk közösen. Sokat kutattam a Strauss dinasztiának a melodikus zenei csemegéi. Itt mind megismertem, mind megszereztem CD-n, és ami ordított, hogyha ennek szövege lenne, akkor ebből egy bravúr lehetne, mint a Najjársz koncertek gyors polkái, vagy marsai, vagy keringői, és ezeket mind lehetővé tettük. Ezeket kottagrafikussal le is irattattuk. A párom megírta a német szövegét, én földolgoztam zeneileg, hogy ezt hogy lehet elénekelni, és akkor élőben a hajón minél többet kipróbáltam énekelni, meg kinti németországi kastélykoncertekben is énekelgettem ezt, és egyszer csak bementünk a Magyar Rádióba, és vettük a Wiener Filharmonikusok kék Duna keringőjét, kaptam egy fejhallgatót, aztán hozzáénekeltem. Úgyhogy én már elmondhatom, hogy énekeltem a Wiener Filharmonikusokkal. Na, mit szólsz hozzá?
0: Nagyon-nagyon jó. Na, de nem csak ez, hanem ide figyelj! A Masné Thais című operájának a világhírű intermezzójához te, és ezt nem a párod, hanem te még ima szöveget is írtál.
1: Látod, milyen jó, hogy elmeséltem a pécsi Bajadérnál ezt a bizonyos összekapcsolódásomat a Teremtő Úristennel, ahol fény és hang formájában megszólított engem. És ezt az élményemet tudtam újra a zenéhez, dalszöveggé átírni. Tulajdonképpen, hogy a lelkem keresi fénykörökben az Istent. És amikor megtalálja, onnantól kezdve már nincs halál, és nincs igazán fájdalom, mert az ember valahol érzi, hogy a lelke élete örök. Tehát én megkaptam tulajdonképpen az üzenetet a Bajadérban Pécsett, és ezt az élményt írtam bele a Masné Thais szövegbe.
0: Nagyon-nagyon jó. A legutolsó kérdéshez érkeztünk. Itt volt ugye ez a karantén, és te megint nem ültél a Popsidon nyugodtan, hanem elkezdtél lakáskoncertet csinálni, és meg is néztem, és nagyon tetszett, Nóta és Irodalom, ez a címe. Ez hogy jutott eszedbe?
1: Kamillám, van egy nagyon értékes emberi kör. A művész szakszervezetben alakult egy ilyen csoport, hogy a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos Egyesülete. Itt lehet aktív tag valaki, lehet támogató tag, és én itt nagyon sok szeretetet, megbecsülést, odafigyelést kapok, és Katona András, aki ennek az internetes gondozója, ő eljött egyszer a lakásomra, úgy körülnézett, és úgy azt mondta, hogy hát Divikém, te nem a kocsmai dolgokat szolgálod, hanem valami olyan nemeset. olyan időtállót, olyan szépet. És írt rólam egy gyönyörű cikket, és úgy elkezdett rám ez a kör figyelni, hogy Nini, van valaki, aki a nemeset keresi, aki nem a talmit keresi, hanem szeretné a régi értékeket megőrizni és azt fölmutatni. Úgyhogy nekem nem kellett kétszer mondani, hogy húsvét közeleg, akkor szedjem össze a húsvét dalait. Akkor összeszedtem egy katolikus körmeneti dalt, elhozta a szőlősgyöröki kántor a kottáját, odaültem a zongora mellé, eljátszottam a körmeneti dalt, de találtam olyan népdalt is, ami kiskút, kerekeskút van az udvarunkban, ugye, hogy locsolkodunk, és így tovább. Tehát én megtaláltam népdalban, nótában, versben, és egyházi dalban kíséret és minden nélkül a kapella azt a megoldást, hogy ami benne van a levegőben, hogy az üzenetet el tudja mondani. És ahogy az ember fölött múlik az idő, úgy meg kell tudja az ember önmagának is fogalmazni, hogy hiába akarnék mindent, úgysem adja meg az élet már, hogy mindent birtokoljak. De az üzenetet, azt el kell mondani, vagy így, vagy úgy. Vagy népdalba, vagy nótában, vagy versben. És amikor most jött egy következő aktualitás, hogy a karantén ideje alatt valami értékes és szép is legyen, akkor csináltam ilyeneket, hogy ami után kutatok, hogy Dankó Pista munkássága, Pósa Lajos versei, abból is már kezdtem kisebb részleteket előadni, és akkor Katona András kitalálta, hogy Livia, hogyha te havonta egyszer egy félórás adásban ilyen nótatörténeti dolgokat csinálsz, szerinted hány ilyen témád lenne? Hát mondtam, én decemberig gondtalanul tudom ezt a dolgot vinni, és úgy az fogalmazódott meg bennem, hogy ami igazán nemzeti értékünk, azt most kell felmutatni. Nagyon koncentráltam, mert fél óra nagyon rövid idő, de ami szépsége, azért fél órában sok mindent el lehet mondani, és most lesz majd felkérésre 24-én jövő héten szerdán, este 7 órától, itt a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos Egyesülete Nótaszó csoportja számára Blaha Lujza és Kora című előadásom, és nagy örömömre a Szeretett Hegedűs Valér kísér, és azt, amit én régóta dédelgetek magamban, hogy a legszebb magyar dalainkat, mint a Cserebogár, Sárga Cserebogár, stb., azt elmondom ugye a picit a Petőfi verset a szülőföldemből, utána eléneklem a Cserebogár, Sárga Cserebogárt Liszt kortárs Ábrányi Kornél kíséretével, és a Valér úgy kíséri Ábrányi kísérettel, majd eljátsza a Rapszódiából azt a karakterisztikus részt, ahol fölismerhető, hogy ez a téma van ünnepi köntösbe öltöztetve. Tehát ilyeneket fogunk csinálni, hogy magasan repül a daru, szépen szól, cserebogár, sárga cserebogár, és ennek a társait. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel készülök erre a értékmentő sorozatomra. Havi egyszer, fél óra, vagy az utolsó előtti szerda, vagy az utolsó szerda, így internetesen. És talán összejön majd egy fél év után, vagy 6-7 hónap után annyi minden, hogy az ember ezt vagy egy kis tanulmányba valamit úgy birtokol ebből a muzeális értékű múltunkból, ami büszkeségünk.
0: Ez értékmentő munka, és fejet is hajtok előtte. Most viszont visszakanyarodunk Johann Strauss-hoz. A Banditák galopp dal következik. Ezzel fejezzük be a műsorunkat. Köszönöm neked, hogy elvállaltad ezt a fellépést, és kívánok sok-sok sikert a sorozathoz, meg az egész további életedhez.
1: Nagyon drága vagy, Kamilla, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szeretlek, és nagyon nagyra becsüllek.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor most következzék a Banditák dal.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én szerdán 18 órára a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján, 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után, már augusztus első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Ökumenikus imádságot tartanak Budapesten a Farraimosz és a kislétai gyilkosság évfordulóján. A terézvárosi avillai Nagy Szent Teréz templomban tartanak ökumenikus és vallásközi imádságot augusztus 2-án, vasárnap 18 órától a Szent Edigio közösség szervezésében. A szertartást Székely János szombathelyi püspök vezeti. Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat, mondta erről Ferenc pápa. A roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra való emlékezésen imádsággal szolgál Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Radvánszki Péter, rabbi és mások. Az imádságon részt vesznek a 2008-2009-es cigánygyilkosságok áldozatainak családtagjai. 2009. augusztus 2-áról 3-ára virradóra a kislétai házában, álmában agyonlőtték Balogh Máriát, és súlyosan megsebesítették 13 éves lányát. A bűncselekmény egy 6 életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő gyilkosság sorozat utolsó epizódja volt. Az áldozatok valamennyien cigányok voltak. Leó visszatért a Vatikánba, véget ért a nyári pihenőidőszaka. Július 27-én, hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üldvözölhessék a pápai villa előtt. A pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról, éljen a pápa, kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szent Atya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig várakozó autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma a pénteken ismét derült, száraz idő van. A délies szél többnyire mérsékelt marad, és már 34-39 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket és mai beszélgető társamat, különösen nagy szeretettel, hiszen én is pécsinek vallom magamat, ő pedig nevében is pécsi. Pécsi Ritát, a neveléskutató, főiskolai tanárt, nagy szeretettel köszöntelek. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a beszélgetést, hiszen régen találkoztunk, de most nem olyan nagyon régen, és amikor mondtam neki, hogy volna-e kedved ebbe a sorozatba elmondani mindazt, amit az eddigi életed történetében rengeteget tettél a közösségért, az emberekért és a nevelésért, ezt megosztani, mondjuk a Pax Televízió, az Apostol Televízió, a Mária Rádió, és mások, akik ezt a sorozatot nézik, hallgatják, és nagyon sok jó visszajelzéssel örülnek annak, hogy megismernek személyiségeket, és azon keresztül a kornak az általa elsősorban az egyházak szerepének, ugye hiszen Párbeszéd az emberi egyházak szerep a mai társadalomban, hát azt hiszem, hogy neked ez a te igazi éned, úgyhogy még egyszer örülök, hogy itt vagy. És hát az első kérdés az volna, és mégis ki is ez a Pécsi Rita?
2: Nagyon egyszerű kérdés, meg egy nagyon bonyolult, és én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon szeretek beszélgetni. Gyerekkorom óta is sokat beszélgettünk otthon is, úgyhogy mindenféle, és a műsorokban is nagyon szeretem a beszélgetést, mert sok mindenfelé el lehet kalandozni. Szóval, hogy hát Pécset élek most is, úgy nagyjából, de Pécset születtem, és azt lehet mondani, hogy minden szálam inkább azt lehet, egy kisebb városhoz, egy vidékhez, ilyen közösségekhez köt. Akkor is, hogyha mostanában tényleg sokat mászkálunk a férjemmel az ország szerte is. És ott tehát egy nagyon, a közösség iránt is tényleg nagyon-nagyon elkötelezett családban éltünk, és ezt alig vettük észre. Édesapám Pécsi Géza, aki hát talán van, aki a Kulcsa Muzsikából tanult, minden, akárhova megyek, mindig, jaj, a Géza bácsi, jaj, tényleg az, ez a Kulcsa Muzsika, a férjem, a gyerekem én, és ennek hát egyrészt a kialakulását is végigkísérhettem, másrészt meg ő nagyon aktív ember volt, tehát nagyon, nagyon sok felé egyházi tekintetben is, de szélesebb közösségi részben, persze énekkart vezetett, zenetanár volt,
1: kántorkodott
2: is, igen. De minden, tehát szociális otthont épített, és öregeket látogatott, és rengeteg, nagyon széles baráti köre volt, sokak megfordultak nálunk, sokak laktak nálunk, tehát tanítványai jöttek, ugye akkor azok szerte mentek az országban, tehát de tényleg én sokszor visszagondoltam arra, hogy a gyerekkoromban nem érzékeltem azt, hogy ez mekkora ajándék. Hogy mennyi mindent tanultunk ez alatt. Azt is, hogy nem mindig úgy mennek a dolgok, ahogy éppen én gyerekként szeretném, hogy van, amikor fog be a szádat, most éppen nem kérdezett senki, de van, de figyelhettünk, láthattunk sokféle embert, megismerhettünk, őket is sokféle helyzetben láttuk, sokféle problémát, problémamegoldást, nagyon sok vidámságot, nagyon sok barátságot, nagyon sok kapcsolatot láttunk. Arrósítam,
1: és te az iskoláidat akkor ezek szerint Pécset végezted.
2: Igen.
1: Melyikbe? Mert ugye hát pécsi vagyok én is, ezért nem véletlen kérdezem, hogy melyik.
2: Ugye akkoriban még nem volt iskolaválasztás, amikor elindultunk, mi a gyárvárosi területen lakunk, ott Messzes Gyárváros, gyárvárosi templom mellett van a gyárvárosi iskola ott. Aztán utána a művészeti gimnáziumba mentem, nagyon szerettem zongorázni, jól is ment.
1: Ez a Lővei volt, nem?
2: Nem, a Lővei alatt volt egy kis, volt egy kicsi, most már elköltözött ez, de kifejezetten, amit ma konzinak nevezünk, ugye, és ott zongorára mentem, eltökélt szándékom volt, hogy zongoraművész leszek, abszolút. Igaz, hogy Polgár Marianna, nagyon kedves tanárnőm, sokszor mondta, hogy Rita, téged nagyon sok minden érdekelte, a zongoristaság nem ilyen ám. Ó, persze nem hittem el, se erdülőként, de én igen. Aztán nem vettek föl elsőre maximum ponttal és helyhiánnyal, amit akkor aztán mindjárt megértettem, hogy is van édesapámnak ez a sok kiterjedt egyházi kapcsolata nem volt valami jó ajánlólevél, és akkor még egy évet otthon maradtam, akkor örültem, még egyszer persze neki készülök, és nagyon érdekesen váltott így akkor az életem is egyszer, úgy mentem éppen zongora órára, és szembe jön velem egy szaktársam, és kérdezem vele, mi van vele, Gyurikám, nem tudom, micsoda, és mondja, jó vagyok, kell mennem gyakorolni. És engem ugye ez oda szögezett a földhöz, hogy Úristen, én errefelé megyek, nem lesz 2 óra időm, nem lesz semmi, mert kell mennünk gyakorolni, ezt azért éreztem, hogy sokat kell. De szívesen zongoráztam, és akkor úgy nagyon megfordult bennem, és akkor másodszorra már nem is zongorára jelentkeztem a Zeneakadémiára, hanem karvezetésre. De érdekes, ott volt előttem apukám példája, de valahogy nem, ez kellett egy ilyen saját élmény ahhoz, hogy aztán karvezetésre Lantos István tanár úrnál azért folytattam a zongorát, nagyon, nagyon jó kapcsolatban voltunk, nagyon szerettem, nagyon sokat tanultam tőle mindenféle szinten, úgyhogy örülök neki azért, hogy így a zongora bevitt oda is. És akkor ott végeztem a Zeneakadémián, és aztán visszamentem Pécsre ezzel a diplomával. Igen, ez is egy érdekes volt, mert addigra ugye elég párhuzamosan zajlik, ugye hát zenepedagógus a édesapám, és akkor már úgy belekapcsolódtam az ő munkájába, akkor éppen neki már egy ilyen országos kiterjedésű szakmunkások számára koncerteket szervezett, előkészített koncerteket Igen. szervezett. És annak is volt egy párhuzamos szája, hát nyilván egy ilyen műsor az nem térhet ki erre, de ez egy nagyon érdekes, ugye 80-as évek, 70-es évek vége volt, és egy egyházi telken, tényleg egy szociális otthont, egy öregek otthonát kezdett el építeni, ugyanis nagyon sokszor, tehát a tanári munkája után járt öregekhez. Mi is jártunk vele, szennyes szedett össze, hozta haza anyukám, most a vittük ki. Hát inkább a hegyoldalba, tehát ahonnan nem tudtak lejönni. Igen. És akkoriban azért nem volt még annyi szociális otthon sem, meg semmi,

0: hát, hogy ez ilyen szetagyanús, ugye Magyarországon nincs szegénység, és egyáltalán egyházi telken volt, amikor jött az első tégla rakomány, akkor hát a tefúnak egy pecsét kellett. És hát mit tudott csinálni? A gyárvárosi plébánia pecsétjét rakta rá, mert mit lehet csinálni, hát nem volt pecsétje. Aznap délután hívták be az iskolába, hogy Pécsi elvtárs ugye tudja, hogy ez egyházi szervezket. De hát miért? Hát a püspök atya is, és mindenki, és az egész város tudja, de nem. És mi? Vagy fegyelmivel elmész, vagy mindegy. Szóval, és akkor már volt egy ilyen országos tevékenysége. Én ugye akkor párhuzamosan éppen a Zeneakadémián vagyok, és ezt szerettem volna folytatni. Ugye karvezetőként már akkor vezettem műsorokat is vele együtt, nem tudom én. Hát ő ebbe az egész... tényleg azt mondom, tehát ebbe az egész feszültségbe, vagy nem kapott egy szívinfarktus, nem tudom, én ott vagyok Pesten, hú, ezt folytatni kell, és erre jövök vissza. Most elkezdtem menni, hogy akkor én szakmunkásoknak szeretném, mire hát azonnal mondták, hogy kedvesem, zeneakadémia diplomával szakmunkásokhoz nem lehet menni. Tehát, de mondom, miért nem lehet? Hát édesapám is ezt csinálja, és hát ezt szeretném folytatni. És úgy csak viccből megkérdeztem, hogy miért, és hogyha én is szakmunkás lennék, akkor lehetne? Persze, akkor lehetne. Na, akkor elvégeztem a varó szakmunkást is közben. Így nagyon mókás volt, hogy egy zenetörténelem vizsga, egy anyagtan, egy szóval mindegy, ezt elvégeztem, és akkor utána így kerültem vissza Pécsre. Ugyan állást nem adtak ebben, de a zeneiskolában tudtam Dobos László, talán sokaknak ismerősége is Pécse. Ott tudtam zongorát tanítani, és szolfést kezdtem el tanítani, és közben ezeket a koncerteket úgy valahogy szintén továbbvinni, szervezni, stb. Úgyhogy hát ott indultam meg, de ezt éreztem, hogy mondjuk így a zongoratanítás, szóval nagyon
1: nem
0: sok...
1: Nem a te igazi éned.
0: Nem, szűk volt. Tehát szűk volt. És nagyon örülök neki, hogy azon a kis találkozáson az a fordulatot tettem, hogy így kifelé és tágabbra. És akkor már nagyon érdekelt az, hogy... hogy mit tud a zene a nevelésben. Tehát ez érdekes volt, mert azt ott a zeneiskolában is lehetett látni máshol is, és hát pontosan édesapámnál láttam, és hát nálunk mindenhol tényleg lehet azt mondani, hogy a Csapból is ez folyt, hogy jó embereket neveljünk, és ő a zene eszközével, tehát nem zenészeket akart, hanem felhasználni a zenét erre. És ez úgy nagyon kezdett el érdekelni, és akkor a Pécsi Egyetemen egy ilyen kutatásban, akkoriban Vastag Zoltán volt ott a
1: főigazgató,
0: igen, és ott egy ilyen kutatás során elindult egy ilyen nagyobb lélegzetű munka errefelé, és akkor ott ennek a pedagógiai része is. A kisdoktorit csináltam ott, és lassan, ja, hát közben, amikor visszaértünk Pécsről, akkor férjhez mentem, Uzsali Zoltánhoz, akivel 4 gyerekünk született Pécsett, és...
1: Aki szintén.
0: Igen.
1: Szintén zenész idézőjelben most.
0: Mindenféle, igen. Ő a Kolping területén oda kötődött, ott dolgozott, tehát az is egy ilyen szociális jellegű munka volt. Igen. És akkor így indult meg ott igazából ez az erős nevelési irány, ami azóta is nagyon, nagyon izgat és érdekel.
1: Hát igen, mert valaki, ha azt a titulust szívesen használja, ugye sok mindent használhatna, amit eddig elmondtál, szakmunkás, vagy zongora, tanárnő, vagy igen, bármi, igen. De végül is a neveléskutatás azért az azt jelentette, hogy mindez a sok ismeretanyag, amit eddig elmondta és összegyűjtöttél édesapától, családtól és fértől, ez a nevelés irányba, tehát a közösség,
0: nagyon.
1: Szervezés, formálás. Hát végül is azt hiszem, hogy ez volt, és ennek az első, úgymond igazi sikerélménye mi volt számára?
0: Hát ez egy izgalmas volt, ugye, ami kicsit ötvözte először a kórusvezetést is, akkor egy olyan különlegest akartam. Apukám is régebben énekelt a nagy hírű pécsi énekiskolában, már még fiatalként, stb. Azóta ugye ez megszűnt. Hú, ezt szerettem volna, hogy na ilyet. Akkor elmentem Angliába, Dobszai tanárúrral, angol fiú kórusokat itt-ott nézegetni. Nagyon érdekelt, hogy egy ilyen típusú, nem volt még akkor Magyarországon egy sem. És akkor hát az is ugye kvázi illegalitásban, mert annyira nyilvánosan nem lehetett, tehát úgy garázsba próbáltunk ott a Székesegyház alatt, meg mindenféle formában. És akkor összejött egy ilyen 30 fős kis fiúkórus, amivel elkezdtünk dolgozni, és az érdekelt ott is már, hogy jó, szép.

0: szépen megszólalnak, de a nevelés, a nevelés. És akkor, hát iskolát akkor még nem lehetett alapítani, és akkor egy napközit csináltunk számukra, a Kolping segítségével egy családi házban, stb. Úgyhogy mindenhová jártak iskolába, és délután jöttek. És abban a délutánban volt minden, amit úgy gondoltunk, hogy fontos. Tehát volt beszélgetés, játszás, tanulás, éneklés, zenélés, mindenféle, sport, mindenféle. És akkor, amikor ez így kicsit kinőtte magát, hát akkor szerettem volna már nagyon iskolát. Tehát akkor lehetett látni, hogy akkor, ugye ez már a 80-as évek vége fele,
1: igen,
0: hogy de jó lenne. Hát ott nem volt egy szerencsés fordulat. Egyszer csak olvasom az újságban, hogy hát megalakult a Pécsi Énekiskola egy más felállásba, és azt gondolom, hogy szóval az úgy földhöz vágott azért mindannyiunkat. Hát több évet csináltam, a jubileumát is már abban a kis hecsedli ruhákban. Jó, megalakult. És akkor gondoltam, hogy jó, nem... Szóval semmi értelme ennek az ilyen jellegű összeütközésnek, és meghívtam a fiúknak a testvéreit is, hogy jöjjenek el, gyerekkórus, jó. És a Pécsett volt egy zenetagozatos általános iskola, a Mátyás, és ott egy egyházzenetagozatot akkor ebből létrehoztam. És akkor ott egy akkoriban...
1: De ez még a rendszerváltás előtt?
0: Hát éppen, igen, ott a fordulóban, amikor már azért lehetett iskolát, ugye az első katolikus iskolának, tehát ez az énekiskola megalakult akkor már Pécsett, akkor a...
1: De ennek a történetiséget ismered?
0: Már minek?
1: Hát ugye itt most még a rendszerváltás
0: igen.
1: Utolsó évében vagyunk, 89-90, igen. Tehát még a tanácsrendszer működik.
0: Igen.
1: De már megszűnt az államegyházi hivatal, én akkor egyházi főosztályvezető voltam, és ha jól emlékszem, nem tudom, hogy ki volt akkor a városi tanácselnöke, lehet, hogy a Center, de lehet, hogy már a Piti, nem
0: igen,
1: tudom.
0: Igen, igen.
1: De a jegyző, valamilyen karcsival megállapodtunk, hogy most megszűnik a kollégium a volt
0: Pálos
1: rendházban, hogy az megüresedik, adja oda az általad emlegetett,
0: igen, ott kezdődött,
1: adja oda
0: igen.
1: Az egyháznak, hiszen azt hiszem, hogy Európában talán a második, de lehet, hogy első helyen volt valamikor a Pécsi Egyházmegyei Kór, illetve Énekiskola.
0: Hát hogyne.
1: Talán Drezda és Pécs volt ez a kettő. Ugye itt most
0: kiváló volt, tényleg, így abszolút, igen.
1: És hát ennek a hagyományának újraélesztéséhez ez jó lenne. És akkor úgy emlékszem, a Garadnai Balázs vállalta, aki később helynökként, sőt, édesanyám tanítványa is volt a belvárosi iskolába, de elég az hozzá, hogy így indult az, hogy ezen a tanácsülésen vagy VB ülésen meghívtak, és elmondtam, hogy ez igaz, hogy pénzbe kerülne, mert ugye az elég ramadt állapotban volt, mert valahol felépítettek egy kollégiumot, és talán a Uránvárosba. Na mindegy, elég az, hogy kivitték onnan, hogy meginduljon valami.
0: Igen, és ez nagyon szerencsés is volt, úgy van. Tehát végül is ez volt az első olyan.
1: Így volt, ez volt az első.
0: Igen.
1: Hát aztán utána jött tulajdonképpen a Szent Mór.
0: Igen, tulajdonképpen 4 év múlva, amikor nekem ez az...
1: 91,
0: igen,
1: 92.
0: Igen, ez az egyházzenei tagozat felnőtt ugye 4 évre. Ez az énekiskola elindult valahogy, és mindegy, akkor felkért akkor Májer püspök, úgy van, hogy átvenném ezt az iskolát, és akkor úgy, nem mondom, hát fél megoldásom van már, mármint ebbe az állami iskolába, ennél egy jobb helyzet lenne, hogyha ez így egyenes, akkor kérdeztem, hogy hát szakmai szabadságot kaphatnék-e, akkor megpróbálhatom, és akkor így egy katolikus általános iskolával indult el. És hát az ugye ott, akik eddig 4 évig együtt dolgoztunk tanárokkal, ők lehetőséget kaptak, hogyha aki akart átjött, aki akart maradt, hát 98%-ban jöttek gyerekek is, szülők is, családok is, tanárok is, és akkor elindult a később Szentmornak nevezett általános iskola először.
1: Igen. Én megmondom, hogy ekkor találkoztunk, mert én örültem annak, hogy hiszen Pécsi Géza az egy fogalom volt azért akár a pécsiek, nem csak a pécsiek, de a pécsiek részéről. És hát mondom, akkor végül is valahol az az igazi hagyomány újra él olyan személy vezetésével, aki tudja, hogy miről van szó.
0: Hát
1: tehát
0: igen.
1: Itt jöttél be akkor.
0: Igen, és ez nagyon fontos volt, hogy tényleg egy nagyobb közösséget. Tehát ott volt, ez volt az első lehetőség arra. Tehát első felekezeti iskola, tehát akkor nem volt még a reformátusoknak sem.
1: Tehát hát az később.
0: Igen.
1: Már Pécsen.
0: Nagy lehetőség, igen.
1: Tudod, melyik volt az első általános iskola a rendszerváltás után, amelyik egyházi, az első hajdudorogi görögkatolikus iskolát, amit akkori tanács átadott úgy, ahogy van, igazgatóstól, fejlesztéstől kezdve minden együtt, 90. szeptember 1-én ennek az előkészítésében is részt vettem, és hát az volt, és a második volt a pécsi.
0: Tényleg?
1: Tehát tulajdonképpen, hogy az egy, de mind a kettő kicsit speciális, az egyik az
0: igen.
1: egyházi, görögkatolikusság,
0: igen.
1: és a ugye hajdudók a 90%-a görögkatolikus.
0: Igen.
1: Pécsett pedig a régi hagyomány újraélése. Tehát ennek azért örültem, mert jó, több helyen megindultak.
0: Igen.
1: Úgynevezett önkormányzati közösen keresés.
0: Igen. Hát igen, ugye nekünk is ott volt egy kis valami. Előtte.
1: Ez volt a történelemnek akkor az első
0: igen.
1: ilyen
0: nagyon lépése, szép volt,
1: hogy
0: tényleg,
1: az egyházak igen. hogy tudnak részt venni a társadalom, és a szabadiska választás előtt.
0: Igen. És nagyon érdekes is volt, mert ugye akkoriban ugye családoknak, szülőknek is, hogy hú, akkor szabad egyházi iskolába, akkor nem lesz-e túl burok, akkor hogy honnan veszük ki, jaj, akkor ez egy ilyen próbálgatás, de akkor inkább a meglévő biztosakat. Szóval nem volt egy könnyű helyzet ebben azt mondani, hogy amit most leraksz, ugye az lesz a modell. Tehát,
1: igen.
0: hogy érdemes-e,
1: igen.
0: jó-e, tényleg használható, és akkor tényleg azt ki kellett várni. Hát én 70 fiúgyerek volt akkor, akit átvettem, a 8 évfolyamon, tehát ott összevont évfolyamon, mindenféle volt. Uh-huh. És hát azért utána, amíg ez felépült addigra, hogy nem volt gondunk azzal, hogy 3 osztályt indítsunk folyamatosan, és tényleg válogathattunk is, és nagyon, nagyon szépen megindul, de azt ki kellett várni addig, amíg ugye a családok mondják a szomszédnak, hogy te ez jó, mert különben én kiírhatok, amit akarok, hogy jaj, de mert ennyire, de amíg ez belülről nem terjesztik, hogy igen, ide érdemes jönni. De szép közösségek is alakultak ki, tehát ugye a családokból is, az osztályokból, a tanárokból is, hát nagyon, ez egy nagyon szép felépítő munka
1: igen,
0: volt.
1: Hát ennek az iskolának azért volt az első, ha így veszük, hogy saját maga építette ki a közösségét, igen. míg a másiknál átvette.
0: Ez hát óriási lehetőség volt.
1: Tehát egy hosszabb átmenet, mire újra azzá válhat, akinek a
0: igen.
1: mondjuk új fenntartásába kerül. Igen. Tehát itt ugye itt az énekzene és a hit, és a vallásosság.
0: És akkor kinyitottuk az énekzenét is, ugye, hogy lehessen szélesebb körre, tehát egy művészeti iskolát alapítottam mellé, úgyhogy minden gyerek, aki bejött az iskolába, valahogy a művészettel, tehát van, aki énekre ment, van, aki képzőre ment, és a képzős is nagyon, hát éppen
1: igen.
0: Istvánnal is sokat dolgoztunk együtt, az nagyon szépen ment. Tehát egy nagyon széles körbe tudtunk így építkezni, aztán egy 8-osztályos gimnázium is ráépült, úgyhogy egy ilyen nagyon összetett intézmény, és addigra, mire már ugye felkért erre a Mayer püspök úr, hogy vegyem át, addigra nekem volt egy talán azt lehet mondani, egy kiforrott pedagógiai programom. Annak idején még nem is írtunk pedagógiai programot.
1: Ja, de benned volt.
0: De meg is írtam. Éppen azért, mert akkor nem tudtam elmondani azoknak a tanároknak, akik én hívhattam, óriási lehetőség volt, hogy mit akarunk. És akkor végül is úgy kézbe kellett adni, hogy figyelj csak, ezt akarjuk. És akkor figyeltem azt, hogyha felcsillan a szeme, hogy fú, de tényleg, akkor az ide való. Hogyha azt mondja, hogy jó, apád, persze, hát igen, ezzel mind egyetért, akkor gondoltam, maradj ott, ahol egyetértesz. És ez nagyon jó volt, hogy addigra volt már egy ilyen irányvonal, egy kikristályosodott valami. Szóval nagyon, nagyon nagy élvezet volt így építkezni, és azokkal a társakkal, nagyszerű tantestület jött össze tényleg. És ővelük tényleg nagyon, nagyon szépen lehetett.
1: Ez a múlt időben való beszélgetés azt jelenti, hogy mennyi ideig voltál?
0: Hát 13 évig voltam. Addigra mindenfölé 700-750 gyereket hagytam.
1: Tehát fölépítetted
0: igen.
1: a vágyadat a neveléssel hát, kapcsolatosan,
0: nagyon,
1: énekzenek kultúrával és, a,
0: igen.
1: és az ember szeretettel együtt. Megkérdezem, mert végül is miért hagyja ott az ember 13 év után az életpályának az igazi, azt lehet, hogy majdnem csúcsát.
0: Hát soha nem hagytam volna ott, hogyha nem kellett volna. Hát ott nehéz időket éltünk egyházi területen abban az időszakban, ami aztán utána egy jó pár évvel ki is csúcsosodott, sajnos ott hát anyagi nézeteltérések támadtak a fenntartóval elég keményen, és az iskola egy olyan hely, ahol ez nagyon nyilvánvalóvá válik. Tehát ott nem lehet, ott most bejön egy valami állami támogatás, és az nem kerül valahováig el, azért az igazgató a felelős. Tehát itt azért, és ott azért sokszor ütköztünk, sokféleképpen ütköztünk, nyilván most már én is igyekeztem elég távolra kerülni tőle, de az ott egy az egy nagyon, nagyon forró helyzet volt, amikor szembe kellett néznem magammal, hogy hát vagy a lelkiismeretem szerint megyek, és akkor tudok aludni, és szembe tudok nézni azzal a 700 gyerekkel és a családjukkal, vagy nem, vagy most itt mi lesz. És hát akkor el kellett jönnöm nagyon-nagyon rövid úton. Tényleg az nehéz volt, nem is tudtam ettől a tantestületől még elköszönni se. Szóval nagyon nehéz volt, a két gyerekünk még oda járt, akkor tényleg nagyon nehéz volt, hát szülői értekezletre se tudtam bemenni. És ez komoly kérdéseket is vetett föl, hogy akkor hol van itt a gondviselés, akkor hol van itt a valami, akkor hogyan lehet, megpróbáltunk mindent, tehát nagyon sokszor tényleg Püspök atyával is sok vitánk volt, meg sok mindenünk, tehát tényleg próbálkoztunk, hát nem ment a dolog, és akkor tényleg hát így el kellett jönnöm. Hát minden illetve volt, igen.
1: Nem kell, hogy tovább mondjam.
0: Igen, azt hiszem, hogy ezt
1: aki
0: hagyjuk.
1: Ismeri ezt a kort, és a Dunántúli Napló és egyéb
0: hát
1: újságokban
0: igen, minden volt, igen.
1: Nagyon sok ilyen cikk megjelent, amit én megmondom őszintén, nagyon sajnáltam, mert ismertelek. És tudtam, hogy amit csinálsz, az nem lehet rossz, sőt, jó lenne, ha tovább menne. Igen. Aztán végül is ennek a jogi részét te megnyerted.
0: Igen, igen. Igen, hát még
1: csak
0: akkor...
1: attól még nem azt jelenti, hogy újra ugyanott folytat. Itt jött igen. Neked egy váltás
0: igen.
1: Időszak.
0: Igen, és azt is mondom, hogy, és ez is annyira érdekes, hogy az ember így visszatekintve, azért láttam ilyet szintén a családban belül is, édesapám is járt így már nem egyszer, meg nem kétszer, és azt végigéltük, és azért ez akkor nekem sokat kamatozott. Amikor láttam rajta, hogy amit a legfontosabbnak tartott talán, az összeomlik, és akkor újra kezdeni. Mert az tényleg olyan volt, hogy felépítesz egy virágos kertet, már éppen elkezd működni, és akkor belemegy egy tank. Hát most mit csinálj?
1: Igen. Egy kis szünetet tartunk, de azért folytatjuk tovább, nem
0: jó.
1: A tankkal,
0: hanem a
1: virágos
0: persze.
1: És énekes és nevelés centrikus életet szóval a folytatásával. Egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk tovább.
0: Jó.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Pécsi Ritával. Aranyos Ritával már maradjunk itt, hiszen mindig is, igaz, hogy ritkán találkoztunk, de valahol azért mindig valami olyan hozott össze bennünket, ami az ember szeretet, a gyerek és a párbeszéd fontossága, ami a nevelésnek az alapja. Hát ugye ott maradtunk a beszélgetés első részében, hogy hát 13 év után el kellett menned nyugodt lelkiismerettel, végül is azok a viták, ami a fenntartó és a vezető között volt, ez végül is jogilag is és emberileg is a te józan gondolkodásoddal együtt úgy fejeződött be, hogy hát pályát kellett, vagy más kellett módosítani. Én nekem az jutott eszembe a te nem kimondottan jó példád kapcsán, hogy ezek az államosított iskolák vezetői, akik nem igazgatók, hanem csak vezetők, nincs igazán se gazdasági, se munkajogi jogosítványuk. Majd most azt élik meg, amit te akkor megéltél abban az időszakban, amikor a fenntartóddal való hasonló viták miatt volt a kinevezés jog és az anyagi önálló gazdálkodás és így tovább. Tehát az iskolának a létét biztosító feltételek, ha ezek bizonytalanok, akkor sajnos nem régen beszéltem épp egy igazgatónővel, és hát azon panaszkodott, hogy korábban ő azért valaki volt, ma nem. Ma már nem valaki, hanem egy kiszolgáltatott személyé vált. Nem szerencsés dolog, de térjünk vissza a te életpályádra. Ebből adódóan azt jelenti, hogy eljutunk odáig, hogy Pécs után hol folytatod?
1: Igen, ez egy érdekes helyzet volt, egy kis vákum, ugye, egy munkanélküliség, mit csináljunk? Hát Pécs ehhez mondjuk kisváros, tehát ott senki nem mert akkor lépni, hát ez egy nagy cirkusz volt mindenféle, senki nem mert, se egyházi részen, se állami részen nem mertek lépni, úgyhogy akkor egy budapesti alapítványnál dolgoztam, szintén pedagógiai vezetőként, de nagyon érdekes volt, mert ez az alapítvány hitéleti képzéssel foglalkozott, és egy ilyen felekezet közi alapítvány volt, tehát nagyon érdekes volt, hogy hogyan lehet a hit tan helyett egy hit életet fakasztani. És ő kereste pedagógia, ez a REMA, Reménység Magjai Alapítvány. Érdekes volt, ez egy amerikai alapítású, de nagyon érdekes volt, mert kinyílt számomra a terület sokféle egyház felé. És sokféle, akkor már tényleg kutattam sokféle módszert, ugye közben 13 évig az egyetemen is tanítottam mellette, tehát általános módszertant, így az iskola vezetés mellett. És az is egy érdekes volt, hogy tényleg nagyon érdekelt az, hogy lehet egy életképes tanítás, tehát hogy lehet értelme annak a rengeteg időnek, amit az iskolában eltöltenek a gyerekek, és hogy támogathatjuk meg a családi nevelést, stb. És akkor ezzel foglalkoztam már, és ezt itt szépen tudtam az egyes felekezettel is így összhangba hozni, aztán kifogyott az alapítvány pénze, akkor ott meg hát azért Pécsről persze nem volt olyan könnyű, akkor még kisebb gyerekeink is voltak, és akkor próbálkoztam visszajönni Pécsre. Akkoriban már a városvezetés azért nyitottabb volt az én irányom felé is, és akkor egy érdekes helyzetbe kerültem, klikkes iskolák, a főigazgatója lettem, volt 4 iskolám. Ú, nagy kedvel, na hát ez megint, fú, de jó lesz, és jaj, de jó. És aztán, hát lassan ott éreztem, hogy úgy rám szűkül a világ. Éppen amit mondtál, hogy hát ez nem iskolavezetés, tehát itt én nem tudok semmit se alakítani szinte. Igen. Tehát, hogy amikor, de nagyon, nagyon erőteljesen fogalmazva, az a vezetői, tehát főigazgatóként pláne nem, mert szerettem volna meghagyni az igazgatóknak azért azt a területet, hogy ő a legalább érezze valahogy magát. Ugye? És akkor ugye, hogy aranyos. De nem tudtam ezt a helyzetet, és akkor egyszer-kétszer úgy észleltem, mondom, mi az én dolgom? Bejön a tej, és azt 200-szor aláírom. De ez olyan, és akkor akartam ilyen pecsétet, persze, hogy ne, azt nem lehet. Na, azt nem. Tehát annyira merev, és annyira egy nem is hivatal, hanem egy hatóságszerű szervezettel éreztem magamat szembe, de tényleg. És tényleg, na, szóval itt én mondtam föl, tehát nagyon-nagyon-nagyon beszorítva éreztem magamat, és akkor gondoltam, addigra már nagyon sok fele hívtak előadni, mert akkor már kicsit kezdtek nagyobbak lenni a gyerekeink, és ugye az iskola se kötött annyira. Szóval érdekes, mindig úgy gondolom, nagyon szeretem Origenésznek ezt a gondolatát, hogy sok minden történik Isten akarata ellenére, de semmi nem történik a gondviselése nélkül.
0: Ez így igaz.
1: Ez gyönyörű volt. Tehát ahogy látom, mondom, amit mondtál, soha nem jöttem volna el. Nagyon jól éreztem magam. Gyönyörű volt minden, jó kapcsolatok, jó minden. Nem jöttem volna el. De nem is nyílt volna így ki, hogy úgy mondjam, a világ. Akkor tovább kutattam, akkor kezdtek el akkor publikálni, könyvsorozatot kezdtem elírni. Egyébként apukám pont így volt, amikor kitették az iskolájából, akkor kezdte el a Kulcsa muzsikát írni, és érdekesen jött, mert akkor volt időm, hát akkor most jó.
0: Igen.
1: És akkor elfogadtam meghívásokat így országszerte is több helyen, és sok iskolára, sok nevelő közösségre, egyházi közösségre, családokra, egészségügyi védőnők, nagyon sok helyre.
0: De itt a férjeddel együtt csináltatok ezt a...
1: Hát nem is lehet, ezt nem lehet egyedül, és olyan szépen alakult, mondtam, soha nem voltunk talán ennyit együtt, mint most, de olyan szépen egybeesett, hogy lassan elkezdhetődött ez, és akkor ugyan egy elég sötétbe ugrottunk bele akkor, hogy akkor ott hagyom a biztos állásomat, mert azért ez egy biztos állás volt, hát, akárhogy veszük, és akkor már végre elég jó fizetése is volt, megcsináltam a mestertanárit, mindenfélét, úgyhogy, de nem volt jó. És akkor, hát, hogy próbáljuk meg, elkezdtünk menni az előadásokkal. És hát ez nagyon, nagyon sok örömöt, nem volt persze egyszerű, de azt, hogy a férjemmel együtt tudtunk menni, ez óriási volt. Tehát, hát nyilván nem lehet az, hogy...
0: És hogy kerültél Vácra?
1: Így, pont így, és ott felementünk, volt egyszer egy hitoktatói, egy ilyen nagy regionális hitoktatói képzés, valamelyik lelki gyakorlatos házba ott fönn, és ott egy hitoktató vitte el a Váci EKIF vezetőjének, Csáki Tibor, doktor Csáki Tibor,
0: atyához,
1: igen, hogy ez így nekünk is jó lenne, meg kéne. Hát ez az atya, ez egy nagyon, nagyon szeretem, és nagyon, de így visszamenőnek nagyon okos volt. Hát jó, és akkor összehívta egy ilyen évkezdő lelki gyakorlaton az ő összes igazgatóját és helyettesét, úgyis szoktak rendszeresen így együtt indítani, és oda meghívott. És akkor ott volt egy előadás, és akkor utána feltette az igazgatóknak a kérdést, hogyha ezt a pedagógiát, ez egy nagyon szépen kiforrott pedagógia, már most eddig nem beszéltünk róla, ez a József Kentenich által indított organikus pedagógia, egy nagyon szép keresztény gyökerű valami.
0: Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez, amit legutóbb én is megkaptam Püspök úrtól, vagy tőletek, építsünk közösséget, hát, ez az alapja, amiről beszélsz, és de erről azért feltétlenül kellene, mert ez, szerintem ez a jövő. Ha nem erre fordul a politika, akkor a magyar közoktatás, a bányász béka, hát én dolgoztam bányánál, tehát tudom, mit jelent, ott nincs béka valóban. Mert 8 szinten lejjebb a föld alatt nincs béka, de az alá itt lehet kerülni.
1: Igen. Szóval így kerültem oda, és érdekes volt, ugye itt nagyon sok átvett iskola is van. De ezek a vezetők is úgy megindultak, hogy tényleg egy szellemiség kellene, ami összefogja a tantestületet, még így is, tehát hogy találjunk egy olyat, amiben közösek vagyunk.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: Nem hiába van 2 jó tanár, meg 22, meg 72 is, aki magánzóként be. Ha ennek nincs egy közös árka, egy medre, na így. És ott, mondom, tényleg nagyon-nagyon jó munkatársakra találtam, és ez a Csáki Tibor, tehát egyszerűen, hogy na jó, akkor ezt csináljuk meg, és akkor gyere. És egy nagyon jó helyzetet teremtett azzal, hogy az igazgatókat elkezdtük képezni. Akkor ugye képbe került, ezt is nem biztos, hogy teljesen, szóval képbe került a Váci Apor főiskola. Ott is elkezdtem dolgozni, még a rektorság is a Berbüspök úr felemlítette, azt gondolom, hogy ez nem is az én területem volt, és úgyhogy úgy maradtunk, hogy maradnék a főiskolán tanítani ezt a pedagógiát, és most is ezt csinálom.
0: Tanítasz most is.
1: Igen. Igen, és sőt, most ott egy szakom is indul majd, éppen most fog a jövő évben indulni, ezzel a pedagógiával, organikus keresztény gyökerű pedagógia.
0: Nagyon jó.
1: Nagyon, egyszerűen, amikor ugye jártuk az országot, Nagyon sokszor azért én megütköztem azon, hogy ismerünk, hát nem kismillió, de sok alternatív pedagógiát, és mondjuk például a sajátunkat nem, mert ez egy igazán keresztény gyökerű,
0: igen,
1: és keresztény pedagógia, amelyik tényleg azt mondom, hogy de egyébként nagyon sok állami iskolába is járok, meg más felekezeti iskolába, tehát
0: az
1: nagyon használható.
0: Az a jó.
1: Na, szóval így kerültem oda, és ott hát 30 intézménye van az egyházmegyének, nagyon széles, középiskola, óvoda, általános iskola, művészeti iskola, kórusiskola, mindenféle van. És elkezdtük így szépen, módszeresen így a tanárokkal ebben a pedagógiában dolgozni. Külön a tanítókkal, külön a hitoktatókkal, külön az énektanárokkal, akkor a táborvezetőket. Tehát mindenhol ez nagyon, nagyon szép munka ez így. És nagyon, nagyon, nagyon, nagyon sok oldalú, sok rétű, de azt hiszem lehet egy mély szántást végezni, és tényleg remek jó munkatársakkal. És igazából hát csak azt csinálom, amit szeretek. Tehát ennyire, ez egy jutalomjáték
0: számomra. Sok függám azért az is, hogy ki a főnöke az ember.
1: Nagyon sok. Hát a nagyon sok. És tényleg Berpőspok úr nagyon, szóval...
0: Rád bízza, mert tudja azt, hogy te, amit nagyon, akarsz, annak vannak gyökerei, és kell, hogy legyen eredménye is.
1: Igen, és hogy tényleg, hogyha az emberbe bíznak, és mi is ezt tudjuk úgy továbbadni, hogy na hát, és érdekes az, ahogy szomjazzák ezt az emberek. A tanárok is, a pedagógusok, a szülők is, hogyha családokhoz eljutunk, hogy ugye, hát nem találunk olyat, akinek nem jó a szándéka. Hát most miért lenne a pedagógus pályán? Hát ugye, de hova kapaszkodjon? Tehát iránymutató emberük, meg iránymutató segítség. Tehát igen. Az igen. Szükséges. Én meg is fogalmaztam kicsit magamnak, hogy mi is akkor így ebbe a feladat, akár neveléskutatóként, és már régóta azt érzem, hogy ilyen híddá válni. Tehát, hogy a tudomány nagyon sokat tud már az emberről, a közösségről. Hát tényleg azt mondom, hogy ordítja a tudomány, hogy egyedül nem lesz semmi. Na most közben, ha szétesik a család, akkor nem tudom, igen, mi van. Ha szétesnek a közösségek, az egyházi közösségek, azért sokat láttunk, ugye, mi, kedves bíró püspök úrral, ugye Pécset nagyon sokat, ugye akkor voltam középiskolás.
0: Igen.
1: Tehát a közösségből nőttünk ki, és abból lett például a Szent Mór is. A Székesegyház
0: plémárosa volt
1: akkor. Igen, igen, igen. Tehát a Szent Mór iskola abból a közösségből, akik utána szülők lettek, és ott lehetett egy hatalmas, igen, nagy virágzást, igen, elindítani. Na most már a gyerekeinknél már láttuk, hogy nincsen akkor a közösségi élet, tehát nem tudnak könnyen begyökerezni ide-oda. Tehát itt azért Budapest környékén talán még több lelkiség, több közösség is él, de azért, ahogy látom, azért vidéken ez, szóval nagyon oda kell figyelnünk ahhoz, és ezt próbáljuk itt az iskolákban is, hogyha ezek nem élnek, ezek a kis egységek, de élén a családdal, tehát a család, tehát nem tudom, az nagy veszélyben van a család. Nagy veszélyben van. Tehát az iskola is a családot tudja megerősíteni, vagy kiegészíteni, vagy valamit csinálni.
0: Mondok neked egy saját életemből egy tapasztalat. Lehet, hogy már máskor is elmondtam. Amikor mi kezdtünk 62-ben egy tanyas iskolába tanítani, feleségemmel, hát Pest megye, Dabasi járás.
1: Uh-huh. Jaj, hát az most a mi iskolánk a Dabasi.
0: Elég az hozzá, hogy természetesen azt tanultuk a régi tanítóképző valóban a nevelés érdekében lévő tanáraitól, hogy a gyerek a lényeg, és alkalmasságival jutottunk oda, és nem úgy, hogy magyar történelmet vagy tudtad, vagy nem lexikális tudásra, hanem a gyerek szeretettel, a kapcsolatteremtő készséggel, és így tovább. És természetesen, mint a szivacs szívtuk. Most ugye az volt, amikor a gyereket, mi azt tanultuk, hogy ha a gyereket olyan állapotban látjuk, hogy nem néz a szemedbe, akkor ott valami gond van, és lehet, hogy családi gyökerű gond van. Ebbe az állapotban minősíteni nem tisztességes.
1: Ó, de szép ez.
0: Na most, ha mert akkor kell, amikor már csillogó szemmel néz, akkor már lehet minősíteni, mert akkor ő ott van.
1: Igen, ez nagyon bölcs.
0: Na most ehhez nekem nagyon jó partnerem volt a lelkipásztor. A plébános. És mondtam neki, hogy mivel úgy tudom, hogy ezek a családok járnak templomba, segítsi abba, hogy megtudjam az okokozati összefüggést. Elmegyek családlátogatásra, de ott protokollként. Ott nem azt látom, amit én szeretnék, hanem azt, amit ők szeretnének nekem mutatni. Ez két különböző dolog. És úgy lehetett segíteni, mivel ő rendszeresen családlátogatásokat csinál. A mai napig is azt csinálja, ma már nem fiatal emberként, de ezt csinálja Maglódon. Ebből adódóan azt jelentette, hogy tudtuk csillogó szemű gyerekeket teremteni közösen. És akkor már lehet, és akkor már ott a család is.
1: Igen. Ez kell tényleg,
0: azt hiszem, ez a, neked
1: ez, ez
0: is
1: a kulcsa. Ez a kulcsa.
0: Ez szolgálat.
1: Igen, igen. És hogy tényleg ő belőle kiindulni. Tehát most nem a tantervből, a mindenkori, nem tudom én, mi a jaj, mert az anyag. Hát de a gyerek, de hát, és addig nem tudok haladni az anyaggal se. És nagyon, nagyon látom, igen, hogy erre, hogy úgy mondjam, föl kell szabadítani a tanárokat, vagy küldeni kell a tanárokat, és képessé tenni. Tehát sajnos... Így, ahogy mondod, már az az alkalmassági hiányzik.
0: Persze.
1: Ott az elején, mert hogy sok ponton van történelemből, igen, ez ebbe a kapcsolatban szinte semmi. Szinte semmi.
0: Igen.
1: És ez például sokszor úgy jó iskola volt például a karvezetés nekem. Nekem van egy amatőr kórusom is a Pécsi Székesegyházban, a Bárdos kórus, minden vasárnap énekelő.
0: Most is van.
1: Igen, és ott nagyon sokat tanultam ebből, hogy itt is egy kórusvezetés, annak nagyon kicsi része az, hogy Mozart
0: hogy itt írt. Elsajátítunk valamit.
1: Meg valamit, igen, meg valamit akár levegyünk, vagy akár megtanulunk is. Tehát az ott ember kérdés.
0: Hát
1: tehát
0: közösség.
1: Abszolút közösség. Igen, hogy észreveszi az ember tényleg azt, hogy most nem néz a szemedbe, vagy hogy gondterhet, vagy valami ott, tehát nem, tehát akár csak az iskolában, és teljesen mindegy, mi van előírva. Addig, amíg ő nincs veled, addig nincs ott.
0: Igen, hát sajnos az a tapasztalatom, meg gondolom neked is, hogy nagyon sok olyan oktatásban dolgozó van, aki nem pedagógus.
1: Nagyon.
0: Hanem oktatásban dolgozik. 45 percben gondolkodik, de őt nem érdekli a csillagó szem, nincs sikerélmény ebből adódóan, ez visszahat
1: ki is
0: a gyerekre.
1: Ég, de ő is kiég. Tehát
0: igen.
1: Olyan igen. Döbbenetes, hogy most, hogyha hívnak, nem is szoktam megadni. Nagyon sok témában tudok menni tanárokhoz, és nagyon sok témaféle van, de nem kínálom föl, mert akkor rögtön a fegyelmezés lesz, amit kér, a motiválás, mert nem tud, meg hogy a kiégésről beszéljek. Hogy igen. A kiégésről. De hát mindig is mondom, hogy nem szeretek a kiégésről beszélni, hanem az értelmetlen munka az, ami a kiégéshez vezet, nem a sok, az értelmetlen. És amikor a 45 percet nézi meg a semmit, akkor az visszafog, biztos értelmetlen lesz. Igen. Tehát borítékolható, hogy ott nem lehet sikere, és persze akkor okol mindent, és kiég.
0: Igen, hát ugye megint csak egy kis összehasonlítás, ugye. Egy településen lakik az ember, akkor azt mondja, hogy itt mondjuk 3000 ember lakik. Tehát én ott, mint pedagógus, én nekem 24 órában vagyok
1: olyan.
0: Pedagógus.
1: Olyan.
0: Mert a Mari néni János bácsi kérdéseire ugyanúgy kell tudni válaszolni, mint a gyerek kérdéseire. Ebből adódóan azt jelenti, hogy nem lehet abba gondolkodni, hogy el kell mennem, mert abban a pillanatban a gyerek rögtön észreveszi, és már máshol van. Te a 30... Tehát neked a 30 igen. iskola igen. adja a terepet,
1: hát nagyon.
0: Ami persze nem könnyű, mert azért a Váci Egyház megye nem egy kicsi Egyház megye, hogy a Palócföldtől egészen
1: igen.
0: le a Galga mellették, szóval nem egy könnyű nem. terep, de végül is ez adja a te igazi életnek a terepét, hogy
1: hát
0: itt
1: igen.
0: lehet valóban partnereket
1: igen.
0: találni.
1: Igen.
0: Egy dolgot hadd mondjak el, ami nekem nagyon tetszett, és ez... Lehet, hogy így van máshol is, de mondjuk nekem legutóbb, amikor a Váci Székesegyházba összehívtátok
1: hát,
0: természetesen Tibor atyával és a püspök úrral a megyében lévő összes pedagógust, vagy iskolába dolgozót
1: igen,
0: is,
1: igen,
0: mert ugye
1: igen,
0: nem csak
1: igen,
0: pedagógus
1: igen,
0: voltam.
1: Igen.
0: Akkor úgy döntöttünk, hogy arra a Szentmisére, állatú Szentmisére elmegyünk, meg egy évértékelésre elmegyünk
1: igen.
0: mi is. Mit nem tudott róla, persze.
1: Igen.
0: De a gondolatainak az a gyökere, hogy tudom, hogy a itt ülők nagy része úgy került az én iskoláimba, vagy akik nem biztos, hogy hívők,
1: igen.
0: de legyen pedagógus.
1: Igen.
0: Tehát ugye nem az az érdekes, szeresse a gyereket. Na most én ott láttam, néztem ezek az emberek, biztos, hogy volt köztük sok olyan, aki biztos. Akkor volt először, biztos. Mondjuk templomba, lehet, hogy máskor is volt, de nem igen. volt kötelező, mert ugye átvett iskolákról
1: igen.
0: van
1: is
0: szó.
1: Van szó igen.
0: Az neki egy hosszú időszak, hogy
1: hosszú.
0: Tudja, hogy ő neki ott mi a szerepe.
1: Abszolút.
0: Ha nem akarja, akkor van lehetősége máshol.
1: Igen.
0: Tehát ez, és a püspöktől kap egy ilyet, a könnyeik jöttek ki.
1: Igen. Igen. Nagyon fontos ez a
0: szabadság. Ez kell, hogy
1: a
0: gyerekre hasson.
1: Igen, ez a meghívás, tudod, ez a, ez a hogy nézd, mutatok valamit, ez, én is ezt élem, szerintem jó.
0: Így van.
1: De nem az, hogy mert hányszor mentél, és nem tudod. Tehát ez nagyon fontos.
0: A te évértékelőd, valamint minden több száz pedagógus ült abban, nem tudom, 600 vagy nem tudom, melyik lehetett, a teltház volt, és mindenkinek a padján ott volt ez a könyv. Tehát az a muníció, ami azt jelenti, hogy igaz, hogy befejeződik a tanév, de ezt ne felejtsétek el, mert a következő tanévben ez is kellene, hogy érződjön a munkádba, ami ebbe a te előszavadba, a Tibor atyának, és hát egyáltalán maga a tartalmat.
1: Igen, szép ez, hogy úgy össze lehet kapaszkodni, egy ilyen kis szövetséget lehet alkotni, úgy, mint egy mindenki bele tudja tenni a magáját, és tényleg építsünk közösséget. Tehát, hogyha ezt nem építjük meg, és többféle ilyen kis segédeszközt van alkalmunk nekik odaadni, akkor bevezettünk egy igazán nagyon életképes nyelvtanulási módszert, akkor minden, például az összes másodikos gyerekünk, aki most majd második osztályban elkezd tanulni furulyázni. Tehát azért kezébe fog venni egy hangszert, nem csak az, akinek az anyukájának eszébe jutott, hogy járjál már fiam zeneiskolába, vagy valami, hanem úgy az élet részeként találkozik zenével, nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy sok ilyen kis apróságon áll az, hogy valóban összeérnek-e ezek a szálak, és lesz egy olyan közös, hát egy szellemiség, amivel majd ők is össze tudnak kacsintani, amivel majd ők is a családjaikba is azt tudják, hogy hát valahogy mégis csak egy talajon állunk.
0: Tudod, mi jutott eszembe az, hogy én többször is mondtam, ugye az, hogy mondjuk a Gödi Buza szemiskola,
1: hát igen.
0: Ahol a népművészet, hagyományápolás, stb., hogy érdekes, hogy a jelenlegi úgynevezett tanterben ezek nincsenek igazán bent. Pedig az a palóc gyerek, annak ellene ismerni nem csak a tájszólás érdekességét, hanem a kézművességét, a színvilágát, és így tovább. Tehát a gyökereket.
1: Abszolút.
0: De ha ezt nem kapja meg, akkor mitől palóc?
1: Csavargó lesz. Tehát ez az, amit mond éppen ez a Kenteri atya, hogyha nincsen gyökér, ha nincs kötődés erre, arra, akkor az csavargóvá válunk mindannyian, és azért sok csavargót látunk mostanság, és ez azért például a virtuális kapcsolódás kihúzogatja a gyökereket, ha nincs jó mélyen, nagyon nagy baj lesz. Még egy valami nagyon jó kezdeményezés, és sok iskolánkban, vagy 17 iskolánkban már van ez a családi életre nevelés.
0: Igen.
1: Igazán nagyon-nagyon jó
0: szintén. De ezt el is mondtad, azt hiszem.
1: Igen. Nagyon fontosnak tartom, mert kidolgozott anyaga van. Tehát ez is megint olyan, amit azoknak a pedagógusoknak is kézbe lehet adni, aki nem ebben nevelődött föl. Mert mindenki akarja, azzal mindenki egyetért meg. Jaj, persze kell a családokat támogatni, a gyerekeket is a családi életre kell nevelni. Pöpelepe, jó van, igen. És akkor is mit csinálsz hónap? Szerda délelőtt mit csinálsz ennek érdekében? És ehhez rengeteg olyan sok jól kidolgozott, jól megformált, tényleg napra kész anyagot is lehet már odaadni, de ugye ez egy párhuzamos munka, és olyan szép, hogy például ezekkel az ágiékkal, a kecskeméti, a Hortobágyi Ágnesékkel, így ebben az ügyben is össze tudunk kapcsolódni, hogy műveljük a szellemiséget, amiből kinyílik egy kíváncsiság, ugye igen. Boldogok, akik szomjazzák az igazságot, igen. Odáig el kell jutni, és akkor azt akkor lehet adni neki egy. Tehát az is nagyon fontos, hogy a tanárok kezébe is úgy adjunk valamit, hogy ő azt egy kicsit legalább kérje. Mert hogyha ezt úgy, akkor köszönöm szépen, ott fog kikötni, ahol az összes brosúra eddig kikötött, ugye.
0: Itt a Apor főiskolára jut eszembe, nem régen jártam a Gál Ferenc főiskolán, és a rektorúra beszélgetve azt, hogy csináljanak kétszakos képzést.
1: Nagyon fontos lenne.
0: Hogy mondjuk egy történelem és hitoktató. Énekzene és hitoktató.
1: Igen.
0: De magyar történelem
1: hát
0: hitoktató.
1: Sokféle,
0: szóval tulajdonképpen ezt így próbáltuk csinálni hát rendszerváltáskor, amikor mondjuk a Nyíregyházi Főiskola, görögkatolikus hittudományi főiskola és a főiskola közösen hozta léte azt a két diplomával rendelkező embert, aki kikerült, és már mindjárt megvolt az, hogy a valahova tartozása és az ő identitása, igen, akár a igen, pedagógus pálya iránt. Ez a kettőt igen, együtt, és mindjárt igen, megvolt a... Igen. Na mindegy, hát ez azt mondtam, hogy ez már a jövő kérdése, de én minden esetben nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk.
1: Örülök,
0: és azt a fajta lelkesedést, nekem mindig adsz azért, hogy amiért az ember vállalta annak idején ezt a pályát, tehát ez most már ugye közel 60 éve, akkor az igen érdemes, mert vannak még megszállottak. Hát ilyen volt te is, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is a beszélgetés lehetőségét is.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Korai és késői esőt ad az Úr. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 1 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 13 perckor lesz. A Tórából ezen a héten az ékev heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése annak folytán. 5 Mózes 7, 12-től 11-25-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, ha szeretni fogjátok isteneteket, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt. Vigyázzatok, hogy ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Vegyétek szívetekre és lelketekre ezeket az ígéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. 5 Mózes 11, 13-tól 18-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Az étkezési áldás kérdése miért lenne hát az? Taglalja írásában az ékev heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin főrabbi. És enni fogsz, és jól fogsz lakni, és áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Bölcseink a fenti parancsból vezették le, hogy étkezés után áldással kell hálánkat kifejezni az örökkévalónak, hogy jóságában táplálékkal lát el bennünket. A könnyűről nehézre logikai következtetési elv alapján sokunkban felmerült a kérdés, hogy ha jól lakottan áldást kell, illik mondani, akkor éhesen nem kellene-e a hálánknak hangot adnunk, amikor a táplálék ott van előttünk. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Néhány talmud tudós még azt a következtetést is levonta abból, hogy hogyan értelmezi valaki a fenti tórai idézetet, kiderül az, hogy az illető értelmese, vagy pedig nehéz felfogású ember. Mit ünneplünk Tú Beávkor, több mint a zsidó Valentin nap? A zsidó hagyomány szerint kevés olyan örömteli nap létezik, mint Áv hónap 15-e, vagyis Tú Beáv. A Talmud egyenesen úgy fogalmaz Izrael népének, nem volt két nagyobb ünnepe Jom Kippurnál és Tú Beávnál. Míg az engesztelés napjának kiemelkedő jelentősége magától értetődőnek tűnik. Napjainkban Tú Beávot gyakran a zsidó Valentin napként említik, hiszen Izraelben ez a nap a házasság kötések, a romantikus gesztusok és közösségi események egyik kedvelt időpontja lett. Az ünnep eredeti jelentése azonban jóval összetettebb. Nem csupán a szerelemről, hanem az egységről, a közösségi kapcsolatok helyreállítására és az örökkévalóhoz való közeledésről szól. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható. Vasárnap továbbra is többnyire derült, száraz idő lesz, a légáramlás mérsékelt marad, és még tart a 34-40 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok. Több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újjá tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni. És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben, egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk, nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektívában, családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tipmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. Természetesen abszolút tudományos, egyébként matematikai alapon tippeltek, és bizony Spanyolországot hozták ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, akkor hetekkel ezelőtt tudományos magazinunkban foglalkoztunk is ezzel, és hát kérem szépen, nyertek az adattudósok annak idején, illetve pár héttel ezelőtt a HVG tudományos rovata foglalkozott azzal, hogy Achim Zeileis, az Innsbrucki Egyetem kutatója, egy szakember csapattal gépi tanuló algoritmust tanított fel, hogy az képes legyen megjósolni a torna győztesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadóirodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékosok erősségeit. A második lépésben pedig egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló információkkal. Egyébként az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését figyelembe vették. Hát mit lehet ezek után mondani a Tudomány mai állása című magazinunkban? Gratulálunk az adattudósoknak!
2: Hírek a tudomány világából.
3: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyereknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. az új kezelési módszer 4 gyógyíthatatlannak tartott daganatos gyerek esetében eredményezett 4 évig tartó túlélést, 3 esetében pedig ki sem mutatható azóta a betegség. A módszer első fázisú tesztelését nemrég fejezték be a Washingtoni Children's National Hospital kutatócsoportjában. A hír nyilván szenzációs, de lássuk, hogy mi volt maga a program, és egyáltalán milyen betegségben szenvedtek ezek a gyermekek, illetve fiatal felnőttek az úgynevezett diffúz belső pontin gliomában, egy nagyon súlyos agytörzsi daganatos betegségben vagy központi idegrendszeri daganatban szenvedtek a REMIND nevű klinikai vizsgálati programban résztvevő gyermekek és fiatal felnőttek. A diffúz belső pontin glioma, vagyis röviden DIPG, egy rendkívül agresszív daganattípus, amely az agytörzs részét képező híd területét érinti, amely olyan alapvető funkciók szabályozásában vesz részt, mint a légzés és a vérnyomás. A betegség leggyakrabban 5-10 éves gyermekeket érint, és a gyermekkori agydaganatok mintegy 10-20%-át teszi ki. Az ebben a rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek többsége a diagnózist követően 2 évnél nem él tovább. A kiújuló központi idegrendszeri daganatok gyakran gyógyíthatatlanok, a terápiájuk pedig komoly mellékhatásokkal járhat. Az ilyen daganatok esetében egyébként nagy kihívást jelent a heterogenitás. Egyetlen tumor több eltérő tulajdonságú sejtcsoportot is tartalmazhat, így nehéz olyan kezelést találni, amely mindegyiket célba veszi. Az új terápia azonban egyszerre 3 a gyermekkori agydaganatokban gyakran előforduló fehérjét céloz meg. No, de lássuk, hogy mi ez az új csodakezelés, amelyel tehát úgy tűnik, hogy agydaganatban szenvedő gyermekek gyógyultak meg. A kezelés T-sejt alapú immunterápia, amely hasonló az úgynevezett CAR-T-sejtes terápiához, amely a szervezet saját immunrendszerének elemeit használja fel. Ilyenkor genetikailag módosítják a T-sejtek egy csoportját, hogy azok rendkívül hatékonyan legyenek képesek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. Azonban ennél az új eljárásnál úgynevezett tumor-asszociált antigén T-sejtes terápiát alkalmaztak, ahol nincs szükség genetikai módosításra. A beteg saját T-sejtjei kivonják, majd olyan sejtekkel hozzák kapcsolatba, amelyek bemutatják a célba venni kívánt daganati fehérjéket. Azokat a T-sejteket, amelyek természetes módon reagálnak a fehérjékre, kiválasztják és felszaporítják, és ha elegendő mennyiségű daganatellenes sejt áll rendelkezésre,

0: volt, és korábban rövid ideig tartó kemoterápián estek át. Közülük az egyik DIPG-ben szenvedő gyermek több mint 2 évvel a kezelést követően is életben van, a kiújult daganatos betegek csoportjában pedig 3 paciens rendkívül jól reagált a kezelésre, és esetükben továbbra sincs kimutatható betegség, egyiküknél már csaknem 5 év telt el a kezelés óta, írja a covid.hu.
1: A tudomány mai állása.
0: Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet, írja a Rakéta. A tudósok már nevet is adtak az új mesterséges sejtnek, Spot Cell. Ezt a kifejezést lehet, hogy a későbbiekben még fogjuk hallani, tudományos körökben biztosan fognak vele foglalkozni, ugyanis ez a sejt már nem csak létezni képes laboratóriumi körülmények között, hanem táplálkozik, növekszik, sőt, lemásolja a genetikai állományát és osztódik is. Bár a kutatók szerint még nem tekinthető valódi élőlénynek, működése minden eddiginél jobban hasonlít a természetes sejtekéhez. A rendszer teljes egészében ismert, mesterségesen összeállított összetevőkből épül fel, így a kutatók pontosan tudják, miből és hogyan működik. Ez jelentős előrelépés a korábbi próbálkozásokhoz képest, amelyek többnyire már létező sejtek módosítására épültek. A Spot Cell ezzel szemben alulról épül fel, vagyis nem egy élő sejt átalakított változata. A mesterséges sejt ugyanakkor még mindig külső segítségre szorul, önálló energiaellátása nem képes, és bizonyos fehérjéket, valamint riboszómákat is kívülről kell biztosítani a számára. Éppen ezért több kutató is óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy az eredményeket egyelőre nem ellenőrizte szakmai lektorálás. A fejlesztés ennek ellenére fontos bizonyíték arra, hogy a sejtek legfontosabb folyamatai mesterségesen és újraalkothatók. A kutatók szerint ez hosszú távon új lehetőségeket nyithat a gyógyszergyártásban, a vegyiparban és más biotechnológiai alkalmazásokban. Egy ilyen rendszer ugyanis könnyebben programozható lehet, mint a természetes sejtek, amelyek saját evolúciós szabályaik szerint működnek. A jövőben akár olyan mesterséges sejtek is készülhetnek, amelyek helyben állítanak elő gyógyszereket vagy más fontos vegyületeket. Erre azonban még hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni, mert a jelenlegi Spot Cell inkább technológiai demonstráció, mint ipari megoldás, mondják a kutatók, akik ugyanakkor azt is leszögezik, hogy ez a kutatás, tehát egy mesterséges sejt előállítása, azt mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a biológiai rendszereket ugyanúgy megtervezhessük, mint ma egy elektronikai eszközt. Sok kérdést vetnek fel egyébként ezek a találmányok, de egy biztos, a tudomány mai állása ezzel is nagy erőkkel foglalkozik, és akkor lássuk, hogy még mivel a következőkben még számos érdekességet hozok. Talán azt mindannyian tudjuk, hogy az izmainkat újjá tudjuk építeni. De van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egész életünk során tartózkodjunk a halláskárosító eseményektől, vagy helyzetektől, szituációktól. Igen, koncertek és fesztiválok kapcsán is beszélhetünk erről. Hozok majd egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban, illetve tudományos értekezést, valamint szó lesz arról is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészségese, a jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából az lenne a hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. Ezt David Attenborough, világhírű természettudós és dokumentumfilmes is évek óta hangoztatja, de vajon ezek az úgynevezett növényi alapú élelmiszerek tényleg mindig és minden esetben egészségesek? Egyébként soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Nagyon érdekes téma, ezzel is jövök hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából.
0: Egy újabb érdekes témával folytatjuk, és remélem, hogy mindenki jól hall engem, ugyan

0: És a hallással fogunk foglalkozni. Talán mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az izmainkat mondhatnám úgy is bármikor újjá tudjuk, illetve újra tudjuk építeni. Viszont van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ami oda lett, az oda lett. És nem csak a hangos koncertekre kell gondolni, sajnos nem csak azok vezetnek hallásvesztéshez, igen, hallásvesztéshez vezetnek, hanem számos mindennapi tevékenység is károsodást okozhat. Tehát, amíg a leépült izomzatunkat újjá tudjuk építeni néhány hónap alatt, egyébként addig a hallást nem, ezt a bizonyos mondatot, hogy ami egyszer oda lett, az oda lett, egyébként Valeria Pavlovich Roof mondta, az amerikai Ohio államban található Cleveland Klinika audiológusa és hallásvesztés specialistája, a BBC-nek nyilatkozta, írta a tudás.hu. És azt is elmondtam az ügy kapcsán, hogy bár régóta tudjuk, hogy a hallásunk az idő múlásával romlik, az audiológusok egyre fiatalabb pácienseknél, köztük 10 éveseknél és 10 év alatti gyermekeknél is tapasztalják a hallásvesztés jeleit. Fiatalabb korunkban egyébként mindannyian hanyagok vagyunk a fülünk védelmével kapcsolatban, állítják a kutatók, a fiatalkori tetteink viszont később az életünk előre haladtával visszaüthetnek. És nem csak a koncertekről van tehát szó, sok teljesen hétköznapi tevékenység is meglepő hatással lehet a hosszú távú hallásra. Mindjárt ezeket is sorolom, de először nézzük meg, hogy hogyan működik a hallásunk. Ugye a dobhártyán túl a belső fül mélyén található egy folyadékkal teli kamra, amelyet csigának neveznek. Ezt több ezer apró szőrsejt béleli, minden egyes sejt tetején pedig több tucatnyi finom, apró sörte található, az alján pedig egy neuron, amely a hallóidegbe fut, ez szállítja az elektromos jeleket az agyba, remélem mindenki tudott követni. Ahogy a hang nyomás hullámok formájában belép a fülbe, ezek az apró szőrök úgy hajladoznak, mint a fák a szélben. A szőrök mozgása pedig elektromos impulzusokká alakulnak, amelyeket az agyunk hangként értelmez. A rossz hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés már mindössze 10-15 perc után is károsodást okoz. A túl hangos és túl hosszú ideig tartó zajoknak való kitettség úgy hat, mint a viharos erejű szél, elhajlítja vagy eltöri ezeket az apró szőrszálakat, és a szempilláinkkal ellentétben ezek nem nőnek vissza. Az emberi fül már egyébként a születésnapjától kezdve rendelkezik az összes szőrsejttel, amilyen csak valaha lesz. Ha ezek a sejtek elpusztulnak, a veszteség végleges, nem lehet helyrehozni. Ami a koncerteket illeti, az élőzene általában mindig túl hangos. A koncerthelyszínen a hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés is már 10-15 perc után károsodást okoz, magyarázzák a kutatók. Érdemes egyébként füldugót viselni. Az úgynevezett szivacsos füldugók viszont nyilván eltorzítják a zene hangzását, ehelyett vannak úgynevezett hifi füldugók, amelyek anélkül tompítják a hangerőt, hogy megváltoztatnák a zene karakterét. A valódi zenerajongóknak érdemes lehet egyedi, zenészeknek szánt füldugókba beruházniuk. Egyébként ezeket audiológusoktól is meg lehet rendelni, akik mintavétel alapján készítik el őket. Mindez vonatkozik egyébként a sporteseményekre is. Gyakran vannak hangos sportesemények, és akár sporteseményeken vagy koncerteken is lehet látni csecsemőket fülvédőben. Ezzel nincs is semmi baj, állítják a kutatók és az audiológusok, viszont ők annak örülnének, ha a szülőkön is lenne fülvédő. És akkor lássunk még olyan mindennapi tevékenységet, amely nem is gondolnánk, de hallásvesztéshez vezet. Az audiológusok azt állítják, gyakran tapasztalnak úgynevezett féloldali hallásvesztést olyan embereknél, akik megszokásból lehúzott ablakkal vezetnek, és ne feledkezzünk meg a kertészkedésről sem, a fűkasza, a lombfúvó, a fűnyíró és a legújabb barkács projektekhez használt körfűrész is nagyon hangos, fontos, hogy ezek használója is viseljen fülvédőt a tevékenység közben.
1: A tudomány mai állása.
0: És most folytassuk azzal a témával, amit már többször megígértem magazinunk kezdete óta, a táplálkozásról lesz szó. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat és irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából ugyanakkor az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. De vajon ezek az úgynevezett növényi élelmiszerek tényleg mindig egészségesek? Ennek járunk utána a következőkben. Előtte viszont egy mondat erejéig tisztázzuk, hogy az állati eredetű élelmiszer nagy mennyiségű fogyasztásával az a probléma, hogy ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változást pedig az is indokolja, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Az átlagember legtöbbször egyébként olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeik azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka természetesen, hogy a tömegtermelés, a hosszú eltarthatóság, az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket. Ezek azonban az ételeinket ultrafeldolgozottá teszik, és erről már tudjuk, hogy egészségügyi kockázattal jár a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk. Egy angol kutatócsoport Nagy-Britannia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek. Ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszerpárt mértek fel. Olyan élelmiszerpárokra gondoljunk, mint a tehéntej kontra zabtej, aztán a csirkés szendvics kontra csirke utánzatú növényi szendvics, illetve különféle szószók, a majonéz, illetve azoknak a vegán változata is szerepelt az élelmiszerpárok között, illetve természetesen a hús is kontra a növényi alapú hús helyettesítő. Minden egyes megvizsgált növényi alapú termék egyúttal vegán is volt, vagyis semmilyen állati eredetű alapanyag nem volt bennük. És akkor jöjjön a lényeg, vagyis a kutatás eredménye. Nem lesznek jó híreim. Az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. A kutatást vezető Joseph Whittaker egyébként elmondta, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy a növényi alapú élelmiszerek rosszabbak volnának, vagy egészségügyi szempontból kockázatosabbak, ugyanis a kutatók pusztán az adalékok számát vizsgálták, de nem mérték fel, hogy mennyi volt ezekből az adott élelmiszerben, és azt sem ellenőrizték, hogy milyen gyakran fogyasztották ezeket az emberek, de a számok azért magukért beszélnek, illetve a kutatók azt is megjegyezték, hogy minden használt adalékanyag az előírásoknak megfelelő volt, viszont szerintük fontos lenne szélesebb körben, több országban is elvégezni eféle felméréseket. A növényi étrend egyébként egyre inkább teret nyer, ugyanakkor az emberek szeretnének kevesebb feldolgozott, adalékanyagoktól mentes ételeket fogyasztani. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ennek a legjobb útja az, ha valaki maga főz nyers, egyszerű alapanyagokból.
1: A tudomány mai állása.
0: magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, elképesztő, hogy az emberiség mennyire büszke a kommunikációs hálózataira, az internet feltalálására, a 4G-re, az 5G-re, a videócsetes lehetőségeken keresztül, a földbolygó másik oldalára való telefonáláson át, viszont elképesztő, hogy milyen kommunikációs hálózat zajlik ezzel párhuzamosan a természetben. No, nézzünk csak rá földbolygónkra erről az oldalról is, hogy a méhek eltáncolják a táplálék forrás helyét, sokkal köztudottabb információ, mint hogy lábnyom feromonokkal is útba igazítanak. Ma már tudományosan bizonyított az is, hogy a prérikutyák nem csak magát a veszélyt jelzik társaiknak, hanem képesek a ragadozó méretét, alakját és akár a színét is megadni, de hogy a gombák utasítást küldjenek a hangyáknak, egy új dokumentum sorozat mutatja be egyébként ezekkel a hihetetlenül érdekes példákkal a természetet átszövő kommunikációs hálózatot, vagyis azt, hogy a természet már jóval az ember előtt létrehozta saját információs hálózatait, írja a HVG tudományos rovata. Na, kukkancsunk egy kicsit bele ebbe a sorozatba. A préri kutya első pillantása bájos, kíváncsi rágcsálónak tűnik, valójában azonban az állatvilág egyik legösszetettebb riasztó rendszerét működteti, a föld alatti kolóniákban élő állatok számára minden másodperc számít, ezért a veszélyt jelző hangok sokkal többet közölhetnek egy egyszerű figyelmeztetésnél. A préri kutya gégefője a nagyon mély frekvenciáktól egészen az ultrahangig képes hangot létrehozni. Ez a széles tartomány sokféle árnyalatot és részletet tud megosztani azokban az üzenetekben, amelyeket egymásnak átadnak. Így magyarázza Péter Szaraje, természetvédelmi biológus, a dokumentum sorozatban a jelenséget. Ez szerint tehát a préri kutyák képesek különbséget tenni a ragadozók között, sőt, hangjelzéseik a veszély méretére, alakjára és színére is utalhatnak. Aztán, ami a méheket illeti, a méhek kommunikációja szintén jóval összetettebb annál, mint amit a híres riszáló táncuk alapján gondolnánk, egy több tízezer egyedből álló kaptár működéséhez folyamatos és pontos információ áramlás szükséges, amelyben a tánc mellett az illatok és különféle kémiai jelek is fontos szerepet játszanak. A kutatások szerint a méhek még a lábukkal is üzennek, lábnyom feromonokat hagynak maguk után, amelyek segítik társaikat a tájékozódásban. A lábnyom feromonok olajos, színtelen anyagok, amelyek nyomot hagynak a méhek számára. Ezeket arra is használhatják, hogy visszataláljanak egyébként a kaptáruk bejáratához, így magyarázza Rosalind Murray, a University of Toronto adjunktusa, aki evolúciós ökológusként a levélvágó hangyák kommunikációjára is felhívja a figyelmet, ami szerinte még ennél is különlegesebb. Ezek az állatok ugyanis leveleket gyűjtenek, ezeken termesztik fő táplálékforrásukat, a gombát, mindeközben pedig két irányú kommunikáció zajlik köztük, a hangyák valójában a termesztett gomba által kibocsátott kémiai jelzésekre reagálnak, tehát a gomba jelzi, ha más típusú levelekre vagy éppen metszésre van szükség ahhoz, hogy egészséges maradjon, a levélvágó hangyák pedig képesek erre reagálva hatékonyabban kertészkedni. Tetszik a sorozat, pedig még nem is láttam, egy új dokumentum sorozat mutatja be tehát azt, hogy miközben egyébként az ember nagy erőkkel építi a kommunikációs hálózatát, a természet valószínűleg évezredek óta már megelőzött bennünket. Ezzel a hírrel zárom mai tudományos magazinunkat, remélem, hogy jó volt együtt tölteni az időt. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is. Nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

1944. májusában a 15 éves magyarországi származású Rubin Editet egy Auschwitzba tartó tehervonatra tették. Szüleitől elszakított lányt kényszermunkára küldték. Így kezdődött a kálváriája. Novemberben azonban a közeledő front miatt a nőket Bergen-Belsenbe vitték. Noha túlélte a halálmenetet, Edith mégsem remélte, hogy megéri a nyarat. Alig 31 kilogrammos volt.

Egyik nap, miközben a mezőn dolgozott, felfigyelt egy 50 év körüli tizedesre, aki szánalmat sejtető pillantásokat vetett rá. Helmut Kleinicke már egy ideje figyelte őt. Aztán elővett egy kis elemózsiás csomagot, majd letette maga mellé a földre.

Várt egy ideig, majd szótlanul eloldalgott. Három héten keresztül minden nap megismételte ezt a gesztust, amivel azt kockáztatta, hogy ő is a foglyok sorsára jut. A tizedes jóindulatának köszönhetően sikerült Editnek és a többi lánynak túlélnie a kényszertábor borzalmait.

amikor április 15-én a brit csapatok elérték Bergen-Belsent, látva a lágerben uralkodó pokoli állapotokat, letartóztatták a német tiszteket, de az asszonyok a tizedes védelmére keltek. Helmut így elkerülte az akasztófát, és szabadon távozhatott.

így dolgozik a gondviselés. A jóság messze meghaladja az alkalmankénti jutalmakat, mivel általában megsokszorozódva tér vissza a jótevőhöz. A World Happiness Report 1919-es adatai alapján a jótékonyság az egyik legerőteljesebb boldogságot előidéző tényező.

az egészség terén pedig a jótékonyság csökkenti a stresszt, gyógyítja a gyulladásos megbetegedéseket, képes a gének kalibrálására, és ezáltal javítja az általános egészségi állapotot.

Mindezeken túl azonban a jótékonyság a megszentelődés eszköze. Isten azért rendelte el, hogy az adományozás szokássá váljék, hogy ellensúlyozza az önzés veszélyes és csalóka bűnét. A folyamatos adakozás halálra éhezteti az irigységet.

ha az önzés bezárja előttünk az üdvösség ajtaját? Mi lenne, ha kipróbálnánk a második tized bibliai receptjét a szegények megsegítése érdekében? Tudd meg, hogy ez egy nagyon hatékony módszer.

ne kés jót tenni a rászorulóval, ha hatalmadban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 27. vers.

0: akik szeretik Istent.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és határozataidat megtartják. 119. Zsoltár 63. Gondolatok az ígéről. Jézus követőinek társasága és a világi összejövetelek között szembetűnő az ellentét, hiszen az utóbbiakat pusztán az élvezetek és szórakozások céljából tartják, s ezeken Krisztus nevének említése helyett lealacsonyító viccelődés hallatszik. Hisszük, hogy kiváltságunk életünk minden napján dicsőíteni Istent, s nem a szórakozásért és önmagunkért élünk. Mások javáért, a körülöttünk lévők áldására szeretnénk élni. Akik igazán szeretik Istent, nem keresik az olyan társaságot, ahol nem becsülik Jézust. Isten gyermekei azt tapasztalják, hogy a keresztény társaság és beszélgetés táplálék a lelküknek, s az Istent szeretők körében a menny tiszta levegőjét lélegezhetik be. A keresztények szeretik egymást. A Krisztus követői közötti megbeszélések, egymás nagyra becsülése, bátorítása, támogatása, a tanítások, figyelmeztetések segítik a lelki fejlődésünket, mert a keresztényi közösség fenntartása megegyezik Isten tervével. A keresztények figyelmet tanúsítanak mindazok iránt, akik ugyanazt a drága hitet vallják, és azokhoz érzik közel magukat, akik szeretik Istent. Olyan közösséget alakítanak ki, amilyet a világ nem ismer.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ma a hívő élet feladatairól tanít minket a Török-bálinti Református Egyházközség lelkipásztora Kiss Gergely Márton.
2: A 66. Zsoltár 16. versétől a fejezet végéig Isten igéje így szól hozzánk. Gyertek, halljátok, ti Isten félők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Szeretett testvéreim, azok, akik tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus értük, helyettük, miattuk halt meg a nagypénteki kereszten, azoknak van üdvösségük. Azoké az az elkészített ország, ahol nekünk névre szóló helyünk van. Vajon el tudod-e mondani ezt magadról? A Zsoltárostól, a 66. Zsoltár felolvasott versei alapján megtudjuk, hogy mi a hívő ember feladata. Most elénk elsősorban a bizonyságtételt állítja Isten igéje. Gyertek, halljátok, ti Istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem Isten. Nincs arra szükség, szeretett testvéreim, hogy valami különleges teológiai elmélkedésekben, doktori dolgozatokban, értekezésekben írja le az ember az ő bizonyságtételét. Ennek is megvan a helye, de elsősorban nekünk nem ez a feladatunk, hanem egyszerűen a cselekvő, szabadító Istenre kell irányítani a körülöttünk élőknek a figyelmét. Arra az Istenre, akinek a személyes jelenlétét, ahogyan a Zsoltáros megtapasztalta, azt mi magunk is tetten érhetjük a saját életünkben. A Zsoltáros megélhette azt a csodát, hogy oda kiáltott az Úrhoz, magasztalta Isten nevét, és ő meghallgatta őt. Figyelt imádságára. A bizonyságtételnek ez a lényege. Ilyen egyszerű. Nem többről szól, mint arról, hogy az én életemben milyen módon nyúlt bele az én megváltóm, és szerezte meg nekem a szabadulást. Az az ember, aki már megtapasztalta Isten csodáit az életében, az bizony nem hallgathat róla. Abból kikívánkozik a szó, az örömhír, az evangélium. Mert azt akarja, hogy mások is megismerjék ezt a szabadító Istent. Mert alapvetően mindannyian ugyanabban a cipőben járunk. Mindannyiunkat ugyanazok a nyomorúságok terhelnek nap, mint nap. Csak esetleg a színezete más ezeknek a nyomorúságoknak. Árnyalatbeli különbségek vannak, és a mi teherbíró képességünk vonatkozásában érzünk különbségeket. De mindannyian ugyanazon terhek és nyomorúságok között élünk, és ez pedig nem másból fakad, mint a bűnből. Emiatt vannak betegségek, szenvedések, erőszakosságok. Emiatt kell mindannyiunknak meghalnia, de aki megtapasztalja bűnei ellenére Isten szabadítását, az azt is megtapasztalja, hogy Isten újjá formálja az ő egész életét. És lehet, hogy betegségek, tragédiák, nyomorúságok továbbra is fogják terhelni az életét, de megtapasztalja, hogy nincs magára hagyatva, mert olyan Istene van, aki figyel rá, aki meghallja az ő imádságát, aki közösséget vállal vele a bajban. Erről az Istenről kezd el beszélni a hívő ember, mert amivel csordultig van, a szív, azt szólja a száj, ahogy az Úr Jézus mondja. És ez lesz a hívő embernek a vesszőparipája. Még akkor is, amikor a többieket már fárasztja, hogy ez az ember mindig csak Istenről, mindig csak Jézus Krisztusról tud beszélni. Igen, mert Isten az életnek az értelme, és ő adja meg a mi életünknek a célját. És Jézus Krisztus az, akiben megváltott bennünket. Miért tenne másképpen az ember, ha ezzel van csordult igaz szíve? Érdemes időnként azt megfigyelni, hogy ki miről beszél nekünk. Nagyon sok mindent le tudunk belőle szűrni. Még abból is, amit a másik ember nem mond el nekünk. De most nem mást vizsgáljunk meg, szeretett testvéreim. Vizsgáljuk meg önmagunkat. Nekünk milyen beszédtémáink vannak? Beszélünk-e az Úr Jézus Krisztus szeretetéről? Értünk hozott áldozatáról, amit mi magunk ismerhettünk fel személyesen? Beszélünk-e arról, hogy ugyan iszonyatos mértékben meg vagyunk terhelve a mindennapokban? A sárga csekket be kell fizetni, a házastársunkkal összekülönbözünk időnként, vagy tragikus, kimenetelű betegség keseríti, nyomorítja meg a családot, és sok minden más egyéb. De mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tudjuk-e ezt idézni? Elmondjuk-e a másik embernek? Csodálatos megtapasztalni, ha valaki az Úrhoz kiált, ha valaki őt magasztalja, attól nem vonja meg kegyelmét. Akkor tartozunk mi hozzá valóságosan, ha nem csak annyit mondunk, hogy Uram, Uram, hanem ha tesszük is azt, amit ő mond. Márpedig ő mondta mennybe menetele alkalmával, hogy menjetek el, s tegyetek tanítvánnyá minden népet, és tanítsátok őket, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így tölthetjük be feladatunkat, küldetésünket, ha bizonyságot teszünk a mi megváltónkról. Ezzel mások szíve is megnyílhat az íge előtt, az íge befogadására, és új életre támadhatnak ők is. Ezzel ők is megtapasztalják, hogy Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. A bizonyság tétel mellett ugyanúgy ott áll egy másik, ami elválaszthatatlan része a bizonyság tételnek, az Isten dicsérete szervesen hozzá tartozik a hívő ember életéhez, hogy áldja, magasztalja könyörülő Istenét. Így tesz a zsoltáros is. Áldott legyen Isten! Kedves testvérek, már sokszor beszéltünk róla, hogy vallásosságunk kimerül abban, hogy amikor bajba kerülünk, Istenhez kiáltunk, és ő megszabadít bennünket. Majd pedig minden megy tovább a megszokott útján. Életünk tragédiája, hogy nem tudunk mit kezdeni a szabadulásunkkal. Mert nem azért szabadulhattunk meg, hogy visszazökkenjünk a régi kerékvágásba, és mindent ott folytassunk, ahol abba hagytuk, vagy abba hagyni voltunk kénytelenek a tragédia vagy a nyomorúság okán, hanem azért szabadít meg Isten, hogy megtudjuk azt, hogy kihez is tartozunk, ki tart igényt az életünkre, ki akarja nekünk biztosítani az örömöt, a békességet, a nyugalmat, a kiegyensúlyozott életet. Mennyei atyánk ezt kész mindet megadni. És mindazok, akik rábízzák életüket, valóságosan megtapasztalhatják az ő szabadítását. Ezért nem vallásosságra van szükségünk, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre, ami, hogyha kevésnek tűnik számunkra, akkor azt el lehet kérni, és bizony az Úr megadja, ahogyan ezt meg is ígérte. Rendszerint úgy vagyunk, mint az ígéret földjét elfoglaló nép, amely a bírák korában önmagától szenved. Vissza-vissza térő módon olvassuk a ószövetségi igénkben is, Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. És ennek az eseménynek mindig rendre az a következménye, nyakukra ülnek az ellenséges kánaáni népek. Időnként sírásba törnek ki, Istenhez kiáltanak, mint a szenvedély beteg ember, aki tudja, hogy halálos dolog az, amit ő tesz, de mégis hozzányúl a szerhez és sír, nem tud mit csinálni. Mégis az Úr, hogy nyilvánvalóvá tegye könyörülő szeretetét, támasztott ebben az időben egy-egy bírát, hogy ezeken a bírákon keresztül fogja vissza a halálba rohanó népet. De akkor, amikor igaz bűnbánatot tartottak a zsidók, akkor az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, azt töltötte be az ő életüket. Így tudtak győzedelmeskedni a sokszoros túlerővel szemben. Így tudtak leküzdhetetlennek tűnő akadályokat leküzdeni, mert hogy az Úr volt velük. Az Úr harcolt értük, az Úr harcolt helyettük. Ennek öröme pedig dicséretmondásban tört fel belőlük. Dicsőítették a szabadító Istenüket. Szeretett testvéreim, ez ma is megtapasztalható, mert Isten ma is számon tart bennünket, meghallgatja a mi imádságainkat, figyel a mi szavainkra, és kész szabadításáról biztosítani bennünket. Ha valami mégsem a váradalmainknak megfelelően alakul, érdemes azon elgondolkodni, hogy mi az a bűn, amit rejtegetünk, takargatunk magunkban az Úr elől. Lehet, hogy már évtizedek is elteltek, és nem is tulajdonítunk annak azoknak a dolgoknak nagyobb jelentőséget, mégis az nyomorítja meg a mi gondolatainkat, és dönt bennünket a kilátástalanság vermébe. De ha kitárod a szíved az Úr előtt, akkor felragyog neked a Krisztus. Megtapasztalod áldott jelenlétét az életedben, ez pedig hálaadásra kell, hogy késztessen. Áldja te is Istent, mert nem utasítja el imádságodat, szeretetét nem vonja meg tőled. Isten ígéje ráirányítja figyelmünket a hívő keresztény élet két jellemző, meghatározó kritériumára. Bizonyságtétel és dicséretmondás. Ezek azok, amelyek alapján a körülöttünk élők, akik egyébként sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, ráeszmélhetnek arra, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindannyiunknak megszerezte Jézus Krisztus a bűn halálos fogságából a szabadulást, és megnyitotta számunkra Isten országát, ahová azóta vágyik az ember, amióta a bűneset következtében kilettünk onnan zárva. Jézus a kapu, Jézus az ajtó, ő az út, akin keresztül bemehetünk ebbe az országba. Ennek áldását már most megtapasztalhatja, ennek a mennyországi békességnek a valóságát mindazok, akik benne bíznak, akik az ő kezére bízzák életüket. Mert mindenre megkapják az erőt, hogy az ő dicsőségére végezzék feladataikat. Erről kell, hogy szóljon a mi bizonyságtételünk. Ezt kell, hogy hirdesse a mi dicséretmondásunk. És így tudjuk betölteni az Úr Jézus parancsolatát, amikor azt mondja a hegyi beszédben, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezt adja meg nektek a mindenható Isten, és így cselekedjetek. Amen.
1: Mennyei atyánk Jézus Krisztusban megváltott minket, újjáformálja az életünket, és ígérete szerint minden élethelyzetben velünk lesz. A hívő ember feladata a róla szóló bizonyságtétel, az ő dicsőítése és a hálaadás, hangzott el Kiss Gergely Márton igehirdetésében. Műsor időnk végén az Úr Jézus szavaival búcsúzunk. Veletek vagyok minden napon az idők végezetéig. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Korai és késői esőt ad az Úr. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 1 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 13 perckor lesz. A Tórából ezen a héten az ékev heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése annak folytán. 5 Mózes 7, 12-től 11-25-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, ha szeretni fogjátok isteneteket, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt. Vigyázzatok, hogy ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Vegyétek szívetekre és lelketekre ezeket az ígéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. 5 Mózes 11, 13-tól 18-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Az étkezési áldás kérdése miért lenne hát az? Taglalja írásában az ékev heti szakasz kapcsán Szerdócz Ervin főrabbi. És enni fogsz, és jól fogsz lakni, és áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. 5 Mózes 8:10. Bölcseink a fenti parancsból vezették le, hogy étkezés után áldással kell hálánkat kifejezni az örökkévalónak, hogy jóságában táplálékkal lát el bennünket. A könnyűről nehézre logikai következtetési elv alapján sokunkban felmerült a kérdés, hogy ha jólakottan áldást kell, illik mondani, akkor éhesen nem kellene-e a hálánknak hangot adnunk, amikor a táplálék ott van előttünk. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Néhány talmud tudós még azt a következtetést is levonta abból, hogy hogyan értelmezi valaki a fenti tórai idézetet, kiderül az, hogy az illető értelmese, vagy pedig nehéz felfogású ember. Mit ünneplünk Tú Beávkor, több mint a zsidó Valentin nap? A zsidó hagyomány szerint kevés olyan örömteli nap létezik, mint Áv hónap 15-e, vagyis Tú Beáv. A Talmud egyenesen úgy fogalmaz, Izrael népének nem volt két nagyobb ünnepe Jom Kippurnál és Tú Beávnál. Míg az engesztelés napjának kiemelkedő jelentősége magától értetődőnek tűnik. Napjainkban Tú Beávot gyakran a zsidó Valentin napként említik, hiszen Izraelben ez a nap a házasság kötések, a romantikus gesztusok és közösségi események egyik kedvelt időpontja lett. Az ünnep eredeti jelentése azonban jóval összetettebb. Nem csupán a szerelemről, hanem az egységről, a közösségi kapcsolatok helyreállításáról és az örökkévalóhoz való közeledésről szól. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én szerdán 18 órára a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Szombatig regisztrálhatnak a reformátusok szárszói konferenciájára. Közelít a Reformátusok Szárszói Konferenciája, egyházuk évenkénti 4 napos értelmiségi találkozójának idei előadásai, pódiumbeszélgetései és vitái középpontjában az a kihívás áll, amit a digitális világ növekvő jelenléte okoz számukra. Az augusztus közepi rendezvényre még holnapig, szombatig, augusztus 1-jéig lehet regisztrálni.
0: Kulturális programajánló.
1: Augusztus 21-e és 23-a között rendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészítik egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a debreceni nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján, 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után már augusztus első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Augusztus végén ismét Szeretetláng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs, Pilis Csabai plébános, az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Ökumenikus imádságot tartanak Budapesten a Farrai Mosz és a Kislétai gyilkosság évfordulóján. A Terézvárosi Avillai Nagy Szent Teréz templomban tartanak ökumenikus és vallásközi imádságot augusztus 2-án, vasárnap 18 órától a Szent Edigio közösség szervezésében. A szertartást Székely János szombathelyi püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat, mondta erről Ferenc pápa. A roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra való emlékezésen imádsággal szolgál Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Radvánszki Péter, rabbi és mások. Az imádságon részt vesznek a

0: 6 életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő gyilkosság sorozat utolsó epizódja volt. Az áldozatok valamennyien cigányok voltak. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Sok napsütés van fokozódó hőséggel. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható. Vasárnap továbbra is többnyire derült, száraz idő lesz, a légáramlás mérsékelt marad, és még tart a 34-40 fok. A hét első felében helyenként 40 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcshőmérséklet is előfordulhat, ezért a hőség miatt fokozott óvatosság ajánlott.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Amikor kinyitjuk együtt a Szentírást hétről hétre, és haladunk előre a Biblia tanulmányozásban, nem felejthetjük el, hogy a gyülekezetekkel foglalkozunk. A Krisztus visszaváró menyasszonnyal. Mégpedig úgy, ahogy arról a Jelenések könyvében olvasunk, mert hogy János Pátmos szigetén

0: megtudta azt a különös titkot, hogy hogy látszanak a gyülekezetek a mennyből. Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy került János Pátmoszra, és hogy milyen fantasztikus kiváltságban volt része, mert hogy ő, aki nem mehetett sehova, ki volt rekesztve az emberi közösségből, egyszer csak mennybéli látogatót kapott az Úr Jézus személyében. Aki ráadásul föl is szólította arra, hogy amiket elmond neki, amiket megláttat vele, azt írja meg pontról pontra. És az első rész a kijelentésből a gyülekezetekhez szólt. Nem csak a gyülekezetekről és a gyülekezeteknek, hanem egészen elképesztő megvilágításba helyezte a történelmi kort, amiben éltek, és azt a lelki állapotot, ami a gyülekezetek előtt talán nem volt minden esetben annyira nyilvánvaló, de a mennyből pontosan látszott. Olyan ez, mint egy röntgenfelvétel, mondhatja az én korosztályon belül ember, pedig hát lehet, hogy még inkább ma már a CT korában, meg az MRI korában még pontosabb képeket lehet alkotni. Szóval egy nagy mennyei átvilágítás. Kezdjük is mindjárt az efézusi gyülekezetnek írt levéllel, ezt a második fejezetben találjuk a Jelenések könyvében. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok. És hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Azt hiszem, János számára rendkívül fontos volt ez az üzenet. Talán nem felejthetjük el, hogy ki ez a János. Természetesen tudom, mindenki azt fogja mondani, hogy hát Krisztus apostola. Igen ám, de még mielőtt ő számüzetésbe került volna Pátmosz szigetére, az efézusi gyülekezetnek volt a püspöke, azaz a felvigyázó presbitere. Ő volt a felelős azért, hogy a lelki irányt tartja-e a gyülekezet. És hát itt nem csak egy gyülekezetről volt szó, hiszen Efézusból kizendült az evangélium számos más területre is, és éppen ezért Efézus amolyan toronyóra szerepet töltött be, ha még egyáltalán értjük ezt a fogalmat a modern világban, nagyon messzire ható volt minden, ami Efézusban történik a misszió szempontjából a környező gyülekezetek életére nézve. Fölnéztek erre a gyülekezetre, és sok mindenben követték, másolták. Ha valaki elkezdi tanulmányozni a Szentírást, úgy láthatja egyébként, hogy az efézusi gyülekezetnek egyébként is egy kicsit olyan központi szerep jut. Tessenek csak arra gondolni, hogy az Új Szövetség egy jelentős része vagy nekik, vagy miattuk íródott. Az apostolok cselekedeteiben pontosan megismerjük a születési körülményeit ennek a gyülekezetnek. Pontosan tudjuk, hogy Pál apostol második misszió útjával egy időben indul a gyülekezet, hogy a munkálkodást igazából egy Apollós nevű ember kezdi, ott van Pál apostol is, már Apollós érkezése előtt, de nem tudott maradni, visszamegy, befejezve a második misszió útat Jeruzsálembe és Antiochiába, és aztán majd a harmadik misszió út során látogatja meg Efézus, de akkor aztán ott marad 3,5 évig, és hosszasan és Pál szolgálatához képest igen kitartó, ott tartózkodással tanítja őket Isten igéjére. De aztán eljön a pillanat, hogy Pálnak menni kell, a Milétoszban elhangzó búcsúbeszéd, amelyet az efézusi véneknek, presbitereknek mondott el, az különösen lényeges, és aztán, amikor Pál fogságba kerül, és már nem jöhet Efézusba, akkor megíródik az efézusi levél. És nem csak az efézusi levél íródik meg, hiszen a Timóteushoz írt első levél annak a Timóteusnak íródik, aki Efézusban szolgál. Aztán tessenek csak arra gondolni, hogy János apostol egészen bizonyosan az első, második és harmadik levele neki is vagy Efézusnak íródhatott eredetileg, vagy Efézusban születhetett. Tehát ez egy nagyon jelentős, nagyon fontos része az Új Szövetségnek. És aztán itt van előttünk most ez az Jelenések könyvéből olvasott Krisztusi levél, és azt már csak szép csendesen zárójelben jegyzem meg, hogy amikor szabadult a számüzetésből János, a János evangéliuma egészen bizonyosan Efézusban íródott. Szóval, hogyha valaki végig gondolja ezt az egészet, akkor azt mondhatja, hogy hát majdnem csak a legfontosabbnak látszó gyülekezet. Ez nem azt jelenti, ez azt jelenti csak, hogy egy különös átfogó képet kapunk erről a gyülekezetről. Az első század jó 40 esztendejét átfogja az információ, amit a Szentírásban ezzel a gyülekezettel kapcsolatban tudunk, és éppen ezért, amikor Krisztus ezt a levelet diktálja Jánosnak, nyilvánvaló, hogy János számára nagyon fontos, hogy mi van otthon. És az Úr Jézus nem mondja azt, hogy ne érdekeljen téged, hogy mi van otthon, hanem azt mondja, hogy János, fogd az íróeszközödet, és írd meg a gyülekezetnek azt, amit most én mondok. Amit te nem tudhatsz, esetleg sejthetsz dolgokat, de én tudom, hogy mi van. Hogy tudja Krisztus? Tessék csak nézni, hogy mutatkozik be. Minden gyülekezetnek egy kicsit másképp mutatkozik be a 7 gyülekezet közül Krisztus, de itt úgy mutatkozik be, mint aki a 7 gyertyatartó között jár, és a kezében tartja a 7 csillagot. Az már az előző fejezetből megtudtuk, hogy a 7 gyertyatartó az a 7 gyülekezet, amelyik világít ebben a világban. A 7 csillag pedig, akiket vagy amiket Krisztus a kezében tart, de maradjunk inkább ennél az akiket kifejezésnél, a 7 gyülekezetnek az angyala. Lehet, hogy ma úgy mondanánk, hogy lelkipásztora. Lehet, hogy valamelyik hallgató most gyorsan azt mondja, hogy na, aztán a mi lelkipásztorunk nem egy angyal. Hát nem olyan értelemben angyala a gyülekezetnek, hogy a legtökéletesebb, legszentebb, mindenben fantasztikusan, jaj, de kiváló és aranyos, hanem abban az értelemben, hogy Isten követe, akit arra rendelt, hogy Isten üzenetét képviselje, hirdesse és átadja. És remélem, hogy azok a pásztorok, akik velem együtt szolgálnak, és velem együtt készülnek hétről hétre, nem felejtik el azt, hogy ennél kevesebb nem elég se nekünk, se a gyülekezetnek. Ha nem tudjuk az Urat képviselni, akkor a gyülekezet is nagy bajban van. Isten követének semmiképpen nem jó az, aki saját keservével foglalkozik, és éppen ezért azt mondja az Úr Jézus, János, te nem tudod, de én tudom. És egy pillanatra sincs a gyülekezet kontroll nélkül. Írd meg, tudom a te dolgaidat, fordította Károli. Tudok cselekedeteidről, olvassuk most a protestáns új fordításban. Ez a tudom a te dolgaidat, ez rendkívül melbevágó. Mert ez nem azt jelenti, hogy ismerlek, láttalak már, hallottam felőled. Ez a tudom a te dolgaidat, ez az átlátok rajtad. Ez a nincs előttem rejtve belőled semmi. Ez azt jelenti, hogy tudom a múltadat, a jelenedet, meg még a jövődet is. Olyan ez, mintha valaki azt mondaná, hogy hát itt nem lehet sakkozni, hát a másik oldalon 40 lépéssel hátra meg előre tudnak minden gondolatomat is. Hát de a mennyben tudják, és ezt nekünk nagyon fontos lenne rögzíteni magunkban, hogy a mennyben tudnak rólunk. Nem csak a gyülekezet egyik másik személyéről. Mert még mielőtt valaki azt gondolná, hogy Krisztus itt az efézusi gyülekezetnek a legfontosabb vezetőjét szólítja meg, nem, itt az egész gyülekezetet szólítja meg, de természetesen a felelősséget hordozók ebből ki nem maradhatnak. Mit mond Krisztus? Általában az az érzésünk van, hogyha Krisztus megszólal, akkor ez mindig egy kicsit olyan fülhúzás jellegű, mert hogyha valamit üzenni akar, akkor általában valami problémája van. Ez egy nagyon nagy félreértés. Tessék megnézni, ennek a levélnek egy jelentős része A mennyből elhangzó jóváhagyás és elismerés. Azt mondja, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Ez nem egy-két év után elhangzó dolog. És ráadásul nagy varga betűk után elhangzó dolog. Ez egy akkora elismerés Krisztustól, hogy epedve várhatja minden gyülekezet, hogy bárcsak ilyenekké válhatnánk. És ezt nem véletlen mondom, tessék csak a milétoszi búcsúbeszédhez lapozni. Ha valaki ellapoz az apostolok cselekedeteihez, az apostolok cselekedetei 20. fejezetében a 17. verstől egy egész hosszú beszéde van Pál apostolnak rögzítve, amit az efézusi véneknek mondott el, abban a tudatban, hogy ő többet nem találkozik velük, de az efézusi missziót meg kell erősíteni, mert veszély leselkedik rá. A 28. verstől olvasom csak az időrövidsége miatt. Tessenek figyelni! Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrzőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok, emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek titeket. Miről is beszél Pál? Azt mondja, hogy a gyülekezet veszélynek van kitéve. Ő elmegy, és nagyon sokan meg fogják majd próbálni amolyan zsákmányként megszerezni a gyülekezetet. Sikerül-e? Hát nekem abból, hogy néhány évvel később egy efézusi levelet kellett írni Pálnak, az a gyanúm támad, hogy félő, hogy nem mindenben. Mert hogyha valaki megnézi a gyakorlati részét az efézusi levélnek, akkor az derül ki, hogy az efézusiak között valami megingás támadhatott. Tessék csak nézni! A 4. fejezet 17. versétől ezt olvasom. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek hiába való gondolkozásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak a tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy de hát ez nem a gyülekezetről szól, hanem a pogányokról. Na tessék csak várni. Most jönnek Pál apostol korrekciói. Azt mondja, ezért vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat. Ez a 25. verstől van ugyanabban a fejezetben. Mivel, hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Ez olyan szép etikai tanítás. Akkor most tessenek hallgatni a kevésbé szép etikai tanítást. Aki lopni szokott, többet ne lopjon. Hát milyen gyülekezet ez? Hát ilyet kell tanítani? Hát mindenki tudja, hogy nem lopunk, vagy nem tudja mindenki? Aztán azt is mondja, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve. És ha valaki azt hiszi, hogy Pál apostol csak olyan nagy általánosságban beszél, akkor tessenek megnézni az 5. fejezetet, ahol egyszer csak eljutunk a 14. versig, ami így hangzik, minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért azt mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Az efézusi gyülekezet talán egy kis pihenő időhöz jutott, és megingott. De Pál apostol levele időben érkezett. Természetesen a Szentlélek által. És most, amikor értékeli ezt a gyülekezetet Krisztus, mintha a milétoszi búcsúbeszéd figyelmeztetése és ez az efézusi levél összesűrítve így hangozna, sikerült fiúk és kedves lányok, jól vettétek, mert hogy tudok a cselekedeteitekről, tudok a fáradozásotokról, nem viselhetitek el a gonoszokat, és miközben Pál figyelmeztetett benneteket, hogy még köztetek is lesznek fonák dolgot hirdetők, meg jönnek majd mindenféle dühös farkasok, ti próbára tettétek azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok. És a szemükbe mondtátok, meg tudtátok ítélni, hazugnak találtátok őket. Sőt, tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. És azon gondolkoztam, hogy vajon rólunk, akik most nem az Úr nevéért viseljük annyira a terhet egyelőre, bár egyre inkább afelé sodródunk, csak a koronavírusnak a terheit hordjuk, meg az abból következő nehézségek terheit, egyre többektől hallom, hogy elegem van. Belefáradtam, nem bírom tovább, kiszállok, nem tudom, mit csinálok. És nagyon sok lelkipásztor panaszkodik arról, hogy eltűnnek az emberek a gyülekezetből, elfásulnak, elnehezedik a szívük. Mi lesz velünk, hogyha az Úr nevéért kell terhet viselni? Azért, mert őt Krisztusnak valljuk, és azt mondjuk, azt tanítjuk, amit ő mondott, és ő tanított, és meg kell állni a hitben, vallást téve az ő nevéről. És aztán azt mondja nekik az Úr, de van ellenetek egy panaszom. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na, ugye, hogy nem megy simán. Hát ez a dicséret csak arról szólt, hogy eljussunk odáig, hogy aztán most jön a fejmosás és a beolvasás. Nem. Azt mondja az Úr, van egy probléma. Miközben harcoltatok, miközben helyreállítottatok, miközben nagyon sok mindent átvészeltetek, kivédtetek, vagy sok minden ellen fölléptetek, közben történt egy hiba. És ez a hiba nagyon komoly dolog. Így hangzik, az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Hát mit vár tőlünk az Úr? Nagyon egyszerű, ez egy örökké való váradalom. Tessenek csak arra gondolni, hogy a 10 parancsolat lediktálása összeköttetett azzal, hogy azt mondta az Úr, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Attól tartok, hogy a legtöbb hívő, hogyha megkérdeznék tőled, szereted-e az Urat? Akkor elkerekedett szemmel nézni, hogy mit csinálok én? Mi az, hogy szeretni az Istent? Mi az, hogy szeretni Krisztust? Hát járok templomba, hiszek benne, félem őt. Na de szeretni? Hát szeretni csak azokat lehet, akiket látok, akik ott vannak a közelemben. Isten személy. Nem dolog, nem egy emlékmű, nem egy templomtorony, már bocsánat a kifejezésért, nem valami muzeális érték, még csak nem is egy teológiai érték, még csak nem is egy filozófiai fogalom. Isten személy, aki szeret és szeretve akar lenni. Bocsánat ezért a furcsa magyarságért vagy magyartalanságért, de hát nem véletlen, hogy a Szentírás számos esetben hasonlítja a mi kapcsolatunkat Krisztussal, a házasság képéhez. Ki a gyülekezet? Krisztus teste. A kihívottaknak a közössége. És még? Krisztus menyasszonya. Ó, ez manapság meg különösen nem akarjuk érteni sokszor. Mi az, hogy Krisztus menyasszonya? Pedig a Szentírás kijelentése szerint Krisztus így gondol a földön levő népére. És olyan szeretettel kötődik földön levő népéhez, ahogy a vőlegény kötődik a menyasszonyához. Ebben nem biológia van, meg szexualitás, hanem ebben az a minden értelmet és érzelmet felül haladó kötődés, hogy még az életét is adja érte. És azt mondja az Úr, Efézusiak, nagy bajban vagytok, de még nagyobban lesztek. Emlékezzél meg, hogy honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeted, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. A kihűlő kapcsolat tönkre szokta tenni a házasságot. A kihűlő érzelmek nem pótolhatók bizonyos fajta szertartásrenddel, szépséggel. Kedves hallgatóm, advent van. Kérdezheti-e az ige hirdető Krisztus menyasszonyát, tagonként és gyülekezetenként, szereted-e az Urat? Szereted-e Krisztust? De hát tiszta az ige hirdetés. De hát etikusan élünk. De hát bizonyíthatóan igazán kitartóak vagyunk. Az efézusi gyülekezettel is ez rendben volt. Nem ez a kérdés. Szereted-e az Urat? És azt mondja az Úr, viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit. Alig maradt már időnk ebből a rövid műsoridőből, de ezt muszáj elmondani, mert a nikolaiták egy olyan csoport volt, akik azt mondták, hogy az Úr Jézusnak nem számít, hogy hogy élünk. A lényeg az, hogy hiszünk benne, hogy jól tanítunk róla, de egyébként a mindennapi problémáink, ilyen-olyan-amolyan zűrös dolgaink, azokon átlép az Úr, hát ismeri ő a gyengeségeinket, nem kell ezzel foglalkozni, az Úr se foglalkozik vele, és ebből lett egy nagyon megbomló etikájú gyülekezet. És azt mondja az Úr Jézus, én ezt gyűlölöm. Szentek legyetek, én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ez volt az eredeti parancs, és Krisztus ezen nem változtatott. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, szól a felhívás. És ott az ígéret, hogy aki győz annak, enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Kimozdítható egy gyertyatartó? Az Úr Jézus mondta, akkor igen. De hát ki akarja mozdítani? Dehogy akarja kimozdítani? Hát azért szól az efézusiaknak, hogy meg ne történjék ez. De ne legyen kétség, hogy az Úr Jézus nem fog bármiféle szemhunyást, elnézést, vagy éppen félrenézést gyakorolni. Ő azt akarja, hogy az ő menyasszonya, amikor visszajön, szeplőtlen, sömörgőzés nélkül való legyen. Bárcsak ilyen lenne a mi gyülekezetünk, és ez akkor lesz ilyen, ha mi is ilyenek vagyunk. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám üres kézzel és nyitott szívvel, mint aki kész elfogadni bőséges áldásaimat. Ismerem szükségeid mélységét és szélességét. Életutad nehéz volt és kimerítő. Jöjj hozzám, hadd tápláljalak. Hadd töltselek be jelenlétemmel. Én benned, te pedig bennem. Az én erőm legkönnyebben a gyengékbe árad, akik tudják, hogy szükségük van rám. A rám hagyatkozás tétova léptei nem a hit hiányát jelentik, ezek által kapcsolódsz rá az én jelenlétemre.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma 17. fejezet 20-tól 23. verséig. Ézsaiás könyve, 40. fejezet, 29-től a 31. verséig.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 31-e.
2: Varga István, református lelkész, tanár 1776-ban jött e világra. Tanulmányait Debrecenben végezte, és ugyanott a retorika köztanítója volt 2 évig. Azután a göttingeni, majd a Marburgi Egyetemen tanult. Utóbbi helyen teológiai doktori címet nyert. 1805 tavaszán hazatérve az exegézis tanára lett a Debreceni Református Teológiai Akadémián. 1821-ben Szikszóra ment lelkésznek, és megkezdte prédikátori hivatalát. Idővel első lelkész és esperes lett, egyházkerületi ülnökké választották. Írói tevékenységének eredményei többek között az exegétika teológia, vagy azok a tudományok, melyek a Bibliának helyesen való megismerésére, megértésére és megvilágosítására tanítanak. Az új testamentumi szentírásoknak kritikai históriája és hermeneutikája. Az izraeliták régi rendtartásai és szokásai. Kéziratban is bőven maradtak munkái.
1: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Bem József segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy. A forradalom és szabadságharc akkor 26 éves, láng lelkű költője is. Arany János Emlények című versével adózzunk emlékének. A könny nem éget már, csupán ragyog. Nem törlöm még le, de higgadt vagyok. Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, gyakran érzem lobogni szellemét.
2: Dr. Káldi Zoltán, evangélikus lelkész, 1937-1941 között Sopronban tanult az evangélikus teológiai karon. 1941-ben Kapi Béla püspök szentelte lelkészé, majd a pécsi gyülekezetben szolgált. Emellett mintegy 70 gyülekezetben tartott nagy hatású evangelizációkat. 1954-től a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese is volt. 1958-ban déli evangélikus egyházkerület püspökévé emelték, ezzel a budapesti deáktéri gyülekezet lelkészévé is vált. Egészen 1987-es haláláig állt az egyházkerület élén. Közben az egyház püspök elnöke is lett. Közösségi munkái, a Keresztény Béke Konferencia alapítója, a Magyarok Világszövetsége elnökségi és a Béke Világtanács tagja, országgyűlési képviselő. Személyéhez kötődik az 1984-es Luteránus Világgyűlés Budapestre hozása, ahol egyúttal a Luteránus Világszövetség elnökévé választották. Megjelent művei például Új úton, hanem hogy ő szolgáljon, a diakónia útján.
1: 1948. július 31-én indította Strém Péter pajtás a budapesti úttörővasút első menetrend szerinti személyvonatát. Helyszínként szóba jött Gödöllő, a Margit-sziget, a Népliget, végül a nehéz terepviszonyok ellenére is a látványosabb budai hegyek mellett döntöttek. Ebben szerepe volt annak is, hogy itt épült a Csillebérci úttörő tábor, amely más tömegközlekedési eszközzel nem volt elérhető. A vasút 236 méteres szintkülönbséget győz le, a pálya legmagasabb pontja 477 méter. A Kishárshegy alatt alagutat is építettek. A vasúti kocsik egy része az úttörő vasút számára készült, további járműveket más kisvasutaktól irányítottak át. A szerelvényeket kezdetben gőzmozdonyok húzták. A 11,2 kilométeres pályán 7 állomás és 2 táblás megállóhely található. A teljes menetidő 45 perc. Az úttörő vasúton évente 600 gyerek szolgált. Ők látták el a forgalom irányítói, a pénztárosi, a kalauzi teendőket. Később közülük sokan ezt is választották hivatásul. A felnőttek a mozdonyvezetőket kivéve csak felügyeleti jogokkal rendelkeztek. A jó tanuló, példás magaviseletű felső tagozatos diákok közül választották ki a szolgálattevőket, és nagy tisztességnek számított, ha valaki felölthette az egyenruhájukat. Lovászi Márton így látta. Valóra vált gyermekálom, mit őriz fenn a hegyorom. Bűvös mosoly a tarkatájon, a lombokon s a dombokon. 1990-ben gyermekvasútra változtatták a nevét. 1991-ben megindult a nosztalgia vonatok közlekedése. 1992-ben gyermekvasutas múzeumot nyitottak.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén. Filippi 2:2.
1: Természetes, hogy mi, emberek, nem egymástól elszigetelődve, hanem együtt élünk. Ennek során lehetnek surlódások, keletkezik egyenetlenség, könnyen összekülönbözünk. Vétkezhetünk a legfontosabb parancsolat ellen. Eltávolodunk a szeretettől. Természete szerint mindegyikünk makacs, a maga feje szerint jár. Ahányféle ember, annyiféle elgondolás. Ki-ki a maga érdekeihez ragaszkodik. Azt igényli, hogy őt mások figyelembe vegyék, illő tiszteletben tartsák, hálásak legyenek neki. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkat sokra tartsuk és túlértékeljük. Ebből érzékenykedés, ingerültség és viszály keletkezik. Hát még mennyi keserűség származik a nyereségvágyból és haszonlesésből. Ha kiki csak magára gondol és magának gyűjt, az már mindenki harca mindenki ellen. Viszály és gyűlölködés által megkárosítjuk egymást, ezt látjuk az életben. Alapvető célunk lehetne, hogy mi, hívők, egyetértésben legyünk, segítsük és hordozzuk egymást szeretetben. Isten kegyelmének legnagyobb csodája, ha az oly különböző természetű emberek valóban egységre jutnak. A mi Urunknak, Krisztusnak is örömet telik abban, ha tagjai szeretetben és egyetértésben vannak együtt. Földi élete utolsó estéjén bensőségesen könyörgött az Atyához, hogy mindannyian egyek legyenek. Isten népe egymással való szembenállásának fő oka az Úrtól való eltávolodás. És mint ahogyan egy körben két pont annál közelebb van egymáshoz, minél közelebb van a kör középpontjához, így van ez Isten népe közösségében is. Minél közelebb állunk a megváltóhoz, minél hasonlóbbak vagyunk ő hozzá, annál jobban szeretjük egymást.
0: Mutasd meg rajtam kegyelmedet, segíts meg engem, Uram, Krisztusom, és jusson el hozzád könyörgésem. Engedd, hogy újjongjon a lelkem te benned. Segíts, hogy az életem valóban benned lehessen, hiszen te vagy az élet elemem. Sajnos még mindig támadnak olyan vágyaim, vannak olyan terveim, törekvéseim, cselekedeteim, amelyek távolítanak tőled. Pedig annyira igyekszem igazán te benned lenni, te benned élni. Köszönöm, hogy vannak az életben magasztos élményeim is. Megérezhetem, Uram, a közelségedet áhítatos pillanatokban, amikor körülsugároz mennyei szereteted, szinte fürdik benne a lelkem. Ám de hiánytalanul új élet csak te benned van. Sehol másütt nem érezhetem igazán jól magam. A veled való egység az, ami minden távolságon és különbözőségen felül éltett. Ó Jézusom, te vagy a tökéletes harmónia. Kérlek most arra, hogy segíts munkálni ezt az egységet a fele barátaim, a szeretteim körében is, hogy az neked tetsző lehessen. Uram, add, hogy szent lelked által megtapasztalva a szétszakítottságból eredő szenvedést, szembesüljek bűneimmel, de mindig tisztán reménykedhessek egyesítő kegyelmedben. Adj nekem igazi alázatot, hogy hangodat meghalljam, feléd forduló készséget, hogy hívásodat elfogadjam, tiszta érzéseket, hogy a tőled kapott szeretet sugárzója lehessek. Uram, hozzád esdeklek, formálj készségessé engem, hogy eleget tehessek egységünkért, hiszen csak a te szándékod emelhet föl, én kőszálam. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Petőfi Sándor halálának feltételezett időpontja. Petőfi Sándor született Petrovics Sándor Kiskörösön 1823. január 1-én, és meghalt Fehéregyháza körül 1849. július 31-én. Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. Ő a magyar romantika kiteljesítője, és koráig még ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben. Nála jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar alföld méltó rajza. Számos költeménye szinten minden magyar számára ismert, legismertebb költeménye a Nemzeti Dal, amely az 1848. március 15-i forradalom máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészítik egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható. Vasárnap továbbra is többnyire derült, száraz idő lesz, a légáramlás mérsékelt marad, és még tart a 34-40 fok.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, a svájci reformátor első rész. Isten épp olyan elgondolás szerint választotta ki az egyház reformátorait, mint alapítóit. Annak idején Jézus a tanulatlan, szorgos galileai halászokat szólította meg, kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Máté 4.19. E tanítványok alázatosak és tanulékonyak voltak. Minél kevésbé kerültek koruk hamis tanításainak hatása alá, Krisztus annál nagyobb eredménnyel tudta őket szolgálatra tanítani és képezni. Így volt ez a nagy reformáció idején is. A legnevesebb reformátorok szerény születésű emberek voltak, akiket nem szédített meg a rang, nem befolyásolt a fanatizmus és a papi furfang. Isten egyszerű eszközökkel akart nagyszerű eredményeket elérni. Így nem embereké a dicsőség, hanem Istené, aki általuk akarata és tetszése szerint munkálkodik. Néhány héttel azután, hogy Luther a szászországi bányász hajlékában meglátta a napvilágot, az Alpok hegyei között egy marhapásztor kunyhójában megszületett Zwingli Ulrik. Zwingli gyermekkori környezete és neveltetése alkalmas volt arra, hogy küldetésére fölkészítse. A természet csodálatos szépsége és lenyűgöző fensége már korán fölébresztette gyermeki lelkében Isten nagyságának, hatalmának és fenségének érzetét. A környező hegyek közt véghez vitt hőstettek történetei meghatározták fiatal életének törekvéseit. Nagyanyjától ismerte meg azt a néhány kedves bibliai történetet, amelyeket ez az istenfélő asszony az egyház legendái és hagyományai közül kiválogatott. Zwinglit mélységesen érdekelték a pátriárkák és a próféták, a Palesztina dombjain nyájukat őrző és angyalokkal beszélgető pásztorok, a betlehemi gyermek és a keresztre feszített Krisztus csodálatos tettei.

0: Luther apjához hasonlóan Zwingli apja is iskoláztatni akarta fiát, ezért a gyermek már nagyon fiatalon elkerült szülőföldjéről, az Alpok völgyéből. Zwingli Ulrich értelmi világa rohamosan fejlődött, és csak hamar fölmerült a kérdés, hogy hol lehet tanítására alkalmas tanárokat találni. 13 éves korában Bernbe ment, ahol akkor Svájc legkiválóbb iskolája volt. Itt azonban olyan veszély fenyegette, amely könnyen meghiúsíthatta volna a hozzáfűzött reményeket. A szerzetesek mindenképpen rá akarták venni arra, hogy lépjen be egy kolostorba. A berni dominikánusok fölismerték, hogy ennek a tehetséges ifjú tudósnak a megnyeréséből hasznot húzhatnak és dicsőséget szerezhetnek maguknak. Ez a rendkívüli ifjú, ez a szónoki és írói tehetség, ez a zenei és költői zseni vonzóbbá tenné Isten tiszteleteiket, és jobban növelné rendjük bevételeit, mint bármilyen látványos pompa. Fondorlattal és hízelgéssel próbálták Zwinglit rávenni arra, hogy lépjen be a kolostorukba. Amikor Luther még diák volt, eltemetkezett egy kolostor cellájába, és ha a gondviselő Isten nem szabadítja ki, elveszett volna a világ számára. Zwinglit is megmentette Isten ettől a veszélytől. Apja, aki nem akarta, hogy a fia a szerzetesek tétlen és értéktelen életét élje, Isten gondviselése folytán tudomást szerzett a szerzetesek szándékáról. Látta, hogy fia jövője forog kockán, és megparancsolta neki, hogy azonnal térjen haza. A fiú engedelmeskedett, de nem sokáig érte be szülőhelyével, a völgyel, és csak hamar újra tanulni kezdett.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Második rész. Miután a fiú engedelmeskedett apjának, csak hamar újra tanulni kezdett. Ezúttal Bázelba ment. Zwingli itt hallotta először Isten ingyen kegyelmének örömhírét. Wittenbach, aki az ókori nyelveket tanította, a görög és a héber nyelv tanulása közben megismerkedett a Szentírással, és a fénysugarakat tanítványai lelkébe is továbbította. Wittenbach kijelentette, hogy van egy igazság, amely ősibb és mérhetetlenül értékesebb a teológusok és filozófusok által tanított elméleteknél. Ez az ősi igazság az, hogy Krisztus halála a bűnös egyedüli váltság díja. Zwingli számára ezek a szavak voltak a hajnalt jelző első fénysugarak. Zwinglinek nem sokára el kellett hagyni a Bázelt, hogy megkezdje szolgálatát. Első munkaterülete egy alpesi parókia volt, nem messze a völgytől, ahol született. Miután pappá szentelték, egész lelkével Isten igazságának kutatására szentelte magát, mert jól tudta, milyen sokat kell tudnia annak, akire Krisztus rábízta nyáját, mondta egyik reformátor társa. Minél többet kutatta a Szentírást, annál világosabban látta a Szentírás igazságai és Róma eretnekségei közötti ellentmondást. A Biblia, Isten igéje az egyetlen érvényes és csalhatatlan norma szerint akart élni. Látta, hogy a Biblia saját magát magyarázza. Nem mert és nem is kísérelt meg előre kialakított elméletek és tantételek alátámasztására magyarázatot találni a Szentírásban. Úgy érezte, kötelessége megtudni, mi a Szentírás egyértelmű és nyilvánvaló tanítása. Igyekezett minden lehető segítséget igénybe venni, hogy teljesen és jól megértse mondani valóját. Segítségül hívta Isten lelkét.

A Szentlélek megérteti a Bibliát mindazokkal, mondta Zwingli, akik őszintén és imádkozva kutatják. A Szentírás Istentől származik, nem pedig embertől, mondta Zwingli, és Isten, aki világosság,

0: hogy az ember szem elől téveszti, sőt elfelejti önmagát, és megkapaszkodik Istenben. E szavak igazságát maga Zwingli tanúsította. Erről a tapasztalatáról később így ír. Amikor kezdtem magam teljesen a Szentírás alá rendelni, a filozófia és a teológia egyre több vitás dolgot tárt elém. Végül is ez a gondolatom támadt. Mindezeket félre kell tenned, és Isten akaratát egyedül Isten egyszerű szavában kell keresned. Kértem Istent, adjon világosságot, és a Szentírás ezután sokkal érthetőbbé vált számomra. Zwingli nem Luthertől tanulta azt, amit prédikált. Az Krisztus tanítása volt. Ha Luther Krisztust prédikálja, mondta a svájci reformátor, akkor azt tette, amit én. Ő sokkal több lelket vezetett az Úrhoz, mint én, de ez nem számít. Csak Krisztus nevét akarom hordozni, akinek harcosa vagyok, senki másét. Egyedül ő az én vezérem. Soha egyetlen szót sem írtam Luthernek, és ő sem nekem. S hogy miért? Hogy megmutatkozzék, Isten lelke mennyire egyöntetűen cselekszik, mivel Krisztus tanait mindketten ilyen egyöntetűen hirdetjük, anélkül, hogy összebeszéltünk volna.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Harmadik rész. 1516-ban az einzendelni kolostor meghívta Zwinglit prédikátorának. Itt jobban bepillanthatott Róma romlottságába, és mint reformátor olyan befolyást árasztott, amely szülőföldjén, az Alpokon túl is érezhető volt. Einzendein egyik fő vonzereje egy Mária szobor volt, amely állítólag csodákat tudott művelni. A kolostor bejárata fölött ez állt. Itt teljes bűnbocsánat kapható. A zarándokok az év minden szakában fölkeresték ezt a Mária szentélyt, de felszentelésének évfordulóján tömegesen jöttek Svájc minden részéből, sőt Franciaországból és Németországból is. Zwingli, akinek nagyon fájt ez a látvány, megragadta ezt az alkalmat, hogy a babona rabszolgáinak az evangélium kínálta szabadságról prédikáljon. Ne gondoljátok, mondta, hogy Istent jobban meg lehet találni e templomban, mint a teremtés bármely részében. Bármelyik legyen is az az ország, amelyben élsz, Isten körülvesz és hal téged. Hiába való cselekedetek, hosszú zarándoklatok, adományok, faragott képek, a szűzhöz vagy a szentekhez intézett könyörgések biztosíthatják-e számunkra Isten kegyelmét? Mit használ az imákba foglalt szavak sokasága? Mit segít a fényes kámzsa, a simára borotvált fej, a hosszan leomló talár, vagy az arannyal hímzett papucs? Isten a szíveket vizsgálja, a mi szívünk pedig távol van tőle. Krisztus, aki egyszer föláldozta magát a kereszten, mondta, ő az áldozat és a mártír, aki mindörökre engesztelést szerzett a hívők bűneiért.

hallgatók közül sokan nem szívesen fogadták ezeket a tanításokat. Keserű csalódást éreztek, amikor hallották, hogy hiába tették meg a fárasztó utat. Nem tudták fölfogni, hogy Krisztus ingyen kínálja nekik a bocsánatot. Meg voltak elégedve a régi úttal, amelyet Róma mutatott a menny felé. Visszariadtak a jobb út keresését

0: Föl. Könnyebb volt üdvösségüket a papokra és a pápára bízni, mint szívük tisztaságára törekedni. Mások viszont örömmel fogadták azt a hírt, hogy Krisztus által van az üdvösség. Róma szertartásai útján nem költözött lelkükbe béke. Hittel elfogadták, hogy a megváltó vére engesztelést szerez számukra, és hazatérve megismertették másokkal is azt a drága világosságot, amit ők kaptak. Így terjedt az igazság faluról falura, városról városra, és a Mária szentélyhez zarándoklók száma nagyon megcsappant. Csökkentek az adományok is, és ennek következtében Zwingli fizetése is, amit az adományokból kapott. De ő ennek csak örült, mert látta, hogy a fanatizmus és a babona hatalma kezd megtörni. Az egyházi hatóságok jól látták, mit művel Zwingli, de egyelőre nem akartak közbelépni. Még mindig remélve, hogy meg tudják szerezni ügyüknek, megpróbálták hízelgéssel megnyerni. De eközben az igazság egyre több ember szívéhez talált utat.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: A reformáció története. A svájci reformátor negyedik rész. Zwinglit Einsiedelné munkálkodása nagyobb feladatra készítette föl, amelyet nem sokára meg is kezdett. 3 éves Einsiedelné szolgálata után a zürichi székesegyház hívta meg prédikátorának. Zürich volt ekkor a svájci államszövetség legfontosabb városa, és ami ott történt, sok emberre kihatott. Az egyházi személyek azonban, akik Zürichbe hívták, meg akarták akadályozni mindenféle újítását, és ennek megfelelően oktatták ki Zwinglit a feladatairól. Minden erőddel igyekezz a parókia bevételeit begyűjteni, mondták, s ne tévedz szem elől a legapróbbat sem. Intsd a hűségeseket, mind a szószékről, mind a gyóntatőszékből, hogy a tizedet és az adót fizessék be, és adományaikkal fejezzék ki az egyház iránti ragaszkodásukat. Légy szorgos a betegektől, a miségből és általában minden egyházi szertartásból származó bevétel gyarapításában. A szentségek szolgálata, a prédikálás és a nyáj gondozása, tették hozzá eligazítói, szintén a lelkész feladata, de ezekhez alkalmazhatsz helyettest is, különösen a prédikáláshoz. A szentségekkel csak arra érdemes személyeknek szolgálhatsz, és csak akkor, ha kérnek rá, de tilos ezt személyválogatás nélkül tenned. Zwingli némán hallgatta ezt az eligazítást, és válaszként, miután kifejezte háláját e megtisztelő és fontos tisztségért, terveiről kezdett beszélni. Krisztus élete, mondta, nagyon régóta rejtve van az emberek előtt. A teljes Máté evangéliumot fogom prédikálni, kizárólag a Szentírást használva forrásként. Megszólaltatom mélységeit, egyik részt összevetem a másikkal, állandó és komoly imával kérve bölcsességet. Szolgálatomat Isten dicsőségére, egyetlen fia dicséretére, a lelkek igazi üdvösségére és az igaz hitben való épülésükre szentelem.

0: bár egyes egyházi személyek kifogásolták szándékát és megpróbálták lebeszélni róla, Zwingli szilárdan kitartott. Kijelentette, hogy nem új módszert akar bevezetni, hanem a régit, amelyet korábbi és tisztább korszakában alkalmazott az egyház. A Zwingli által tanított igazságok iránt már korábban érdeklődés támadt, és az emberek tömegesen jöttek prédikációira. Sok olyan hallgatója volt, aki hosszú ideig nem járt istentiszteletre. A reformátor íge szolgálatát azzal kezdte, hogy fellapozta az evangéliumot, majd felolvasta és magyarázta hallgatóinak Krisztus életének, tanításainak és halálának ihletett történetét. Itt is, épp úgy, mint Einsiedlenben, Isten ígéjét az egyetlen csalhatatlan tekintélyként mutatta be, Krisztus halálát pedig az egyetlen tökéletes áldozatnak nevezte. Krisztus az, mondta, akihez vezetni szeretnélek titeket, Krisztushoz, az üdvösség igaz forrásához. E prédikátor körül ott tolongott minden rendű és rangú ember, államférfiaktól és tudósoktól kezdve a kézművesekig és a földművesekig. Mélységes érdeklődéssel hallgatták szavait. Zwingli nem csak az ingyen fölkínált üdvösségről beszélt, hanem bátran megrótta korának bűneit és romlottságát is. Sokan Isten dicsőítve tértek haza a székesegyházból. Ez az ember, mondogatták, az igazság prédikátora. Ő lesz a mi Mózesünk, aki ebből az egyiptomi sötétségből kivezet minket.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Ötödik rész. Jól lehet, Zwingli munkája először nagy lelkesedést keltett, egy idő után azonban támadások érték. A szerzetesek, kifogásolva tanításait, zavarták munkáját. Sokan csúfolták, és gúnyos megjegyzéseket tettek rá. Mások sértegették és fenyegették, de Zwingli mindent türelmesen elviselt. Ezt mondta, ha meg akarjuk nyerni Jézus Krisztusnak a gonoszokat, akkor sok dolog előtt be kell csukni a szemünket. Ez időtájt új segítség érkezett a reform munkájának előmozdítására. A reformált vallás egyik híve egy Lucián nevű embert küldött Bázelből Zürichbe, Luther néhány írásával, aki szerint e könyvek árusításával hathatósan lehet a világosságot terjeszteni. Győződj meg arról, írta Zwinglinek, hogy vajon ez az ember elég megfontolt és ügyes-e. Ha igen, vigye városról városra, faluról falura, sőt házról házra a svájciak között Luther munkáit, különösen pedig a mi atyánkról készített magyarázatát, amelyet egyháztagoknak írt. Minél jobban megismerik őket, annál több vevőre találnak. Így terjedt a világosság. Amikor Isten széttöri a tudatlanság és a babona békjóit, Sátán mindent megtesz, hogy az embereket sötétségbe borítsa, és még szorosabbra fogja bilincseiket. Amikor különböző országokban hirdetni kezdték, hogy Krisztus vére által az ember bűnbocsánatban részesül és megigazul, Róma még hangosabban kínálta pénzért a bűnbocsánatot az egész keresztény világnak. Minden bűnnek megvolt a tarifája, és ha az emberek az egyház kincstárát megtöltötték, nyugodtan vétkezhettek. Így dolgozott e két mozgalom. Az egyik pénzért kínált bűnbocsánatot, a másik Krisztus vére által.

Róma engedélyt adott a vétkezésre, és hasznot húzott belőle. A reformátorok pedig elítélték a bűnt, és hirdették Krisztust, az engesztelő áldozatot és szabadítót. Németországban a bűnbocsátó cédulákat a hírhedt Tetzel irányításával a dominikánus szerzetesek árusították. Svájcban a ferencrendi szerzeteseket bízta meg az egyház ezzel az üzlettel, irányításával pedig az olasz szerzetest, Samsont, aki már addig is jó szolgálatokat tett az egyháznak. Németországból és Svájcból szerzett hatalmas összegekkel töltötte meg a pápai kincstárat. Most Svájcot bejárva nagy tömegeket vont bűvkörébe. Kicsalta a szegény parasztok szűkös keresményét, a gazdagoktól pedig gazdag adományokat követelt. De a reformáció már éreztette hatását, és megnyírbálta ezt az űzérkedést. Megállítani azonban nem tudta. Zwingli még Einsiedelnben volt, amikor Satuson, nem sokkal Svájcba jövetele után, portékáival a szomszédvárosba érkezett. Amikor a reformátor értesült Satuson küldetéséről, azonnal föllépett ellene. A két ember nem találkozott egymással, de Zwingli olyan eredményesen leplezte le a szerzetes igényeinek jogtalanságát, hogy az kénytelen volt máshová menni. Zwingli Zürichben is nagy hével prédikált a bocsánat árusok ellen. Amikor Satuson a városhoz közeledett, a városi tanács egy futárt küldött elé azzal az üzenettel, hogy kerülje el a várost. Mégis sikerült csellel bejutni a városba, de minden üzlet nélkül kellett távoznia, ezután nem sokára elhagyta Svájcot is.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, a svájci reformátor, hatodik rész. Nagyot lendített a reform munkáján a pest is, a fekete halál, amely 1519-ben söpört végig Svájcon. Amikor az emberek így szemtől szembe kerültek a pusztítóval, sokan fölismerték a nemrég vásárolt bűnbocsátó cédulák haszontalanságát és értéktelenségét, és vágyakoztak hitük biztosabb alapja után. Zwingli is ágynak esett Zürichben. Nagyon súlyos volt az állapota, és semmi remény nem volt arra, hogy fölgyógyul. Sok felé az a hír terjedt el, hogy meghalt. Reménye és bátorsága e nehéz órákban sem ingott meg. Hittel tekintett a Golgota keresztjére, bízva az engesztelő áldozat elégséges voltában. Amikor visszatért a halálkapujából, olyan odaadással prédikálta az evangéliumot, mint soha azelőtt. Szavából rendkívüli erő áradt. Az emberek örömmel üdvözölték szeretett lelkészüket, aki a sír széléről tért vissza. Ők maguk is betegeket és haldoklókat ápoltak, és most érezték, jobban, mint valaha, hogy milyen érték az evangélium. Zwingli is tisztábban látta az evangélium igazságait, és saját magán is jobban tapasztalta megújító erejét. Két témakörrel, az ember bukásával és a megváltás tervével sokat foglalkozott. Ádámban, mondta, mindnyájan romlásba és kárhozatba süllyedt halottak vagyunk. Krisztus örökké tartó üdvösséget vásárolt nekünk. Szenvedése örök áldozat, és örökké hatékony orvosság. Egyszer és mindenkorra eleget tesz az isteni igazságszolgáltatásnak mindazok érdekében, akik szilárd és rendíthetetlen hittel reá hagyatkoznak.

0: Zwingli azt is világosan tanította, hogy Krisztus kegyelme nem jogosítja föl az embert arra, hogy vétkezzen. Isten ott van, ahol Istenbe vetett hit van, és ahol Isten van, ott az embert jó cselekedetekre ösztönző és indító buzgóság van. Oly nagy volt az érdeklődés Zwingli prédikálása iránt, hogy amikor beszélt, a székesegyház zsúfolásig megtelt. Apránként, ahogy el tudták hordozni, feltárta hallgatóinak az igazságot. Első alkalommal kerülte azokat a dolgokat, amelyek előítéletet kelthetnek. Megnyerni az embereket Krisztus tanításainak, meglágyítani szívüket Krisztus szeretetével, és bemutatni nekik Krisztus példáját, ezt tartotta feladatának. És ha a hallgatók elfogadják az evangélium elveit, babonás hiedelmekkel és szokásaikkal minden bizonnyal felhagynak. Zürichben a reformáció lépésről lépésre haladt előre, és ellenségei, megriadva, nagy támadásra készültek. Egy évvel korábban a wittenbergi szerzetes Wormsban nemet mondott a pápának és a császárnak. Most minden azt mutatta, hogy a pápa követelései Zürichben is hasonló ellenállásba fognak ütközni. Zwinglit többszörös támadás érte. A pápai kantonokban az evangélium egyik tanítványa a másik után került a mágiára. De ez nem volt elég. Az eretnekség tanítóját akarták elhallgattatni. Ezért a konstanci zsinat püspöke elküldte három képviselőjét a zürichi zsinatra, azzal vádolva Zwinglit, hogy az egyházi törvények áthágására biztatja az embereket, veszélyeztetve ezzel a társadalom békéjét és jó rendjét. Ha az egyház tekintélye megszűnik, hangsúlyozta, általános lesz az anarchia. Zwingli azt válaszolta, hogy 4 éve hirdeti az evangéliumot Zürichben, amely csendesebb és békésebb, mint az államszövetség bármely más városa. Hát nem a kereszténység az általános biztonság legnagyobb garanciája? Kérdezte.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Hetedik rész. A képviselők arra intették a tanács tagjait, hogy maradjanak meg az egyházban, amelyen kívül, mondták, nincs üdvösség. Zwingli válasza ez volt. Ne ingasson meg titeket ez a vád. Az egyház alapja ugyanaz a szikla, ugyanaz a Krisztus, aki Péternek is nevet adott, mivel hűségesen megvallotta őt. Isten elfogadja minden népből azt, aki teljes szívből hisz az Úr Jézusban. Valóban ez az egyház, amelyen kívül senki sem üdvözülhet. E tanácskozás eredményeként a püspök egyik képviselője elfogadta a reformált vallást. A zsinat nem volt hajlandó Zwinglivel szemben eljárást indítani, és Róma újabb támadásra készült. A reformátor, amikor értesült ellenségei ármánykodásairól, így kiáltott. Csak jöjjenek! Úgy félek tőlük, mint kinyúló szírt a lábánál bömbölő hullámoktól. A papok erőfeszítései csak előmozdították azt az ügyet, amelyet tönkre akartak tenni. Az igazság tovább terjedt. Németországi követői, akiket lesújtott Luther eltűnése, újra felbátorodtak, amikor látták, hogy az evangélium Svájcban is terjed. Amikor a reformáció gyökeret vert Zürichben, a romlottság megállítása, a rend és az összhang megvalósulása nyilvánvalóbbá tette gyümölcseit. Városunkban béke lakozik. Nincs veszekedés, nincs képmutatás, nincs irigység, nincs versengés, írta Zwingli. Honnan származna ilyen egység, ha nem az Úrtól és tanainktól, amelyek elárasztanak bennünket a béke és a kegyesség gyümölcseivel. A reformáció által kivívott győzelmek láttán Róma hívei még inkább törekedtek arra, hogy megdöntsék a reformációt.

Látva, hogy az üldözéssel nem sikerült Luther munkáját elfolytani Németországban, elhatározták, hogy saját fegyvereivel fognak küzdeni a reformáció ellen. Vitába szállnak Zwinglivel. Az ügyet tehát előkészítették, és úgy akarták győzelmüket biztosítani, hogy ők választották meg nem csak a harc helyét, hanem a vitát eldöntő bírákat is. A vita helye Baden volt. Zwingli azonban nem jelent meg. A zürichi zsinat, a pápa szándékát megsejtve és megijedve azoktól a lángoktól, amelyek a svájci kantonokban az evangélium megvalóinak gyűjtött mágiákon föllobbantak, megtiltotta lelkészének, hogy kitegye magát ennek a veszélynek. Zwingli hajlandó volt Róma összes odaküldött párthívével Zürichben találkozni, de Badenben, ahol a mártírok vére éppen akkor hullott az igazságért, a biztos halál várt rá. Jól lehet, Zwingli nem jelent meg a tárgyaláson, befolyása mégis érezhető volt. A jegyzőkönyvvezetőket a pápa hívei választották ki. Másoknak halálbüntetés terhe mellett tilos volt jegyzetelni. Ennek ellenére Zwingli naponta értesült a Badenben elhangzottakról. Egy diák, aki jelen volt a tárgyaláson, minden este leírta az aznapi vitát. Két másik diák pedig vállalkozott a följegyzés kézbesítésére a Zürichben lévő Zwinglihez intézett naponkénti levelekkel együtt. A reformátor válaszolt, tanácsot és javaslatot adott. Leveleit éjjel írta, és a diákok reggel tértek vissza velük Badenbe. A követek baromfis kosarat vittek a fejükön, és kiátszva a városkapunál állomásozó őrség éberségét, akadálytalanul átmentek a kapun.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Nyolcadik rész. Mivel a zürichi zsinat megtiltotta lelkészének, hogy kitegye magát a veszélynek, ezért Zwingli nem jelent meg Badenben a tárgyaláson, de befolyása mégis érezhető volt. Diákok leírták minden nap a vitát, és elvitték Zwinglinek. A reformátor válaszolt, tanácsot és javaslatot adott, leveleit éjjel írta, és a diákok reggel tértek vissza velük Badenbe. Így a vitát Zwingli vívta ravasz ellenfeleivel, elmélkedéseivel, átvirasztott éjszakáival és a Badenbe továbbított tanácsával többet ért el, mintha személyesen tárgyalt volna ellenségeivel, mondta Mikónius. A katolikusok a biztos győzelembe vetett reménységgel a legdíszesebb öltözetükben és ékszerekkel fölékesítve jöttek Badenbe. Fényűző lakomákon asztalukra a legdrágább finomságokat és a legkitűnőbb borokat tálalták. Egyházi kötelességeik terhén vigadozással és tivornyázással könnyítettek. A reformátorok egész másképp viselkedtek, egyszerű ételüket hamar megették, a nép nem sokkal helyezte őket a kuldusok elé. De Kolompiádus házigazdája, aki alkalmat keresett arra, hogy megnézze, mit csinál szobájában a vendég, mindig tanulni vagy imádkozni látta, és nagy csodálkozással mondta, hogy ez az eretnek legalább nagyon vallásos. A tanácskozáson Eik tőfösen lépett a pompásan díszített szószékre, míg az alázatos, szegényesen öltözött de Kolompádius ellenfelével szemben egy durván faragott zsámolyra ültették. Ekket harsogó hangja és mérhetetlen magabiztossága soha nem hagyta el. Búzgolkodásra sarkalta az arany reménye csak úgy, mint a hírnév, mert a vallás védelmezőjét csinos tiszteletdíjjal jutalmazták. Amikor jobb érvei kifogytak, sírtegetéshez, sőt, szitkozódáshoz folyamodott. A szerény és magában nem bízó de Kolompádius, aki irtózott a csatától, ezzel az ünnepélyes vallomással kezdte beszédét. A megítélésnek csak egy mércéjét ismerem el, Isten szavát. Szelíden és udvariasan viselkedett, de ügyesnek és rendíthetetlennek bizonyult, míg a katolikusok szokásukhoz híven az egyházi szokások tekintélyével hozakodtak elő, a reformátor következetesen a Szentíráshoz ragaszkodott. Svájcban nincs hatalma a szokásnak, mondta, ha csak nincs összhangban az alkotmánnyal. Hitbeli dolgokban pedig a Biblia a mi alkotmányunk. A két vitázó közti különbség nem maradt hatástalan. A reformátor higgadt, világos érvelése, amelyet oly szeliden és szerényen adott elő, tetszett azoknak, akik ellenszemvel fordultak el Eck szenvedélyes kijelentéseitől. A vita 18 napig tartott. Lezárulásakor a katolikusok magabiztosan maguknak igényelték a győzelmet. Képviselők zöme Róma pártjára állt, és az országgyűlés a reformátorokat legyőzötteknek mondta ki, és kijelentette, hogy vezérükkel, Zwinglivel együtt kiváltak az egyházból. De a tárgyalás gyümölcsei egyértelművé tették, melyik oldal kapott kedvezőbb elbírálást. Az összecsapás nagyot lendített a protestánsok ügyén, és nem sokkal ezután Bern és Bázel, e két fontos város a reformáció mellett foglalt állást.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A reformáció előrehaladása Németországban. Első rész. Luther titokzatos eltűnése egész Németországban megdöbbenést keltett. Mindenki kérdezősködött felőle. A legképtelenebb hírek keringtek róla, és sokan azt hitték, hogy meggyilkolták. Az emberek nagyon megsiratták. Nem csak közismert barátai, hanem ezer számra olyanok is, akik nem foglaltak nyíltan állást a reformáció mellett. Sokan ünnepélyes esküvel fogadták, hogy megbosszulják halálát. A Róma barát vezetők rémülten látták, hogy mennyire ellenük fordult a közhangulat. Bár eleinte újjongtak Luther vélt halálának, de csak hamar szerettek volna elrejtőzni az emberek haragja elől. Ellenségeit még Luther közöttük volt, még legmerészebb tettei sem nyugtalanították annyira, mint eltűnése. Azok, akik dühükben megpróbálták a bátor reformátort elpusztítani, most, hogy védtelen fogoly lett, tele voltak félelemmel. Menekülésre már csak egy lehetőségünk van, mondta egyikük. Fáklyákat gyújtva kutatni szélese világon, és visszaadni a nemzetnek, amely követeli, úgy tűnt, hogy a császári rendelet hatástalan maradt. A nunciusok fölháborodva látták, hogy sokkal kevesebb figyelmet kelt, mint Luther sorsa. Az a hír, hogy Luther bár fogoly, de biztonságban van, megnyugtatta az embereket, és még jobban lelkesedtek érte. Írásait még buzgóbban olvasták. Egyre többen álltak ennek a hősnek az ügye mellé, aki ilyen félelmetesen kevés eséllyel védte Isten szavát. A mag, amelyet Luther elvetett, mindenütt kikelt. Távolléte alatt megvalósult az, amit jelenlétében nem ért volna el. Munkatársainak, nagyszerű vezérük eltávolítása után megnőtt a felelősség érzete. Megújult hittel és buzgalommal siettek megtenni, minden tőlük telhetőt, hogy az oly szépen megindult munka ne szenvedjen csorbát. Sátán azonban nem maradt tétlen. Most is megpróbálta azt, amit minden reformációs mozgalomban megkísérelte tönkretenni az embereket. Rá akarta szedni őket arra, hogy az igazi reformációt cseréljék föl hamisítvánnyal, miként a keresztény egyház első századában támadtak hamis Krisztusok, a 16. században voltak hamis proféták. Néhány ember különleges mennyei kinyilatkoztatások birtokosának képzelte magát, és azt állította, hogy Istentől megbízást kapott a Luther által szerintük erőtlenül elkezdett reformáció folytatására és befejezésére. Ezek az emberek lerombolták azt, amit Luther fölépített. Pontosan azt a nagyszerű elvet tagadták meg, ami a reformáció alapja volt, hogy Isten szava a hit és a gyakorlat tökéletes szabálya. Ezt a tévedhetetlen útmutatót változékony mércével cserélték föl. A tévedés és hazugság nagyszerű leleplezőjének elvetésével utat nyitottak Sátánnak arra, hogy tetszése szerint befolyásolja az emberek gondolkozását. Az egyik ilyen próféta azt állította, hogy Gábriel angyal adott neki eligazítást. Egy diák, aki a prófétához csatlakozott, fölhagyott tanulmányaival, mert állítása szerint Isten maga adott neki bölcsességet igéje magyarázásához. Sok fanatizmusra hajló ember csatlakozott hozzájuk. E rajongók ténykedései nem kis izgalmat keltettek. Luther prédikációi nyomán az emberek fölismerték a reform szükségességét, és most az új proféták téves tanításai félrevezettek néhány igazán jóhiszemű embert.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Második rész. A reformáció ellen feltámadt hamis próféták mozgalmának vezetői elmentek Wittenbergbe, és rá akarták kényszeríteni álláspontjukat Melanchtonra és munkatársaira. Ezt mondták: Isten bízott meg minket az emberek oktatásával. Mi meghitten társalgunk az Úrral, mi tudjuk, mi fog történni. Egy szóval, apostolok és próféták vagyunk. Kérdezzétek csak meg dr. Luthert. A reformátorok megdöbbentek. Nem értették a dolgot. Ilyennel még nem találkoztak, és nem tudták, mit évők legyenek. Melanchthon így szólt: Ezekben az emberekben valóban rendkívüli lélek van. De milyen lélek? Egyrészt arra vigyázzunk, nehogy elfojtsuk Isten lelkét, másrészt pedig arra, nehogy félrevezessen minket a sátán lelke. Az új tan gyümölcse csak hamar megmutatkozott. Az emberek elhanyagolták a Bibliát, vagy teljesen félretették. Az iskolákban zűrzavar támadt. Diákok, ledöntve minden korlátot, abbahagyták tanulmányaikat, és otthagyták az egyetemet. Azok, akik alkalmasnak tartották magukat a reformáció fölélesztésére és irányítására, a pusztulás határát vitték. A katolikusok ezt látva újra bizakodni kezdtek, és diadalittasan kiáltották: Még egy utolsó erőfeszítés, és minden a miénk.

0: Amikor Luther Warburgban meghallotta, mi történt, mélyen megrendülve mondta: mindig tartottam attól, hogy Sátán ránk küldi ezt a csapást. Fölismerte az állítólagos proféták igazi lényét, és látta az igazság ügyét fenyegető veszélyt. A pápa és a császár ellenkezése nem nyugtalanította annyira, mint az, amit most látott. A reformáció állítólagos barátaiból támadtak a legnagyobb ellenségei. Éppen azokkal az igazságokkal keltettek viszályt és zűrzavart az egyházban, amelyek oly nagy örömet és végazt nyújtottak. Luther Isten lelke késztetésére bontakoztatta ki a reformációt, és nagyobb reformot hajtott végre, mint ami kezdetben szándékában állt. Ő csak eszköz volt a végtelen hatalom kezében. Mégis sokszor megremegett, amikor munkája következményét látta. Egyszer azt mondta: ha megtudnám, hogy tanaim egy embernek is ártottak, egyetlen egynek, bármilyen egyszerűnek és ismeretlennek, ami lehetetlen, hiszen ez maga az evangélium, inkább meghalnék, mintsem kitartsak mellettük. És most Wittenberget, a reformáció tulajdonképpeni központját a fanatizmus és törvényellenesség ejtette hatalmába. Ez a rettenetes állapot nem Luther tanításainak következménye volt, de ellenségei egész Németországban őt terhelték meg vele. Elkeseredésében olykor ezt kérdezte: hát lehet ilyen vége a reformáció nagyszerű munkájának? Amikor Istennel imában tusakodott, ismét béke költözött a szívébe. Ez a munka nem az enyém, hanem a tiéd, mondta. Te nem fogod eltűrni, hogy babona vagy fanatizmus megrontsa. De az a gondolat, hogy ebben a válságos helyzetben továbbra is távol kell maradnia a küzdelemtől, elviselhetetlenné vált számára. Elhatározta, hogy visszatér Wittenbergbe.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallgatott.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, kiálts szabadításért, és köszönd meg azt. A mai ige, az 50. Zsoltár 15. verse, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Gondolatok az ígéről. Ez aztán az ígéret. Beköszöntött a nyomorúság ideje. Ilyenkor nappal is sötét az ég, és minden óra sötétebbnek látszik az előzőnél. Ilyenkor igazán időszerű ez az ígéret, a felhős napokra íratott. Íme Isten bátorító tanácsa, hívj segítségül engem. Fölösleges kellene, hogy legyen ez a figyelmeztetés, hiszen szüntelenül ezt kellene tennünk egész nap és minden nap. Mekkora kiváltság, hogy segítségül hívhatjuk Istent. Milyen bölcs az, aki él ezzel a kiváltsággal, és milyen ostoba, aki emberekhez szaladgál segítségért. Az Úr kérlel, hogy tárjuk elé ügyünket. Ne habozzunk hát, hanem siessünk ezt megtenni. Íme vigasztaló ígérete, megszabadítlak téged. Akármi legyen is a nyomorúságunk, Isten kivétel nélkül minden esetben teljes, biztos és boldogító szabadulást ígér. Ő maga akar megszabadítani minket. Mi hiszünk ebben, és az Úr megjutalmazza hitünket. De ne feledkezzünk meg a végéről sem, és te dicsőítesz engem. Bárcsak valóban megtennénk ezt, és szabadítása után hálásan dicsérnénk szabadító Urunkat. És mert szabadítását előre megígéri, már előre is dicsőíthetjük Urunkat azért, hogy meg fog szabadítani. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágy Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homiliájának témája, mit tehetsz a leendő hivatásodért, mit tehetsz a papjaidért. Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete, nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Szombatig regisztrálhatnak a reformátusok szárszói konferenciájára. Közelít a reformátusok szárszói konferenciája. Egyházuk évenkénti 4 napos értelmiségi találkozójának idei előadásai, pódiumbeszélgetései és vitái középpontjában az a kihívás áll, amit a digitális világ növekvő jelenléte okoz számukra. Az augusztus közepi rendezvényre még holnapig, szombatig, augusztus 1-jéig lehet regisztrálni. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható. Vasárnap továbbra is többnyire derült, száraz idő lesz, a légáramlás mérsékelt marad, és még tart a 34-40 fok.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Török Attila.

Petőfi Sándor az a költő, aki küldetéstudattal érkezik irodalmunkba. Programja a költészetben és a társadalomban is a forradalmi elhivatás jegyében alakul. Barta János professzor külön fogalmat, a lírai realizmust vezette be a lángoló, de a valóságba gyökerező költő életműve méltó értékeléséhez. Petőfi teremti meg ezt az új alkotói hozzáállásból fakadó, egyedi stílus egységet, hiszen már ifjan, kezdő lírikusként túllépett a szentimentális almanach lírán, de a romantika szélsőségein is. 1846-tól kerül világképe középpontjába a költő, vátesz, apostol eszmény, a változások keresztüzében éppen azok központi szereplőjeként, olykor vezetőjeként érlelődik benne a jövendő felé fordulás attitűdje. Ennek a felelősség tudata, személyes lelkesültsége is biztos fundamentuma. A cselekvő, a gondolkodó, a tervező és a következményeket is tudatosító alkotói nagyság mutatkozik meg a látomás versekben.

0: Ezek első darabjaként értékelhető 1846-os episztolája, május 22-i jelzettel, a levél Váradi Antalhoz. A mű már címében is műfaj jelölő. Az episztola, a költői levél, a személyesség és a közösségi érdekek együttes megjelenítésének, egymásra vetülésének műfaja. Ez a kettősség a vers egészének építő elve, amely játékos hullámzás után jut el a látomás emelkedettségébe.
1: Levél Váradi Antalhoz. Hát megtörtént a párbaj, s élsz-e még? Ha főbelőttek, tudósíts felőle, írd meg tüstént, hogy Pestre felrohanjak, és bosszút álljak éretted, barátom. Szó, ami szó, de nekem igazán nem tetszik, hogy te minden balgaságért kész vagy kockára tenni éltedet. Azt gondolod, lelked, tested szakál, s a leborot válnak újól a kinősz. Csalódol, mert az élet csizmatalp, s ez nem lesz új, ha egyszer elkopott. Azért kíméld a drága csizmatalpat, amelyet nem szab kétszer senkinek az ég vargája, a kőszívű sors. S azt gondolod tán, annyi a barátom, mint fönn az égen a csillag, ha egy lehull közülük, észre sem veszem. Hiszen tudod jól, mi kis számotok van, nektek, kik engem őszintén szerettek, kik föntartjátok szívem melegét. Miért te kis számot megfogyasztani? És Ida, Ida, e kedves leány, ha téged elveszt ő, mivé lesz? Ő, kinek kívüled nincsen senkije, te vagy a világa. Lennél oly kegyetlen, reászakadni hagynád a világot? S van még egy, a hon. Vagy már elfeledted? Feledhető-e, amiről beszéltünk a lelkesülés lángóráiban? Ki tudja, mit hoz a kétes jövendő, mely álmainknak legkedves pike, s akkor hazánknak ránk szüksége lesz. Látod, barátom, élted mi becses. Azt a világhoz mennyi lánckött is, te mégis könnyelműn kockáztatod. Ha még nem tértél, térj eszedre már, s ne légy, mint voltál, olyan balgatag, vagy igazabban oly kétségbe esett. Kétségbe esni. Milyen gyávaság! Kinek van erre több s nagyobb oka, mint én nekem? De én szégyenleném ezt. A szenvedésnek lángjába szívem szét fog pattanni, mint a porcellán, de mint a jégcsap, szétolvadni nem. Megállj, ha Pestre ismét fölmegyek, majd megtanítalak én kétségbe esni, hogy unokád is megemlegeti. Vásárra ott bent termek nálatok, s viszek portékát, de nem holmi gyapjút, vagy bőrt, vagy posztócs efélét, azért nagyon hiszem, hogy nem lesz kelete. Mert haj, jó gazda ám a magyar ember, amit kutyákon, kártyán s más egyében eltékozol, meggazdálkodja a könyvem. A könyvvel úgy van, mint hajdan zsinóros nadrágjával, s prémes mentéivel volt, melyet nagyapja s édesapja vett. Az szolgált még az ő fiának is. Hazám, mégsem vagy oly boldogtalan, minőnek első pillanatra látszol. A lelki szükség nem bánt tégedet, minden szükséged van, de lelki nincs. Ettől az egytől megmentett az Isten, amint mondottam, a vásárra majd meglátsz, barátom. Akkor fölmegyek, s te rám sem ismersz, úgy megváltozám. A szép természet megváltoztatott. Beteg kedélyeke hű orvosa, Beteg valék én, ott ti nálatok, a pesti utcák holt hideg kövén. Hosszú, sötét árnyként vonult utánam a csüggedés, az életunalom. Újjá születtem. A falusi lég, a sötét erdőknek zúgó lombjai, a fák alatt a hallgatag virágok fölélezték elájult lelkemet. Nem gyűlölöm, mint eddig, a világot. Már csak haragszom rája, csak haragszom, hogy olyan gyáva, hogy föl nem kiállt, elzárt, elorzott boldogságaért, hogy meg nem torolja kincse elrablóin évezredeknek szenvedéseit. De hinni kezdem, hogy dicső napoknak érjük maholnap fényes hajnalát, midőn a népek mind fölemelik a föld porába gázolt fejöket, és végig mennydörgik a föld kerekén, legyünk rabokból ismét emberek. Ez nagyszerű, de véres kor leszen, és úgy is illik, hogy véres legyen. Már vízözön volt, most egy vérözön kell, hogy megtisztuljon a világ a szenttől, amely fölötte meggyülekezik. Egy vérözön kell, és ha az lefolyt majd,

szélébe, míg a vers zárlata, a hevülő látomás emelkedettsége patetikus képsora. A hullámzás, mintha a dalaim refrénjeinek önfeltáró pillanatképeit idéznék, holdsugári, pillangói, vadrózsái, szivárványi, fellegei, villámlási, a költő ábrándos, könnyelmű, szerelmes, mámoros, bánatos, haragos lelkének. A hangütés is, az értéktartomány is ezt az ívet rajzolja, mint a lelket szakál, az élet csizmatalp profán metaforák, a barátság őszinte kérdéssorai, hát megtörtént a párbaj, s élsz-e még? A honi igénytelenség gúnyrajza, hazám, mégsem vagy oly boldogtalan minőnek első pillanatra látszol, a lelki szükség nem bánt tégedet. Minden szükséged van, de lelki nincs. A szózatot idéző ezredévi szenvedés és a dicső kor szembesítése, a rideg város, a pesti utcák holt hideg köve és a természet ellentét sora, lombok felett a csattogó madár, a szabadságküzdelmek erőteljes romantikus képi világa, tágító perspektívája, mint a végig mennydörgék a föld kerekén. A biblikus paralelizmus, vízözön, vérözön. Végül is mindez az Isten arcú ember optimista víziójává emelkedik.

0: A fél évvel későbbi, 46. decemberében papírra vetett, egy gondolat bánt engemet, önfeltáró vallomásként, személyes fohászként indul, és szenvedélyes rapszódiává, világlátomássá hevül.
1: Egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, melyen titkos féreg fogarák. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne így halált adj, Istenem! Ne így halált adj én nekem! Legyek fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész csavar ki tövestül. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe eget, földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép, jármát megunva síkra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal, és a zászlókon eme szent jelszóval, világszabadság, s ezt elharsogják, elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott tessem el én, a harc mezején. Ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből, s a ajkam örömteli végszava zen

0: Hadd nyelj el azt az acélis zörej, a trombita hangja, az ágyud örej. S hol testemen át fújó paripák száguldjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engem, összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászlók kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak. Szent világszabadság.
1: Az előző versben is nagy ívű, tághatárú a látomás. A népek mind fölemelik a föld porába gázolt fejöket. Itt pedig még határozottabb, erőteljesebb a cselekvés. Minden rabszolga nép jármát megunva síkra lép. A kemény ellentét, legyünk rabokból ismét emberek, fölkiáltás pedig a világszabadság magasztos eszméjévé fényesedik. A szenvedélyes, pergő, jambikus harci képek a lassú, trohaikus, pondaikus ritmusú, kezdő, indító, halál hasonlatsorból bomlanak romantikus vízióvá. Az alélt csöndet, az acéli zörej, a zárt belső tereket, a hegyvölgy távlatai, a kelettől nyugatig szabad tágassága, a magány ürességét, a közös sír ünnepélyessége váltja föl a kivívott diadal mámorában. Ez már az érett reformkor, a még ugyan rejtett, de már izzó parázs, a költő lelke, hivatástudata, szándékai, cselekedetei és a kor szellemiségének teljes összhangja, az emberiség jövőjének legfőbb értéke a szabadság. Ahogyan Petőfi két héttel későbbi 1847. január 1-jei epigrammájában összegezte.
0: Szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Szabadságért föláldozom szerelmemet.

0: Az idő folyama, a történelmi változások, a nagy idők a témája, a látomásversek következő 1847 áprilisi darabjának, az ítéletnek is.
1: Az ítélet. A történeteket lapozzám, s végére jutottam, és mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszába szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már, nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tengerölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ, s a mostani béke, ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgést szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő, és meggyújtván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatt, borzadok, iszonyodom, s egyszer, mint kedvre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihívja. Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni. A jók s a gonoszak, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül. Mindegy, ez lesz az ítélet, melyet Isten ígért proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, az örök idvesség, s érette a mennybe röpülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.
0: Itt a személyes szféra az objektív vershelyzet első pillanat képében van jelen. A történeteket lapozám. Fölmerül a kérdés, Petőfi milyen történeteknek jutott a végére, hogy az emberiségnek e végső megmérettetéséről ilyen hű prófétai látomást tudott írni. Valószínű, hogy a Bibliát lapozta, hisz utal a prófétákra, akik által Isten megtette ígéretét a végső nagy ítéletre. Az Új Szövetségben olvashatjuk. Rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban. Apostolok cselekedetei 17. Ebből a békésnek tűnő konkrét pillanatból bomlik ki az epikus jellegű képsor, amelyben még ismét föntartja a személyes jelenlét hitelességét, és még a feszítő önvallomást is megzendíti, kifejezve érzelmi ambivalenciáját, borzadok, iszonyodom, s egyszer s mind kedvre derülök és örülök szilajan. A valóság elemek közül, az előző versekhez hasonlóan, itt is a mennydörgés, a vérfolyam emelődik fő motivummá, és a végítélet biblikus képe az örök üdvösség ígéretében megvalósult lehetőséggé szélesedik. Az eszmény valóságként jelenik meg ismét. Ennek a gondolatsornak a bár ellentétező, de linearitásában pozitív kicsengése a vers egész világképét is magában foglalja. Az emberiség története vérfolyam, de a menny fog a földre leszállni. Ez a forradalom előtti optimista hit, amely szerint a megfelelő időben megváltozhat a világ, beteljesülhetnek az emberiség évezredes álmai. Bizakodása még az apostol záró képében, a 20. rész soraiban is ott világít.
1: Fölkelt az új hős nemzedék, leverte rabbi lincseit.

0: Az 1848. június-szeptemberében íródott elbeszélő költeménye is szorosan kapcsolódik látomás költészetéhez. Az apostol művészi megformáltsága több szempontból is igazolja ezt. Időmértékes, jambikus lejtésű, rim nélküli, szabad szótag számú sorai, az átkötések, anzsammanok rendkívül nagy száma, a szintaktikai, mondatszerkezeti keretek föllazulásával jár együtt, de az érzelmektől fűtött, szenvedélyes történések nem is jelenhetnének meg szabályos szerkesztettségben. A lüktető jambusok, a szaporázó anapestusok között a meg-megállító spondeuszok hű tükrei a lélek lendületének, vagy éppen magába forduló, meglassúdó elcsöndesülésének. Olykor kép anyaga is rendkívüli. A megmagyarázott metaforákat nem önmagukban szerepelteti, hanem fűzérszerűen, kibontva, beágyazva a vers szövetébe. Még tovább lép az ellentétek ironikus hatású szembeállításában.
1: Mindig csak feketének látta, pedig fehér volt már, mint a galamb, csak hogy nem látszott színe a sötétben.
0: Jól lehet, a különösen gyorsan készült szöveg egyes helyeit kevésbé átütő megoldások is jellemzik, egészében erényei az apostolt az életmű meghatározó darabjává emelik. A mű hőse a nagy reményeket dajkáló ifjú forradalmár Szilveszter. Bemutatása Petőfi lelki önportréja is.
1: Tekintete mindig messzebb, mindig magasabbra száll, míg elvész ott a végtelenben, mint a felhők között a sas.
0: A lírai elemet teszi hangsúlyossá az In medias res kezdés. A két gyermekes, gondterhelt Szilvesztert rajzolja elénk. A múlt fölidézése, a hős gyermek és ifjúkorának nevelődés történetének életképszerű, késleltetett elbeszélése az érett Szilveszter gondolkodásmódjának bemutatása után nyilvánvalóan magyarázó értelmű. Az apostol hőse kész jellemként jelenik meg, s tulajdonságainak befejezettsége rávetül előtörténetére is. Bár a költemény cselekménye, összecsapások sorozata, a hős és a világ állandósága miatt ezek egyetlen alaphelyzet variációiként hatnak. Hangsúlyt kap bennük a költő és hőse az apostol között sejdíthető életrajzi párhuzamok sora. Szilveszter vándorlásai emlékeztetnek Petőfi országjárására, nyugtalan ifjúkorára. A kastély kisasszonyában Szendrei Júliára ismerhetünk. A nagy tettekre készülő, elhivatott ifjú másolásból él a szűkös lakásban, mint a költő is Debrecenben. Petőfi szabadszállási kudarca, a meghiúsult képviselővé választás hasonlít Szilveszter népben való csalódására. Idézzük most őszinte, ezért oly szokatlan választási kiáltványából, melyet mai tanulságai is figyelemre méltóvá tesznek. Polgártársaim és hazám fiai! Én még gyermekkoromban elszakadtam közületek, és azóta csak nagyritkán juthattam ahhoz az örömhöz, hogy szülőföldemet meglátogathassam. Ennél fogva nem mervén bízvást remélni, hogy köztetek szószólom akad, magam vagyok kénytelen szószóló lenni magamért. Igazság szerint nem is magamért, hanem itt értetek szólok. Legalább azon jó szándékból, hogy előmozdítsam a javatokat. Én szerszámnak ajánlom magamat a ti kezeitekbe, semmi másnak. Minden nemzetnek ez a két fő célja, boldogság és szabadság. Magyarország eddig egy nyers fenyőfa volt, most már föl van fűrészelve, de még nincsen ám meggyalulva, pedig előbb meg kell gyalulni, hogy asztal készüljön belőle, az a dicső asztal, melyhez majd odaül vendégeskedni a két földi istenség, a boldogság és a szabadság. Megnyerem-e a bizalmatokat, vagy nem? Azt ti tudjátok, és az Isten. Nem becsülöm túl magamat, de Isten szent úgyse, én már akkor barátja voltam a népnek, amikor azt még parasztnak hívták, és megvetették. Olvashatjátok írásaimban. A legjobb alkalmam volna rá most, hogy megszeretetni magamat veletek azáltal, hogy az egekig magasztalnálak benneteket, hogy ti kunok, dicső, páratlan, hasonremek emberek vagytok, hanem azt korán se várjátok, hogy én titeket magasztaljalak, mert akkor szemtelenül hazudnám. Becsületemre mondom, hogy ti nem vagytok remek emberek, vagy eddig legalább nem voltatok. De mert az ég alatt minden ember egyenlő, egynek sem szabad másokra lenézni, egynek sem szabad másokra fölnézni. Majd a választás utáni nyílt levelének keserűsége. Polgártársaim, ti ellenséges kezet emeltetek rám, én baráti kezet nyújtok ti nektek. Követem a Szentírást, mely azt mondja, aki követ hajít utánad, hajíts te vissza kenyeret. Istenemre mondom, nem haragszom rátok, de haragszom azokra, kik annyira elámítottak benneteket, hogy ellenem fordultatok. Titeket csak sajnálni tudlak. Sajnállak szívemből. A költő és hősének jelleme tisztán rokonítható, azonos a heves rajongás, az eszmék bűvölete, a nem lohadó szenvedély, a fölhorgadó indulat. A költői világkép fejlik föl Szilveszter Istenhez való viszonyának mozzanataiban is. A második énekben így kiált föl.
1: Ó ég, Isten, mi végre alkottál?
0: Töprengésének tárgya, hogy az Isten miért adott neki életet és családot, ha nem viseli gondjukat, ám nem vitatja akaratát. A következő énekben Istennek fedi föl céljait, hogy életét a szolgaság ellen való küzdelemnek akarja szentelni.
1: Adj, Isten, adj fényt és erőt nekem, hogy munkálhassak embertársaimért.
0: Később a természetben elcsodálkozik Isten hatalmasságán. Ezért is fájlalja annyira, hogy Isten nem adta meg neki az utolsó lehetőséget, hogy szeretteivel találkozhasson. Zsarnoknak nevezi, átkozza és megtagadja. 10 éve már, s ő néki e 10 év?
1: Egyetlen egy hosszú, végtelen éj volt, és egyre várta, hogy mikor virrad már. Koronként úgy tetszett neki, hogy már több század, több évezred óta van e helyen, hogy a világ már az ítélet napján rég túl vagyon, hogy a föld régen elenyészett, csak e börtön maradt belőle. És őt magát e börtönben feledték.
0: Életszemléletének eddigi derűje megingott. Lelkiállapota olykor a felhők ciklus kiábrándulását, világgyűlöletét súrolja. Az apostolban a világ fekete, mint a kibérlett lelkiismeret, A nyomor és az erény testvérek. A pár hónappal korábbi családi idillt a kétségbejtő családi nincstelenség űzi el. Férj, feleség, gyermekek éhezése megdöbbentő leírásban tárul elénk. A részeges tolvaj, az elhízott koldusasszony és a gőgös, pökhendi úrfi rajza pedig kitűnő jellemkép. Romantikus túlzás viszont a gyermek Szilveszter sorsának igen részletező leírása. Szilveszter maga faragta ember, aki kétes származás és hányatott gyermekkor után saját erejéből lesz gondolkodó elme, mi több, apostol, azaz a természetes egyenlőség és szabadság önfeláldozó harcosa. Szilveszter pszichológiája és logikája azé az emberé, akinek minden törekvése arra irányul, hogy elfogadtassa magát egy ellenségesnek tudott világgal, mégpedig úgy, hogy a világ igazodjék ő hozzá. Ennek a hős típusnak a magánya legalább annyira vállalt, mint amennyire kényszerű. Nem akarja, hogy besoroltassék a társadalomba, mert az óhatatlanul eltorzítaná személyiségét. Annyit érsz, amennyi vagy. Ez a szenvedélyes hős mércéje, amit szembeállít a társadalom látszatokon alapuló értékrendjével. A nagy példakép, Rousseau, nem csak a vagyon, énelvesztő, besoroló erejét tartotta veszélyesnek, hanem az emberi értelmet és a tehetséget is, mivel manipulálhatók a személyiség ellen. Így lett archimédeszi pont a szív, amely a természet szava az emberben, és a lelki ismeret, amely nem enged letérni az erény útjáról.

0: Szilveszter története, példázat. Az elbeszélőt elsősorban hőse viselkedésének eszmei és érzelmi rúgói érdeklik. Önismereti vonatkozásai ennek is vannak. Hangsúlyosak a befelé forduló elmélkedések. Szilveszter belső monológiai a mű nyelvileg legszebben megformált részei. Közülük a szőlőszem példázat emelkedik ki, ami a 11. fejezetben a költemény felező pontján helyezkedik el.
1: Olvasta ott buzgóan a világtörténetet. Világtörténet. Mi csodálatos könyv. Mindenki mást olvas belőle. Egyiknek üdv, másiknak kárhozat. Egyiknek élet, másiknak halál. Egyikhez így szól, s kardot ad kezébe. Eredj és küzdj, nem küzdesz hasztalan, az emberiségen segítve lesz. A másikhoz így szól. Tedd le kardodat, hiába küzdenél, mindig boldogtalan lesz a világ, mint ezred évek óta. Mit olvasott ez ifjú belőle? Mit gondolt ő, midőn a könyvet becsukta reszkető keze? Ezt gondolá. A szőlőszem kicsin gyümölcs, egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs. S ha a kis szőlőszemnek egy nyár kell, hány nem kell a nagy gyümölcsnek, amíg megérik? Ez belé kerül évezredek, vagy tán évmilliomokba, de bizonyára meg fog érni egykor, és ezután az emberek belőle világ végéig lakomázni fognak. A szőlő a napsugaraktól érik, míg édes lett, hány napsugár lehelte rája, élte melegét, hány százezer, hány millió napsugár. A földet is sugárok érlelik, de ezek nem napsugarai, hanem az emberek lelkei. Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de csak a nagy lélek, s ez ritkán terem. Hogyan kívánhatnók tehát, hogy a föld hamar megérjék? Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, amely segíti a földet megérni. Csak egy nap tart a sugár élete. Tudom, hogy midőn megérkezik a nagy szüret, akkorra én már rég lementem. Sparányi művemnek nyoma elvész egy óriási munka közt, de életemnek a tudat erőt ad, halálomnak pedig megnyugovást, hogy én is egy sugár vagyok. Munkára hát. Föl a munkára, lelkem! Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve. Nagy a feladat, az idő röpül, s az élet rövid. Mi célja a világnak? Boldogság. S erre eszköz? A szabadság. Szabadságért kell küzdenem. Mint küzdtek érte oly sokan. S hogyha kell, elvérzenem, mint elvérzettek oly sokan. Fogadjatok ti szabadságvitézek, fogadjatok szent sorotok közé, zászlótokhoz hűséget esküszöm, s ahogy vérembe lesz egy pártütő csepp, kiontom azt, kifecsentem belőlem, ha bár szívemnek közepén lesz is. Így vallomást tett. Nem hallotta ember, de meghallotta odafönn az Isten. Fölvette a szent könyvet, melyben jegyezve vannak a mártírok, s belé írta a Szilveszter nevet.
0: A hős a természet és az erkölcs belső parancsként megjelenő törvényeire e két kizárólag megbízhatónak elfogadott iránytűre figyel. Szilveszter egy olyan sugárnak tartja önmagát is, aki vezeti a népet a helyes út felé. Az erény megszállottja. Úgy érzi, hogy a legkisebb engedménnyel is az üdvösségét kockáztatná. Szilveszter vélekedéseiben a költő saját ifjonti eszméi tükröződnek. Átértékelődött viszont a korábbi népvezér lángoszlop szerep. A költőapostolnak nem a népet kell vezetnie, hanem a nép helyett kell cselekednie. Szilveszter elvont népfogalma többször kerül szembe a valósággal. Visszakapott szabadsága első pillanataiban ezt tudatosítja benne az őr önzésre biztató, lekezelő tanácsa.
1: Mi történt? Én szabad vagyok? Szabad tehát a nemzet, a haza? A börtönőr mogorván válaszolt. Mi gondod a hazára, golyhó? Köszönd meg, hogy te vagy szabad.
0: A tragédia abban rejlik, hogy magára marad. Nép felvilágosító tevékenysége nem elegendő ahhoz, hogy megtörje a zsarnokság és a szolgaság évszázadok alatt kialakult, egymást feltételező és erősítő rendszerét. Ezt a bűvös kört csak erőszakkal lehet megszakítani. Az évtizedes börtönbüntetést szenvedett, családját vesztett forradalmár kiszabadulása után végső elhatározásra jut. Szilveszter romantikus és statikus hős. Egyszerre ember megváltó és világ megváltó is.
1: Hiába volt hát annyi szenvedés, hiába annyi áldozat, mit a magasztosabb szívek hozának az emberiségnek. Haszontalan minden törekvés, minden küszködés. Az lehetetlen. Százszor lehetetlen. E gondolatra megerősödék, fölgyulladt benne a kihamvadó tűz, görnyedt fejét az ég felé emelte, a roskadt agból izmos ifjú lett, és homlokán rejtélyes szándok ült, merész nagy szándok, elhatározás, melytől egy nemzet vagy talán a nagyvilágnak sorsa függ. E terv nem új, már ezrek életébe került. De hát, ha egynek sikerül, s ha éppen ő ez az egy...

Így is Gyula a költő eszméjének szótárát látta az apostolban. Hogy mit jelentenek műveiben ezek a szavak? Boldogság, szabadság, Isten, pap, lázadás, zsarnokság, király, arra ez a modern hőskköltemény felel. Szilvesztert, ezt a dunatiszai Twist Olivért a társadalmi nyomor érleli forradalmárra. A külváros sikátorainak szennye, aztán a lakálykodás egy gazdag úrnál, ez világítja meg számára a társadalom szerkezetét. Szilveszter a nemzetért és a hazáért, sőt az egész emberiségért küzd. A hős így a királyban az elnyomáson alapuló rendszer fejét, minden visszaélés szentesítőjét veszi célba. Az immár agg, de újra lángoló hős a királyra lő, ám a sikertelen merénylet után életét vérpadon végzi, sírja jeltelen marad. A nép megváltója csak a következő nemzedékhez, a jövőhöz fordulhat. Jól lehet, az elbeszélő költeményben fontos szerepet kap a jelenetezés, az előadásmód mégis a lírai elemet teszi dominánssá. Az elbeszélő elfogultan figyeli hősét, azonosul vele. Kudarcait kizárólag a körülményekből és a helyzetéből származtatja. Színe és fonákja, pátosz és irónia kettőssége jellemzi a modalitást. Az irónia forrása mindenkor a duális arculatú, az értékeket visszájára fordító világ. Szegedi Maszák Mihály szerint az apostol Petőfi legnagyobb igényű költői vállalkozása, a lélektani elidegenedés költeménye. Benne a költő öniróniával tekint azokra a korábbi pillanataira, amikor nem látta még az eszményi világ létrejöttét megelőző történelmi szakasz hosszúságát és démonikusságát. A hős magányos forradalmár, Krisztus tudatosan deformált tükörképe. Sorsán keresztül Petőfi a tragikus létállapotot fejezi ki. Szilveszter föláldozza magát a világért, de hiába, az egyre mélyebbre süllyed. A szent világszabadság tiszta eszméjét hevülten valló, hívő költő mégsem tagadja meg legértékesebb önmagát és a teremtőben bízó eszményeit. Amint már jeleztük, Adit előlegező mégis morálja, fölfénylő bizakodása az apostol záróképének emelkedett víziójában, a 20. rész soraiban ott világít. Fölkelt az új, hős nemzedék, leverte rabbi lincseit, és általa a menny fog a földre leszállni.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Török Attila. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én szerdán 18 órára a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján, 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után, már augusztus első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Ökumenikus imádságot tartanak Budapesten a Farraimos és a kislétai gyilkosság évfordulóján. A terézvárosi Avillai Nagy Szent Teréz templomban tartanak ökumenikus és vallásközi imádságot augusztus 2-án, vasárnap 18 órától a Szent Edigio közösség szervezésében. A szertartást Székely János szombathelyi püspök vezeti. Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat, mondta erről Ferenc pápa. A roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra való emlékezésen imádsággal szolgál Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Radvánszki Péter, rabbi és mások. Az imádságon részt vesznek a 2008-2009-es cigánygyilkosságok áldozatainak családtagjai. 2009. augusztus 2-áról 3-ára virradóra a kislétai házában, álmában agyonlőtték Balog Máriát, és súlyosan megsebesítették 13 éves lányát. A bűncselekmény egy 6 életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő gyilkosság sorozat utolsó epizódja volt. Az áldozatok valamennyien cigányok voltak. Leó visszatért a Vatikánba, véget ért a nyári pihenőidőszaka. Július 27-én, hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üldvözölhessék a pápai villa előtt. A pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa! Kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig várakozó autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható. Vasárnap továbbra is többnyire derült, száraz idő lesz, a légáramlás mérsékelt marad, és még tart a 34-40 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Lelki csodacseppek. A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van, gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje. Gyökössi Endre.

0: teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén. Filippi 2:2.
1: Természetes, hogy mi, emberek, nem egymástól elszigetelődve, hanem együtt élünk. Ennek során lehetnek surlódások, keletkezik egyenetlenség, könnyen összekülönbözünk. Vétkezhetünk a legfontosabb parancsolat ellen. Eltávolodunk a szeretettől. Természete szerint mindegyikünk makacs, a maga feje szerint jár. Ahányféle ember, annyiféle elgondolás. Ki-ki a maga érdekeihez ragaszkodik. Azt igényli, hogy őt mások figyelembe vegyék, illő tiszteletben tartsák, hálásak legyenek neki. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkat sokra tartsuk és túlértékeljük. Ebből érzékenykedés, ingerültség és viszály keletkezik. Hát még mennyi keserűség származik a nyereségvágyból és haszonlesésből. Ha kiki csak magára gondol, és magának gyűjt, az már mindenki harca mindenki ellen. Viszály és gyűlölködés által megkárosítjuk egymást, ezt látjuk az életben. Alapvető célunk lehetne, hogy mi, hívők, egyetértésben legyünk, segítsük és hordozzuk egymást szeretetben. Isten kegyelmének legnagyobb csodája, ha az oly különböző természetű emberek valóban egységre jutnak. A mi Urunknak, Krisztusnak is öröme telik abban, ha tagjai szeretetben és egyetértésben vannak együtt. Földi élete utolsó estéjén bensőségesen könyörgött az Atyához, hogy mindannyian egyek legyenek. Isten népe egymással való szembenállásának fő oka az Úrtól való eltávolodás. És mint ahogyan egy körben két pont annál közelebb van egymáshoz, minél közelebb van a kör középpontjához, így van ez Isten népe közösségében is. Minél közelebb állunk a megváltóhoz, minél hasonlóbbak vagyunk ő hozzá, annál jobban szeretjük egymást.
0: Mutasd meg rajtam kegyelmedet, segíts meg engem, Uram, Krisztusom, és jusson el hozzád könyörgésem. Engedd, hogy újjongjon a lelkem te benned. Segíts, hogy az életem valóban benned lehessen, hiszen te vagy az élet elemem. Sajnos még mindig támadnak olyan vágyaim, vannak olyan terveim, törekvéseim, cselekedeteim, amelyek távolítanak tőled. Pedig annyira igyekszem igazán te benned lenni, te benned élni. Köszönöm, hogy vannak az életben magasztos élményeim is. Megérezhetem, Uram, a közelségedet áhítatos pillanatokban, amikor körülsugároz mennyei szereteted, szinte fürdik benne a lelkem. Ám de hiánytalanul új élet csak te benned van. Sehol másütt nem érezhetem igazán jól magam. A veled való egység az, ami minden távolságon és különbözőségen felül éltett. Ó Jézusom, te vagy a tökéletes harmónia. Kérlek most arra, hogy segíts munkálni ezt az egységet a fele barátaim, a szeretteim körében is, hogy az neked tetsző lehessen. Uram, add, hogy szent lelked által megtapasztalva a szétszakítottságból eredő szenvedést, szembesüljek bűneimmel, de mindig tisztán reménykedhessek egyesítő kegyelmedben. Adj nekem igazi alázatot, hogy hangodat meghalljam, feléd forduló készséget, hogy hívásodat elfogadjam, tiszta érzéseket, hogy a tőled kapott szeretet sugárzója lehessek. Uram, hozzád esdeklek, formálj készségessé engem, hogy eleget tehessek egységünkért, hiszen csak a te szándékod emelhet föl, én kőszálam. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök ezen a mai estén, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Egy nagyszerű téma áll ma este előttünk. A jelenések könyvének a 22. részével foglalkozunk, és itt az első 5 verssel, és amint látjuk, az előadás címe ez lesz, hogy milyen lesz az örök élet. Mielőtt a

az Éden kertje. Mózes első könyvében a második rész négy folyót említ meg, amely az Édenből jött ki, és ebből ma is kettő világosan behatárolható, a Tigris és az Eufrátesz. Az egyik kulcsvers a második részben, a nyolcadik vers, amely elmondja, hogy Isten ültette Éden kertjét. Isten ültette Éden kertjét, és az embert ebbe helyezte el, ebbe helyezte be. És ebben a versben benne van az a gondolat, hogy a kert egy világos célt szolgált. Nem önmagáért teremtette Isten a kertet. Isten az emberért teremtette az Éden kertjét. Isten az, aki ültette az Édent az emberért, az ő áldására, az ő javára. De sajnos a bűneset folytán az ember elvesztette ezt a kertet, és Jézus Krisztusnak testé kellett lennie, és egy másik kertben szenvednie kellett, vért verejtékezett a Gecsemáni kertjében, azért, hogy ezt az első kertet visszanyerje a számunkra. És a Biblia kerttel végződik. A harmadik kert az új Éden, így is neveznénk az eszkatológiai, végidei Éden. A Biblia ennek a kertnek a leírásával végződik, amelyet a megváltottak egy örökké valóságon át élvezhetnek. Mai szövegünk tárgya erről a harmadik kertről szóló leírás, amely a Jelenések könyvének az utolsó oldalán található. Ez egy olyan csodaszép kert lesz, amelyet személyesen te is élvezhetsz a jövőben. Egy olyan kert, egy olyan csodaszép valóság, amelyet emberi elme el se gondolt, emberi szem soha nem is látott. Mielőtt magát a szöveget olvastánk, rögtön az elején engedjetek meg egy rövid kitérőt. A kertnek, a természetnek, a zöldnek regeneráló, nyugtató hatása van az emberre. Köztudott dolog az, ha valaki pihenni akar, pszichikailag pihenni akar, akkor nem az ágy a legjobb megoldás, és nem egy hosszú alvás délután mondjuk rá, hanem kimenni a természetbe, zöld övezetbe, zöld környezetben, és az ember így megújul, megpihen a pszichéje sokkal jobban, mint az alvástól. Soha nem fogom elfelejteni az egyik tapasztalatom, lelki pásztor voltam Vajdaságban a Bácspalánkai körzetben, és hatalmas hőség volt, ez egy nyári nap volt, tehát legalább 40 fok volt, de valószínűleg több, mint 40 fok. És délután látogatóba indultam, a testvéreinket látogattam sorba gyülekezetbe, és este valamikor 8 óra után bekopogtattam egy nagyon kedves szlovák származású testvérnőhöz, Katka, így hívták, Katka, ez volt a neve, és egy nagyon kis udvara volt, de azt a kis udvart csodaszépé varázsolta. 100 növényt ültetett el ebben a kis udvarban, és egy nagyon szép környezetben fogadott, és nap már lenyugodott. 100 növény között ott ültünk, ő és én beszélgettünk, csobogott a víz, és emlékszem, hogy az a hőség után milyen felfrissülés volt a számomra, és úgy gondolom, hogy lehet az Éden ettől jobb. Zöldel körülvéve az ember felfrissül.

Hozzuk fel a Biblia utolsó oldalát. Jelenések könyve 22. fejezet. Olvassuk az elsőtől az ötödik versig. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala. Minden hónapban meghozunk.

Ivány gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükség szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. A Jelenések könyvének a csúcspontja az Új Jeruzsálemről szóló látomása. 21. és a 22. részben van feljegyezve ez a látomás. És ha az egész megváltási tervet vizsgáljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy az egész megváltási terv erre a csúcspontra mutat előre. A szent történelemben minden újabb lépés, minden lépés egy újabb lépésként értelmezhető az új teremtés irányába, amely nem csak a földünk megújulását, hanem ugyanakkor az édeni feltételek visszaállítását és kiterjesztését is jelenti. A Bibliának van néhány fő témája, testvéreim, és ezek a fő témák az egész Biblián keresztül húzódnak. Azt is mondhatnánk, hogy fokozatosan kibontakoznak, fokozatosan fejlődnek. És a Biblia fő témái itt találkoznak, a Jelenések könyve végén. Itt érik el csúcspontjukat. Melyek ezek a témák? Az új teremtés témája, az új templom, az új szövetség, az új Izrael és az új Jeruzsálem. Tehát az új Jeruzsálem jelenti a megváltási terv végső beteljesedését. Reményünk fő fókuszpontjáról van szó. Az elmúlt néhány alkalommal a Jelenések könyvének a második és a harmadik fejezetében megjelenő 7 gyülekezethez intézett levelekről volt szó a péntek esti sorozat keretén belül. Minden bizonnyal elhangzott, hogy mindegyik levél mivel zárul? Egy ígérettel, ugye? Isten a megváltottaknak, akiket győzteseknek nevez, nek a levelek, ígéreteket ad. Egy kiváló Jelenések könyve kutató, így hívják, hogy Meinier, egy nagyszerű szakember, aki több könyvet is írt, megfigyelte, hogy ezek az ígéretek, mind a 7 gyülekezetnek ígéreteket adott Isten, hogy ezek az ígéretek újból felbukkannak együtt a Jelenések 21-22-ben. És arra is rámutat, hogy az új teremtésben tulajdonképpen az ember mindent megkap, amit Isten megígérhet. 7 gyülekezet, 7 korszak, 7 ígéret, és mindez ismét megjelenik a könyv végén. Igen, Isten megígérte a küzdés a problémákkal szembesülő egyháznak a dolgokat, és most megvalósítja ezeket az ígéreteket. Vizsgáljuk meg ezeket a párhuzamokat nagyon-nagyon röviden. Isten ételt ígér, második rész, 7. verse, és a 22.2-ben van a beteljesedés. A templom gondolata nagyon fontos. Isten városa is egy fontos ígéret. Az örök biztonság is felbukkan, a romolhatatlan ruházat, a ragyogó kövecske és a hajnalcsillag, és úgy szintén osztozás Krisztus király hatalmában, de itt van a kivétel a második haláltól. Jézus megígér ezeket a dolgokat, és a 21.-22. részben ismét felbukkannak ezek a dolgok. Ugye ebből is láthatjuk, hogy a második és a harmadik, valamint a 21. és 22. rész között egy szoros kapcsolat létezik. És éppen ezért a harmadik rész után a 22. részhez fordulunk. Ezért nem megyünk tovább a 4. résszel. Hogy párhuzamba állítsuk ezt a két látomást. A második és a harmadik rész a küzdőegyházról szól. De a Jelenések könyvének az utolsó látomása a győzedelmes egyházat mutatja be. És ez a két egyház párhuzamba van állítva. Testvéreim, mi ma a küzdő egyház korszakában élünk. De el fog jönni az a nap, és ez a nap nincs messze, amikor a győzedelmes egyház idejét fogják írni.
És a jó Isten adja meg, hogy ott legyünk mindannyian ebben a győzedelmes egyházban. Szóljunk arról is, hogy hogyan osztjuk fel a jelenések könyvének a 21. 22. részét. Nagyon fontos, testvérem, a struktúra kérdése. A struktúra kérdése. Mielőtt magát az igét megértenénk, amit felolvastánk, ugye kontextusba kell helyezni, és az irodalmi kontextust vizsgáljuk meg. Azt láthatjuk, hogy az Új Jeruzsálem látomás három részre osztódik. Három részből áll. Az első rész, a 21. rész első 8 verse, az új teremtés leírásával találkozunk itt. Ennek a szakasznak kettős szerepe van. Először is a 19. és a 20. részben talált látomásnak a konklúziója, a csúcspontja oda tartozik ahhoz a szakaszhoz, Jézus eljövetele, a millennium, és az új teremtésben van a csúcspont. De ugyanakkor az új Jeruzsálem látomásnak a bevezető rövid látomása is. Így a bibliatudósok többsége egyezik azzal, hogy ez a 8 vers tulajdonképpen úgynevezett duodirekcionális jelleggel bír. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy duodirekcióba mutat, ugye két irányba mutat. Az előző szakasznak a csúcspontja, de ugyanakkor a következő látomás bevezetése is. A látomás második része, a 21. rész 9-től a 27. versig terjed, és az új teremtés a szentek szentje nyelvezetével van leírva. Sokszor elolvastam ezt a látomást, de ezeket a párhuzamokat csak néhány éve fedeztem fel. Talán olvassuk fel a 21. rész 9. versét. 21. rész 9. versét. Ugye megtörténik a bevezető, az első 8 vers, a duodirekcionális szakasz, és a 9. vers azt mondja, és jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohárvala, és szól a nékem mondván, gyer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Tehát egy világos bevezetés, az angyal azt mondja, hogy megmutatom néked a mennyasszonyt, ugye, a bárány mennyasszonyát. És mit lát János? Nem egy szépen felöltözött, esküvői ruhába öltözött leányzóval találkozik, hanem mit lát? Lát egy várost. És ez a város nem egy akármilyen város. Ez a város a szentek szentje nyelvezetével van bemutatva. Miért? Tudjuk azt, hogy a szentek szentje a legfontosabb hely volt a földön, amíg állt a templom. Az ókori szentély legszentebb helye volt a szentek szentje. Miért? Azért, mert a menny és a föld találkozó pontjának tartották. Maga Isten lakozott a szentek szentjében. A szövetség ládája felett, ami Isten trónját jelképezte. Itt volt a Sekina, Isten jelenléte. Itt jelent meg Isten. A legszentebb hely a földön. Ha figyelmesen olvassuk a 21. részt, akkor megfigyeljük azt, hogy számos párhuzam létezik az új Jeruzsálem és a szentek szentje között. És megdöbbentőek ezek a párhuzamok. Először is csak néhány párhuzamot engedjetek meg. Most nem ez a téma, de fontos, hogy bevezetőként megértsük mindezeket a dolgokat. Először is az új Jeruzsálem hegyen fekszik. Az ókori templom, a zsidó templom a Sion hegyén épült. Isten dicsősége van a városban, ki van hangsúlyozva a jelenések 21-ben, és Isten dicsősége volt a templomban, a Sekina. A leírás azt mondja, hogy a városnak egy különleges alakja van, kocka alakja van. Miért van ez kihangsúlyozva? Azért, mert a szentek szentje a zsidó templomban kocka alakú volt, ugye, a Szent Háromságra utal ez a hármas mérték is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a tökéletes alak, a kocka. A városnak 12 alapköve van, és a szentélyszolgálatban a főpap mellvértjén is 12 alapkő volt. És ha összehasonlítjuk a főpap mellvértjének a drága köveit, az Új Jeruzsálem alapjaival, akkor ugyanazokról a drága kövekről van szó.
világos párhuzam. A 21. rész azt is kihangsúlyozza, hogy semmi tisztátalan nem megy be a városba. És tudjuk azt, hogy amikor a papok beléptek a szentélybe, akkor meg kell, hogy mosakodjanak. És még sorolhatnánk tovább a párhuzamokat. Amikor azt mondja János, hogy ez az új Jeruzsálem, ez lesz az eszkatológiai szentek szentje, akkor mintha a kamera fókusza megindulna, és bemutatja a város központját. És a 22. rész első 5 verse mutatja be azt, hogy milyen a város belülről, milyen a város központja. És ezekben a versekben az új teremtés az Éden kertje nyelvezetével van bemutatva. Az egész új Jeruzsálemről szól látomás itt éri el a csúcspontot, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az 5 vers az utolsó látomás a Bibliában, és a jelenések könyvében is egy időben, ugye? János figyelme a város központjára irányul. És mit lát János a város központjában? Nem azt, amit mi egy város központjában látunk, az Éden kertjét. Két világos háttere van ennek a rövid látomásnak. Az első háttér, amint mondtam, az Éden kertje. Ismét párhuzamokat fedezhetünk fel, és a segédanyagban, amelyet kiosztunk az előadás után, benne lesznek ezek a párhuzamok, és minden fontos részlet az előadásból. Először is azt mondja a 22. rész, amit olvastunk, hogy az élet folyója itt van a városban. Az élet folyója szeli át a várost. Az Édenben szintén folyót láttunk, de tulajdonképpen 4 ágat láttunk ebben a folyóban. Az élet fája is ott volt az Éden kertjében, és itt a Biblia végén ismét felbukkan az élet fája. Érdekes módon kihangsúlyozza a jelenések 22. része, hogy nem lesz átok ott többé. Miért van ez kihangsúlyozva? Az átok a bűn következtében jelenik meg. Az átok az a rossz, amit az ember bukása miatt tapasztalunk. És a bűn eltörlésével megszűnik ez az átok is. Megszűnik mindaz a rossz, amely megkeseríti a mi életünk itt. Az egyik legnagyobb ígéret a jelenések könyvében, és itt a 22. részben az, hogy Isten arcát fogjuk látni. És tudjátok, hogy az Éden kertben az ember találkozott Istennel, minden nap. De a bűn következtében egy válaszfal ékelődött Isten és az ember közé. És a bűn megszüntével megszűnik ez a válaszfal, és ismét szemtől szembe látjuk majd Istent. Érdekes módon a 22. részben az uralom ígérete fontos motivumként jelenik meg. Uralkodni fognak a megváltottak.

Lapozunk csak vissza a Biblia elejére gondolatunkban. Mi volt az ember eredeti megbízatása? Mit kell csinálni az embernek a földön? Uralkodnia. És ez most megvalósul. Uralkodik ma az ember a földön? Félünk a legkisebb pókoktól, egerektől, legkisebb dolgoktól, állatocskáktól is félünk. De uralkodni fogunk a végén. És megvalósul az édeni megbízatás. Ugye felvetődik a kérdés, hogy van-e különbség az eredeti Éden és az új földön található Éden között? Édennel kezdődik a Biblia, Édennel végződik. A megváltási terv tulajdonképpen Édentől Édenig. Van-e különbség a két Éden között? A válasz az, hogy igen, van. És mi a különbség? Az édeni állapot nem csak helyre lesz állítva, hanem túl lesz szárnyalva. Ugyanis ki fog szélesedni, és pompásabb, dicsőségesebb lesz. Miért? Mivel maga Isten fog az új földön lakozni. A Jelenések 21.3 elmondja, hogy maga az Atya is eljön erre a földre. Mi több át fogja helyezni a világegyetem irányítási központját a mennyből a földre. És ő itt fog lakozni. És ez az első nagy háttér a mai szövegünkkel kapcsolatban. A másik nagy háttér Ezékiel templom látomásában keresendő. Tudjuk azt, hogy Ezékiel híres templom látomása Ezékiel könyvének a 40-től a 48. részéig terjed. Ugye Ezékiel próféta a babiloni fogság ideje alatt élt. Ez volt az egyik legnagyobb katasztrófa a zsidó nép életében. A babiloni hódítók lerombolták a templomot, és Isten Ezékielen keresztül egy reménykeltő üzenetet küld a népnek. A 40-től 48. részben, és azt mondja, hogy el fog jönni az az idő, amikor a templom fel fog épülni. El fog jönni az az idő, amikor ami elveszett, vissza lesz nyerve. Az, ami le lett rombolva, újra helyre lesz állítva. Egy roppant bátorító üzenet. És ezt a nyelvezetet ragadja meg János, és mutatja be az új Jeruzsálemet Ezékiel templom látomásának a nyelvezetén. Ugye a templom volt a zsidók mindene. Istennel való kapcsolatuk a templomi ceremóniáktól függött. És János megragadja ezt a gondolkodásmódot. Megragadja ezt a nyelvezetet. És elmondja azt, hogy az, ami legfontosabb, az helyre lesz állítva az új Jeruzsálemben. Minden, amit ezen a földön elvesztettünk, minden, ami valamit ér, a miénk lesz. Sokkal teljesebben az új Jeruzsálemben. Térjünk vissza a Jelenések könyve 22. részére. Ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor meg fogjuk látni, hogy ebben a látomásban van egy kulcs szó. És a kulcsszavakat úgy fedezzük föl a Bibliában, hogy a kulcsszavak ismétlődnek. És van egy szó ebben a látomásban, mely kétszer ismétlődik, és minden ez a szó körül forog. És ezt érdemes pirossal aláhúzni estére otthon. Melyik ez a szó? Ez a trón szó. Trón. Így szerepel a trón szó az első és a harmadik versben, hogy Istennek és a báránynak királyi széke. Istennek és a báránynak a királyi széke. A trón nem csak a Jelenések könyve 22. részében játszik fontos szerepet, hanem az egész könyv kulcs kifejezése. 47-szer jelenik meg a királyi szék a Jelenések könyvében. A 22 fejezetből 17 fejezetben ott van, és a kulcs helyeken, a kulcs szempontoknál felbukkan a trón. Minden a trón körül forog a Jelenések könyvében. Nagyon röviden három szempontot említsünk a trónnal kapcsolatosan a Jelenések 22. fejezetében. Először is hogyan van bemutatva a trón? Azt mondja az első vers, hogy a tiszta folyó vize a trónból fakad.
A trónból ered az élet vizének tiszta folyója. Sokat mondó ez a leírás, amely Isten trónját életet adó forrásként mutatja be. Ez a kép nagyszerűen szemlélteti Isten uralmának a természetét. Hogy néz ki az, amikor Isten uralma megvalósul? Ugye folyó nélkül nincs élet. Víz nélkül minden halálra van ítélve. Folyó nélkül nincs élet még az új Édenben sem, mert az élet a víztől függ. Ugye a víz serkenti az életét, és ez az életet serkentő erő honnan fakad? Isten trónjából, Isten trónjától. Ő az új teremtés élete. Ő nélküle nincs élet. Az új földön se, és itt se, ezen a földön. Érdekes megfigyelni, hogy a Jelenések könyvében nem csak Istennek van trónja. Többek között az ő ellenségeinek is trónjai vannak. Trónja van a sátánnak, trónja van a fenevadnak, trónja van a sárkánynak is. És a trónok ellentét párba vannak állítva. Amikor ezek a negatív hatalmak trónra ülnek, akkor milyen természetű az ő uralmuk? Zsarnok természetű. Önző módszereket alkalmaznak. Fenevadokká válnak, hogy elérjék a céljukat. És ezzel ellentétben milyen Isten trónja? Milyen Isten uralma? Mit ad Isten az ember életében? Éltető erőt. Isten trónjából fakad az élet vize. Élet származik tőle. Ő az az Isten, aki ad. Ő az az Isten, aki öntöz. Ő az az Isten, aki táplál, aki éltet. Milyen fantasztikus ez a megfogalmazás. A második szempont a trónnal kapcsolatosan arra mutat rá, hogy a trón Isten és a bárány közös trónjaként jelenik meg. Ugye két személy egy trónon, az Atya és a Fiú, Isten és a bárány. Nagyszerű ez a megfogalmazás az Atya és a Fiú egységéről. Ezen kívül a Jelenések könyve kétszer is az első rész 4. versében és a 4. rész 8. versében elmondja, hogy a lélek is szorosan kapcsolódik a trónhoz. Az Atya és a Fiú a trónon ül, és a lélek azt mondja, itt van a trónus előtt. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Jelenések könyve egy olyan Isten képet tár fel, amely egy hatalmas argumentum a Szent Háromság tana mellett. És a trón kiváló retorikai metafora ennek a tézisnek a kifejtésében. Következő szempont a trón, mint Isten országának igazgatási központjaként jelenik meg. Ugye ez az egyetlen szakasz az egész könyvben, ahol Isten trónja a földön van. Az egész Jelenések könyvében Isten trónja mindig a mennyben van, és az ő ellenségének a trónjai mindig a földön vannak. Konkrétabban a mennyei szentélyben lakozik Isten. Ott van az ő lakozásának helye, ott van az ő trónjának a lokációja. Viszont a 21. és a 22. részében Isten trónja a földre költözik. Isten uralma kiteljesedik a földre. Isten országa már nem csupán az emberben van, hanem szó szerint is megvalósul az új teremtésben. Körülöttünk van, és része vagyunk annak, szó szerint is. És ennek az országnak igazgatási központja Isten trónjára irányul. Isten trónja a legfontosabb hely az egész új földön. És nagyon fontos az a gondolat, amely megjelenik a szövegünkben, hogy a megváltottaknak szabad hozzáférhetőségük van a trónhoz. Az Éden kertjében a bűneset előtt az ember szemtől szemben érintkezhetett Istennel. Isten meglátogatta az embert az Éden kertjében. Isten beszélgetett az emberrel, instrukciókat adott az embernek. De mi történt? A bűn éket vert Isten és az ember közé. És a bűnös ember nem érintkezhetett többé közvetlenül Istennel. Ha az ószövetségi trón látomásokat kutatjuk, és 4 ilyen látomás van,
Ézsaiás 6-ban, Ezékiel 1-ben, Dániel 7-ben és első királyok 22-ben, akkor azt láthatjuk, hogy csak nagyon kevés ember láthatta Isten trónját. Csak nagyon kevés ember férkőzhetett oda Isten közelébe valamilyen módon. Az új Édenben viszont nincs válaszfal. Az új Édenben nyugodtan oda mehetünk Istenhez. Nyugodtan beszélgethetünk vele, érintkezhetünk vele közvetlenül. Ebben az összefüggésben érdekes megemlítenünk a 21. rész 22. versét is, amely így szól. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Miért nem lesz templom az új földön? Miért? Mivel Isten jelenléte, az ő közelsége mindenhol érezhető lesz. És nem lesz arra szükség, hogy bizonyos épületbe látogassunk el, hogy az ő közelségét jobban megtapasztalhassuk. Ezért nem lesz szükség templomra az új földön. És mit fogunk ott csinálni? Szól-e erről valamit a Jelenések könyve? Milyen szerepe lesz Isten népének az új földön? Erről is szól ez az ige szakasz, és az, amit mond, egy megdöbbentő leírás. Azt mondja, hogy Isten népének nagyon világos szerepe lesz. Két dolgot fog Isten népől csinálni. Egy kettős szerep. Milyen szerepről van szó? A 22. rész 3. versének a végén a következőt olvassuk. És az ő szolgái szolgálnak néki. Engedjétek meg, hogy itt a szolgálni szót fejtegesse nagyon röviden. Mit jelent ez, hogy szolgálni fogunk Istennek? A görögben itt a látreűó szó jelenik meg. És az Ószövetség görög fordításában, a Septuagintában a látreűó a papi szolgálatra vonatkozik. Tudjuk azt, hogy a papoknak külön kiváltságú lehetett az Ószövetségben. Azzal, hogy Istenhez közel lehettek. Isten dolgai körül forgolódhattak. Mindegy jelképesen ott volt a közvetlen Isten mellett. Isten népének papi funkciója lesz az Új Jeruzsálemben. És a másik funkció a papi mellett az 5. versben van megfogalmazva, azt mondja a Károli fordítás, és országolnak örökkön örökké, vagy uralkodnak örökkön örökké. Ugye ez a királyi funkció. Helyreáll Isten eredeti terve, amely első Mózes 1.26 és 28-ban világosan meg volt fogalmazva. Az ember azért lett teremtve, hogy uralkodjon a földön, és most ez az uralom helyreáll. Ezek szerint az ember kettő szerepet fog betölteni az örök életben. Papi és királyi funkcióval fog bírni. Ez a leírás szorosan összefügg a 2 Mózes 19.6-ban adott leírással, a kivonuláskor adott ígérettel, mely szerint Isten népének ezt mondta Isten, mielőtt a 10 parancsot kihirdette volna. És lesztek ti nékem papok, birodalma és szent nép. Ugye ennek a versnek egy különleges szerepe van az Ószövetségben, és ugyanakkor az Új Szövetség teológiájában is. És tulajdonképpen mindez itt fog megvalósulni. Az uralom ígéretével még egy fontos ígéret be fog teljesedni. Jelenések 3.21-ben, amely a 7 ígéret között a legnagyobb ígéret és az ígéretek csúcspontja, következőt olvassuk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyám az ő királyi székében. Ugye Isten a megváltottakat trónra ülteti. Lehet-e ennél nagyobb megtiszteltetés? Lehet-e ennél nagyobb dicsőség? Nem tud ennél nagyobbat az ember el se képzelni. Pap lenni, ott lenni közel Istenhez, szolgálni neki, az ő dolgaiban forgolódni, az ő jobb keze lenni, és ugyanakkor uralkodni vele.

De vajon ez az örök élet lényege? Egy Biblia kommentátor a következő szavakkal fogalmazza meg nagyon világosan, hogy mi a lényeg. És a lényeg a következő. Olvasom az idézetet. Az új teremtés dicső örömhír a következő. Jézus ott lesz velünk. Az, aki értünk halt meg, állandóan ott lesz velünk. Ezt teszi a mennyet mennyé. Krisztus nélkül nem volna menny. Ez kell, hogy a valós indíték legyen arra, hogy haza akarunk menni. Annyira szeretjük Jézust, hogy látni szeretnénk őt, aki meghalt értünk. Tudjátok, Jézus nélkül az új Éden csodálatos környezete üres volna számunkra. Nem az arany utcák, nem a nagyszerű időtöltési lehetőség az, ami vonzó az Édenben, az új Édenben. Nem, a vonzerő maga Jézus Krisztus. Ő az örök élet lényege. Csak a vele való közösségben lehet az ember igazán boldog és teljes. Amint a Szent Ágoston is megfogalmazta az ő Vallomások című könyvében, hogy az ember mindaddig boldogtalan, amíg nyugalmat nem talál Istenben. Sokat beszélhetnénk erről a látomásról. Rengeteg nagyszerű üzenet táródik fel, de még egy provokatív kérdést engedjetek meg. A Biblia kertben kezdődik és városban végződik. Miért? Egy alkalommal egy szép falusi gyülekezetben prédikáltam, és éppen erről az igéről beszéltem. És megkérdeztem a hallgatókat, hogy ki szeretne közülük városban lakni, ha volna rá lehetőség. És mit gondoltam, hogy hányan jelentkeztek? Senki, és egy valaki az utolsó sorban azt mondta, ha még fizetnének, akkor se költöznék városba. Én városban nőttem fel, városban lakom, de megértem ezeknek az embereknek a gondolkodását. De felmerül a kérdés, hogy akkor hogy lehet az, hogy Isten városba akar bennünket költöztetni egy örökké valóságra? Hogy lehet az, hogy János azt mondja, hogy majd egy nagy városban, amelynek több millió lakosa volt, lesz, hogy milyen szép lesz ott a sok millió abban nagy tömegben? Miért nem lehetne valahol a természetben letelepedni? Egy kis csöndös erdőben. Elég volt a nagyváros zajából. Nem akarok metrózni az új Jeruzsálemben, és a tömegközlekedésbe se elveszni péntek délutánonként. Miért használja János fel ezt a jelképet? Hát erre csak azt tudom válaszolni, hogy a Biblia nem magyar nyelven íródott 2010-ben Budapesten. A város jelképének hatalmas jelentősége volt az ókori világban, amelyben a Jelenések könyve íródott. Ugye a tökéletes város abban az időben az emberi várodalmak ideájának megtestesítőjének számított. Az ókorban elég sokat írtak arról, hogy hogy kell, hogy kinézen az ideális társadalom, az ideális város. Ugye különösen a görög filozófusok foglalkoztak alaposan ezzel a témával. Szokrátesz, Platón, Arisztotelész. Az úgynevezett póliszról szóló értekezés külön műfajjá lett az ókori irodalomban. Ezekben a művekben az ideális város képe van fejtegetve. Etikai, pszichológiai, szociológiai szempontjait elemzik a görög filozófusok. Ugye, és az ideális város kép abban az időben az ókori emberek legmélyebb vágyainak, a legfontosabb értékeinek a jelképévé lesz. Például Platón az ő Állam nevezetű művében úgy véli, hogy filozófusok kell, hogy vezessék az államot, mert ők azok, akik a bölcsességet szeretik, és a dolgok legalaposabb elméleti ismeretével rendelkeznek. Ugye, és az alapos elméleti ismeret elengedhetetlen a minőséges gyakorlathoz. Arisztotelész, aki Platón tanítványa volt, a Politika című művében az ideális város szervezési kérdéseivel foglalkozik. Azt állítja, hogy az ember zón politikon, ami ennyit jelent, hogy alapvető létcélja, hogy városban
város államban, póliszban éljen, amely az egyén legfőbb javát keresi. Mégis, még Szokrátesz rámutatott arra, hogy bizonyos értékek tiszteletben tartása szükséges ahhoz, hogy a város fejlődhessen, és minőséges életet nyújthasson a polgárainak. Miért fontos mindezt megemlíteni? Tehát János felhasználja ezt a szimbolikát, amely ezzel a háttérrel és jelentéssel rendelkezik az ókorban, felhasználja ezt a gondolkodásmódot, hogy egy erőteljes üzenetet közvetítsen. És mi az, amit ő mondani akar? Hogy csupán Isten városában valósulhatnak meg mindazok az ideálok, amelyeket az emberi lélek kíván. Csak Isten jelenlétében van tökéletes harmónia, és csak a vele való közösségben élheti ki az ember rendeltetésének valódi célját, a valós életet, amely egy időben szolgálatot és uralmat is jelent. Van két érdekes fogalom ebben a 22. részben, és mindkét fogalom az élet fogalmához kötődik. Találkozunk az élet fájával és az élet folyójával. Ugye mit ad a fa? Táplálékot. Mi a folyó? Mi a víz? Ital. Táplálék és ital. Jelképesen az Isten által adott élet lesz a megváltottak tápláléka és itala. Isten jelenléte, az ő által adott áldás lesz az emberek boldogságának a forrása. És ebben az Istentől fakadó élet közegében a megváltottak egy időben szolgálni és uralkodni is fognak. Nagyon érdekes kép. Az emberi szabadság és Isten szuverén uralma tökéletes egyensúlyba lesz, ugye? Emberleg ez a két dolog, ez két teljesen ellentétes, szolgálni és uralkodni. De az emberi szabadság és az isteni szuverenitás tökéletes egységben lesz. És fejezzük előadásunkat a zsidókhoz írt levélből írt idézettel. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 16. vers, a következőt írja. Zsidók 11.16. Így azonban jobb után vágyódtak, tudnélik mennyei után. Azért nem szégyelni őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik mit? Várost. A zsidókhoz írt levél szerzője jelenések könyvvel együtt elmondja, hogy Isten várost készített a megváltottaknak jutalmul. De felvetődik a kérdés, hogy ki lehet a város polgára? Ki lakozhat ebben a városban? Mit mond ez a szöveg? Azt mondja, hogy azok, akik jobb után vágyódnak. Vizsgáljuk meg magunkat. Milyen vágyak élnek bennünk? Mi az, amit igazán fontosnak tartunk az életben? Milyen értékeink vannak? Mennyire erősek bennünk a mennyei dolgok utáni vágyak? Talán túlzottan ide kötöttük magunkat a földhöz, és nincs időnk se, erőnk se, kedvünk se az Isten dolgaival, az ő igével alaposan foglalkozni. Milyen döntéseket kell hoznunk, milyen változásokat kell életünkbe beiktatnunk, hogy a mennyei dolgok elsőbséget élvezzenek a mi életünkben. És hajlandók vagyunk-e meghozni ezeket a döntéseket? Egy biztos, Jézus neked is helyet készített a mennyei Jeruzsálemben. Egy biztos, Jézus téged is ott szeretne látni a megváltottak seregében. Jézus azt szeretné, hogy boldog legyél. Azt szeretné, hogy vele legyél egy örökké valóságon keresztül. Tudjuk azt, hogy a jelenések könyvében 7 boldog mondás van. Boldog mondással kezdődik a jelenések könyve, és a legvégén is van egy boldog mondás, és még 5 boldog mondás közötte. És az utolsó boldog mondás szintén felidézi
a városképet. És ez most már valóban az utolsó Biblia vers lesz, amit felolvasunk. 14. vers, a 14. vers azt mondja, 22. részben, boldog, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Az én kívánságom, hogy valamennyien, akik itt vagyunk ma este, ne csak itt találkozzunk, hanem majd egy nap Isten városában, az új Jeruzsálemben, az új Édenkertben, az élet fájánál is, ahol Jézus Krisztus is ott lesz. Isten segítsen meg ebben bennünket. Amen.

Dénes Ferenc, Újat várunk. Dűljön össze minden, ami régi, omoljon szét, ami romlás átok. Múlt bűnéből nem kell többé semmi. Új életet, új világot várunk. Dűljön össze minden, ami régi. Dűljön össze önzésünk fénytornya, gyűlölködés, harag, öntetszelgés. Ne legyen több bús, kesergő árva. Mindaz, amit magunk építettünk, amit az emberek szépnek láttak. Minden önző képmutató tettünk, hadd vettessék alá kemény bárdnak. Dűljön össze minden hamis jótett. Énünk csúcsára vezető lépcsők, öntetszergés, hiú önszeretet, legyenek ma életünkben végsők. Szálljon messze, örökre szálljon el a kérkedés minden hamis árnya, hogy felépülhessen ezek helyett keblünkben az Istennek országa.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 31-én így szól hozzánk Istennek a szent igéje. Jeremiás prófétának könyvének 9. fejezetének 6. versén keresztül így szólít meg az Úr. Így szól a seregek ura, megolvasztom, megvizsgálom őket, mi más tehetnék népemmel. Lukács evangéliumának 22. fejezetének 40. versében pedig ezt olvassuk, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Jézus szavai a Gecsemáné kertben hangoznak el. Nem vádol, nem utasít, nem moralizál. Csak egy felszólítás, amelyben ott a törődés. Tudja, mi vár rá, és tudja azt is, hogy a tanítványokat is megpróbáltatás éri. Nem testi kín, hanem belső törés. Elhagyják, megtagadják, szétszélednek. A kísértés sosem látványos. Nem egyértelmű bűnként jelenik meg. Sokszor csak egy kis engedmény, egy kihagyott lépés, egy félrenézés. A kísértés legtöbbször az, hogy ne tegyük meg, amit megtehetnénk. Jézus nem azt mondja, ne esetek kísértésbe, hanem azt, hogy imádkozzatok, mert az Istennel való kapcsolat az egyetlen valós védelem, nem a fegyelmezettség, nem az akaraterő tart meg bennünket, hanem az, hogy Istenhez kötődünk. Ez az ige nem csak nagy krízis helyzetekben érvényes, hanem a hétköznapi döntések szürkeségében is. Imádkozni azt jelenti, észrevenni a határainkat és odavinni őket Istenhez. Nem a hősített, hanem egy csendes mozdulat, de lehet, hogy épp ez tart meg bennünket. Imádkozzunk. Uram, taníts imádkozni akkor is, amikor nincs erőm, és akkor is, amikor azt hiszem, nincs szükségem rád. Segíts ébernek maradni csöndes kísértések idején, amikor a könnyebb út hívogat. Ne hagyj egyedül döntéseimben. Beléd kapaszkodom, mert tudom, hogy nélküled eltévedek. Amen. Heinemann Ildikó áltatát olvastam fel a mai napon, amikor így szól hozzánk az Ószövetség ige. Így szól a seregek ura, megolvasztom, megvizsgálom őket, mi más tehetnék népemmel. Míg az Új Szövetségből így szól hozzánk Isten üzenete, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Július hónapban az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség lelkészei olvasták föl az áhítatot, Horváth Anikó, Horváth Zé Olivér és Lázár Zsolt. Áldott napot kívánok mindenkinek, erős várami Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Korai és késői esőt ad az Úr. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 1 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 13 perckor lesz. A Tórából ezen a héten az ékev heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése annak folytán. 5 Mózes 7, 12-től 11-25-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, ha szeretni fogjátok isteneteket, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt. Vigyázzatok, hogy ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Vegyétek szívetekre és lelketekre ezeket az ígéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. 5 Mózes 11, 13-tól 18-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Az étkezési áldás kérdése miért lenne hát az? Taglalja írásában az ékev heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin főrabbi. És enni fogsz, és jól fogsz lakni, és áldani fogod az örökkévalót, a te Istenedet. Bölcseink a fenti parancsból vezették le, hogy étkezés után áldással kell hálánkat kifejezni az örökkévalónak, hogy jóságában táplálékkal lát el bennünket. A könnyűről nehézre logikai következtetési elv alapján sokunkban felmerült a kérdés, hogy ha jól lakottan áldást kell, illik mondani, akkor éhesen nem kellene-e a hálánknak hangot adnunk, amikor a táplálék ott van előttünk. Köztudott, hogy a zsidóknál időtlen idők óta semmi sem egyszerű és semmi sem egyértelmű. Néhány talmud tudós még azt a következtetést is levonta abból, hogy hogyan értelmezi valaki a fenti tórai idézetet, kiderül az, hogy az illető értelmese, vagy pedig nehéz felfogású ember. Mit ünneplünk Tú Beávkor, több mint a zsidó Valentin nap? A zsidó hagyomány szerint kevés olyan örömteli nap létezik, mint Áv hónap 15-e, vagyis Tú Beáv. A Talmud egyenesen úgy fogalmaz Izrael népének, nem volt két nagyobb ünnepe Jom Kippurnál és Tú Beávnál. Míg az engesztelés napjának kiemelkedő jelentősége magától értetődőnek tűnik. Napjainkban Tú Beávot gyakran a zsidó Valentin napként említik, hiszen Izraelben ez a nap a házasságkötések, a romantikus gesztusok és közösségi események egyik kedvelt időpontja lett. Az ünnep eredeti jelentése azonban jóval összetettebb. Nem csupán a szerelemről, hanem az egységről, a közösségi kapcsolatok helyreállítására és az örökkévalóhoz való közeledésről szól. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a délies szél, és már 34-40 fok várható. Vasárnap továbbra is többnyire derült, száraz idő lesz, a légáramlás mérsékelt marad, és még tart a 34-40 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa, a Vizsói Biblia 436 éve jelent meg, és 2015-ben bekerült a hungarikumok közé. Ebből az alkalomból a Vizsói Református templomban és a Bibliai Látogató Központban tartott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett ígét, és fölhívta a figyelmet arra, hogy a Biblia nem csupán kultúrtörténeti emlék, hanem az élet könyve. A számos földolgozó összejövetel közül megemlítjük a 2013 áprilisában Bibliaolvasás és Bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendezett konferenciát. A Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara, a Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Biblia Társulat szervezésében. Témája a mai magyar nyelvű bibliafordítások áttekintése volt, és a különböző felekezetek biblia használati szokásainak megismerése egymástól igen eltérő közelítésben.
1: Mi most ebből kiindulva a bibliafordításokat vesszük szemügyre. Szóljunk először a bibliafordításának módszereiről. Egy fordítás akkor jó, ha az eredeti szöveg gondolatsora hiánytalanul megjelenik benne. Az egyik fő szempont a szöveghűség, melyre a nyelvtani és értelmi szempontból is törekedni kell. A másik a nyelvezet. Itt a kérdés az, hogy a fordítás régies vagy modern legyen. Van-e a bibliai fogalomnak megfelelője az adott nyelven? Különleges példa, hogy az Amazonas menti törzsek számára a kenyér ismeretlen fogalom. Nekik érthetőbb lehet Jézust az élet banánjának nevezni, és bár nincs olyan elvont fogalmuk, mint a Jézusba vetett hit, pontosan értik, mit jelent Jézusra akasztani a függőágyat.
0: A Septuaginta az eredeti héber Biblia görög fordítása. A cím jelentése 70. Keletkezésének legendája szerint a Talmud görögre fordítását 70 tudós készítette az egyiptomi Pharos szigetén, Alexandria szomszédságában, második Ptolemaiosz utasítására. Bár a rabbik egymástól teljesen elkülönítve dolgoztak, a munkájuk végeztével összehasonlított görög szövegek egymással azonosak voltak. Az ezt követő két évszázadban elkészült a héber szöveg további részeinek a fordítása is. E könyvet a hozzájuk csatolt néhány görög nyelven írt könyvvel együtt nevezik. A 70 öreg fordításának, Septuagintának. A fordítást a világhírű királyi könyvtárban őrizték.
1: Zsidók és keresztények is éltek az arab félszigeten az iszlámot megelőző időkben. Korabeli muzulmán forrásból értesülünk arról, hogy a zsidók héberül olvasták a szentírásukat, és arab nyelven értelmezték az iszlám követői számára. Az mindenképpen bizonyos, hogy Mohamed idején létezett a Bibliának szóbeli hagyomány útján ismert arab szövege, hiszen ezt igazolják a Korán bibliai történetei, és a hadiszban, az iszlám hagyomány irodalmában Iszra Illiátnak nevezett anekdoták. A korai arab nyelvű biblia fordításra történő hivatkozások ellenére teljes, avagy hosszabb szövegrész nem maradt fenn.
0: Hasonlóan a korai latin szentírás fordításokból is sok töredék ismert, de egyetlen teljes biblia kézirat sem maradt fenn ebből a korszakból, a harmadik századból. Egy hiteles latin biblia szöveg elkészítésére vállalkozott Szent Hieronymus. Az ismert biblia tudós aki a Szentírás eredeti héber szövege, valamint a Septuaginta görög szövegében föllelhető eltérések összevetése révén teljesen új és hiteles latin fordítást készített. Szövegfordítása az Új Testamentum, és kanonizált változatai alkotják a Vulgatát, azt a szövegváltozatot, amelyből a nyugat-európai nyelvek legkorábbi Biblia fordításai is születtek. Az európai nyelveken ezután közreadott középkori és újkori fordítások teljességükben szinte számba vehetetlenek. A Biblia a világon a legtöbbször és legtöbb nyelvre lefordított, a legtöbb kiadást és a legnagyobb példányszámot megért könyv lett.
1: Legkorábbi bibliafordításaink az úgynevezett előreformációs mozgalmak során jöttek létre. Wycliffe tanítása elterjedt Csehországban, és elindította Husz János mozgalmát. Husz János eszméit pedig áthozták Magyarországra a Prágában tanuló ifjak. Közülük Tamás és Bálint mesterről tudunk, név szerint is, akik Szalkai Balázs ferences rendfőnök följegyzése szerint a két szövetség írásait magyar nyelvre fordították, valószínűleg Moldvában 1436 és 1439 között. Ez a kéziratos, úgynevezett huszita biblia elveszett, de három kódexünk megőrzött töredékeket belőle. A bécsi kódex

magyar szövegével a következőképpen. Műatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék te neved. Jöjjön te országod, légyen te akaratod, miként mennyen és azonként földön. Mű testi kenyerünk felett való kenyeret adjad mű nekünk ma, és bocsássad mű nékünk mi vétetőnket, mikéntes mű bocsátunk nekünk vétetteknek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts minket gonosztól. Ámen. Az Apor-kódexet három kéz írta a 15. század második felében. Zsoltár töredékeket, énekeket, himnuszokat tartalmaz, valamint az Athanasius féle hitvallást.

0: A Luther Márton által készített protestáns Biblia nem csak a Biblia fordításnak és a teológiának, hanem a német nyelv fejlődésnek is kiemelkedő eseménye. Luther az eredeti görög és héber nyelvet felhasználva készítette el a fordítást. Bertold Mainzi érsek 1486. januárjában kiadott rendeletében még megtiltotta minden szent irat, különösen a Biblia kiadását. Fordításával Luther radikálisan fordult szembe ezzel a látásmóddal, s a reformáció szerves részeként valóban újítónak bizonyult a Biblia fordítás területén is. Az Új Szövetség 1522-ben, míg az Ószövetség 1534-ben jelent meg. Luther arra törekedett, hogy a Szentírás szövege az egyszerű emberek számára is világos legyen. Gondolkodása a műfordításról ma is korszerű. Nem a latin nyelv betűitől kell kérdezgetni, hogyan beszéljünk németül, hanem a család anyát az otthonában, a gyerekeket az utcán, a közembert a piacon kell megkérdezni efelől, az ő szájukat kell figyelni, miképpen beszélnek, s aszerint kell tolmácskodni. Akkor megértenek minket, és észreveszik, hogy németül beszélünk velük. Fordításában a németek gondolkodásának megfelelő kifejezéseket alkalmazott, sokszor inkább a pontosság rovására, mivel az érthetőséget tartotta elsődlegesnek. A fordításban mindig azon iparkodtam, hogy tiszta és érthető német nyelven szóljak. Nagy tartalékai legyenek szavakból annak, aki tolmácsoláshoz kezd, hogyha rászorul, mindig kéznél találja a legmegfelelőbbet.
1: Fordítását sokan kritizálták, szemére vetve, hogy nem ragaszkodott szolgai módon a latin változathoz. Erről így vélekedett. Aki nem szenvedheti fordításomat, tegye félre. Ha mégis javítani kell rajta, majd én megteszem. Ahol én nem teszem, ott más is hagyja békében fordításomat, készítsen olyat, amilyet akar, s éljen boldogul. Tudja azt az Isten, az én Uram, hogy nem kerestem a magam dicsőségét, hanem a jóra való keresztjéneket szolgáltam bele, az ő dicsőségét.

égére, az övére, aki odafönt trónol, és aki a nap minden órájában annyi jót cselekszik velem, hogy tolmácsoltam volna bár ezerennyit, ezerszer ekkora szorgalommal, mégsem volnék méltó arra, hogy akár egy óráig is élhessek, vagy egészséges szemem legyen. Isten igen nagy kegyelmének és csodálatos kitüntetésnek tartom, ha valakinek megadatik, hogy a Szentírás igéit épp úgy olvassa és hallgassa, mintha csak magától Istentől hallaná őket. Ki ne remegne meg testben, lélekben, ha tudná, hogy ilyen hatalmas fölség szól hozzá.

0: Kedves hallgatóink, a magyar bibliafordítások az egész magyar nyelv és magyar irodalom fejlődésére szintén óriási hatást gyakoroltak. Mivel a középkori magyarországi kézírásos kódexeknek több mint 99%-a elpusztult, a magyar biblia fordítások pontos története ismeretlen. A legrégibb megmaradt biblia fordításunk a 15. század közepén valószínű ferences szerzetesek által írt, illetve egy bizonytalan régi forrás szerint két huszita író, Újlaki Bálint és Pécsi Tamás által készített úgynevezett huszita biblia, amelynek csak egyes részei maradtak ránk különböző kódexekben. Az első teljes magyar nyelvű fordítás az 1420-tól 1484-ig élt Báthori László pálos szerzetes munkája, amely Mátyás király korvinái között is helyet kapott, s aminek sajnos a török hódoltság korában nyoma veszett. Az első ránk maradt majdnem teljes bibliafordítás egy ismeretlen pap munkája 1519-ből, és a Jordánszki kódex tartalmazza.
1: A bibliafordítások történetében Magyarországon is a könyvnyomtatás elterjedése hozott nagy fejlődést. Az Új Szövetséget, illetve ennek részleteit először az 1530-as években adták ki magyarul. Komjáti Benedek a Szent Pál levelei magyar nyelven című műve volt az első teljes egészében magyar nyelven nyomtatott könyv 1533-ban. Pesti Gábor, a humanista tudós és első magyar nyelvápoló Új Testamentum magyar nyelven című munkája 1536-ban a négy evangélium fordítása és egyben első nyomtatott kiadása volt. A magyar nyelvű első nyomtatott teljes Új Szövetség Szilveszter János fordítása volt 1541-ben. Föltehetőleg ez az első magyar nyelvű könyv, amely Magyarországon megjelent.
0: A magyar biblia fordítás fejlődésének a reformáció hazai térhódítása adott újabb nagy lendületet. A zsoltárok Bencédi Székely István által protestáns fordítása után 1565-ben készült el az első, szinte teljes nyomtatott bibliafordítás. Heltai Gáspár, kolozsvári protestáns teológus munkája, amelyből csupán az Ószövetség 6 könyve hiányzott. Az elől járó beszéd szerint az addigi fordításnak az eredeti héber, illetve görög szöveggel való összevetésével, ennek alapján történt javításával, kiegészítésével készült. Heltai műve nem terjedt el, szemben az örökséget folytató félegyházi Tamás, debreceni református lelkész 1586-ban kiadott magyar Új Szövetség fordításával.
1: Az első teljes magyar nyelvi bibliafordítás 1590. július 20-án Bizsolyban látott napvilágot. Itt működött rövid ideig Mancskovics Pálint nyomdája, mely dacolva a protestáns nyomdák elkobzására vonatkozó rendelettel, végül is alig két esztendő alatt kinyomtatta a Bibliát. A fordítást irányító református esperes, gönci lelkipásztor Károli Gáspár Brassóban, majd Wittenbergben, a reformáció fellegvárában tanult. Ifjú korától foglalkoztatta a Biblia fordítás kérdése. Az 1580-as években az országban dúló pestis járvány megfosztotta feleségétől és három gyermekétől. Megrázkódtatásai után fogott komolyan a fordításhoz, melynek elkészültében környékbeli prédikátortársai is segítkeztek. A Bizsolyi Biblia elé írott előjáró beszédében így vallott erről.
0: Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzá kezdettem volna egy néhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak, meg nem szüntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel 3 esztendeig, nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én szempillantásig e nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, még nem elvégeztem azt. Követtünk e fordításban sok jámbor tudós embereket, kik fordították a Bibliát. Akik ezelőtt valami részt fordítottak, azokat is nem utáltuk meg, hanem megtekintettük.
1: Az elkészült fejezeteket a gyermek Szent Simolnár Albert vitte naponta gyalogszerrel Göncről Bizsolyba. Mind a fordítást, mind a nyomtatást szívügyének tekintette, és bőkezű adománnyal segítette Rákóczi Zsigmond, a település ura, a későbbi erdélyi fejedelem. Károli a gyors munkával járó hibákra is figyelmeztette olvasóit. Minden keresztény olvasókat kérek, ha valahol az fordításban tévelgettem, és a célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Kisebb-nagyobb tévesztései ellenére Károli fordítása máig legszebb, legjobb bibliafordításunk. Elöljáró beszéde és kommentárjai közvetlenül is tanúsítják, hogy szerzője valóban Isten nevét hívta segítségül. Komolyan hitt a Szentírás isteni ihletettségében. Így valóban Isten lelke adja a hitelét, varázsát, időt álló erejét, s azt a tekintélyét, amely minden más fordítás fölé emeli, hiszen soha nem nyilvánította egyetlen egyház sem hivatalossá, mégis annak számított. Így értékelte Bottyán János.
0: A Vizsolyi Biblia megjelenése után nem sokkal Károli meghalt. Nagy vágya, melyről Szenci Molnár Albertnek beszélt, teljesült. Csak az Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam. Kész vagyok meghalni és Krisztushoz költözni. Álljon még itt 2 könyvéből egy rövid vallomás, minek is tekintette Károli a gyülekezet életében a Bibliát. Mostan, noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, a szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk, mert Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa a Szentlélek Isten hitet gerjeszt mi bennünk, hogy a mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez a belső lelki boldogság és békesség felől haladja a régi testi békességet, és az Isten ámbátor ostorozzon különösképpen bennünket, az, mint neki kedves, csak ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk.

0: Tegyünk említést a számos további fordításról is. Ebből a korból érdekességként megemlíthető Pécsi Simon műkedvelő székely főnemes, a szombatos felekezet híve, kéziratos biblia fordítása 1634-ből. A protestáns bízsói bibliának 1626-ban készült el katolikus megfelelője, a Káldi György által a latin vulgátából fordított Szent Biblia. Ennek hatása és elterjedése sokáig meg sem közelítette a Károli féle fordításét, mint hogy a katolikus egyház továbbra sem helyeselte, hogy laikusok papi értelmezés nélkül maguk olvassák a Bibliát. Káldi előtt a rátor Szántó István is elkezdte fordítani a Bibliát, az ószövetségi könyvekkel teljesen elkészült. Az új szövetség fordításában a halál megakadályozta. Azzal kapcsolatban, hogy Káldi György fölhasználta-e a rátor munkáját a saját Biblia fordításánál, eltérő vélemények láttak napvilágot. A jezsuita Káldi György a munkáját Gyulafehérvárot kezdte el 1605-ben, és Olmüzben fejezte be 1607-ben.
1: Biblia fordításának alapja a Vulgata, melyet a Tridenti Zsinat még 1546-ban a katolikus egyház hivatalos bibliájának nyilvánított. Káldi munkája többszöri átnézés és javítás után 1626-ban Bécsben látott napvilágot. Ez még viszonylag kis példányszámban jelent meg, így Káldi nyelvezte, mely Károlyéhoz ugyan nem hasonlítható, mégis szép stílusú volt. Nem vert gyökeret sem a nép, sem a költészet nyelvében. Mikorra például a második kiadása több mint egy évszázad múlva megjelent Nagyszombatban, 1732-ben a Vizsói Bibliát már 12-szer adták ki. Káldi fordítását 200 esztendeig használta a katolikus egyház. Első revíziója 1834-35-ben, a második 1851-ben zajlott le. A harmadik vált a leghíresebbé, melyet Tárkányi Béla végzett el, és három kiadást is megért. 1865-ben, 1892-ben és 1916-ban. A negyedik revízió 1927 és 34 között hagyta el a nyomdát, érvényben volt egészen 1973-ig, mikor a legújabb katolikus biblia fordítás több szerző munkájaként megjelent.
0: Károli és Káldi bibliájának egymást követő kiadásait mintegy 300 évig szinte változtatás nélkül használták. A viszonylag csekély mértékű nyelvi korszerűsítések, biblia revíziók a 17-19. Század között a következők voltak. Komáromi Csipkés György által a teljes Károli Biblia fölújított változata 1670-ben. Turkus András evangélikus lelkész fölújított új szövetsége 1736-ban. Besenyei György által a teljes Károli Biblia újabb revíziója 1737-ben. A több szerző által fölújított katolikus Biblia Szepesi Ignác revíziójával 1835-ben. A Káldi Biblia újabb átdolgozása Szabó József által 1851-ben. Majd a már említett Tárkányi Béla által elvégzett további korszerűsítés 1865-ben. Érdekesség, Kámori Sámuel evangélikus teológus 1870-es nyelvújító biblia kísérlete, amelynek új vallási kifejezései azonban idegenek voltak a beszélt nyelvtől, és ez a fordítást szinte olvashatatlanná tette.
1: A magyar keresztények a 20. század nagyobb részében is a Károli Gáspár, illetve a Káldi György féle fordítás valamelyik többé-kevésbé felújított változatát használták. Ezen nem változtattak a század elején készült protestáns és katolikus szövegrevíziók sem, amelyek a 20. századi beszélt nyelvhez igyekeztek igazítani a szöveget, ám alapjában véve ezek is a régies fordítást követték. Eredményük az 1908-ban napvilágot látott protestáns, revideált Károli Biblia és a Szent István Társulat kiadásában megjelent 5 kötetes új katolikus Biblia volt 1934-ben. A Károli Biblia folyamatos népszerűségét elősegítette a 2011-ben megjelent új revízió is, mely a jobb érthetőség és szöveghűség mellett továbbra is megőrizte a Károli fordítás ízét és zamatát.
0: Ezután számos, sikeressé váló, teljesen új fordítás is megjelent, mind református, mind katolikus oldalon, mindösszesen 16 változat. Néhányat említünk közülük. Ilyen a Békés Gellért és Dalos Patrik által készített katolikus új szövetség fordítás 1951-ben. Ezt protestáns részről 2 új szövetség fordítás követte: Budai Gergely református teológus új testamentuma 1967-ben, és Ravasz László református püspök kissé régiesebb stílusú új szövetség fordítása 1971-ben. Jelentősebb munka a katolikus Bibliának a Szent István Társulat által készített, jegyzetekkel és tudományos eszköztárral fölszerelt teljesen új fordítása, amely 1973-ban, illetve 2003-ban jelent meg. Az új protestáns Biblia, az új fordítású Biblia, amelyet 1975-ben adtak ki, javított kiadását 1990-ben, a Magyar Biblia Társulat kezelésében. A revideált új fordítás 2014-ben jelent meg. Ahogy említettük, számos kiállítás és konferencia foglalkozik értékelésükkel, összehasonlításukkal.
1: Zárásul ismerjük meg a Misszió 2025 törekvéseit Barna Bálint írása nyomán. Komoly feladatot tűzött ki maga elé még 1999-ben a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének nemzetközi anyaszervezete és partnere, a Sumner Institute of Linguistics, hogy 2025 végére minden olyan élő nyelven kezdődjön el a bibliafordítás, amelyen még szükséges. Akkoriban ez nagyjából 2000 nyelvet jelentett, de a Vision 2025 nevű célkitűzésnek köszönhetően ez a szám mára már jóval kisebb lett. Évről évre, hónapról hónapra egyre több nyelven indulnak el a bibliafordítások, mert Isten megáldotta azok munkáját, akik ezen fáradoznak.
0: A Wycliffe Magyarország 2025. október 18-án adott hálát Budapesten az eddigi eredményekért, és tekintette át a még előttük álló feladatokat. Az idei évben is a már elért számoktól függetlenül folytatni fogják, amíg minden nyelven elérhető nem lesz Isten igéje. A Vision 2025 nem csak feladatokat fogalmaz meg, de arra is rámutat, hogy mi az, amiben a megvalósítás változást igényel. Nagyobb fókuszt helyezett a fordítási munkákra, előírva, hogy a korábbinál több embert és több partner szervezetet kell bevonni, mert együtt többre vagyunk képesek, és a közös imádságot is a szívünkre helyezi az Úr.

0: Több mint 7000 nyelvet tartanak számon a világon. Egy 2025. szeptemberi adat alapján 7396-ot. Ehhez képest az, hogy 1999-ben még 2000 nyelven nem indult el a bibliafordítás, roppant soknak tűnt, de Istennek hála, 2025. augusztusában ez a szám már csak 544 volt. Különösen az elmúlt években csökkent dinamikusan, talán annak is köszönhetően, hogy a fordítások nulladik lépcsőjében a mesterséges intelligenciát is fölhasználják egy nyelvfordítás előkészítéséhez, amely jó kiindulási alap lehet a további munkához. Az is igencsak számít, hogy mostanra már igen sok partner szervezet bekapcsolódott a fordításokba.
1: Mindenkinek van helye a misszióban, hiszen a Wycliffe-nek 107 szervezete van a világon, ebből 19 Európában, amelyek egymást támogatva, különféle részfeladatokat vállalva dolgoznak együtt a közös célért. A magyar szervezet 4 feladatot vállalt. Az egyik az egyházakkal való együttműködés, a másik a finanszírozás, tehát forrásokat gyűjtenek és azokat eljuttatják a külföldön vagy belföldön zajló projektekhez. Az itthoni szervezet is teljes mértékben adományokból tartja fönn magát. A harmadik az imádság. Ima alkalmakat szerveznek a Biblia fordításért. A negyedik az emberek bevonása a fordítói munkába és a szervezet missziójába.
0: Az idei augusztusi adatok alapján már 776 nyelven létezik teljes Biblia, de vannak részleges fordítások is, például új szövetség átültetések. Ezek a nyelvi sokszínűségben lefedik a föld népességének több mint 99%-át, azaz 7,7 milliárd embert. A célunk az, hogy Isten szava teljes egészében elérhető legyen minden nyelven és minden nemzet számára, és ezáltal megújítson emberi életeket és kultúrákat. Erre igazából csak Isten szent lelke képes. Hiszünk abban, hogy az anyanyelven szóló ige képes igazán átformálni a szíveket.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ismét folytatjuk Világosság a világnak. És mi korábban szoktuk mondani, hogy sokszor mindig olyanokról beszélgetünk, amik aktuális témák, néha pedig olyanokról, amik viszont nem éppen az aktualitás, hanem valakiket nagyon érdekel a Biblia története, de most több olyan rendezvény, esemény van itt Magyarországon is, meg szerintem az egész világon, ami minden egyház közösséget érint, illetve most megint vannak olyan rendezvények, amelyek összekötik az egyházakat az állammal. De akkor erről mindjárt elmondjuk, hogy pontosan mi az, és el fogja mondani ezt most ismét kedves hallgatóinknak Szuhánszky Gábor testvér, aki metodista lelkész, de mivel az Allianz elnöke, és ez azt jelenti, hogy minden egyház lelkészeivel foglalkozik, és különösen, amikor összegyűlnek az ima reggelre, minden hónap első keddjén. És ezért, kedves hallgatóink, akkor most ő szólítja meg, de hadd kérdezzem tőled akkor, hogy igen, hát ima reggel az egy hagyomány most már, egy nagyon régóta tartó rendezvénysorozat, de most van egy az imádságról a reformátusoknál, az imádság éve ez az év, és most hirdettek egy olyan imaláncot, amire már lehet jelentkezni, kérik, hogy jelentkezzenek az emberek, azt jelenti majd, hogy közösen imádkozzanak. És most éppen a református egyháznak a lényegéről, mert ott most tisztújítás lesz, és azt tényleg azt akarják, mert más cikkekben is olvastam én ezt, hogy vagy például egy baptistáktól is olvastam, hogy igen, ha egy új gyülekezet jön létre, az egy csoda is Istentől szerintük, ebben hisznek. De az, hogy egy ilyen eset jó legyen, akkor tényleg azt mondják, hogy na jó, ezért imádkozzunk. Kezdjük az imádsággal, azt utána folytatjuk.
1: Üdvözlök mindenkit szeretettel, Szuhánszky Gábor vagyok, és örömmel hallom, hogy testvéreink imára szólítanak bennünket. Nagyon fontos dolog, Jézus maga mondja, hogyha ketten, hárman együtt vagytok az én nevemben, akkor én is ott vagyok. És a mi kéréseinket, a mi hittel elmondott kéréseinkkel, meghallgatja az Isten. Csodálatos Istenünk van, hisszük, hogy az, aki a mi kéréseinket teljesíti, a maga idejében és a maga módján teszi, nem úgy, ahogy mi azt kérjük sokszor, hanem fölötté való módon hallgat meg bennünket, mert mi azt, amit kérni kéne, nem tudjuk igazán.
0: Igen,
1: csak
0: bocsánat.
1: Az Isten szent lelket tesz erre alkalmassá igen. Bennünket.
0: Igen, ezt szoktuk idézni, hogy Jézus mondja ott, amikor kérték, hogy imádkozzunk, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a világ, mert hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk.
1: A hegyi beszédben igen, a tanítványok igen. Kérik Jézus, hogy taníts bennünket imádkozni, akkor felmerül a kérdés, hogy hát a tanítványok nem tanulták meg a zsinagógai iskolába az imádságot, hogy hogy kell imádkozni. Urunk, világ, mindenség, Ura, aki teremtője vagy az egész világ, bizonyára tudják, de Jézus valahogy máshogy imádkozik. És azt mondja, hogy úgy imádkozzatok, mintha az édesapátok lenne a mennybe. Mi, atyánk. Ez az a személyes kapcsolat és megszólítási mód, amivel mi jöhetünk az Úristenhez. Köszönöm, hogy említetted a Szilágyi Dezső téri imóránkat lelkészek, lelki munkások, és tulajdonképpen mindenki előtt nyitott ez a minden hónap első keddjén reggel 7:30-kor tartott imóránk, ima reggelink, nagy szorgalommal, most már közel 20 éve, egészen pontosan 18 éve jövünk össze, és tartjuk ezt az alkalmat. Hiszem azt, hogy Isten különös módon végzi a maga munkáját, nem csak közöttünk, hanem szerte, tudom, ima csoportok imádkoznak ennek a világnak és az országnak a jólétéért, jól létéért is. És ugyanez a felszólítás hangzik most el, ugye a 168 óra imaláncra felhívja a figyelmet október 5-e és 11-e között a református egyházban a most kialakuló új vezetésért. Imádkozunk azért, hogy ez testvéreinknél végbe menjen, és valóban ez a kiemelt esemény 2-3 testvérünk együtt létével a 168, az egész hét időjén végig húzódó, meg nem szűnő imaláncot alkotva családi körben, vagy az egész gyülekezettel csatlakozva ehhez a felszólításhoz. Itt is most fölhívjuk erre a figyelmet. Beszéltél azokról a nagy rendezvényekről, amelyek ma így előttünk állnak.
0: Igen, mert hamarosan átugrunk augusztusra, nyár utolsó hónapjára.
1: Igen, szeretnénk fölhívni a figyelmet egy ökumenikus istentiszteletre az államalapítás ünnepének az előestéjén, 19-én, 18 órakor a budavári evangélikus gyülekezet templomában lesz ez az alkalom. Az igét Steinbach püspök, Steinbach József református püspök hirdeti, de szolgálatban állnak Kondor Péter evangélikus püspök, sőt Erdő Péter bíboros is. A liturgiai szolgálatokban és egyéb szolgálatokban pedig a református, evangélikus, baptista és metodista vezetők vesznek részt, amire még egyszer nagy szeretettel, ne hagyjuk ki az anglikánokat és az ortodoxokat sem, főpásztorok végzik ezt a szolgálatot, és várjuk, hogy Isten valóban ezt az egységet valamilyen módon megáldja, és ennek a mi államalapításunknak nem csak államalapítási ünnep jellege legyen, hanem valahogy együtt ünnepeljük a kereszténységünket, a magyar kereszténység állami születésnapját is. Az lehetőség, azt hiszem, hogy ebben az országban 1000 éve valóban adott, és egy nagy-nagy dolog az, hogy sok-sok tévedés és melléfogás ellenére talán, de Isten búvó patakként viszi előre az evangélium ügyét. Hisszük, hogy ezek a lépések is ebbe az irányba mutatnak.
0: Igen, és ráadásul ez a katolikus egyháztól függ, mert a Vatikántól kaptuk a támogatást, hogy maradhassunk itt Európában. Ezért az első királya Magyarországnak, István király, ő átalakult keresztényé, elfogadta Vatikánnak a javaslatait. Ezért van ez szerintem, hogy minden ilyen államalapítási ünnepen egy ökumenikus istentiszteletet tartunk. Ez szerintem ezért van. Történelem így rakta össze a mi történetünket.
1: Ha akarjuk, ha nem, el kell ismernünk és rá kell döbbennünk arra, hogy a 10 falunként épített templomoknak az idejétől kezdve, azt hiszem, nevezhetjük ezt az akkori világ valamiféle missziós és evangelizációs munkájának. Nagyon érdekes tanulmányok születtek ebben az összefüggésben, csak utalni szeretnék rá, hogy felkészült papok nem voltak, igehirdetők nem voltak, egyszerű szerzeteseket tanítottak meg a Biblia történetekre, és most egy nagyon érdekes kutatás eredményeképpen kiderül, hogy ezeket nem latin nyelven, hanem magyar nyelven hirdették ezekben a templomokban. Nagyon érdekes és inspiráló ez az egész gondolatkör, azt hiszem mindannyiunknak.
0: Igen, éppen olvastam mostanában is, hogy igen, ez, hogy a Vatikánnal össze, illetve a Bibliával, ez a magyar nyelvet is nagyon-nagyon érintette, mert rengeteg új szót használtak, és egyébként mondom én is most is, hogy rengeteg olyan szó van, amit kifejezetten csak a, nem? Hát ilyen, hogy testvér, hát ilyen, hogy ezt, hogy nem? Ilyen szó nincs más nyelveken. Testvér.
1: Igen.
0: De meg sok-sok ilyen szó van, és ezért most ezt olvastam. Illetve, ahogy mondod, igen, hogy igen, tehát sok minden elindult akkor, de kiderült szerintem, hogy amikor a reformáció létrejött, körülbelül 500 év után, ott is azt halljuk most, hogy igen, Magyarországon hirtelen beugrott a protestáns sokadalom.
1: Azt hiszem úgy a legjobb, hogyha érezzük azt, hogy valami olyan dolog történik a katolicizmusban, amely a magyar embernek egy fajta igazságérzetét, és ez a revolucionista és ez a progresszív vitás, ami a magyarokra mindig jellemző volt, ez valamilyen formában ebben az időben éppen a protestantizmuson, a reformáción keresztül valósul meg. Ez egy őszinte Istenhez való odafordulást jelent, ugye nem cselekedetek által, hanem Isten kegyelméből van nekünk üdvösségünk, hangzik a reformáció igéje, és egyedül kegyelemből és hitáltal, és úgy, ahogy a Szentírás beszél erről, Jézus Krisztus által adatik nekünk ez a különös ajándék Istennek, ez az üdvösség terve a mi életünkkel kapcsolatban.
0: Most kiderült, hogy ide a katolikusok a pannonhalmi főapátságon változatos programokkal várja az érdeklődőket Szent István király ünnepén, mert ott kifejezetten Szent István királyunk rendelése szerint már Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért, és egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, augusztus 20-án lehetőséget adva a feltöltődésre. Tehát, hogy még nem csak itt az ökumenikus istentisztel, hanem ott még vidéken is, Pannonhalmán is, de ahogy akkor beszél, de itt még Budapesten is kiderült, hogy na jó, de ez most a negyedik évben a protestáns sokadalom.
1: A budavári protestáns sokadalom valóban negyedik alkalommal rendeződik meg ebben az évben. Tulajdonképpen ez a különleges rendezvény a református evangélikus baptista metodista egyházak együttes értékeit mutatja be, és próbál kulturálisan közeledni a hallgatósághoz, a néphez, az egyszerű embertől kezdve az érdeklődő minden rétegéhez. Kulturális és hitéleti élményeket próbálva közvetíteni. Az események során nagyon sokféle program áll előttünk, csak gyorsan klasszikus és könnyű zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok, kirakodóvásár, zene, művészeti központnak, zenetudományi intézetnek, most új helyszínen nem a levéltárban, hanem ott lesz pódiumbeszélgetés. Nagyon érdekesek ezek a programok már 19-én, elkezdődve az előbb már említett ökumenikus istentisztelettel a budavári evangélikus templomban, majd 20-án 10 órakor a Noé Bárkája című interaktív zenés foglalkozás lesz a gyermekek számára, azután 11 órakor kórus találkozó, amelyen a Pécsi Evangélikus Gyülekezet énekkara, aztán a Baptista Teológiai Akadémia kórusa, a Pesterzsébeti Központi Református Kórus és a IV. Protestáns Sokadalom egyesített kórusának előadása következik be. Délután 2 órakor egy orgona maraton kezdődik, ahol Bán István, Garai Zsolt, Méhes Balázs, Kovács László Attila orgona játékát hallgathatjuk. És ehhez kapcsolódik, amint az imént is említettem, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetben a 14. kerületi Táncsics Mihály út 7 szám alatt pódiumbeszélgetések 3 témában, csak a témákat említem meg, egyházak a szocializmusban, ez egy történeti beszélgetés, tulajdonképpen különböző illetésségű és egyházi származású atyánk fiával, aztán a mesterséges intelligencia és az egyház kérdése, ami azt hiszem égető kérdés ma mindannyiunk számára, és nem csupán az értelmi fejlődésünk, hanem az etikai kérdések tekintetében is nagyon fontos. Javaslom mindenkinek a részvételt, és végül egy igazi spirituális megközelítés, gyógyítás és az Isten kapcsolat kérdésével foglalkoznak dr. Mihály Sándor, dr. Cserháti Péter, dr. Velkei György, és ő fognak pódiumbeszélgetést folytatni.
0: Igen, de hadd mondjam, hogy érdekes, hogy ebben az évben akkor a szárszói konferenciát is rendezik újra a reformátusok, ott is ez lesz a téma, az mesterséges intelligencia, meg a...
1: Ez minden konferencián ma, ez Balaton neten is téma a mesterséges intelligencia. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, ami az egész egyházi gondolkodásra is mély hatással lesz. Sajnos én már hallottam olyan igehirdetőt, eredetibe hallottam, nem, akiről egészen biztos voltam, hogy az, amit fölolvas a telefonjáról, az a mesterséges intelligencia előállította igehirdetés. Tehát ez azt gondolom, hogy valami olyan dologról van szó, amely életbevágó, olyan fontos a keresztény gondolkodás számára. Aztán a Kapisztrán téren kin egy Kéri György skóddudás előadása lesz, bemutatja a skóddudát történetiségét, és néhány zenekarnak a játéka, már délelőtt 10 órakor a Hotspot zenekar, ez egy metodista zenekar, Albert Hírsai gospel kórus, az 5 évszak, aztán a Borzsavári zenekar, Égen a láng, Agárdi Szilvia, láthatatlan szeretett baptista testvérnő, művésznőnek az előadása. Azt hiszem, hogy ezek után már csak azokat a dolgokat kell megemlítenem, amelyik tulajdonképpen az egész várat át és átjárják. Ilyenkor akkora a sokadalom, hogy el lehet benne veszni, de a könyvvárusítástól a cserkész programokig, a gyerekprogramoktól a kiárusításokig, és mind-mind egy lehetőség arra, hogy az emberek találkozzanak egymással, és nyitott szívvel tudjanak egymás felé fordulni. Nagyon fontos dolog, egy áhítatot írtak itt a program végére, én vagyok az út, az igazság és az élet, János 14.1. Mennyi kérdésünk lehet az Úr felé, és mindig valami szinte kézzelfoghatóra számítunk tőle, nem elégszünk meg kevesebbel. A tanítványok sem tették, látni akarták az atyát, bizonyítékot vártak hitükért cserébe, csak hogy ez nem így működik. Hiába táplálja a mai világ ezt a zsigereinkbe, jó lehet pénzünkért cserébe szolgáltatást várunk, ha többet fizetünk, jobbat kapunk, a sorrend fordított. Előbb teljesítés, és csak utána jön a fizetség. Ez a dolog így működik, írja mi drága testvérünk ebben az összefüggésben. Valóban egy, ha személyes élményt szabad ehhez kapcsolni, akkor gyorsan elmondom, ahogy egy román ortodox templomban voltunk néhányan a teológiai szemle szerkesztő bizottságával Nagyváradon, és bejött egy anya karonülő csecsemőjével, elmondta az imádságot az ima oltárnál, aztán lehajolt és megcsókolta az ikont, aztán a gyermeket oda fordította, hogy ő is adjon egy puszit a szentnek. És az egyik protestáns lelkipásztor vagy professzor úr azt mondja, látjátok, mennyivel egyszerűbb nekik hinni, mert tárgyiasult a hitük. És én azt hiszem, hogy a mi hitünk is tárgyiasul, nem most, hanem hisszük, hogy a mi jutalmunk el van készítve ott az igaz bírónál. Mindannyiunknak a jutalma a maga idejében.
0: Hát igen, hát kedves hallgatóink, akkor érdekes ez Magyarországon, de szerintem más országokban is, hogy mindig hónapokhoz rögzítünk tematikákat. Most augusztusról beszéltünk, de hát utána jön a szeptember, az iskola hónapja, utána október, a reformáció hónapja, utána jönnek majd a karácsony, stb. Mindegyiket így aktuális időszakhoz rögzítjük, de én azt gondolom, hogy ha átugorhatnánk majd a szeptember-októberre, az őszre, de nem, még van miről beszélni, mert itt most én is így tapasztalom, elnézést, hogy én magamról beszélek, hogy amikor ide jövök be reggel Érdről minden reggel, akkor most korábban mindig nagyon sok autó volt, nagyon nagy dugók, amikor jönnek Budapestre az emberek, de most nem. Mellettem látom, hogy délre mennek Balaton felé, sokkal többen Budapestre, sokkal kevesebben. Úgyhogy akkor, kedves hallgatóink, szerintem akkor a zene után folytassuk ezzel, és akkor beszélj, mert tudom, hogy van rendezvények a Balatonon most is majd, jó? Áttérünk erre.
1: Köszönjük.
0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a zene után a beszélgetést Szuhánszky Gábor lelkésztestvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Szuhánszki Gábor lelkésztestvérrel, aki el akarja mondani, hogy most a Balaton.net az mit jelent.
1: Tulajdonképpen a nevében minden benne van. A Balaton mellett, Balaton Szemesen, az ottani baptista központban rendezzük meg most már 20. éve, úgyhogy

ennek a kezdetektől, tehát 20 éve már az Evangéliumi Allianz emellé, a rendezvény mellé állt, sőt, első rendezői voltunk ennek a találkozónak. Nagyon személyesen tudok beszámolni arról, hogy a baptista központban tartottuk éppen az Evangéliumi Allianznak, az Evangéliumi Szövetség Allianznak az alkalmát, megbeszélését, a vezetőség, az elnökség, és eljött a baptista központba, és oda jött egy amerikai úr, aki azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha Magyarországon egy evangéliumi találkozó jönne létre, a Keswick Fellowship angliai nyitott evangéliumi társaságnak a mintájára, ahol tulajdonképpen arról van szó, hogy alapos bibliai tanítást adnak, és mellette pedig nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a test is felüdüljön, élményekben részesüljön. És ezért egy olyan helyszínt kerestünk, ami kezdettől fogva Balaton-Szemese eset, ami a Balaton mellett van, és a magyar ember számára a Balaton az egy fogalom, és ezért így itt alakult meg, és itt indítottuk el ezt az alkalmat, amihez testvérünk komoly összeggel hozzájárult, és így indulhatott el ez a rendezvény. Varga Györgyöt kértük meg akkor, hogy legyen a mi segítségünkre, öntse formába ezt az alkalmat, és így alakult ki az első nagy evangelizációs hét. Augusztus 20-a körül. Ma második alkalmon már Luis Palau, a világszerte ismert dél-amerikai evangelizátor állt a rendezvény mögé, úgyhogy egy nagyon nagy örömmel fogadtuk őt, és vártuk, hogy az ébredés, ami ott azon a területen is működik, az valamilyen módon közöttünk is megvalósuljon, és éreztük és átéltünk valóban ilyen eseményeket is. Tulajdonképpen hogy is néz ki ez a Balatonnet? Reggel 9 órától van egy áhítat, 10 órától egy délelőtti alkalom a tornacsarnokban, déltől pedig szemináriumok kezdődnek folyamatosan. Ezek a programfüzetben megtalálhatók. Nagyon alapos és jól átgondolt ez a program tulajdonképpen a mesterséges intelligenciáról, a diákmisszióról, világszerte, a megdesz öreg diák találkozóig, és tulajdonképpen olyan szemináriumok jönnek létre, amelyek alapos bibliai tanítást adnak, jól felkészült szakemberekkel, lelkészekkel, teológiai tanárokkal vezettetve. Ezek után pedig 4-től folytatódik a rendezvénysorozat, miközben Misszió Expo található, sok olyan résztvevő van, aki hozza a maga kis áruját és bemutatja, illetve megvásárolható könyvek, pólók és minden egyéb, ami ehhez kapcsolódni tud, és tulajdonképpen az esti alkalom 6:30-kor kezdődik, és ez alatt gyermekekkel, fiatalokkal külön sátorba foglalkozunk, és a sátor mellett tulajdonképpen fölállított büfék és egyébek is működnek, tehát ellátás is történik, de mindenki saját maga gondoskodik, úgy, ahogy ez a Keswickben is látható, angliai partnerintézetünkben, mindenki a saját szállását alakítja ki, és mindenki saját magáról gondoskodik. Ez egy ilyen szokás, tehát részt veszünk, és amennyit tudunk, együtt töltünk ezekből a napokból.

0: így alakulnak ki, tulajdonképpen aztán az esti, vagy jutunk el az esti 9 órakor kezdődő ifjúsági programhoz, ami rendszerint egy zsidó tánc Tarkata vezetésével, aztán egy koncert, egy jazz koncert Nagy Noémi triója, és a Fűtő Róbert tart beszélget Bíró Zsolttal egy nemrégen megjelent könyve kapcsán egy másik este. Ez tulajdonképpen a Balaton.net, és tulajdonképpen, ha meg szeretnénk határozni, mi is a célja ennek a rendezvénynek, akkor ahogy Jézus mondja, vagy Jézusról mondják, sokaság tódult hozzája, ő a Genezáreti tópartján ült, meglátott két hajót, part mentén vesztegre, a halászok kiszálltak bele, ekkor ő pedig beszállt ebbe a hajóba, ugye? És elkezdődik egyfajta tanítás. Ez az, ami meghatározza tulajdonképpen a mi üzenetünket, és ennek a célját, hármas célja van, erőteljes, kiegyensúlyozott bibliai tanítás, hogy a célunk, hogy a résztvevő aktuális témákban felkészült tanítóktól nyerjenek bibliai ismeretét és látást. Minden találkozónak vagy egy kiemelt mondani valója, most a nagy idők és nagy történetekről van szó, nagy történet és a nagy kép címmel, ami a teremtés az összefüggését, a teremtés történetnek az mondani valójától, az újjáteremtésen keresztül a végső teremtettségnek a helyreállításáig tart. Ez lesz a fő téma. Aztán a második cél a kiegyensúlyozott biblia tanítás mellett, hogy ez nemzetközi és felekezetközi, egy teljes nyitottságot feltételez, éppen ezt az Evangélium Alliance próbálja ezt közvetíteni erőteljesen, és a harmadik cél pedig a felfrissülés a családbarát környezetben, amiben itt a Balaton.net-et látjuk. Jézus Krisztus az Úr, átformálódó élet, evangelizációs misszió, tanítványság és egység. Az a meghatározó üzenet, amiről mi készülünk most ezben az évben is.
1: Ezt a szót hadd mondjam, amit most utolsó szót, az egység. Mert én, amikor a hírekből ugye mindig kiszedem az ilyen táborokat, meg rendezvényeket Balatonon, ott a szervezők általában ugye mindig leírják, hogy milyen jó élvezhető rendezvények lesznek, de mindig utána beírják, hogy de nem. Az ő számukra nem ez a lényeg, hanem az, hogy összejöjjenek egységre emberek olyanokkal, akikkel még sose találkoztak, összebarátkozzanak, megismerjék, megszeressék egymást. Tehát, hogy ez a rend, a szervezők mindig ezt írják, hogy igen, ők azt szeretik, szerintük ez a fő téma, hogy az embereknek az egysége, az együttléte legyen mindenkinek nagy öröm. Ugye?
0: A szívemből beszélsz, mert mint az Evangéliumi Alliance-nak, a Magyarország Evangéliumi Alliance-nak a vezetője, nem tudok máshogy gondolni arra a keresztény egységre, amelyet Jézus maga hoz létre. A mi szervezetünknek tulajdonképpen ez egy mottóigéje, hogy arról fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ahogy egymást szeretjük, az bizonyságtétel arról, mondja Jézus a főpapi imádságban, továbbiakban, hogy az Atya küldött engem, hogy én az Atyától tőled jöttem. És én azt hiszem, hogy az egységnek ez a kifejeződése, ez egy rendkívül fontos dolog, aláhúzandó. A kereszténység kezdetétől fogva megélt valóság. Rómában, ugye az ókori Rómában beszélték azt, hogy nézzétek a keresztények, hogy szeretik egymást. Olyan fontos dolog, hogy Isten szeretete láthatóvá legyen emberi életekben, emberi szívekben, gondolatokban, egy olyan világban, amely felfokozottan a gyűlölködésre épül manapság. Háború, nem csak híreket hallunk a háborúról, hanem közvetlenül mellettünk háborúk vannak. Feszültségek, pattanásig tartó feszültségek Közel-Keleten, és nem tudjuk, hogy hogyan és mi módon valósulhatna meg az az egység, amiért Jézus imádkozik, és amelyet nekünk, azt hiszem, feladatunk érvényre juttatni, és feladatunk megélni, akár az életünk árán is. Nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy az egység valami módon az egész világ kereszténységével, és minden jó akaratú emberrel, ahogy ezt mondja a földeszálló mesiáskor, az angyalsereg, létrejöjjön, és előmozdítsuk azt.
1: Igen, és talán ez az egyik legfontosabb probléma a világban. Azt, hogy egységes legyen, ezzel nem nagyon foglalkoznak a különböző országok külön-külön, bár láttam egy filmet, egy amerikai filmet, aminek az a címe, hogy az elnök végveszélyben, amilyen harcokról, mint arra szólt, háborúról a fehérház, amerikai fehérházat letárna, de a végén az derült ki, hogy az amerikai elnök az levelet, javaslatot küldött szinte minden országnak a világba a békéről, és akkor a végén mondták neki azt, hogy hát nagyon sokan válaszoltak már, elfogadták ezeket a dolgokat, és erre mondja a ügynök, hogy akkor a világ béke terve beindult. De hát ez csak egy film, ez egy játék, de kiderült, hogy mégis meg lehetne ezt csinálni, nem? Vagy a világ egységét megpróbálni, de nem próbálja meg senki. Inkább a győzelmet azt próbáljuk meg.
0: Egységet és sokszínűséget.
1: Igen.
0: Azt hiszem, igen. Ez egy nagyon fontos, a tolerancia.
1: Igen.
0: Egymásnak a feltétel nélkül való elfogadása. Ez a kettő valahogy olyan úgy működik, mint ahogy a jog és az igazságosság. Nagyon fontos dolog, hogy ez a kettő egymást fedje, kiegészítse egymást, így az egymás iránti szeretetből fakadó egység, és annak az elfogadása, aki te vagy, ahogy te gondolkozol, szeretettel fogadlak el, és akarlak befogadni téged. Azt hiszem, ennek a magyar társadalomnak is nagyon nagy szüksége lenne erre a magatartás és erre a gondolkodásmódnak az elsajátítására.
1: Igen, és nekünk most keresztényeknek azt kell terjesztenünk, azt az üzenetet, amit Jézus kért, az utolsó kegyelmi üzenetét. Azt mondta, hogy angyalok repülnek az ég közepén, és az első angyal mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Vagyis ez azt jelenti, hogy a világ egységét csak ez hozhatná létre, hogyha elhisszük azt, hogy van, aki megteremte, nem csak úgy evolúcióként jöttünk létre, hanem aki megteremtette, létrehozta ezt a világot, és hogyha elfogadjuk, akkor őt kellene követni mindenkinek, aki viszont mi úgy mondjuk, hogy ő a szeretet istene, és az egységet is létrehozná. És erre gondoltam, hogy igen, ezt el kellene hinni mindenkinek a világban, hogy ő hozta létre ezt a bolygót is, hát nem csak ezt, hanem mi nem tudjuk, hogy a űrben, meg a világ űrben mik vannak még, hát annyit tudunk, hogy van menny, de inkább most csak a saját bolygónkkal foglalkozunk, mert mindenkinek el kell hinni azt, hogy nem csak az anyám hozott engem létre, meg az, vagy az apám, hanem Isten teremtette ezt a világot.
0: Ha szabad, éppen ebben a mondatban látom a teljes igazságot, hogy Isten teremtette ezt a világot. Tudom, hogy az evangéliumi üzenet dióhéjban nyilván, hogy nem feltétlenül ezt az egész gondolatiságot közvetíti, de az én számomra mégis, amikor arról beszél János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta, hogy valaki hisz benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen, akkor ott az a szó a világ szónál, az a görög szó áll, hogy kozmosz. Isten az egész teremtettség.
1: Teremtett világot, mert én ezt szoktam mondani, hogy jó, jó, de hát akkor Jézus meg azt mondja, hogy én viszont legyőztem ezt a világot. Tehát ne erről a világról beszéljünk, hogy ezt szereti Isten, hanem amit ő teremtett, azt a világot.
0: Az ő világáról van szó.
1: Így van.
0: És itt ezek azok az erők és hatalmak is benne vannak, akiket mi nem látunk. Sokszor mondtam a gyerekeknek, fiataloknak a konfirmációban, Isten elrejtette őket az mi szemünk előtt, mert jobb, hogy nem látjuk őket. Hiszem azt, hogy Isten az ő fiában az egész világot megváltotta, és az egész világ várja ezt a váltságnak a megtörténtét. Hisszük azt, hogy az első teremtés valóban hitben való elfogadása, ez egy nagyon fontos lépés, de tudjuk jól, hogy nagyon sokan tagadják, nagyon sokan éppen a mérlegre téve az elromlott belső mérleg miatt nem tudják ezt elfogadni, de olyan jó dolog látni, hogy Isten nem mondott le rólunk, hanem újra kezdte egy új szövetséggel, egy új teremtésnek a létrehozatalát az újjászületés által. Azt mondja, szükség néktek újonnan születni, mert ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem megy be az Isten országába. Az nem lesz az övé a teljes élet, a teljes világ, amit Isten a mi számunkra teremtett. És éppen a Balatonnetnek a vége is, vagy a programnak is, ez a nagy kép erre fut ki, hogy Isten teremtett világa is megújul, és hisszük, hogy eljön az az idő, amikor ő ül a trónra, és ő lesz minden mindenekben. Ez egy fontos dolog, hogy megértsük, hogy nem mi vagyunk az üdvösségnek az alapja, nem mi tehetünk azért, bármit is, hogy a teljes élet, az örök élet, a teljes élet a miénk lehessen, már most, ahogy ezt az írás mondja, hanem ezért Isten tesz meg mindent újra meg újra, azzal a feltétellel, hogy úgy, ahogy mondtad, hitáltal elfogadjuk őt, ráállunk az ő igéjére, és engedjük, hogy ő véghez vigye a kegyelmének a munkáját, az ő nagy-nagy irgalmassága szerint. Nekünk nincs más lehetőségünk, mint egyedül szívből teljes hittel ő hozzáfordulni.
1: Kedves hallgatóink, akkor most az aktuális eseményekről is ezt kell mindenkinek átgondolni. Minden ilyen rendezvényt, eseményt úgy éljünk át, hogy mindenben az egység, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ez legyen minden ilyen rendezvényen, ugye?
0: Azt hiszem, ezek azok a gyümölcsök, amelyek az Isten gyermekeinek az életébe láthatóvá válnak, és ezt várja a világ sóvárogva megjelenni a keresztény emberek életében.
1: Igen. Tehát akkor ezt javasolod te is, ugye, kedves hallgatóinknak, illetve azt javasoljuk mindenkinek, hogy továbbítsák akár a világnak.
0: Az egész világnak szól a meghívás, minden embernek, a legelkeseredettebb, megterheltebb ember számára is. Jézus maga mondja, és hiszem, hogy ezt ma is így mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugtatlak titeket, békességet adok néktek. Nem úgy, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen akkor. Ezt most Zuhánszki Gábor testvér üzente kedves hallgatóinknak, mert ezt kérte Jézus tőlünk, hogy legyünk a világ világossága.
0: Így van.
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: A csészére figyelünk? Egy csoport volt diák, akik nagy karriert futottak be, összejöttek, hogy meglátogassák régi egyetemi tanárukat. A beszélgetés hamar panaszkodásba fordult, milyen stresszes és problémás az élet. A tanár kiment a konyhába, és egy nagy kanna forró kávéval és többféle csészével tért vissza. Volt köztük drága, ritka porcelán, csiszolt üveg, síma, virágos, és jó néhány egyszerű, olcsóbb is. Szólt, hogy szolgálják ki magukat. Amikor mindenki kezében ott gőzölgött a csészékben a kávé, ezt mondta. Nézzétek csak, minden szép, drága, különleges csésze kézbe került. Az egyszerűek, az olcsók ott maradtak. Természetes, hogy mindenből a legjobbat akarjátok magatoknak, de éppen ez a stresszetek és problémáitok forrása is. Amit valójában mindenki akart, az a kávé volt, nem a csésze, ám mégis a legjobb csészékre vadáztatok, és egymásét figyeltétek. Gondoljuk el, az élet a kávé, a munkahely, a pénz, a pozíció, a csésze. Vagyis ezek csak eszközök az élethez. De annak belső minőségét nem változtatják meg. Olykor azzal, hogy csak a csészére figyelünk, elmulasztjuk élvezni a benne lévő kávét. Tehát, barátaim, ne engedjétek, hogy a csészék irányítsanak. Élvezzétek a kávét.
1: Neves, hogy ne sírjon a bohóc. Mikor a bohóc is leküzdi mosolyát, festett könycsepp arcán életre kel, festékét mossa, lemossa álarcát. Azt hitted benne más lakozik, mert nevet, táncol, grimaszokat vág, teste meghajl, alászkodik. Mindenre húz más-más megoldást, haját, ha tépi, hangját, mikor már félti, nem kiabál, csak szótlanul a csendben meghúzza látszatnyi semmi világát. Neves, ha azt akarod, éljen újra. Kérd, játssza el, amit tegnap, vagy a régi múltban. Feslett cipő, fakult kabát, de a mosolya minden nap szép. Keze, ha remeg is, megfesti a napok zálogát. Már sír a bohóc, lelke sírja szavait, de ki nem mondja. Nevet, bár lemossa arcát könnyei, kitépi ritmusát, megláthatod ki ő. Csak egy ember, ki bohócnak állt.

Füle Lajos, kis csillagom. Kis csillagom, ragyogj, ragyogj. Ha hull a nap, ha fénye fogy, ne bírjanak árnyak velem, ragyogd tele az életem. Az életem, s a másokét, ne lepjen el sűrű, sötét, vétek korom, átokbozót. Légy fényhozó, fényhordozó.

0: Aranyosi Ervin, Jóra tanítók. Fogyatékkal élnek, ne hidd azt, hogy mások. Önzetlen szeretnek, mint az óvodások. Próbálj te is nekik szeretetet adni. Ha tiszta a lelked, könnyebb elfogadni. Ne az észre hallgass, inkább a szívedre. Nem élhetnek ők sem köztünk, számkivetve. Fogadjuk el őket, vegyük emberszámba, mert közénk születtek ebbe a világba. Isten gyermekei, s cipelik a terhet, amit magunk fajta tán nem is cipelhet. Nehéz feladatot rót rájuk az élet. Mégsem várnak többet, erőt, emberséget.
1: Endrődi Sándor, te küldtél engemet. Te küldtél engemet földi vándorlásra, sok nehéz küzdésre, megpróbáltatásra. Vívódom, vergődöm. Te akarod. Jól van. Hiszek igazadban. Megnyugszom valódban. Te tudod, én uram, mi célod szívemmel, az engem ostromló sötét keservekkel. Gyászba borítottál, örömöm eltépted, zsákmányul engedtél tenger szenvedésnek. Vádlóimmal tetted, kik barátim voltak, virágos kertemet pusztává taroltad. Egyedül hagytál a rideg éjszakában, hogy magam előtted a porig alázzam. Itt állok zúzottan, vihartól tördelten. Bűnbánat könnyei égnek a lelkemben. Köröttem a világ sötét, mint az átok. Csak a te szent neved marad benne áldott.
2: Reményik Sándor, a legizgatóbb film. Ha egyszer minden láthatóvá lenne, ha filmre vetődnék minden titok, minden, mi 24 óra alatt egy ember lelkén által kavarog. A tisztátlanság minden ördöge, a bűncsírák, a kárhozatmagok. Akkor látnunk csak, mi sötét az ember, milyen feketén lángoló szurok. De akkor látnunk csak, mi szép az ember, s hogy tusakodnak benne angyalok az ördögökkel, naplenyugovásig.

Egy férfi elvitte az idős apját egy étterembe, és mivel a bácsi már nem tudott olyan szépen tisztán falatozni, mint évekkel ezelőtt, végtelen türelemmel segített neki. A vendégek nem voltak ilyen megértőek. Megvető tekintettel bámulták a párost, testbeszédük pedig arról árulkodott, hogy szeretnék, ha mi hamarabb távoznának az étteremből. Miután befejezték az evést, a férfi a mosdóba vezette az édesapját, hogy segítsen neki letakarítani a ruháját. A kis öreg nadrágja és inge ugyanis tele lett morzsával és ételfoltokkal. Ezután megfésülte az apja haját, feladta rá a kabátját, és megtörölgette a szemüvegét. Amikor kijöttek, a férfi kifizette a számlát, karonfogta apját, majd elindult vele kifelé. Mindenki némán, megvetően figyelte őket. Senki sem értette, hogy tudja valaki így megalázni magát mindenki előtt. Hirtelen azonban egy vendég felállt, és odament a férfihoz. Elnézést, valamit itt hagyott, nem? Kérdezte tőle. Nem, uram, nem hiszem, felelte a férfi. De igen, itt hagyott egy leckét, egy tanúságot minden fiúnak és minden apának. Az étteremben még nagyobb csend lett, de ez inkább a szégyen és a rádöbbenés csendje volt.